0: izgatja a közönséget. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet. Hétfőn felhős időre számíthatunk, néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Hajnalban 10-19, napközben 21-28 fok várható.
1: Manna Hit.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, this is Cassidy from Switch, and here's the story behind our song, Perfection. Every single one of us has dealt with insecurity.
2: Az életünk során mindannyian megküzdünk azzal az érzéssel, hogy nem vagyunk elég jók. És az igazság az, hogy egyedül, Isten nélkül ez valójában így is van. Ugyanis arra lettünk teremtve, hogy közösségben legyünk a mi mennyei apunkánkkal, aki a saját képére teremtett minket az ő tökéletes terve szerint. Isten olyannak szeret bennünket, amilyenek vagyunk, és ez az igazság hatalmas szabadságot ad. A Perfection egy íma, amelyben arra kérjük Istent, hogy emlékeztessen bennünket erre a szabadságra, erre az igazságra. Remélem, hogy miközben hallgatod a dalt, bátorítást kapsz tőle, és emlékeztet majd arra, mennyire szeret téged, és hogy mindent odaadott érted.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hi, I'm Matthew West, and this is the story behind my new song, Me on Your Mind. All along. Chapter 8, verses 3 and 4 say, when I consider your heavens, the work of your fingers...
2: A Zsoltárok 8. fejezetének 3-as 4-es verse így szól. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Az egyik kedvenc idézetem C.S. Lewis-tól az, amiben elmagyarázza azt, hogy mikor Krisztus meghalt a kereszten, egyenként halt meg mindannyiunkért. Olyan odaadással, mintha csak egyetlen embert bűneiért kellett volna szenvednie. Egyszerűen ez túl sok és túl csodálatos ahhoz, hogy felfogjam. Kíváncsi vagyok, hogy gondoltál-e már valaha arra, hogy Isten ismere valójában? Vagy Isten valóban lát-e? Hogy valóban hallja-e, amikor imádkozol, vagy úgy gondolod néha, hogy az imáid csak lepattannak a plafonról? Ne aggódj, ő gondol rád, szeret téged, tetszel neki, hiszen az ő ötlete voltál. És miközben Krisztus karjait a keresztre szegezték, és megfizette a bűneinkért az árat, rád és rám gondolt.
1: It was you and me that he had on his mind.
3: I've read the words in red.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából.
1: Nos, könyvemben, melynek címe Bátran élni, természetesen sok különböző dologról tanítok. Foglalkozom néhány nagyon konkrét félelemmel. Az egyike ezeknek az irányítás elvesztésétől való félelem. Talán nem mindnyájan tapasztaltátok ezt meg, én azonban bizonyosan küzdöttem ezzel. Tudjátok, rengeteg bántást kaptam a múltban. Az apám bántalmazott, nagyon csúnyán sérültem az első férjemmel való kapcsolatban, sokan megsebeztek. És valahogy azt tanultam ezekből a tapasztalatokból, hogy nem bízhatok meg az emberekben. Jól lehet, valahogy nekem is túl kellett jutnom ezeken. Ebben a folyamatban egy leuraló emberré váltam. Miután amúgy is erős személyiségem van, ez nem volt túl nehéz számomra. Rá kellett azonban jönnöm, hogy az irányításhoz való ragaszkodásom abból a félelemből fakad, hogy megint megbántanak vagy kihasználnak. Szeretnélek ma bátorítani. Amire szükségünk van, az az, hogy hagyjuk Istent irányítani. Senki sem akar olyan kapcsolatban lenni, ahol folyamatosan uralkodni akar rajta valaki. És tudjátok, ezt végül a férjemnek kellett nekem megmondania. Azt mondta, úgy érzem, azt kell gondolnom, amit te gondolsz. Azt kell tennem, amit te akarsz. Úgy érzem, manipulálsz engem. Ez nem volt egy egészséges kapcsolat. És hát találjátok ki, mi történt. Változnom kellett. Biztos vagyok benne, hogy ha olyan pozícióban vagy, ahol úgy érzed, te mozgatod a szálakat, hogy mindent kontrollálj, akkor már igazán belefáradtál ebbe, kimerültél, és te is változtatni akarsz. Ezt csak úgy tehetjük meg, mikor bennünk van az irányítás elvesztésétől való félelem, vagy mikor félünk attól, hogy megbántanak, hogy nem vesszük a nyakunkba, hogy minden döntést mi hozzunk meg. Az egyetlen út az az, hogy megtanulunk bízni Istenben. Tudod, senki sem tudja neked megígérni, hogy soha nem fognak bántani. Meg sem próbálnám ezt. Azt azonban megígérhetem, hogy Krisztus a te gyógyítód, és ha beléveted a bizalmadat, még ha bántanak is, ő jönni fog és meggyógyít, és meg fogod tanulni, valahányszor keresztül mész ezen, hogy bíz Istenben egyre jobban és jobban és jobban. Tudjátok, a bizalom egy igen erős dolog. Rengeteget gondolkozom róla, mert minden helyzetben, amivel szembe találjuk magunkat, bízhatunk vagy félhetünk. Bízhatunk benne, hogy Isten gondoskodni fog rólunk, vagy megpróbálhatjuk magunk megoldani a problémát. És ha olyan vagy, mint én, vagy megtapasztaltad, amit én, akkor te is megtanultad, hogy sokszor, mikor megpróbáltam belenyúlni a dolgokba, és megtenni, amit csak Isten tud tökéletesen jól megcsinálni, csak rontottam a helyzeten. Tehát arra szeretnélek bátorítani ma, hogy nem kell félned attól, hogy elveszíted az irányítást. Tudod, mindig mondom, ha megpróbálod irányítani az egész világot, az nagy munka. Én ilyen voltam. Mintha én akartam volna felelős lenni mindenért. Mindent tudni akartam. Mindenbe bele akartam szólni, és ezt félre kell tennünk ahhoz, hogy miénk lehessen az az élet, amiért Jézus meghalt. Ő azt akarja, hogy elég bátrak legyünk ahhoz, hogy bízzunk benne. Bízzunk, hogy ő bölcsebb nálunk, olyan szeretettel szeret, amit el sem tudunk képzelni, és Istennek jó terve van az életünkkel, és gondoskodni fog rólunk.

0: Nos, a könyvemben, melynek címe Bátran élni, természetesen sok különböző dologról tanítok. Szeretjük az ígédet, szeretjük, és megbecsüljük, és köszönjük a benne rejlő erőt. Jézus nevében, amen. Ezen a hétvégén az egészséges életről, szellemről, lélekről és testről beszélünk. Hogyan ne legyél megtört ember, az talán segít azon a területen, de egy csomó más területre nincs hatással. Hogyan legyél teljes szellemben? A szellemi egészség mindenek előtt abból fakad, hogy elfogadod Krisztust, mint megváltódat. Jézus azt mondta, gyertek hozzám, ez egyszerű, meg tudjuk tenni. Tegnap este az alkalom végén 588 lélek jött Jézushoz. Ez nagyszerű, és ma este hiszem, hogy legalább ennyi ember lesz, ha nem több, aki azt mondja, nem tudok tovább élni így saját erőből, hogy mindent egyedül próbálok megoldani, és Jézushoz akarok jönni, és hiszem, hogy ő elfogad úgy, ahogy vagyok, és segít, hogy azzá legyek, akivé az akarata szerint lennem kell. Azon túl, hogy elfogadjuk Krisztust, a szellemi teljesség folytatódik, ahogy megtanulunk Isten igéje szerint járni, ahogy megtanulunk Istennek engedelmeskedni, és rájövünk, hogy a Szent Szellemre kell hagyatkoznunk abban, hogy ez megtörténjen, és nem történik meg egy csapásra egyszerre, hanem lépésről lépésre, dicsőségről dicsőségre, napról napra, szóval türelmesnek kell lennünk az úton. Évek óta tanítom arra az embereket, hogy higgyenek, és azt mondják, nem vagyok ott, ahol lennem kell, de hála Istennek már ott sem, ahol voltam. Jól vagyok, és az utamat járom. Bár még a közepén tartok, úton vagyok valami nagyszerű felé. Amen. Ma délelőtt a testi egészségről beszéltünk, jókat szórakoztunk, mikor arról volt szó, hogy hogyan törődj a testeddel, és ne bántsd magad, rengeteg jó visszajelzést kaptam ezzel kapcsolatban. Szóval azt gondolom, nem csak jól szórakoztunk, de néhányatoknak Isten igéje felnyitotta a szemét, hogy ne legyetek hazárdjátékosok többé, hanem kezdjetek el befektetni. Ne hazárdíroz azzal, hogy kizsákmányolod a testedet, nem alszol, nem eszel rendesen, túl sok stressz van az életedben, túl sokat dolgozol, minden területen felborult az egyensúly, és nem foglalkozol ezzel. Nem monopolizunk, ahol dobsz a kockával, és reménykedsz benne, hogy valami jót kapsz, és mikor bajba kerülsz, kihúzhatod a szabadulás a börtönből kártyát, és minden megy tovább. Nekünk nem szerencsejátékosoknak kell lennünk, hanem befektetőknek. Bele kell, hogy fektess magadba, mert értékes vagy. Ma este a mentális egészségről fogunk beszélni. Talán fordulj oda a melletted ülőhöz, és mondd, hogy szolgál a mentális egészséged. Tudjátok, ez sokkal viccesebben hangzik, mint amilyen valójában. Egyetértetek azzal, hogy az elménk valószínűleg több bajt okoz nekünk, mint bármi más. Tudjátok, miért van ez? Mert az elménk a küzdőtér, ahol a sátán jön és megtámad minket. Ez a címe a könyvnek is, amit írtam. Az elme küzdőtere. Ha meg tudod nyerni a csatát az elmédben, meg tudod nyerni az életben is. Amerre az elme megy, az ember követi. Tehát egy engedelmes elme engedelmes élethez fog vezetni. Az engedetlen elme engedetlen élethez vezet. Tehát nem tudom, hoztál-e döntést tegnap este, vagy bármikor az életedben, hogy nem csak keresztény akarok lenni, hanem engedelmes keresztény akarok lenni. Isten gyermeke akarok lenni, aki azt akarja tenni, ami a helyes, és megteszi, ami helyes, és megdicsőíti Istent. Nem akarok középszerű és megalkuvó lenni, és azt nézni, mit tudok megúszni, hogy aztán még becsúszak valahogy a mennyország hátsó ajtaján. Teljes szívemmel akarom Istent szeretni, és helyesen akarok cselekedni. Biztos vagyok benne, hogy a legtöbben hoztatok már ilyen döntést. Sokszor van azonban, hogy az emberek döntést hoznak, de ez sohasem valósul meg, mert bár jó döntést hoztak, és bennük van a jó szándék, nem változtatják meg a gondolkodásukat. Még mindig hulladék gondolataik vannak, bűzlik a gondolkozásuk, és mikor a gondolkozásunk bűzlik, az életünk is bűzleni fog. Amen. Nem így van. Szóval a gonosz folyamatosan támadja a gondolatainkat. De hiszed vagy sem, kezdetben először meg kell próbálnod Isten szellemével együttműködni, hogy helyes dolgokon tudj gondolkodni. Úgy fogod érezni magad, mint aki reggeltől estig csatázik, és annyira kimerülsz benne, hogy az ellenség ellen küzdj egész nap, hogy nem nagyon fogod tudni, mit tegyél. De elmondhatom neked, hogy megveted a lábad a földön, és egyre jobb, jobb és jobb lesz. És tudod, az elmém még mindig támadás alatt van, mert mindig mindig vannak dolgok, melyeket az ellenség sugalmaz a gondolataimban, de sok év gyakorlás után ezeket már elég gyorsan felismerem, és egyáltalán nem nehéz ezt mondanom. Nem, nem, nem megyek oda. Már jártam ott, már csináltam azt, tudom, mi az eredménye, és nem fogok ilyen dolgot tenni. Van egy Dave sztorim a számotokra ma. Amen. Nos, lehetnek a fejünkben bizonyos gondolatok, melyek rengeteg küzdelmet okozhatnak. Hányan tudjátok, hogy milyen küzdelemről van szó? Mintha dühös hangulat ülne az otthonodon. Ez lehet cívódás, vitatkozás, nyílt harc, ordítozás, kiabálás, de sokszor csak egy dühös hangulat. Mintha mindenki úgy tenne, hogy dicsőség az Úrnak, és mégis fortyog benned a düh, mert nem tetszik, ami otthon folyik. Nem tudtad keresztül vinni az akaratodat, vagy bármi legyen is a helyzet. Meg kell tanulnod, lezárnod az elméd a stresszes gondolatok előtt. És ahogy eszedbe jut ilyen, azt kell mondanod, ez sehová nem vezet. Már voltam ott, csináltam már, és meg fogom változtatni a gondolkozásomat, egyességet kötök Istennel, és hagyom, hogy ő gondoskodjon a helyzetről. Nézzük meg a 2 Timóteus második rész 23. versét. Vicces, milyen Isten! Azt gondoltam, ezzel a sztorival fejezem be, és éppen itt kezdek bele. 2 Timóteus 2.23. Az ostoba, a tévesen informált, partalan és értelmetlen, éretlen vitatkozások elől térj ki! Szeretem ezt a magyarázatos Bibliát. Hogyan térsz ki? Lezárod előtte az elméd, nem foglalkozol vele, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek. Hogy őszinte legyek, azt kívánom, bárcsak a férfiak megtanulnák egy kicsit jobban, hogyan működik ez nálunk, a nőknél, de sok év után sem megy nekik. Tudjátok? Szóval, egy este már az ágyamban voltam. Dave elment valahová a fiammal. Hova mentetek, srácok? Hol voltatok aznap este? Hol voltatok, mikor elmentetek ahhoz az autókereskedőhöz? Elmentek valahová. Mindegy, elmentek valahova, és utána úgy döntöttek, hogy bemennek az autókereskedőhöz, és csak körülnéznek. Hányan tudjátok, hogyha egy férfi elmegy a 34 éves fiával körülnézni, abból baj lehet? Nem tudom, mi ez a férfiakkal meg az autókkal. Én addig tudom vezetni az enyémet, amíg le nem esnek a kerekei, és nem érdekel, amíg elfogadhatóan néz ki, és elvisz, ahová kell. Nekem jó. A férfiak viszont újat akarnak. Valahányszor pislogsz egyet, és nem számít, milyen idősek, jó hangos kocsit akarnak, amiben, ha beleülsz, ilyen hangot ad ki. Rum, rum. Szóval ott tartottam, hogy fekszem az ágyamban, nagyon álmos vagyok. Kezdek el aludni, csöng a telefon. Hello, drágám! Én és Dan itt vagyunk az autókereskedőnél. Hát, én már kerülgettem ezt a hegyet azelőtt, szóval már is jön az érzés. Gyerünk, hölgyek, figyelnetek kell erre a viselkedésre, mert ahogy felbukkan, már mentek is a levesbe. És Dave azt mondta, nagyon szeretném ezt megvenni. Tudod, ez olyan, azt mondják, már csak ebben az évben gyártják. Utoljára úgy 8-9 évvel ezelőtt játszódott ez le, akkor az eladó fickó azt mondta, ez az országban az utolsó darab. Csak 4-et gyártottak ebből, és ez az egyike ennek a 4 utolsó darabnak az országban, szóval gyorsan le kell rácsapni. Nem lehetett kihagyni. Szóval, tudjátok, a férjem igazán bölcsember. Általában nem lehet csak úgy megvezetni akármivel. Nehéz átverni, de ha kocsikról vagy golfklubról van szó, veszett fejszenyele. De ez rendben van. Mindnyájunknak megvan a maga bolondériája. Szóval mondom, Dave, ne mondd, hogy meg akarod venni azt az autót. Neked most nem kell autó. Nincs szükséged egy versenyautóra. 74 éves vagy. Mit akarsz egy versenyautóval? És aztán elkövettem az első számú női baklövést. Azt mondtam, túl öreg vagy már egy olyan kocsihoz. Nem jó. Ez nagyon nem volt jó. Aztán a fiam átvette a telefont, ő nagyon közel áll hozzám, és ő az én kisbabám, szóval rá tud beszélni egy csomó mindenre. Ó, gyerünk, anya! Én és apa akarjuk ezt az autót. Itt lesz nekünk, jókat fogunk szórakozni. Ez olyan apa-fia dolog lesz. Én meg Danny, apádnak nincs szüksége autóra. Van egy szép kocsia. Nincs szükségünk autóra. Szóval, rövidre fogva, Dave így állt hozzá. Tényleg azt gondolom, megveszem ezt a kocsit. Tehát látjuk, hogy bár én nem akartam az autót, mégis megvettük, és ez, tudjátok, itt jön fel ez a behódolás dolog. Oké, hogyan fogok viselkedni ezután? Igen, dicsőség az Úrnak. Tehát, hölgyeim, hányan sejtitek, mire akarok ma este kiukadni? Ez nem alakul jól. Szóval leraktam a telefont, és hát, hogy mondjam, nem voltam boldog. És egyszer csak hirtelen kijelentést kaptam. Dave megveszi az autót. Lehetek dühös, vagy lehetek boldog. Szerethetem eléggé ahhoz, hogy hagyjam, hogy meglegyen, amit akar, és lehetek boldog, mert ő boldog, hiszen Dave is olyan jól elvisel engem. Szinte mindig hagyja, hogy azt tegyem, amit akarok. Szóval felhívtam, és azt mondtam, oké, tudod, nem arról van szó, hogy nem akarom, hogy megvedd az autót. Pedig én tényleg nem nagyon akartam, hogy megvegye, de azt mondtam, nem arról van szó, hogy én nem akarom, hogy megvedd az autót. Azt akarom, hogy boldog legyél. Szóval, ha a boldogságodhoz kell ez a kocsi, akkor vedd meg. Ó, köszönöm, drágám. Újra letettem a telefont, aztán azt gondoltam, nincs elég hely a garázsban. Azon gondolkodtam, hova fog állni ezzel a kocsival. Nekem egy kis autón van, amit 7 évvel ezelőtt kaptam Dave-től, és nem vezetem sokat. 12 000 mérföld volt benne, de Dave nekem vette, és olyan kis aranyos, szeretem, és tudjátok, már sokszor mondtam neki, tudod, alig vezetem ezt az autót, talán el kellene adnom, vagy odaadni az egyik gyereknek. Nem, nem szabadulhatsz meg tőle, azt én vettem neked, meg kell tartanod azt a kocsit. Azt akarom, hogy megtartsd. Aztán, amikor megkérdeztem Dave-től, akkor hol is fogsz parkolni ezzel az új autóval, azt felelte, hát arra gondoltam, talán megszabadulhatnánk a te autódtól. Újra át kellett gondolnom az egészet. Ó, ez nem szép, én megszabadulhatok a kocsimtól, neked meg ott lesz kettő, az egyikhez ráadásul, és akkor gyerünk, hölgyek, voltatok már így? És azt mondtam, Dave, miért van, hogy valahányszor beszéltünk a kocsim eladásáról, azt mondtad, tartsd meg az autót, tartsd meg, nem akarhatod eladni. Azt mondta, készen álltok? Kegyetlen. Azt mondta, hát a prédikátor azt mondja, mindennek megvan az ideje. Mármint valóban rossz dolog, mikor arra használod az igét, hogy megkapd, amit akarsz. Amen. Gyerünk, nagy tapsot Dave-nek. A kocsi egyébként botváltos, és rengeteg lóerő van benne. Dave elvitt egy körre, és annyira régen vezetett botváltos kocsit, hogy hát nem ment valami jól. Azt gondoltam, csontkovácshoz kell majd mennem, hogy helyre rakja a nyakamat, de komolyan, olyan volt. Azt mondtam, ha azt gondolod, ebben a micsodában fogok furikázni, őrült vagy, soha többet nem fogok beleülni. Aztán elment, és még hangosabb kipufogókat vett rá. A fickó 74 éves, és bőgeti az autót, mikor a fiam is vele van, és felhív olyan, hogy brum, brum, brum, brum, brum. Dave azt mondta, alig várom, hogy hazaérj, és elvigyelek egy körre. Figyelj, imádkoznátok, értem, elvesztettem a parkolóhelyemet, az autómat. Próbálok kedves, engedelmes feleség lenni, de itt van a lényeg, ami miatt ez a sztori beleillik a ma esti üzenetembe. Évekkel ezelőtt emiatt hetekig dühös lettem volna, és miután beszéltem volna Dave-vel, tovább háborogtam volna a szívemben, és keserű gondolataim lettek volna, talán hónapokig. Ó, igen, jó neked, megkaptad, amit akartál, és tudod, mit mondhatok? Ez az egész ügy számomra úgy 7 percig tartott, vége volt, és ennyi. Úgy voltam vele, hogy Istenem, te foglalkozz ezzel, ez nem az én problémám. Remélem, boldog az autójával. Tovább lépek, és boldogan élem az életemet. Gyerünk, nem kell hagynunk, hogy az elménk leuraljon minket. Amúgy férfiak, voltak, ez nem egy felhívás a keringőre, hogy most akkor mehettek autót venni, azt gondolva, hogy a feleségetek hallotta ezt az üzenetet, és kedvesen fogja majd fogadni. Van itt ma este néhány fickó, aki egy kicsit túl lelkes ezzel kapcsolatban. Nem tudom, nézzük meg a 2 Korintus 10, 4. 5. versét. Szeretek gyakorlati példákat hozni, melyek segíthetnek, hogy Isten igéjét megérthessük olyan szinten, hogy az otthonunkban is aszerint éljünk minden nap. Nem kell állandóan harcolnod. Hagyd, hogy Isten vívja meg a csatáidat. Rájöttem, hogy ha Isten azt akarja, hogy Dave-nek legyen autója, akkor hasztalan ez ellen harcolnom. Tudjátok, ez jó. Úgy értem, ha Dave szempontjából nézem, van fogalmatok róla, hány ezerszer kellett már Dave-nek ott ülnie, és tőlem ezt végighallgatnia. Megérdemel egy ajándékot. Amen. Hát nem vagyok édes, gyerünk. 2 Korintus 10, 4. 5. vers. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, nem test és vér fegyverei, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Nézd, ha van egy önző, énközpontú erősség az elmédben, akkor lehetetlen, hogy ne legyél dühös, mikor nem teljesül az akaratod. De ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten igaz ismeretével szemben emeltek. Most ezt figyeljétek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus, a Mesiás iránti engedelmességre. Tehát ez így működik. Megtanulod az igét, és olyan lesz benned az ige, mint egy fény. És mikor jön egy rossz gondolat, az, amelyik bajba akar keverni, a Szent Szellem súg neked, hogy emlékeztessen, Jézus mit akar, hogy mit tegyél. És ott döntést kell hoznod. Nem gondolkozhatsz a rossz dolgon, és teheted meg a jót. Hallottátok? Nem gondolkozhatsz tovább a rossz dolgon, és teheted meg a jót. Azt mondtam, nem gondolkozhatsz tovább a rossz dolgon, és teheted meg a jót. Mondjuk, valaki pornófüggőséggel küzd, sok ember van így manapság. Oké, nem ülhetsz és nézhetsz, és képzeleghetsz pornográf anyagokon, hogy közben azt reméled, nem kerülsz bajba. Hirtelen felindulásból senki sem szokott paráznaságot elkövetni. Rengeteg gondolkodás előzi meg, és a problémát ott tudod megállítani, amikor legelőször eszedbe jut egy ilyen gondolat, fogjul ejted a Jézus Krisztusnak való engedelmességre, és azt mondod, Istenem, segíts nekem! Nem fogok így gondolkodni, nem megyek arra az elmémmel, mert ha az elméd oda megy, az életed nagy valószínűséggel követni fogja. Gyerünk! Ha nem akarsz túl sokat enni, ne gondolj állandóan az ételre. Ilyen egyszerű. Ha edzeni és tornázni akarsz, ne ücsörögj úgy, hogy azon gondolkozol, és erről beszélsz, mennyire nehéz, olyan nehéz, ez annyira nehéz, nem hiszem, hogy meg tudom csinálni. Amerre az elme megy, az ember követi. Megosztottam veletek néhány érdekes dolgot ma este, hiszem, nem lehet engedelmes életünk és engedetlen elménk egyszerre. Józsué 1:8. Nem hiszem, hogy valaha bele lehet fáradni abba, hogy a gondolatainkról szóló üzeneteket hallgassuk. Egy szellemi elme békés elme. Nem olyan, ami tele van háborgással, aggódással, szorongással, ítélkezéssel és kritizálással, meg mindenféle ilyen dologgal. Istennek nagyszerű terve volt Józsué számára, és hatalmas módon akarta használni. És a legelején, amikor Isten elhívta, erre a nagy dologra hívta el. Elindul Józsué, és azt mondja a 7. vers. Csak légy bátor, igen bátor és erős. Őrizd meg és tartsd meg azt a törvényt, amelyet Mózes az én szolgám parancsolt neked. Ne térdj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Tehát azt mondja, oké, itt van az igém számodra, engedelmeskedj neki, legyen az életed középpontjában, és ne fordulj el tőle se jobbra, se balra. Elmondhatom, hogy büszke vagyok rátok, hogy ma este itt vagytok. Sokan egész hétvégén. Büszke vagyok rátok is, akik most ezt a tévéműsort nézitek, és sokan közületek minden nap. Ez arról beszél számomra, hogy szeretitek az igét, belefektettek Isten igéjébe, és remélem, és imádkozom érte, hogy azért hallgassátok az üzeneteket, hogy azt meg is cselekedjétek. Amen. Hiszem, hogy mikor hallgatjuk az igét, a benne rejlő erő feltölt minket erővel, hogy képesek legyünk megcselekedni. Egy jobb dolog van az ige hallgatásánál, az az, amikor te magad tanulmányozod. Azt gondolom, ha ezt a két dolgot összerakod, az már egy erőmű lesz. Azt mondja Isten, ha ezt teszed, boldogulni fogsz, amerre csak jársz. 8. vers. El ne távozzék-e törvénynek könyve a te szádtól. Más szavakkal mondd ki, én állandóan Isten igéjéről beszélek. Nem tudom, vetted-e az üzenetet vagy sem, de ki kell mondanod hangosan az igét, mikor egyedül vagy otthon, mikor az autódban ülsz. Az egyik legerőteljesebb dolog, amit tehetsz, az, hogy Isten igét hangosan megvallod a saját száddal. A Biblia azt mondja az Ézsaiás 55-ben, hogy beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen. Hiszem, hogy Isten nem csak a saját szájáról beszél, hanem azoknak a szájáról is, akik hozzá tartoznak. Mikor a száddal kimondod Isten igéjét, az segít megújítani az elméd, az ige friss marad benned, és erőt ad ahhoz, hogy megcselekedd.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Cross GPS
1: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
4: Sodrásban. A Római Filmakadémián pallérozott Gál István 1960-ban készült első nagyjátékfilmjére korszakos alkotásként tekinthetünk. Ez volt az első egyértelműen szerzői magyar film, ahol nem a forgatókönyv irodalmiságának a megjelenítése, hanem a rendező és az operatőr egyéni látásmódja határozta meg a történet elmesélését. A Sodrásban korszakosságát erősíti, hogy két jelentős, hasonló témájú konkurensnek mondható film, Szabó István Álmodozások kora és Jancsó Miklós Oldás és kötés filmjei mellett tudott jelentős sikert elérni. A 6 fiú és 2 lány tiszaparti vakációját elmesélő filmben egy szerencsétlen baleset következtében a fiatalok többsége élete első mélyválságát éli át. Társuk elvesztése okán mindenki saját helyzetét elemezve rákényszerül újra definiálni a többiekhez és a társadalomhoz fűződő viszonyát. A film igen markáns korlenyomat. A népből származó értelmiségi ifjúság társadalmi felelősségvállalásának fontosságáról beszél. A Sodrásban témaválasztása és elbeszélésmódja letagadhatatlan párhuzamot mutat Antonioni a Kaland című filmjével, de míg az olasz mester végig semlegesen viszonyul szereplőihez, addig Gál első filmesként hol idealistán, hol túl moralizálva szólaltatja meg szereplőit. Sára Sándor kameráján keresztül a táj szimbolikus szerepet kapva hangulatot fest, feszültséget teremt, igazodik a történet menetéhez, miközben a fiatalok megformálóiként olyan színészek remekelnek, mint Drahota Andrea, Mór Marian, Kozák András vagy Szersény Gyula. A film megérdemelten kapott megosztott fődíjat a Karlovy Vary Filmfesztiválon.
1: Minden pénteken 18 órától Cine Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az ideled almát az Amerikai Egyesült Államokban nemesítették 1926-ban a Jonathan és a Wagener fajták keresztezésével, ám kereskedelmi forgalomba, így hazánkba is, csak néhány évtized múltán került. Világszerte és Magyarországon is a mai napig népszerű, bár jelentősége kissé csökkent. Fája fiatalon középerős, termőre fordulás után mérsékelt növekedési erejű. Ágrendszere eleinte feltörő, később szétterülő. Koronája minden nehézség nélkül nevelhető, a termőre fordulással egyidejűleg a korona szinte saját magát felépíti. Kiválóan metszhető, alakítható. Középkorai, elhúzódó virágzása miatt ritkán szenved fagykárt. Részben öntermékeny, de megporzó fajtát igényel, melyek lehetnek a Gloster, a Jonathan vagy a Golden Delicious, esetleg Golden Klónok vagy a Star King. Termése októberben érik, közepes vagy nagy, 170-200 grammos, alakja kissi lapított gömb, héja közepesen vastag, csak nem teljesen élénkpiros, mosott fedőszín borítja. Húsa kemény, roppanó, vajszínű, lédús, íze kellemes, enyhén savanykás, harmonikus. Gyors puhulásra, tárolási betegségekre nem fogékony, így hosszú ideig, akár a nyári hónapokig is megőrzi minőségét. Sok oldalon használható, friss fogyasztásra, feldolgozásra és jól tárolható.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Krisztóf, Manna FM, Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Csodaszép reggelt kívánok a hallgatóimnak. Ebben az órában vendégem Szűcs Kinga, színésznő, énekesnő, író, költő, és nem is tudom, hogy még miket mondhatnék. Nagyon-nagyon sokoldalú művész.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Ül velem szemben. Szervusz Kinga, jó reggelt. És ugye voltál te már itt nálam a mesekönyveiddel,
2: igen.
1: És most megjelent az első, illetve megjelenik nem sokára,
2: igen,
1: az első regényed.
2: Így van.
1: Arról már beszéltünk, hogy színház, tehát ami még az életedben van, az még mindig az éneklés azért az ott van, ugye?
2: Így van, így van. A színház is mindig jelen van, és nagyon bízom benne, hogy jelen is lesz. Nem is szoktam így felcímkézni magam, hogy én most mi is vagyok tulajdonképpen, író, költő,
1: kreatív
2: énekes.
1: Ember.
2: Igen, egy alkotó, kreatív ember vagyok, és mindig, ami éppen keresztezi az utamat, vagy elém lép, azon azt én nagyon nagy szeretettel teszem, és abban alkotok. Most éppen ez a prózaírás jött el így a versek után. Igen, itt a rádió hallgatói már találkozhattak, amikor igen, beszéltünk a gyerekkönyveimről.
1: De és akkor hogyan jött ez ugye
2: prózaírás? Igen. Ez egy önéletrajzi ihletésű regény. Mindig próbálkoztam írni mindenfélét, és meg voltam győződve, hogy ez a próza az nem biztos, hogy nagyon szeretek olvasni, szeretem a kortárs irodalmat, természetesen a magyart is, és a nemzetközit is, és valahogy nem gondolkodtam a próza írásban soha, de ugyanúgy beszéltünk már egyszer erről, hogy a könyvek is így bekopognak hozzám, egyszer csak mindennek eljön az ideje. És ebben sem volt ilyenfajta tudatosság, hogy én most leülök, és ezt vagy azt megírom. Ez egy nagyon érdekes folyamat, és borzasztóan érdekelne az, hogy másoknál ez hogyan történik. Nálam teljesen ösztönszerű, ezt tudom mondani, hogy egyszer csak bekopogtat hozzám az első pár sor, ezt tudom mondani, tudom, hogy nagyon furcsán hangzik, de egyszer csak valahogy elkezd közöm lenni egyfajta történethez.
1: De ennek van valami külső jele, úgymond?
2: Néha igen. Így, van, aki futás közben gondolkodik, akár a napi teendőin, akár a kreatív teendőin, van, aki éppen takarítás közben, vagy vezetés közben, vagy ilyesmi, és nekem is van ilyen, hogy sportolás közben gondolkodom, és akkor ilyen nagyon kreatív ötleteim támadnak, és a versek is így szoktak, hogy egyszer csak bekopok hozzám, és elkezdem mondani, hogy a nyuszi a káposztásban, de mit akarok én ezzel a nyuszival a káposztásban? És akkor egyszer csak folytatom tovább, hogy hát akkor folyt, és ugyanígy volt ez valahogy, hogy nem hagyott nyugton ez a történet. Nyilván mindenkinek van gyerekkori története, vagy azt is szokták mondani, hogy mindenkiben van egy regény legalább, lehet, hogy
1: vagy
2: több.
1: Vagy több, igen.
2: Lehet, hogy több, ha jól figyel, igen. Remélem, hogy több is van. De ez is olyan volt, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy beszélni kell ezekről a dolgokról, amelyek ebben a könyvben szerepelnek, és az is nagyon érdekes számomra, hogy mint ahogy az előbb mondom, hogy mindenkinek van egy története, de hogy azt hogyan közelíted meg, vagy mitől gondolod azt, hogy arról beszélni kell, vagy hogy arról másoknak tudni kell, vagy hallani kell.
1: Érdekel ez a kérdés?
2: Hát igen, ez is egy nagyon érdekes kérdés. És hogy százan már százféleképpen megírták, de valami pont attól válhat esetleg művészetté, véleményem szerint, és az, ahogyan én is olvasom ugye a kortárs műveket, hogy úgy mondod el, ahogy senki más, vagy a te szemszögedből senki más nem látta, a te megélésed, az csak a tied.
1: A te hangod,
2: az csak a tied, és hogyha azt sikerül megtalálni, akkor tudsz valami olyat adni, legyen ez, hiszen a fát és a tájat is lefestették már nagyon-nagyon sokan, de lehet, hogy senki nem úgy, mint ahogy azok a festők, akik, és most szándékosan nem mondok neveket, csak kinek ki a kedvence.
1: Igen.
2: És akkor akkor az téged valamiért megszólít. Neked ad valamit, téged benned felkelt egy olyan érzést, ami csak neked fontos.
1: Ez egyébként olyan érdekes, hogy vajon ez mi alapján történik? Akár a történettel valami egyezőség a saját
2: biztos
1: életünkben, vagy személyiségbeli egyezőségek? Ez érdekes kérdés.
2: Az is lehet, miért? Igen, az is lehet személyiségbeli is, és igen, az, hogy ki kivel tud azonosulni, ugye ezt nagyon hamar megtaláljuk azokban a filmekben, könyvekben, vagy színdarabokban, amelyek tetszenek nekünk, hogy minek alapján azonosulunk, és melyik hőssel azok közül, akiket éppen igen látunk, és akkor természetesen mindenkinek a személyes történetében van valami, amivel tud kapcsolódni, vagy amivel azt tudja mondani, hogy igen,

0: csak két tesódról van szó, három-három lány tesó.
1: Igen.
0: Nyilván ennyire felismerhető a ti életetek, majd a könyvből is, vagy aki ismer mondjuk téged, vagy ismer titeket, vagy ismeri a ti családi történeteteket, azok rá fognak eszmélni dolgokra?
1: Igen, igen, biztos, hogy felismerhető. Aha. Természetesen. És hát azért is egy önéletrajzi ihletésű regény, mert hát természetesen minden történethez azért kell egyfajta dramaturgia is, hogy, mert hát persze vannak történetek, amelyek úgy voltak, de kell, hogy ez valahogyan olvashatóvá, olvasmányossá és mindenki számára izgalmassá tehető, mint egy színdarabnál is, annak ellenére, hogy inkább így mondom, hogy a Romeo és Júlia is egy szerelmi történet, és az Otello is egy szerelmi történet, de teljesen más, és teljesen más az olvasata, és teljesen más ugye a jelentése a két történetnek. Tehát igen, persze, természetesen olyan dolgok, és ugye azokról jó beszélni, vagy tudok én hitelesen beszélni, amiket én láttam, amiket megéltem, vagy azokat belevíve, vagy tapasztalatba, vagy nem éppen pont az egy dolog velem történt, de láttam, ahogyan történt, vagy valaki mással.
0: Most akkor hozunk életörömzenét, és innen jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést nem sokára Szűcs Kingával.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: A legjobb pillanatok.
2: Vendégem Szűcs Kinga, színésznő, énekes, költő, író, akinek megjelent legújabb könyve, ugye mesekönyvekről már beszélgettünk itt a Családi Mannában is korábban, most pedig megjelent az első regénye, a Tiszteletes három lánya, ami ugye 80-as évekről szól, a 80-as évek végéről. Bezajlik, vagy ott kezdődik
3: igen, a történet.
2: Hogy azért azt ugye ott jó néhányan, ugye te is Erdélyben születtél, mint ahogy én is, tehát hogy azért mi ott nagyon sok mindent megéltünk, és az annak a generációnak, aki ezeket megélte, annak valahogy így közös az emlékezete ebben a történetben. Nyilván mindenkinek külön-külön más-más, hogy ahogyan ő megélte, meg a családok, ahogy megélték, de hogy ez akkor egy ilyen, tehát a mi generációknak ez sokkal többet ad, feltételezem én, ez a könyv, ez a regény.
3: Igen, hát bízom benne, hogy mindenki megtalálja majd benne a minden generáció azt, amivel azonosulni tud, mert több síkon és több szálon fut a történet, de valóban persze, tehát ilyenkor biztos, hogy lesz olyan, aki azt mondja, hogy igen, én erre emlékszem, vagy ezt a csokit én is ettem, és ezt a nem tudom, tárgyat én is, vagy ezt az újságot akkor én is olvastam, és ez nagyon fontos, hogy mert igazából tényleg ez egy lenyomat, ezt semmiképpen nem, szóval, hogyha azt kérdezik tőlem, hogy mi ez, én mindig azt nekem az az érzésem, aztán majd persze az a legfontosabb, és az egy nagyon izgalmas kérdés, hogy az olvasó hogyan fogja látni, és hogy kiben hogyan fog, vagy milyen képet fog alkotni, és hogyan fog lecsapódni. Ezt még nem tudom, és nagyon-nagyon várom, és izgalmas számomra, hogy ki ebből mit fog látni. Mint ahogy a verseknél is nagyon gyakori az, hogy teljesen más, hogy vagy más-más olvasó más-más természetesen a kedvence, és azt mondja, hogy hozzá ez azért áll közel a szívéhez, mert amikor gyerek volt, akkor vele is az volt, hogy tehát nagyon-nagyon érdekel, de mindenképpen ez egy ilyen lenyomat, egy ilyen benyomás, az egész úgy, ahogy van egy hangulat. Igen, ez a legjobb szó talán.
2: Hangulat, igen.
3: Hogy ez egy hangulat, ami akkor volt, ahogy akkor mi felnőttünk, teljesen máshogyan, mint ahogy a mai generáció felnő, legyen ez a környezeti hatások, a kulturális közeg, vagy bármi a hozzáférhető dolgok. Teljesen más volt a mi gyerekkorunk, és ez egy nagyon speciális hangulat, ma már visszatekintve innen 2026-ból, hát nem tudom.
2: Ennél a történetnél, tehát hogy igen, ez egyébként nagyon érdekes, hogy mondod, hogy a hangulat, én is azt gondolom, hogy tehát ha én most visszagondolok arra az időszakra, akkor nekem is leginkább érzések és hangulat jut eszembe. De most pont ezért eszembe, te hogyan tudtad, tehát hogy most mondtad például a csokit, megragadtad, hogy emlékszel te mindenre?
3: Igen.
2: Tehát, hogy ezt így elő tudtad szedni, vagy az emlékeidből, hogy voltak esetleg olyan naplójegyzetek?
3: Nem.
2: Ez a hihetetlen, mert én nem nagyon tudnék most így gondolkodom abból az időből így elővenni. Nagyon érdekes.
3: Igen, nagyon sok mindenre emlékszem, főként ilyenekre, és ami fontos volt még nekem, igen, valóban az, hogy azt tudjam átadni, vagy valahogy megfogalmazni, vagy azt megragadni, ahogy én emlékszem. Tehát ilyen értelemben ez semmiképpen nem egy történelemkönyv, vagy egy ilyen jellegű tudományos munka, hogy itt most minden, hanem pontosan az volt nekem a nagyon fontos, hogy ahogy én emlékszem, ami bennem megmaradt valamiért, hiszen főként azok a dolgok maradnak meg bennünk, amelyek valamiért erősen hatással voltak ránk, főként érzelmileg. Ugye mindenki azokra a napokra emlékszik az életéből legjobban, amelyek nagyon erős érzelmi hatásúak voltak, mint például a gyerek születése, az esküvő napja, vagy egyéb olyan, amikor semmi ügyes-bajos dologgal nem foglalkozol, csak is arra tudsz koncentrálni, ami annak a napnak a legjelentősebb pillanata. És valahogy ezeket próbáltam megragadni, hogy azokat a benyomásokat rögzítsem, és azokat a hangulatokat. Hát természetesen ebben van jó és rossz is, és hát nehéz.
2: Mert az élet az ilyen, igen.
3: És így van, és kegyetlen, és sokszor nagyon, akár nagyon durva is. Ahogy akkor ott a hétköznapok folytak, anélkül pontosan, hogy megengedtem volna magamnak azt, hogy annyira precíz legyek, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy tényleg azt szerettem volna megragadni, ahogy én emlékszem ezekre a dolgokra. Érdekes módon elég jól.
2: Ez tényleg nagyon hitelesen. Én nem sok emléket tudok felidézni abból az időszakból. Nyilván lehet, hogy ha jobban belegondolnék, akkor jönnének így vissza a emlékoszlányok, de...
3: Biztos, vagy hogyha erre rá koncentrálnál, igen, és akkor igen. Nyilván egyik gondolat követi a másikat, és akkor azt mondod, hogy igen, jaj, hát tényleg ez is így volt, vagy igen, ezt a csokit ettük, vagy azt a, nem tudom...
2: Eugénia, azt
3: igen, például, hát az is természetesen, igen. Hát azt nem lehet kihagyni egy ilyen könyvből, hát az nem is lenne valódi.
2: Ja, csak elmondom azoknak a hallgatóknak, akik nem ismerik, hogy ez igazából két keksz szelet közé ilyen, hát most Nutellának nevezzük,
3: igen.
2: De...
3: Kicsit ilyen csokoládés krém, van vaníliás is, igen. De mai napig létezik amúgy, és többféle ízesítésben.
2: Érdemes megkóstolni egyébként.
3: Igen, mi nagyon szeretjük, de nekünk ez nyilván hozzátartozik a gyerekkori ízek szintén, igen. Ugye azokat is írom benne, hogy akkor miket főztünk.
2: Igen, ez milyen érdekes, hogy megmaradnak ezek az ízek, illatok. Na, de most életörömzenét, legfrissebb híreket hozzuk, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Szűcs Kinga, énekesnő, színésznő, író, költő. Legújabb könyvéről beszélgetünk, a Tiszteletes három lánya című regényéről. Ugye eddig főként mesekönyvek jelentek meg Kingától, de most már megszületett az első regény, egy önéletrajzi ihletésű történetről van szó, illetve regényről, és ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy milyen fontosak ezek a gyerekkori ízek, illatok.
2: Minden emlékünk ízek, illatok összhangja, ugye nem véletlen az, hogy megérzünk egy illatot, és azt mondjuk, valami ezt rögtön igen. Valami eszünkbe jut
1: vagy
2: róla.
1: Vagy érzést előhozza, igen.
2: Van, vagy előhozza az érzéseket, ezért ugye azokat az ételeket is, hát természetesen nem receptszerűen, de hogy így megemlítem azokat is, hogy miket főzött akkor édesanyám, vagy hogy miket ettünk mi akkor, teljesen más volt a konyha is, mint ahogy ma főznek az emberek, akkor azt tettük, ami éppen idény jellegű volt, és nem lehetett epret kapni decemberben. Mondjuk eper szezonban sem lehetett.
1: Nem lehetett, de
2: szóval, igazából, és hát nem sok mindent lehetett kapni. Ez is
1: volt olyan történet, amit ki kellett hagynod, vagy hogyan raktad azért össze ezt? Mert gondolom...
2: Nagyjából kronológikusan, de nem lineáris a történet, mert a jelenben kezdődik, és akkor úgy jönnek vissza ugye az emlékek, és akkor úgy ugrál vissza. De a gyerekkori rész az nagyjából időre, úgyhogy kis, ugye az évszakok váltakoznak főként, tehát hogy nem minden egyes karácsony van például megemlítve, hanem vannak benne téli dolgok, meg őszi dolgok, meg tavaszi dolgok, úgy, ahogy a gyerek nő, és ami számára fontos azokban az évszakokban, ami fontos például, hogy elkezd iskolába járni, vagy hogy milyen azzal mik kapcsolatosak, és akkor mi történik nyáron, de ez is úgy, hogy akkor mindenkinek ugyanaz történt azon a nyáron, szóval, hogy ez is egy ilyen korlenyomat, hogy akkor mindenkinek ugyanaz történt azon a nyáron, nagyjából, mert hát ugyanarra a strandra mentünk, és hogy, tehát, hogy ezeket így megpróbálni megragadni, és inkább ennek a hangulatát, meg a jellegzetességeit így kiragadni, és hát, hogy annak a korszaknak a nehézségei együtt, ami akkor történt, azt egy kicsit így közel hozni a mai olvasóhoz, mert hát az már szinte történelem, ha nem történelem.
1: Történelem, abszolút.
2: Igen, ami a 70-es, 80-as években történt, hát az már ugye ki sem merem mondani, hogy hány évvel ezelőtt volt.
1: Igen.
2: És ennek így a hangulatát megragadni.
1: Mennyi időbe tellett neked ezt a könyvet így megírni? Vagy leültél, elkezdted, és így éjt-nappal írtad.
2: Voltak korszakok, igen, ez én elég gyorsan írok ez a verseknél is, és aztán persze dolgozom rajta természetesen, de ami ki akar jönni, az kijön, igen, és aztán hogyne, hát egy könyvvel nagyon sok munka van még utána is, és folyamatosan nagyon sok odafigyelést és munkát igényel, többek részéről is. De persze, hát viszonylag gyorsan írok, igen. Nem tudom pontosan, hogy mennyi idő volt.
1: De hogy ez elkezdted egy évvel ezelőtt, mondjuk, és
2: több
1: mostanra...
2: Több is, mint egy évvel ezelőtt, egy másfél évvel ezelőtt. De már közben folyamatosan forognak a fejemben a történetek. Egyébként amúgy azért írok gyorsan, viszonylag úgymond, bár nem tudom ennek mi a mércéje. Remélem, hogy ennek nincs. De hogy már előtte forog a fejemben, uh-huh. mindig forog a fejemben a történet, és az, hogy tulajdonképpen leírom, az már csak a vége annak, hogy én már azt forgatom és érlelem akár napokkal uh-huh. vagy hetekkel előtte, és rakom össze a fejemben, és folyamatosan folytatom, hogy hogyan lenne jó. De nem is gondolkodom őszintén szólva azon, hogy hogyan lenne jó, hanem megpróbálok a végletekig hű maradni egyfajta őszinteséghez.
1: Van ilyen, közben szoktál ilyen tesztolvasást csinálni? Tehát, hogy egy bizonyos részeket
2: igen,
1: elküldesz valakinek, hogy olvasd el szerinted. Mondjuk igen. Itt például akár a tesóidnak.
2: Így van, a tesóimnak nagyon-nagyon-nagyon uh-huh. jól látod, igen. hogy a verseknél is így van, hogy van a, ugye a két nővérem, akik mindenben támogatnak engem, és ebben a könyvben is mindenféle támogatást megadtak, ami elképzelhető. Többek között azt is, hát igen, ha művész van a családban, az nem egy könnyű helyzet senkinek, ne adj Isten, ha több is van, vagy adj Isten, akkor ez végképp nem egy könnyű helyzet a családnak, ugye? De ők mindig mindenben támogattak a verseknél is ugyanígy engem, és nagyon jó kritikus. Tehát azért is szeretem elküldeni nekik, mert a munkámban nincs bennem hiúság. Ez nagyon jót tett a sok-sok színpadi év, hogy megszoktam azt, hogy egy alkotás az egy munkafolyamat tulajdonképpen. Igen. És muszáj, hogy legyenek kritikusaid, mert az a javadat szolgálja, és az elkészült műnek végül is a javát szolgálja. Az, hogyha olyan emberek kezébe kerül, akik értően és jó szándékkal kritizálják, tehát tudod, hogy jót akarnak neked, akkor az nagyon is jó, hogyha néhány művész barátom, akiknek szintén nagyon adok a véleményére.
1: Hát ez építi az embert.
2: Mert épít, így van, és nem látsz kívülről egy ponton
1: pontosan.
2: Túl. Hát nem véletlenül találták ki a rendezőt annak idején, aki egyszer csak lepattant a színpadról a színészek közül, és azt mondta, hogy majd én most ránézek arra, hogy hogyan nézesz ki kívülről. Muszáj, hogy valaki lásson téged kintről, és ők nagyon szépen segítenek engem mindig az utamon ebben, hogy elolvassák, és akkor jól meg is kritizálnak, hogyha úgy van, de hát mindenképpen úgy, hogy akkor hogyan épüljen ezt tovább, és már önmagában az, hogy egy prózát írni, és akkor abban valahogy előre jutni, már önmagában az nagy dolog volt nekem, és akkor, hogy ebben ők segítettek, az szintén.
1: Kinga, most újra megállunk egy életörömzene erejéig, de jövünk vissza, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést, tartsanak velünk önök is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Folytatjuk a beszélgetés vendégem Szűcs Kinga, énekesnő, színésznő, író, költő, akinek megjelent legújabb könyve, pontosabban az első regénye, a Tiszteletes három lánya címmel, ami egy önéletrajzi illetésű regényről van szó. Ugye a három lánya ugye két testvér, és hát azt gondolom, hogy itt azért segítettétek egymást ennek a történetnek a feldolgozásában. Meg ugye a közös élményeiteket azért
2: igen,
1: mondom, hogy több oldalról is meg tudtátok
2: ez egy
1: mutatni.
2: Jó időutazás igen, is volt, igen. Mert sokat beszélgettünk természetesen a családunkról, magunkról, meg az utunkról, ahogy itt ebben előre mentünk, és hogy hogyan változik, és hogy hogyan tesz meg az ember mindent, mert az is nagyon fontos, hogy a remény mindig ott legyen, és hogy mindig ott is van egyébként, és az, hogy ne adja föl az ember, és hogy tényleg nem közhely, de mégsem közhely. Nagyon sok dologra rásütjük, hogy közhely, miközben nyilván az, de nem véletlenül alakultak ki ezek a mindenki által ismert mondatok, hogy tényleg nem szabad feladni, ameddig csak van egy szikra remény. És hogyha ezt meg tudjuk mutatni akár egy versben, egy színdarabban, egy könyvben, akkor az nagyon fontos, mert nekem is nagyon sok erőt adott, főként gyerekként, hogyha olvastam olyanoktól, de mai napig, vagy ha látok olyat, akire azt mondom, hogy példaképpen bármilyen okból, akár az életben, akár a kitartásában, akár abban, hogy bármilyen nehéz volt az élete, nem adta fel. És hogyha csak egy embernek segít a könyved, a versed, a darabod, a rendezésed, a műsorod,
1: igen.
2: Az nagyon sok, tehát minden sors egy sors.
1: Beszéljünk egy picit arról is, hogy hogyan adtad ki ezt a könyvet, mert ez ugye megint egy kardinális kérdés a mai világban.
2: Igen, a Felhő Café könyvek kiadó a könyvemnek a kiadója.
1: És ilyenkor ez úgy történik, hogy elküldöd
2: igen,
1: neki?
2: Igen, elküldtem a kéziratot, és akkor egy pozitív választ kaptam, aminek borzasztóan örültem.
1: Mert ez egyébként baromi ritka amúgy.
2: Így van. Ez nagyon, hát nem is inkább, igen, nem is azt mondom, hogy ritka, hanem hogy egy nagyon... Hát semmilyen művészet nem egyszerű manapság, ezt jól tudjuk, meg sosem volt az.
1: Meg sosem.
2: Tulajdonképpen soha nem
1: ez
2: volt.
1: Ez egyik legnehezebb szakmai
2: igen,
1: ilyen szempontból.
2: Így van.
1: Vagy a művészetek
2: összességében. Épp most olvastam a Bazaknak az Elveszett Illúziók című könyvét. Én valamikor nagyon régen elkezdtem, de szerintem még fiatal voltam hozzá, és most éppen a kortársakról visszakanyarodtam egy kicsit a klasszikusokhoz, és azt mondtam, hogy most egy kicsit. De mindegy, de a lényeg az, hogy ott is éppen egy hasonló történet van, és ott sem volt ez már, 200 évvel sem volt ez már, ezelőtt sem volt ez
1: másabb.
2: Már másabb, vagy igen. Könnyebb. Ugye a művészet és a kultúra az mindig egy ilyen érdekes gyerek volt mindenhol, hogy nem tudunk és nem is szabad élni nélküle, de mindig nagyon keveset.
1: Vele, és igen, pénzt akarunk
2: így
1: vele,
2: van,
1: igen.
2: Foglalkozni sem akarunk vele, költeni sem akarunk rá túl sokat, de azért legyen és nem is lehet nélküle lenni, és nagyon fontos is, mert egyszerűen egy népnek, egy kultúrának, egy ország,
1: hát,
2: szóval elengedhetetlen része minden, ami írott, vagy
1: hát ez igazából a lelkünknek, ugye?
2: Így van, a lenyomata, a leképzése, és abszolút. Éppen a korunknak, hogy éppen hol tartunk mi a fejlődésünkben. Úgyhogy borzasztó boldog és hálás vagyok. Lehet is majd kapni a kiadó webshopjában a könyvet, előrendelhető már.
1: Már most, aha.
2: Már most előrendelhető, tehát a Felhő Café könyvek kiadó webshopján már előrendelhető, és a bemutató pedig, a könyvbemutató az június 11-én lesz, a Szuterén Kultúr és Gasztró térben, a 15. kerületben. Ez egy remek hely, ahol mindenki amellett, hogy pompás könyvekkel találkozhat. Nagyon jól is érezheti magát, nagyon kellemes atmoszférájú az egész hely, és erre mindenki, tehát remélem, aki eljön, remélem, hogy minél többen nagyon jól fogja érezni magát, és ott majd beszélgetünk, kicsit fel is olvasunk a könyvből, és beszélgetünk is róla.
1: És aki nem tud oda elmenni.
2: És aki nem tud oda eljönni, az például megtalál engem az ünnepi könyvhéten a Líra standján június 12-én 17 órától, tehát munkaidő után remek, hogyha a legjobb időpont. Így van, hogyha valaki úgy érzi, hogy akkor gyorsan kimegy és szétnéz az ünnepi könyvhéten, akkor engem is ott megtalál, amint éppen dedikálok majd, és beszélgetek a hozzám kilátogatókkal, akiket nagyon nagy szeretettel várok és várunk. És hát onnantól kezdve pedig minden ismert
1: könyves
2: így van, és minden ismert könyveszerző helyen meg lehet majd szerezni, amiket itt már megszoktunk nálunk.
1: Én már nagyon várom egyébként, hogy kezembe vegyem, nekem a cím nagyon-nagyon tetszik, szerintem zseniális címválasztás.
2: Köszönöm.
1: Úgyhogy nagyon-nagyon várom, tényleg nagyon kíváncsi vagyok. Egyrészt azért is, mert ugye annak a kornak én is a elszenvedője, vagy megélője voltam, hát is, mert ugye voltak szép, meg jó, meg nem annyira jó oldala is, mint mindig mindenkornak nyilván. Egyébként még az jutott eszembe, lassan sajnos lejár az időnk, sőt olyannyira már le is járt, hogy ezekből színdarabot esetleg, mert hogy ebből az lenne a következő.
2: Boldogán.
1: Mert ez a Tiszteletes és három lánya, igen, szerintem ez egy zseniális
2: kétfelvonásos
1: előadás.
2: Igen, boldogán. Ha bárki megkeres ezzel az ötlettel, én állok elébe, akár azt, hogy színpadra alkalmazzuk.
1: Vagy forgatókönyv.
2: Akár együtt, vagy forgatókönyv, nagyon-nagyon boldogan. Én azt hiszem, hogy igen, ez egy jó téma lehet, és kicsit filmes is a szerkezete már most eleve, mert nagyon filmszerű volt a fejemben az egész, és igen, meg hát nem tudok elszakadni attól, hogy egy ilyen, hogy mindig is a színpadon éltem, és ez egy dramaturgiát mindenképpen, hogy egy dramaturgiai érzéket mindenképpen megkövetel, és itt is úgy váltják egymást jelenetek, hogy tulajdonképpen ez már egy fél siker lenne, hogyha valakinek eszébe jut.
1: Én nagyon szorítok neked, hogy ez megtörténjen, és most akkor így kidobtuk az éterbe meg a hallgatóknak, hogyha valaki most úgy érzi, hogy ezen a vonalon tovább menne, akkor hajrá.
2: Várom szeretettel a filmbemutatón. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatóim, ebben az órában Szűcs Kinga, a színésznő, énekesnő, író, költő volt a vendégem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Sátántangó. Tarbéla 1994-ben készült fekete-fehér filmje a maga 450 percnyi játékidejével minden idők 9. leghosszabb mozifilmje a világon. Miközben a filmhosszához viszonyított vágások számában a legkevesebben rendelkezik, így ebben a tekintetben listavezető. A nemzetközi filmvilágban legtöbbet említett magyar filmalkotás Krasznahorkai László regénye alapján készült. A 12 epizódra takolt mű kapcsán sokan a lételméleti és metafizikai értelmezéseket tartják fontosnak, míg mások pszichológiai szempontok alapján tartják megkerülhetetlennek, de akad, aki a sajátságos humorát és az önreflexiót értékeli a legjobban, a nézőpontjait önmagába visszatérő módon elbeszélő filmben. Medvigy Gábor retinába égő képei mellett Víg Mihály zenéje teszi markánssá a hipnotikus hatású, bár a mai szemmel már nehezebben befogadható alkotást.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változékony időre számíthatunk. Gyermekjogi reform javaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Középkori hangulatot idéző fesztivált tartanak jövő szombaton, Kaposváron. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A gyermeknapon gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár a közmédiában arról beszélt. Számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Sokan meghaltak, amikor felrobbant egy bányászati robbanóanyagot tároló raktár Myanmar északkeleti részén, a kínai határ közelében. A balesetben 46-an vesztették életüket, és több mint 70-en megsérültek. A helyi mentőszolgálatok szerint a robbanás több mint 100 épületben okozott károkat. A tragédia okát egyelőre vizsgálják. 12 ember sérült meg Dél-Csehországban, amikor egy magyar rendszámú autóbusz autóval ütközött, írja a Telex. A cseh hatóságok szerint a buszon 30-an utaztak, közülük 8-an sebesültek meg, míg a személyi autó mind a 4 utasa megsérült. A karambol heves esőzés idején történt, a körülményeket vizsgálják. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak jövő szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csatajelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítéssel és a régészettel, valamint íjászaton, kosárvonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A rendezvény végén a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet. Felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Napközben 21-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Már is néhány klassz helyet hozok Budapest vonzás körzetéből, melyek tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek. Budapest vonzás körzetében számos felfedezésre váró hely található, akik mind szuperek, akár fél vagy akár egész napos barangoláshoz. A Vilav Budapest szedte össze ezeket. Már is itt van első állomásként Érd. Hiába van közel Budapesthez, vonattal körülbelül 30 perc, Érdet mégis gyakran mellőzzük, holott megéri eltölteni itt egy fél napot, mert biztosan találunk néhány érdekes látnivalót. Az Ófalu városrészben például római kori hadiút maradványait és egy minaretet, ami 23 méteres tornyával a legkisebb hazánkban. Itt találjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot is, ahol többek között zsugorított emberfejet is láthatunk, de a kertjében is sétálhatunk. A természet kedvelőinek ott van a Duna felett meredeken kiugró érdi magaspart, ahonnan csodás kilátás nyílik a folyóra.

Budapesti Arborétumban, ami 27 hektárjával az ország legnagyobb botanikus kertje. A kacskaringos utakon andalokatunk a hatalmas lombú fák között, megpihentünk egy tó melletti padon, megcsodálhatjuk a virágzó lótuszokat, miközben nem csak a növényeket, de a 19. században épített műromokat is felfedezhetjük. A kert története is ekkortól indul. 1871-ben Vigyázó Sándor vette meg a birtokot nász ajándékként feleségének, Podmanicki Zsuzsannának, végrendeletében pedig a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Érdekes, hogy a II. Világháború során szovjet katonák földbásott bunkerekben húzták meg magukat. Az egyik legöregebb fa, egy hatalmas kőr is máig őrzi emléküket, mert a törzsébe baltával belevésték az 1945-ös évszámot. Annyi minden tartogat a látogatóknak ez a kert, az üvegházaktól kezdve a vízimalmon át a különleges növényekig, hogy bejárására érdemes egy teljes napot szánnunk. Irány Kisoroszi. Kisoroszit elsősorban a sziget csúcs miatt keressük fel, hiszen a Duna két ágának találkozásánál lévő rész igazi nyugalom szigeteként létezik az árnyas fákkal, a vízzel és persze a panorámájával. Jó időben mindig megtelik emberekkel ez a szakasz, de még így is megéri felkeresni, hiszen van itt piknikezésre és sétára is alkalmas hely, de még a Dunában is fürödhetünk. Sőt, a bevállalósok akár kempingezhetnek is itt. Érdemes egy rövid sétát tenni a községben is, majd felsétálni a 14 stációval szegélyezett lépcsőn a Kálvária dombra, ahol egy picike kápolnát találunk. Ez a turistáktól távol eső kis csendes oázis jó hely arra, hogy egy picit magunkra figyeljünk és megpihenjünk. Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látványossága a Bórivár, ami nem a középkorból maradt ránk. Építését 1923-ban kezdte Bori Jenő szobrász és építész, aki egészen haláláig, 1959-ig folyamatosan bővítette az építményt. A Bórivár akkorban még kevésbé divatos betonból készült, az ablakkeretek, az oszlopok, a korlátok, a domborművek egyaránt ebből az anyagból készültek. Díszítésként pedig olyan nem mindennapi dolgokat használt az építető, mint kagylók, csigák, érmék, tengeri szivacsok vagy egy ágyúgolyó. Az épületben sétálva rengeteg szobrot, festményt találunk, de még szerelmes versek szövegeit is látjuk. Bori Jenő ezeket mind feleségének, Ilonának szánta, a szobrok többségét is róla mintázta. A Bori vár ma Bori Jenő leszármazottainak tulajdonában van, de múzeumként üzemel, nyitvatartási időben látogatható. Máig áll a Bajza utca egy szám alatt egy legendás ház, amelyben olyan hírességek laktak, mint Latinovics Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta is, még sokan mások, írja a Világ Budapest. A különleges garzóház város volt a városban, egy önálló köztársaság, ahová kisgyermekes családok nem tették be a lábukat. Semmennyire sem illeszkedik a bérházas környezetbe a Bajza utca 1 és a Damjanics utca 24 sarkán álló garzonháznak nevezett 8 emeletes épület, amelyet 1965 és 67 között építetett kísérleti jelleggel 40%-os állami támogatással az OTP. Az idén ősszel az OTP öröklakás építési akciója keretében megkezdik a Gorki Fasor Bajza utca, Damjanics utca által határolt telken egy 8 emeletes garzonház építését. A nagy tömbben 150 egy szoba hallós és egy szoba hall hálófülkés lakást építenek, amelyet örökáron lehet megvásárolni. Az épület földszintjén éttermet rendeznek be, amely külső vendégek számára is nyitva lesz. A Gorki Fasor menti front előtt mintegy 30 méter széles parkot létesítenek. A garzonház építése körülbelül másfél évig tart, az épületet Tóth István és Helyhál Éva építészművészek tervezték, adta hírul az Esti Hírlap 1960 júniusában. A garzonház, amelyet az elit küszöbének is neveztek, az első garzonlakásos társasház, azaz boarding house volt itthon. A lakáspolitikai kísérlet Nyugat-Európából, pontosabban Németországból eredt, ahol panziószerű lakhatási lehetőségekkel váltották ki a szobakonyhás, közös vécés, munkás és bérlakásokat. A 150 lakásos épület tervezésekor eldőlt, és az alapító okiratba is belefoglalt, hogy a lakásokba csak olyan fiatal, egyedülállók vagy házasok költözhettek, akiknek nincs gyerekük. Ha egy párnak időközben mégis gyermeke született, vállalniuk kellett, hogy kiköltöznek és új otthon után néznek. A garzonház ugyanis olyan luxus ingatlannak számított, amely minden fontos szolgáltatást helyben, házon belül kínált a lakóknak, akár csak egy hatalmas szállodahajó. Ennek ellenére meglehetősen jutányos áron kínálták az ingatlanokat. 58 ezer forint befizetésével összesen 144 ezer forintért lehetett hozzájutni egy lakáshoz, a különbözetet pedig 20 év alatt kellett törleszteni. Nem véletlen, hogy csak nagyon nehéz volt itt lakást szerezni, talán ennek is köszönhető, hogy eleinte kizárólag hírességek laktak a Bajza utca egy szám alatt. A garzonházban minden a kényelmes lakhatást és a pezsgő közösségi életet szolgálta. Bár a lakások igen kicsik voltak, az épület szinte minden igényt kielégített, ami abban a korban valóban luxusnak számított. A földszinten helyezkedett el a központi társalgó, de minden emeleten volt egy tévészoba, valamint telefonkészülék, amelyről a ház portáját lehetett felhívni és rendelés leadni az étteremnek, illetve taxit vagy mentőt hívni. Működött a házban zeneszoba és könyvkölcsönző is. Főzésre alika volt gondjuk az itt lakóknak, a földszinten ugyanis egy étterem állt, ahonnan étellifter is fel lehetett hozatni a rendelést. Az étteremhez tartozó kerthelyiségben a ház Városligeti Fasor felüli

gyakran élőzene kíséretében táncolattak a vendégek, a lakók, a környékbeliek, illetve a diplomaták, akik rendszeresen jártak ide ebédelni. Az étteremnek saját együttese volt, akik hol jazz, hol slágereket játszottak. Mindezek mellett patyolat és egy kis OTP fiók is tartozott a garzonházhoz. Több híresség is lakta a házat. A ház első lakója Rutka Éva volt, akkor még Gábor Miklós feleségeként. Később olyan hírességek is beköltöztek, mint a Tőzsde Guru és Spekuláns André Kostolányi, a zeneszerző Pályer András, Csűrös Karola és Horváth Ádám, Toldi Mária énekes, Szendrő József színész, Pécsi Blanka, Latinovic Zoltán, Harangozó Teri, Zalatnai Sarolta és még sokan mások. Jó kis kiránduló tippek érkeznek, a Villa Budapest gyűjtött össze a Dunakanyarból néhány meglátogatandó helyet, ilyen például a Gálhegyi körtúra. A 10 kilométeres 3-4 óra alatt teljesítető körtúra központja Kismaroshoz esik közel. A leghangulatosabb, ha a Királyréti erdei vasút morgó állomásától közelítünk. Erős kaptatóval indítunk, ám a kilátás bőven kárpótol majd az izzadásért. A túra második részében amúgy is inkább ereszkedünk majd, néhány forrás és egy romantikus patakvölgy esik majd utunkba. A túrát elsősorban hűvösebb napokra ajánljuk, esős csúszós időben viszont inkább ne vágjunk neki. Irány a gyadai tanösvény. Vác közelében a Naszályhegy környékén vár bennünket ez a 6 kilométeres körtúra, amely a legkisebbeknek is hatalmas élmény lehet, amennyiben sikerül őket indulásra bírni, miután meglátták a bejárat közelében elhelyezett szuperjátszóteret. Persze nem kell kétségbe esni, mindenkinek marad ideje a szórakozásra, hiszen a túra mindössze 2-3 óra alatt teljesíthető. Két igazán érdekes attrakcióval találkozhatunk az elbűvölő környéken. Az egyik a túra középső részén található hosszú girbegurba palló, ami egy kicsit izgalmasabbá teszi a sétát, a másik az impozáns függőhíd a túra vége felé, ami egy szakadék fölött ível át. Ha már szakadék, akkor a következő a Vasas szakadék. Egyik személyes kedvencünk ez a kirándulás, amire ugyan rá kell szánni fél napot, ám az úgy fog elrepülni a sok festői látnivaló között, hogy észre sem vesszük. Először el fogunk haladni az Annavölgyi vízesés mellett, ami nyáron ugyan nem egy Niagara, de kellemesen hűsít, majd elérkezünk a sötét és drámai Vasas szakadékhoz. Innen erős kaptatón emelkedünk a Kőhegyi menedékházhoz, ahol igazi kiránduló ételekkel várnak, ráadásul lehet fizetni kártyával is. Nem messze a sajátos alakú gombaszikla és csodás panoráma fogad, majd szép erdei részen átérkezünk a János forráshoz, ahonnan könnyűszerrel visszasétálhatunk túránk kezdőpontjához. Kihagyhatatlan a prédikálószék. A Dunakanyar királynőjéhez legalább egyszer mindenkinek el kell látogatnia. Nem azt mondjuk, hogy egyszerű lesz, hiszen a sajátos alakú vadálló kövekig bizony fel kell kapaszkodni, de a sziklákról már igen szép a kilátás. A látvány azonban csak megelőlegezi azt a csodás panorámát, ami a 12 méter magas kilátóról tárul majd elénk. A 16 kilométeres túrára 6-7 órát érdemes rászánni, megfelelő erőnlét és a bokánkat fogó bakancs nélkül pedig semmi esetre se vágjunk bele. Irány a Vöröskő, a kistestvér. A Vöröskövet a prédikálószék jóval könnyebben bejárható kistestvérének is nevezhetjük, a csúcsról elénk táruló páratlan panoráma miatt. A kaptatók ugyan nem maradnak el, de kicsit szelídebbek, a lefelé vezető úton pedig érdemes elidőzni a Reketyés tónál, ahol teknősökkel, siklókkal is találkozhatunk. A túra 2-3 óra alatt könnyedén teljesíthető. Sződliget szinte összeér a szomszédos Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb, a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár Csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, aminek csak az eleje bíztató. Beljebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a kelleténél kicsit vadregényesebb az útvonal.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Itt a rendőrségi jelentés a BL döntőről. Tavasszal Budapest, nyáron pedig Siófok a legnépszerűbb hazai úti cél. Új mutációkat azonosítottak budapesti kullancsoknál. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Komolyabb rendbontás nélkül zajlott Budapesten a Bajnokok Ligája döntő, ezt mondta a rendőrség. A szombati Bajnokok Ligája döntő rendőri biztosítása sikeresen lezajlott, állapítják meg a polisz.hu-n. A sport eseménnyel összefüggésben tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt. A rendőröknek mindössze 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, melyek során 6 embert fogtak el, illetve állítottak elő. Tekintve a sportesemény súlyát és a látogatók számát, ez rendkívül alacsonynak tekinthető, különösen más országokban rendezett hasonló mérkőzésekkel összevetve. Mondjuk az interneten több komolynak tűnő ökölpárbaj felvételei láthatók. A döntőt követő napon, amíg valamennyi szurkoló haza nem utazik, a rendőrség megfelelő számú erővel biztosította a főváros, a repülőtér és az egész ország közrendjét és közbiztonságát, áll a közleményben. A rendőrség köszönetét fejezi ki a lakosság türelméért és együttműködéséért. Köszönetet mondott a Bajnokok Ligája döntőjének egészségügyi biztosításában résztvevő szakembereknek az Országos Mentőszolgálat, ami részletes adatokat is közzétett a budapesti rendezvények során végzett munkájukról. A szervezet tájékoztatása szerint a nagyszabású sporteseményhez kapcsolódó egészségügyi rendezvénybiztosítás a terveknek megfelelően zajlott, és rendkívüli esemény nem történt. A BL döntő napján a mentőegységek valamennyi előzetesen kijelölt helyszínen jelen voltak. Az Országos Mentőszolgálat közlése alapján összesen 62 mentőegység és 200 munkatárs vett részt a biztosítási feladatok ellátásában, hogy szükség esetén azonnali segítséget nyújthassanak a szurkolóknak és a rendezvények résztvevőinek. A nap során összesen 91 egészségügyi ellátást végeztek a helyszíneken, közülük 25 embert kellett további vizsgálatok vagy kezelés céljából kórházba szállítani. A közlemény szerint a legtöbb beavatkozás a Puskás Arénánál történt, ahol 59 ellátást végeztek és 8 esetben volt szükség kórházi szállításra. Az Andrássy úton 8 embert láttak el, közülük 4 fő került kórházba. A Hősök terén 10 ellátást regisztráltak, amelynél 7 végződött kórházi szállítással. A forrásként szolgáló Országos Mentőszolgálat beszámolója szerint a Városligetben kialakított Fan Meeting Point területén 12 esetben nyújtottak segítséget és 5 embert szállítottak egészségügyi intézménybe. Az MTK sportkomplexumnál működő helyszínen 2 ellátás történt, amelyek közül 1 esetben volt szükség kórházi szállításra. Parkolóhelyeket festettek az országos bicikliút sávjára, vita indult Szentendrén. Az Eurovelo 6 nyomvonalán a lekopott kerékpársáv helyére parkolóhelyeket festett az önkormányzat, tiltakozik a Magyar Kerékpáros Klub. Lekopott a bringa sáv, semmi gond, fessünk a helyére parkolót, az Eurovelo 6 nyomvonalán, írja Facebook posztjában a Magyar Kerékpáros Klub, hozzátéve, hogy az elmúlt napokban számos lakossági és tagsági jelzést kaptak a Szentendrei Ady Endre úton végrehajtott forgalomtechnikai változtatások miatt. Az eddigi kerékpársáv helyére gépjármű parkolóhelyeket festettek fel. Az Ady Endre út érintett szakasza nem egy elszigetelt mellékutca, hanem egy kiemelt jelentőségű hálózati elem, írják, hozzátéve, hogy a sáv kettős funkciót lát el. Egyrészt a szentendreiek és az agglomerációban élők mindennapi munkai és iskolai ingázását szolgálja ki, másrészt a hazai kerékpáros turizmus legforgalmasabb tengelye. A Magyar Kerékpáros Klub álláspontja szerint ezért a módosítás nem kezelhető egyszerű parkolási beavatkozásként, különösen akkor nem, ha az a kerékpárral közlekedők biztonságát csökkenti. A szervezet hivatalos levélben fordult Szentendre város önkormányzatához, és részletes tájékoztatást kér a forgalomtechnikai változtatás hátteréről. Emellett azonnali helyszíni bejárást és szakmai egyeztetést is kezdeményezett, hogy az önkormányzattal közösen találjanak biztonságos kompromisszumos megoldást. A tavaszi időszakban Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, míg a nyári előfoglalások alapján Siófok, valamint a balatoni és fürdővárosi települések iránt mutatkozik a legnagyobb érdeklődés, közölte a szállás.hu a távirati irodával. A szállásfoglaló portál összesítése szerint tavasszal elsősorban a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. A nyári szezonban azonban már a vízparti és fürdővárosi desztinációkat részesítik előnyben. A tavaszi időszakban Budapestet Eger és Pécs követte a legnépszerűbb úti célok listáján. A top 10-es mezőnyben szerepelt még Szeged, Siófok, Gyula, Miskolc, Nyíregyháza, Hajdúszoboszló és Balatonfüred is. Tavasszal a foglalások harmada hotelbe szólt, az apartmanok részesedése 27, a vendégházaké 22, a panzióké pedig 13% volt. Az utazások többsége rövid, egy-két éjszakás tartózkodásra szólt, ezek a foglalások a teljes forgalom 80%-át tették ki. A foglalások közel kétharmadának értéke nem haladta meg a 70 ezer forintot, és mindössze a foglalások 8%-ánál költöttek 170 ezer forint feletti összeget. Az előfoglalások alapján a nyári időszakban Siófok után Hajdúszoboszló és Gyula áll az élen, de a tízes mezőnyben van még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs. A sorrend változhat, mert idén is erős trend, hogy az utolsó pillanatban foglalnak az utazók, hívta fel a figyelmet a szállás.hu sajtó szóvívője a közlemény szerint. Az eddigi online fizetések összértékének több mint 26%-át fizették szépkártyával, de ez az aránya hó végével tovább növekedhet, mert május 31-éig lehetett levonás nélkül felhasználni a 2024-ben utalt összegeket. A nyári előfoglalásoknál a Balaton régió a belföldi foglalások 33%-át adta, Észak-Magyarország részesedése 14%, a délalföldi 11% volt. A nyári foglalások 22%-a legalább 5 éjszakára szól, míg a legnépszerűbbek a 3 éjszakás utazások 25%-os arányjal. A rövidebb turnusokat tervezők közül 22% a 2, 19% pedig a 4 éjszakás pihenést választotta, míg az átutazó 1 éjszakára szóló nyári előfoglalások aránya 12%. A foglalások negyede 70 ezer forint érték alatti, 40%-a a 70 és 170 ezer forint közötti kategóriába esik, míg a 170 ezer forint feletti kosárértékek aránya 34%. Korábban ismeretlen genetikai mutációkat fedeztek fel budapesti kullancsokban magyar kutatók. A vizsgálat nemzetközi szinten is figyelemre méltó eredményeket hozott, és fontos információkkal szolgálhat a kullancsok által terjesztett betegségek kutatásában. A Hornok Sándor professzor vezette kutatócsoport egy éven keresztül gyűjtött és elemzett kullancsokat Budapest egyik peremkerületében. A vizsgálatok során megállapították, hogy a területen elsősorban a közönséges kullancs és a tarka kutyakullancs fordul elő, amelyek Európa legelterjedtebb kullancsfajai közé tartoznak. A kutatók egy olyan baktérium jelenlétét is kimutatták, amely állatról emberre is terjedhet. A feltételezések szerint a kórokozó a távol-keletről érkező vonuló madarak közvetítésével jutott el Magyarországra, és mára tartósan megtelepedett a vizsgált budapesti élőhelyen. Különösen figyelemre méltó eredmény, hogy a babézia nevű parazitát a minták 36%-ában mutatták ki. Ez az egysejtű élősködő a vörös vértesteket támadja meg, és embereknél babéziózis nevű betegséget okozhat. A hazai kullancsoknál korábban jellemzően mindössze 1-2%-os előfordulást mértek, ez a mostani arány rendkívül magasnak számít. A vizsgálat során a szakemberek több eddig ismeretlen genetikai mutációt is azonosítottak a kullancsok egyik fontos génjében. A felfedezés azért jelentős, mert segítségével jobban megismerhető a kullancs populációk eredete, egészségi állapota és az őket érő környezeti hatások. A Magyar Kutatási Hálózat szerint az eredmények hozzájárulhatnak a kullancsok által terjesztett fertőző betegségek hatékonyabb monitorozásához és a jövőbeni járványügyi kutatásokhoz is. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene! Ez a Manna!

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Változékony időre számíthatunk. Súlyog Tamás köztársasági elnök nem mond le, mandátuma 2029-ig szól. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Nem mond le Súlyog Tamás köztársasági elnök, hanem megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult alkotmányos helyzetről. Az államfő a közösségi oldalán hangsúlyozta, az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is. Magyar Péter kormányfő közben bejelentette, hogy reggel felkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt, mivel éjfélkor lejárt a lemondásra adott határidő. A miniszterelnök még a választási győzelem után szólította fel lemondásra többek között a köztársasági elnököt május 31-i határidővel. Az államfő mandátuma a jelenlegi szabályok szerint 2029-ig szól. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Dél-Csehországban. A buszon mintegy 30-an utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. Az autó egyik utasa súlyosan, egy másik közepesen sérült meg, őket kórházba vitték. A cserendőrség szerint a balesetet az okozhatta, hogy a vizes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó gépkocsi megcsúszott, áttért a szemközti sávba és összeütközött a busszal. Középkori hangulatot idéző fesztivál tartanak szombaton Kaposváron, a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben. A programban páncélos bajvívás, lovagi fegyvermustra, középkori csata jelenet és tárlatvezetés is szerepel. Az érdeklődők emellett megismerkedhetnek a lovagi pajzs készítésével és régészettel, valamint íjászaton, kosárfonáson és sírláda feltáráson is részt vehetnek. A rendezvény végén a Fekete Sereg zenekar szórakoztatja a közönséget. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csaknem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság. A szakemberek szerint a mostani időjárás egy hosszú és különösen meleg nyár előjele is lehet.
0: Időjárás.
1: Felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Napközben 21-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Budapest ugyan nem a felhőkarcolók városa, de azért nekünk is vannak szép magas építményeink, amelyek szinte a város minden pontjáról láthatóak. Ezeket gyűjtötte össze a Világ Budapest. Ilyen például a legmagasabb kémény. Először is tegyünk különbséget épület és építmény között. Nagyon egyszerűen fogalmazva, előbbibe mindenképpen be tudunk menni, az utóbbira nem feltétlenül. Az építmény a nagyobb kategória. Mondhatni, nem minden építmény épület, de minden épület építmény. Budapest legmagasabb építménye ipari jellegű, egészen konkrétan egy kémény. Az Óbudán a Kunigunda útján található Észak-Budai futóerőmű 1969-ben épült fel, és 77-ben kezdte meg a működését. A kéménye 203 méter magas, érdemes egyszer feljutni a tetejére szétnézni, tökéletes kilátópont. A város legmagasabb építménye után a legmagasabb épületnek kell jönnie, ez pedig egy még viszonylag fiatal monstrum, a MOL Campus a Kopaszigátnál. Van, akit egy óriásira nőtt űrjáró csizmára emlékeztet, míg másoknak meg más merészebb párhuzamai vannak rá. Az biztos, hogy a gyakran csillogó éjszaka kivilágított épület minden napszakban és minden irányból jól kivehető. Talán ez is közrejátszik abban, hogy a látványa meg a léte erősen megosztja a közvéleményt. De közben azért már egyre többen megszokják, hogy van ez a 2022-ben átadott 143 méter magas épület. A kémények mellett van még egy olyan építménytípus, amelyikről tudjuk jól, hogy általában magas, ezek az adótornyok. A legmagasabb ilyen típusú és Budapesten található építmény a Széchenyi-hegyi adótorony. 192 méterre nyúlik az égbe, ezzel egyébként ezüstérmes a legmagasabb fővárosi építmények listáján. Az adóépületet és környékét még az 50-es évek második felében alakították ki, maga a torony pedig 1975-ben épült, de ezt megelőzően is volt már ott egy másik, csak persze kisebb, korszerűtlenebb, meg bénább. Akárcsak a legmagasabb adótornyot, ugye a legmagasabb lakóépületet is 1975-ben adták át, ez pedig az újpalotai lakótelep közepén magasodó víztoronyház, ami 10 éven át egészen 1985-ig látta el vízzel az egész környéket. A műemléki védettség alatt álló nagyra nőtt bérház 15 emeletnyi lakás, valamint egy irtózatosan nagy víztartály, aminek a teteje tele van antennákkal, adótornyocskákkal és átjátszó állomásokkal. A pontos méretét ezek miatt nehéz megállapítani, de olyan 70 és 80 méter között van. Különlegessége a 18. emeleti két duplex, vagyis kétszintes műterem lakás, amelynek még terasza is van a második szintjén. A nagyváradtéri Semmelweis egyetemi elméleti tömb a NET toronyháza ránézésre lakóépület jellegű, de nem lakik benne senki, hanem oktatási egyetemi épület, az orvostudomány főhadiszállása, úgy tetszik. A maga 88 méterével lesz számít a 8. kerület legmagasabb épületének. A ház építész tervezője Wagner László volt, az átadására pedig 1978-ban került sor. Az elméleti tömbben irodák, kutatási intézetek, egészségügyi szervezési tanszékek, az idegen nyelvű lektorátus működik, és találhatók még benne oktatási célokat szolgáló előadótermek, laborok, reprezentációs célú közösségi helyiségek. A toronyház lábainál elterülő két emeletes lepényépületben van az aula, a díszterem, két nagyobb előadóterem, pár kisebb szemináriumi terem és iroda, valamint itt működik a hallgatói önkormányzat is.
0: Programajánlót hallottak.
2: Cross GPS
0: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: Változékony időre számíthatunk, Sólyog Tamás köztársasági elnök nem mond le, mandátuma 2029-ig szól. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Dél-Csehországban. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Nem mond le Sólyog Tamás köztársasági elnök, hanem megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult alkotmányos helyzetről. Az államfő a közösségi oldalán hangsúlyozta, az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is. Magyar Péter kormányfő közben bejelentette, hogy reggel felkeresi Sólyog Tamás köztársasági elnököt, mivel éjfélkor lejárt a lemondásra adott határidő. A miniszterelnök még a választási győzelem után szólította fel lemondásra többek között a köztársasági elnököt május 31-i határidővel. Az államfő mandátuma a jelenlegi szabályok szerint 2029-ig szól. Azonnali távozásra szólította fel az MTVA vezérigazgatóját, Pap Dánielt, és a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóját, Altorjai Anitát, Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő ezt azután közölte, hogy az RTL híradóban és az RTL.hu oldalon megjelent összegzés szerint belső utasítások alapján készültek a Tisza pártot lejárató anyagok a közmédiában. Magyar Péter közölte, ha az érintettek nem mondanak le, a kormány jogszabály módosításokat kezd. Gyermekjogi reform javaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek gyermeknapon. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia, a területért felelős államtitkár a közmédiában arról beszélt, számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Dél-Csehországban. A buszon mintegy 30-an utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. Az autó egyik utasa súlyosan, egy másik közepesen sérült meg, őket kórházba vitték. A cserendőrség szerint a balesetet az okozhatta, hogy a vizes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó gépkocsi megcsúszott, áttért a szemközti sávba és összeütközött a busszal. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csaknem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság.
0: Időjárás.
4: Felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Napközben 21-28 fok várható.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Hogyan tanul egy gép? A mesterséges intelligencia nem születik okosnak. Meg kell tanítani. Ezt hívjuk gépi tanulásnak. Képzelj el egy kisgyereket, aki addig néz képeket macskákról, amíg rá nem jön, mitől macska a macska. Pont így tanul az AI is. Több ezer, sőt millió példából. Ha hibázik, javítjuk. Újra próbálja, és idővel egyre pontosabb lesz. Vannak AI-k, amiket felügyelve tanítunk. Például megmondjuk, mi a jó válasz. És vannak, amik maguktól keresnek összefüggéseket. A különbség csak az, hogy még nekünk évek kellenek, a gép pár óra alatt végignézhet több millió képet. De egy dolog közös. Mindkettő tanulás. Próbálkozás, hiba, fejlődés. Csak az egyiknél az iskola a felhőben van.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hortobágy újra lúdobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
4: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
6: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján! Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
7: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted! Gyere a székesfehérvári Alba Plázába! Vásárolj legalább 5000 forintért! Regisztrálj és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Plaza weboldalán.
8: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
2: Reklám hangzott el.
9: Változékony időre számíthatunk. Sólyog Tamás köztársasági elnök nem mond le. Mandátuma 2029-ig szól. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Dél-Csehországban. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Nem mond le Sólyog Tamás köztársasági elnök, hanem megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult alkotmányos helyzetről. Az államfő a közösségi oldalán hangsúlyozta, az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is. Magyar Péter kormányfő közben bejelentette, hogy reggel felkeresi Sólyog Tamás köztársasági elnököt, mivel éjfélkor lejárt a lemondásra adott határidő. A miniszterelnök még a választási győzelem után szólította fel lemondásra többek között a köztársasági elnököt május 31-i határidővel. Az államfő mandátuma a jelenlegi szabályok szerint 2029-ig szól. Azonnali távozásra szólította fel az MTVA vezérigazgatóját, Papp Dánielt, és a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóját, Altorjai Anitát, Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő ezt azután közölte, hogy az RTL híradóban és az RTL.hu oldalon megjelent összegzés szerint belső utasítások alapján készültek a Tisza pártot lejárató anyagok a közmédiában. Magyar Péter közölte, ha az érintettek nem mondanak le, a kormány jogszabály módosításokat kezdeményez. Gyermekjogi reformjavaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek gyermeknapon. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia, a területért felelős államtitkár a közmédiában arról beszélt. Számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Dél-Csehországban. A buszon mintegy 30-an utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. Az autó egyik utasa súlyosan, egy másik közepesen sérült meg, őket kórházba vitték. A cserendőrség szerint a balesetet az okozhatta, hogy a vizes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó gépkocsi megcsúszott, áttért a szemközti sávba és összeütközött a busszal. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csaknem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság.
0: Időjárás.
9: Felhős időre számíthatunk néhány órás napsütéssel. Sokfelé lehet zápor, erős széllel kísért zivatar. Keleten felhőszakadás is kialakulhat. Napközben 21-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Nagy üdv mindenkinek és vidám hétkezdést kívánok a mikrofonnál István Dániel. Már is indul a Budapest Update, ahol szokás szerint nyitjuk majd a kalendáriumot. Új hónapot indítottunk, úgyhogy ennek megfelelően június 1-jénél ütöm majd fel a nagykönyvet, és aztán jönnek a budapesti aktualitások. Lorraine McKennie például Budapesten koncertezik, de nem ő lesz az egyedüli fellépő. Majd erről is lesz szó, illetőleg arról, hogy egy vadonatúj rendszer tesztelnek hamarosan a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről írás a mai nap. Június 1-e van egyébként. 69 éve a tejvilág napja mai. Magyarországon 1957 óta tartják, sokáig május utolsó kedje volt. Az ENSZ mezőgazdaság és élelmezési szervezete a FAO június 1-ét jelölte ki a tejvilág napjának 2001-től. 115 éve alakult az első magyar filmvállalat a mai napon. A Hunnia Biograf Társaságot és filmgyárat a Víg Színház melléküzemágaként hozták létre Budapesten, a mai Pannonia utca és Radnóti Miklós utca kereszteződésénél. Műterme a Pannonia az első, akkor valóban korszerű csarnok volt, melyet eredetileg is a filmgyártásnak szenteltek. Az első magyar filmvállalat cégbejegyzése 1911. október 14-én történt meg. A filmgyár 11-12-ben működött, jó részt a Víg Színház szereplőgárdájával. Igazgatója a színház művészeti direktora Faludi Miklós, rendezője az ismert színész Gócz Sándor lett. Összesen 14 egy-két tekercs hosszúságú filmet készítettek viszonylag rövid idő alatt. A filmgyár hamarosan csődbe ment, részben a szakmai dilettantizmus, részben pedig a külföldi filmek hazai konkurenseit nem jó szemmel néző forgalmazók miatt. 200 éve született Priel Cornélia színésznő, a Nemzeti Színház első örökös tagja. Eredeti neve Antónia, az erdélyi anyától és francia apától 1826-ban született Priel Cornélia volt az első a magyar színjátszás történetében, aki a Nemzeti Színház örökös tagja lett. Dériné Széppataki Róza oktatta. Petőfi Sándor feleségül kérte, de ő inkább a kor ünnepelt színészét választotta. 1847-ben hozzáment Szerdahelyi Kálmánhoz, majd több további férje is volt. 79 évesen nem sokkal halála előtt a színésznő újra férjhez ment, egy nála 45 évvel fiatalabb íróhoz, Rozsnyai Kálmánhoz. Budapesten, Pécsett, Debrecenben, Nagyváradon és más városokban is játszott. Az ünnepelt sokfelé szerepet eljátszani képes színésznő 1881. február 7-én kapta meg elsőként a Nemzeti Színház örökös tagja címet. 100 éve született Vámos Tibor, Széchenyi díjas villamosmérnök, kutató professzor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az MTA levelező tagjává 73-ban, rendes tagjává 79-ben választották. 10 évesen matematikus, fizikus szeretett volna lenni, de saját szavai szerint néhány igazi tehetség megismerése után váltott a matematikai, fizikai hátterűnek ígérkező villamosmérnöki tanulmányokra. 1945 tavaszán iratkozott be a Budapesti Műszaki Egyetemre, 49-ben szerzett diplomát. Részt vett az Inotai Hőerőmű és a Dunai Vasmű építésénél. A villamos erőművek és rendszerek folyamat szabályozásával foglalkozott, kandidátusi értekezését 1958-ban a dobos szénportüzelésű kazánok terhelés szabályozásáról írta. 100 éve született Gálcsiki János színész, szinkronszínész, a Fővárosi Operett Színház, majd a Vidám Színpad művésze volt. Sokat foglalkoztatta a rádió, később az induló televízió is. Rádiójáték és rádióoperettek mellett több korabeli nagysláger előadója is volt. 77 éve született Fehér Béla, író, újságíró a mai napon. Kedvenc írója Rejtő Jenőn és Jókai Móron kívül a német származású amerikai író Kurt Vonnegut volt. Vannak visszatérő szereplői a Görbekerti család tagjaiban. Kivételes gasztronómiai ismereteit is beépítette műveibe. Tárca novelláival, melyeket a Magyar Nemzetben publikált, Darásfészek, majd Szilvakék paradicsom címmel. E rövid, mégis találó írásaiban olyan hétköznapi élethelyzetekkel találkozhatunk, melyeket általában hirtelenül történő szkifibe illő változás szakít félbe, majd onnantól groteszkbe hajlik a befejezés. És 65 éve született szintén a mai napon Cigány Ildikó biológus, író, pilóta, az első nő, aki Magyarországon forgalmú pilóta, majd parancsnok lett. Apukája Cigány György író, költő, zenei szerkesztő. 2005. április 4-én repült első parancsnoki útján a Malévnél. Könyveket is megjelentetett, ilyen volt a Zene a tengeren, Kék virág, 4000 napja a nyárnak, Kutya szívvel, Induló madár, Vadvirágok, Etüdök repülőre és Karatére. A mai napon hasonló időjárás várható, mint hétvégén, előfordul a csapadék zápor formájában, a hőmérséklet maximum a 24 fok körül alakul. Nem sokára arról lesz majd szó, hogy Lorena McKennitt jövőre Budapesten lép fel, mondom ennek is a részleteit.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Nézzük, mit írnak az újságok a mai reggelen a főváros kapcsán. Arról olvastam, hogy új biztonsági átvilágító rendszert vezet be a budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér, amelynek célja az utasok gyorsabb és gördülékenyebb ellenőrzése. A fejlesztésnek köszönhetően jelentősen csökkent a várakozási idő a biztonsági pontokon. A rendszer átalakítását holland és brit szakemberek bevonásával végezték el. A projekt a francia Vinci Airports irányításával valósult meg, amely a Budapest Airport egyik tulajdonosa és világszerte számos repülőtér fejlesztésében vesz részt, írta a hvg.hu. Az új ellenőrzőpont kialakításánál teljesen újra gondolták az utasforgalom szervezését. Külön előkészítő területet hoztak létre, így az utasok hatékonyabban készülhetnek fel az átvilágításra. Az új technológia gyorsabb tálcakezelést és nagyobb áteresztő képességet biztosít, az ellenőrzési idő pedig akár egy perc alá is csökkenhet. A fejlesztés az automatizálásra is nagy hangsúlyt fektet. A dolgozóknak kevesebb csomagot kell fizikailag mozgatniuk, ami gyorsabb és kényelmesebb működést eredményez. A rendszer kidolgozásában a londoni Gatwick repülőtér szakemberei is részt vettek. A cél egy egységes, modern biztonsági szabvány kialakítása, amelyet a Vinci Airports több repülőterén is alkalmazhatnak a jövőben. Közben július 1-től megszűnik Budapesten a parkolóautomatás parkolás, csak elektronikusan, SMS-ben vagy appon keresztül lehet fizetni. Már ma is 90% felett van a mobilos parkolások aránya. Helyben már nem lehet majd készpénzzel parkolójegyet venni, tehát az autósok mobil alkalmazáson vagy SMS-ben indíthatják el a parkolást, írja a hvg.hu összefoglalója. A városvezetés azzal indokolja a változást, hogy az automaták fenntartása és üzemeltetése túl drága volt. Volt olyan budapesti kerület, ahol évente bruttó 100 millió forint körüli összeget emésztett fel az automaták működtetése. A cél szerint a rendszer egyszerűbbé és olcsóbban fenntarthatóvá válik. Az SMS alapú parkolás ugyanakkor megmarad azok számára is, akik nem szeretnének alkalmazást használni. A tervek szerint a parkolási övezetekben sűrűbben helyeznek ki tájékoztató táblákat, akár 75 méterenként, hogy az autósok könnyebben észrevegyék, hol és hogyan kell fizetni. A parkolás

készpénzes kifizetésére kizárólag utólag, ha a parkolási társaságok ügyfélszolgálatain lesz mód a parkolás megkezdésétől számított 24 órán belül. A parkolóautomaták megszüntetése mellett arról is döntött a közgyűlés, hogy 25%-kal emelik a parkolási díjakat. Ez az intézkedés ugyancsak július 1-től lép érvénybe. Az ingatlan.com elemzése szerint a budapesti 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a nettó bér 41%-át teszi ki, az 5. kerületben ez az arány 49%-ra rúg. A budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres társasházi lakások medián bérleti díja kedvezmények nélkül becsült nettó bér 41%-át emészti fel, derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből, amely a kiadó lakások márciusi lakbéradatait vetette össze a becsült nettó átlagbérekkel. A korábbi években ez az arány 44-50% volt, az egészségesnek tartott határ azonban szakértők szerint a jövedelem egyharmada körül húzódna. A főváros kerületei között komoly különbségek mutatkoznak. A legdrágább az 5. kerület, ahol a 310.000 forintos medián lakbér a budapesti nettóbér 49%-ának felel meg. Az 1. és 2. kerület 46-46%-kal követi, a 6. kerület 44%-kal. A skála a másik végén a 20. és 23. kerület áll, ahol ugyanez az arány 33%-ra mérséklődik. Itt a medián bérleti díj lényegesen közelebb van az egészségesnek tartott harmados határhoz. A vármegye székelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki egyaránt 44%-os arányjal. A megfizethetőség megítélésénél a kínálat összetételesen mellékes. Az ingatlan.com adatai szerint a fővárosi kiadó társasházi lakások között a 30-49 négyzetméteres kategóriák dominálnak. Az előbbi a teljes kínálat 21, az utóbbi 22%. Adja. Az 50-59 négyzetmétereseké 17, a 60-69 négyzetmétereseké 10%. Több kerületben, így a 10., a 4. és 15. kerületben a 40 négyzetméternél kisebb lakások aránya meghaladja a 30%-ot, ami lefelé húzza az adott kerület átlagos bérleti díját és torzítja a valós képet. 3 év után ismét Budapesten lép fel Lorena McKennitt. A világhírű kanadai énekesnő dalszerző a magyar fővárosban ad koncertet jövő tavasszal, március 19-én lép majd színpadra a Papp László Budapest Sportarénában. Lorena McKennitt 3 év után tér vissza Magyarországra, a 30 állomásos The Mask and Mirror című európai turnéja keretén belül, közölt a szervező Green Stage Production kedden. Az énekesnő sikerlemezét, a 94-ben megjelent The Mask and Mirror című anyagot a középpontba állító koncertsorozat február 22-én indul a hollandiai Gröningenben, és április 30-án zárul Párizsban. A turné során fellép Németországban, Lengyelországban, Magyarországon, Ausztriában, Svájcban, Belgiumban és az Egyesült Királyságban is. A tavaszi koncertsorozat az évfordulós turné 3. szakasza. Az album különleges módon ötvözi a különböző kultúrák zenei hatásait, a kelta, a spanyol és a marokkói hangzásvilág egyedi egységbe fonódik benne össze. A lemez világszerte több mint 2 millió példányban kelt el. Az énekesnő lemezei eddig több mint 14 millió példány kelt el világszerte, felvételei 4 kontinens 15 országában értek el arany, platina és többszörös platina lemez minősítést. McKennittet 2-szer jelölték Grammy-díjra, nyert 2 Juno Award-díjat, valamint a Billboard International Achievement Award elismerést is megkapta. Tavaly májusban bekerült a kanadai zenei hírességek csarnokába. Zenei pályafutása mellett számos jelentős jótékonysági kezdeményezéséről is ismert. Legutóbb 2024 márciusában az MVM Dome-ban adott Magyarországon koncert. Közben jön az Only the Poets is Budapestre. Ők az Egyesült Királyság egyik legizgalmasabb feltörekvő alt-pop zenekara, amely őszinte, nyers és kendőzetlen vallomásos dalszerzéséről, valamint energikus élő fellépéseiről ismert. A Readingből érkező négyes az elmúlt években teljesen önerőből építette fel saját közösségét és rajongótáborát. Folyamatos turnézással, erős koncertélményekkel és őszinte dalaikkal jutottak el a kis kluboktól a nagy közönség elé. Mindezt úgy, hogy közben végig hűek maradtak magukhoz. Dalaikban gyakran foglalkoznak olyan témákkal, mint a szerelem, féltékenység, csalódás, mentális egészség és a felnőtté válás nehézségei, ami miatt erősen kapcsolódni tudnak a közönségükhöz. A zenekar szeptember 18-án tér vissza Budapestre, ezúttal az Aquarium Club Kishal színpadján játszanak majd. A Tommy Longhurst vezette zenekar stílusa igazán egyedi, dalaikban ugyanúgy megférnek a szomorkásabb, melankolikus pillanatok, mint a felszabadult, ugrálós indie pop himnuszok. Nemrég megjelent debütáló albumuk az End I Do It Again.
lemezeken pontosan ezt az érzelmi hullámzást fogja meg. A lemez egyszerre intim és nagyívű. 80-as éveket idéző szintik, óriási refrének, indis gitárok és érzelmes dalszövegek váltják egymást rajta. Az olyan számok, mint az Emotionally Hangover, a Gashy School vagy az I Keep On Messing It Up jól mutatják, hogy az Only the Poets miért lett ennyire szerethető zenekar az alternatív pop szintéren. Hamarosan programajánlatok érkeznek a Budapest Update-ben.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI és a jövő. A mesterséges intelligencia fejlődése szinte robbanásszerű. Egyre fejlettebb nyelvi modellek, valós idejű fordítások, személyre szabott tanulórendszerek jelennek meg. Egyes kutatók már olyan AI-kon dolgoznak, amik valóban megértik az embert. A szándékait, a hangulatát, sőt, a kontextust is. De a jövő nem arról szól, hogy a gépek átveszik az irányítást, hanem arról, hogyan használjuk őket bölcsen. A technológia önmagában semmit sem dönt el. Mi döntjük el, mire használjuk. És ha jól használjuk, az AI nem elidegenít, hanem közelebb hoz minket egymáshoz. És a tudáshoz.
0: Ez volt a Manna morzsa.
2: Változékony időre számíthatunk, Sólyog Tamás köztársasági elnök nem mond le, mandátuma 2029-ig szól. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Dél-Csehországban. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Nem mond le Sólyog Tamás köztársasági elnök, hanem megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult alkotmányos helyzetről. Az államfő a közösségi oldalán hangsúlyozta, az alkotmányos keretek betartásával kíván eljárni, ugyanakkor továbbra is együttműködik a kormánnyal és segíti az uniós források lehívásához szükséges jogalkotást is. Magyar Péter kormányfő közben bejelentette, hogy reggel felkeresi Sólyog Tamás köztársasági elnököt, mivel éjfélkor lejárt a lemondásra adott határidő. A miniszterelnök még a választási győzelem után szólította fel lemondásra többek között a köztársasági elnököt május 31-i határidővel. Az államfő mandátuma a jelenlegi szabályok szerint 2029-ig szól. Azonnali távozásra szólította fel az MTVA vezérigazgatóját, Papp Dánielt, és a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatóját, Altorjai Anitát, Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő ezt azután közölte, hogy az RTL híradóban és az RTL.hu oldalon megjelent összegzés szerint belső utasítások alapján készültek a Tiszapártot lejárató anyagok a közmédiában. Magyar Péter közölte, ha az érintettek nem mondanak le, a kormány jogszabály módosításokat kezdem. Gyermekjogi reform javaslatot nyújtottak át a kormánynak a hazai gyermekjogi civil szervezetek gyermeknapon. Arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek védelme nem csak a gyermekvédelmi rendszer feladata. Gyurkó Szilvia, a területért felelős államtitkár a közmédiában arról beszélt, számítanak a szakmai szervezetek véleményére, és már a kormányzás első 100 napjában felmérik a hazai gyermekvédelem helyzetét. Magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze Dél-Csehországban. A buszon mintegy 30-an utaztak, közülük 9-en könnyebben megsérültek. Az autó egyik utasa súlyosan, egy másik közepesen sérült meg, őket kórházba vitték. A cserendőrség szerint a balesetet az okozhatta, hogy a vizes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó gépkocsi megcsúszott, áttért a szemközti sávba és összeütközött a busszal. Rendkívüli, a nyár közepét idéző hőség nehezíti az életet Dél-Európa és Észak-Afrika több országában. Spanyolországban csak nem 40 fokot mértek, Marokkó strandjait ellepték a felfrissülést kereső emberek, Portugáliában pedig a mezőgazdaságot és az állattartókat állítja komoly kihívások elé a szokatlanul korán érkezett forróság.
0: Időjárás.
2: Borult esős idővel kezdődik a hét. Legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar. A szél helyenként megélénkül. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És

0: FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: A Szecesszió Világnapja programsorozatát a többek között az építészet éjszakáját is jegyző Városi Platform szervezi, országszerte és határon túl is több helyszínen. A Szecesszió Világnapját hivatalosan június 10-én ünnepeljük, azonban június 6-tól egészen 14-ig részt vehetünk városi sétákon, kiállításokon, épületbejárásokon, valamint szakmai beszélgetéseken is, írja a Világ Budapest. A fővárosi kínálat mellett Szeged és Pécs is több programmal képviselteti magát, de a szabadkai zsinagóga is szerepel a helyszínek között, ahol különleges hangversennyel ünnepelnek. A budapesti programok közül az egyik legizgalmasabbnak a Városligeti fasor épületeit és történeteit bemutató séta ígérkezik, melynek része egy kis kitérő is a Dob utca 85-ös szám alatt található Erzsébet városi magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola és művészeti szakgimnáziumba, amely a város egyik legszebb iskolaépülete, ráadásul csak ritkán látogatható a nagy közönség számára. Egy ilyen programsorozatból nem maradhat ki a Zeneakadémia sem, amit június 11-én és 12-én is bejárhatunk, de a Fiumei úti sírkert és a Salgó-Tarján utcai zsidó temető szecessziós csodáit is megnézhetjük egy-egy vezetett sétán. Nem maradnak ki a villanegyedek sem. A Mátyásföldi villanegyed és a Diplomata negyed legszebb épületei között is kalandozhatunk, míg az egyik legnagyobb hatású építészünk Lajta Béla nyomába is eredhetünk egy június 12-i sétán. Az Összművészeti Városi Fesztivál keretében számos egyéb programon is részt vehetünk, amelyek között ingyenes és fizetős eseményeket is találunk, azonban valamennyire igaz, hogy érdemes minél előbb regisztrálni a helyek korlátozottsága miatt. Különleges ingyenes zenélő taxit indít a Füles Bagoly Alapítvány Budapesten. Június 9-én tehetségkutató zenészek adnak koncertet utazás közben. Kedden egy olyan különleges kisbusz áll forgalomba Budapesten, tehát amelynek utasterében négy gitáros énekes váltja egymást, élőben előadva saját szerzeményeit, valamint ismert dalok feldolgozásait. A rendkívüli szolgáltatásért az utasoknak egyetlen forintot sem kell fizetniük. A zenélő taxi délután 14 óra és este 20 óra között közlekedik majd Budapest utcáin. A járműben másfél órás turnusokban olyan előadók zenélnek majd, akik az elmúlt időszakban szólóban vagy aktuális zenekarokkal bejutottak a Füles Bagoly tehetségkutató országos döntőjébe. A közönség Hajdu Biankával, Lovas Jucival, Temesi Blankával, valamint az Ék formációból ismert Lee Oliverrel találkozhat a mikrofon mögött. A zeneélményt népszerűsítő akció keretében a kisbusz szinte bármilyen szállítás kérést teljesít, amennyiben az utasok előzetesen regisztráltak a programra. A szervezők tájékoztatása szerint a kapacitások függvényében igyekeznek minden igényhez alkalmazkodni, szívesen visznek várakozni induló baráti társaságokat, piacra igyekvő nagymamát és unokáját, de akár állatorvoshoz igyekvő gazdit is a házi kedvencével együtt. Három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Örök lét őrei. Az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban látható. Eddig már csak nem 200 000-en látták az agyakkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitvatartását három héttel meghosszabbította a múzeum. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császár korát fókuszba helyező, a kínai történelem több mint egy évezredét átfogó tárlaton, több mint 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Az első császár agyakhadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagy Falon innen is túl. Nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában Freddie Mercury életéről, rajta keresztül a Queenről és a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjéről. A különlegességekkel teli látványos és minden eddiginél átfogóbb kiállítás közel egy évig, jövő év február 28-áig várja az érdeklődőket. Freddie Mercury a poprock zene egyik legnagyobb legendája, aki 1991 őszén hunyt el, pár évvel előtte 1986-ban jutott el zenekarával az akkor még szocialista Magyarországra. Ennek idén kereken 40 éve, de van egy másik kereké forduló is. Az énekes dalszerző 2026-ban lenne 80 esztendős, ha annó nem fertőződik meg az AIDS-vírus által, ami aztán a halálát is okozta. A kiállítás apropóját e két kerek évforduló adja, de elsősorban a magyarországi koncert, amihez olyan emlékezetes események is kötődnek, mint Mercury pálinkaivása, gokártozás az akkor felépült Hungaroringen, illetve az, amikor Mercury a koncerttel elénekelte a Tavaszi szélvizet áraszt című népdalt, amolyan baráti gesztusként a közönség felé. A koncertre 1986. július 27-én került sor a Népstadionban. A zenekar Bécsből érkezett a magyar fővárosba, szárnyas hajóval jöttek, és 5 egész napot töltöttek el nálunk. A turné, ami érintette Budapestet, a Magic Tour volt, a koncerten pedig 70 000 ember vett részt. Egy évvel az esemény után mutatták be mozikban Zsombolyai János koncertfilmjét Varázslat a Queen Budapesten címmel. A minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddie Mercury előtt tisztelgő World of Freddie címet viselő időszaki tárlat több száz eredeti személyes tárgy és történet segítségével mesél Mercuryról, a kiállítás narrátora pedig nem más, mint Peter Freeston, az énekes dalszerző egykori személyi asszisztense és barátja. A kiállítás a Zeneháza és a kiállítás címével megegyező nevű Mercury emlékét ápoló nemzetközi szervezet közös eseménye. A Freddie kiállítás tényleg kimerítő módon járja körbe a témája úgy szolgáló egykori Queen énekest. Amikor a végére érünk a tárlatnak, nagyon alaposan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy vajon mi hiányozhat, de aztán rá kell jönnünk, hogy semmi. A 9 tematikus térből álló kiállítás nem csak részletesen kibontja és bemutatja az emberek fejében élő Mercury képet, hanem az ismert kép mögé is benéz, és ezzel Freddie Mercury kevésbé ismert személyes oldalát is érinti. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulamánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregiekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodóm fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak, a csaknem 3000 négyzetméternyi ültető felületen több ezer növény kap helyet, emellett zöld fal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek. A több mint 200 éve létező Vörösmarty térnek rengeteg neve volt az idők folyamán, létét pedig Hild József édesapjának, Hildi Jánosnak köszönheti. Az építőmester javaslatára alakították ki úgy a szomszédos József Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja. A világ Budapest nézett utána átterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörösmarty térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlak, mindössze három különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti ki és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörösmarty Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le, az alkotói pedig hárman voltak, két szobrász, Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első fedében egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időpontot nullpontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hildi János aztán egy javaslattal élt a városvezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörösmarty, ami 1812-től színháztér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, német színháztér, aztán ismét színháztér, 1860-tól régi színháztér, Gizella tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörösmarty tér volt. Hild nevezte el az általa elkészített terveken a teret színháztérnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátóipari egység, a Vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpóra tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jó részt lecsoffat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzzanak fel. Az egyetlen kivételt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt pesti 36 hivatal jelentette. épülete, az viszonylag sokáig 1859-ig állt ott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték. Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve két évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megfúrták.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzenek keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rock zenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepi ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazareli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazareli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazareli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazareli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi program kínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turné részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.

0: Pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: AI és etika. A mesterséges intelligencia döntéseket hoz, de nem értékeket. És itt jön a kérdés, mi történik, ha egy algoritmus téved? Kié a felelősség, ha egy önvezető autó rosszul választ? Az AI-t emberek programozzák, ezért minden benne lévő torzítás, előítélet vagy hiba emberi eredetű. Épp ezért az AI etika ma az egyik legfontosabb terület. Hogyan tanítsuk a gépeket igazságosan dönteni? Adatvédelem, átláthatóság, megbízhatóság. Ezek nem technikai, hanem emberi kérdések. A mesterséges intelligencia annyira lesz igazságos, amennyire mi magunk azok vagyunk.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
4: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával! Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére! Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet! Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon! A Spár csapata téged is vár!
5: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
8: Te kóstoltad már a Pizzami megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
2: Reklám hangzott el.
9: Változékony időre számíthatunk, a cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. A motorosokat ellenőrzi a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Új vezetési módszert szorgalmazott az iráni elnök. Masoud Pezeshkian a forradalmi gárdához közel álló hírügynökségnek azt mondta, az ország vezetésébe be kell vonni a különböző társadalmi rétegeket, a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. Az iráni elnök egyúttal ismét energiatakarékosságra szólított fel, mondván, ha nem sikerül az energiafogyasztást csökkenteni, az hatással lehet az ország ipari termelésére. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDF-es és Novák Rudolf SDS-es volt országgyűlési képviselőkről. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amely határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 000 000 forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Elítéli a kormány a szabadkai zászlóégetést, ezt írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarc Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára, ezért kell felszólalni amiatt, ami Szabadkán történt. A Fidesz is elítélte a zászlóégetést. Kiemelték, hogy Közép-Európa és a Kárpát-medence népei történelmileg egymásra utaltak, és tisztelni kell egymás nemzeti képeit. Pénteken két szerb fiatal letépte a magyar zászlót egy ballagó diák nyakából, majd felgyújtotta azt Szabadka központjában. A rendőrség előállította a feltételezett elkövetőket és vizsgálatot indított. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukós isakok helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. A rendőrök arra kérik a motorosokat, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és soha ne lépjék túl a megengedett sebességet. Borult esős idővel kezdődik a hét. Legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar. A szél helyenként megélénkül. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
10: És már itt is van a június. Jó reggelt kívánok, június első hétfőjén. A hónap, amikor is eljön majd a vakáció, aminek hát ugye a szülők nem biztos, hogy mindig annyira örülnek, a gyerekek annál inkább, sőt, a sok gyermekes családok szomszédai sem annyira repesnek ilyenkor, de hát majd csak megoldódik ez valahogyan. Isten éltesse a névnaposokat, és Isten éltesse a születésnaposokat is. Aki ezen a napon született, az egy napon született Marilyn Monroe, amerikai filmszínésznővel, és azon a napon született, amikor megalakult az első filmvállalat, sőt, aki június 1-én született, az a tej világnapján született. Isten éltesse a Tünde, a Konrád, az Angéla, a Torda, a Justin és a Paulina nevű hallgatókat, és természetesen, mivel hétfő van, így ma is pénzügyi hétfő, tervezzük meg a nyaralást, ebben fog nekünk segíteni állandó szakértőnk Iván Ildikó pénzügyi elemző. Kezdünk is az Életöröm zenékkel, jó reggelt!
0: Életöröm zene, ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Nézzünk egy kicsit utána a tejnek és a tejfogyasztásnak. Ugye az elmúlt 40 évben a tejipar milliárdokat költött reklámkampányokra, hogy rávegyék az embereket a termékeik fogyasztására. Nagyban befolyásolták az oktatási intézményeket, a nyugdíjas otthonokat, a kórházakat, a rendelőket, a médián keresztül pedig olyan információkat juttattak a köztudatba, amelyek egyre csak népszerűsítették és szinte szükségszerűnek állították be a tejtermékek, de főként a tej fogyasztását, gondoljunk csak a Gut Milk kampányra, ami a 90-es években egy dübörgő, gyönyörű fotósorozattal jelentkező hosszú kampány volt, amin a világ leghíresebb emberei, művészei, színészei, zenészei, sportolói tejbajuszkával jelentek meg a különböző plakátokon. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy az ember az egyetlen olyan élőlény, aki másik élőlénynek a tejét issza meg. Ugye, mint minden nőstény emlős és az embert is beleértve, a tehén is tejet választ ki a kicsinye táplálására, és ennek a zsír és hormondús, mert hogy közel 60 féle hormon és növekedési faktor van a tehéntejben, szóval ennek az a célja, hogy a kisborjút egy év alatt közel 317 kilósra hizlalja. A nemesség ideje alatt a tehén ösztrogén szintje közel 30-szorosára emelkedik. Napjainkban, mióta a tejfeldolgozó üzemek szinte folyamatosan szivattyúzzák idézőjelben a teheneket a nagyobb profit termelés miatt, nagyobb hormonszintek úgy természetes, mint mesterséges vannak jelen a kinyert tejben, amelynek zsírtartalma szintén az egekben járhat. Mikor a gyerekek ezt az egészséges italnak álcázott hormonkoktélt isszák, nagy mennyiségű ösztrogén jut a szervezetükben, ami felelős lehet a korai pubertás kialakulásában, de minden mellett szubterápiás dózisú antibiotikummal is gazdagabbak lesznek, idézőjelben gazdagabbak a gyerekek. Az extra mennyiségű tej termelése érdekében a tehén végletekig erőltetett tőgye néhány esetben már olyan mértékben megnyúlik, végtelenül szomorú, hogy azt már szegény a földön húzza, és ezért aztán könnyen befertőződhet, és ebből adódóan már természetszerűleg és magától értetődően adagolják az antibiotikumot a fejős teheneknek. A tehéntej egy másik összetevője az úgynevezett

a számos kultúra virágzott anélkül, hogy tejet ittak volna, például hogyan tudtak élni Hawaii-ben szülöttei tehéntej nélkül 1793-ig, mikor aztán a szarvasmarhákat betelepítették. Hát pont úgy, ahogy a mexikai benszülöttek éltek nélküle addig, ameddig oda is betelepítették őket 1521-ben. A tehéntej fogyasztása nem természetes, nincs olyan élőlény, hogy korábban már mondtam, az emberen kívül, amelyik egy másik faj tejét inná. Nagyon sok gyermekorvos, mint például dr. Benjamin Spock vagy dr. Jay Gordon is erősen ajánlják a tejtermékmentes diétát a gyerekek számára. A 150 ezer egészségszakértőt számláló non-profit szervezet, a PCRM mindig is hajthatatlanul ellenezte a tehéntej fogyasztását. Természetesen igaz az is, hogyha egy olyan tehénnek a tejét fogyasztja az ember időnként, és nem rendszeresen, aki nincs antibiotikummal kezelve, amelyik nincsen kizsigerelve a tejtermelése miatt, akkor ott egy egészséges, boldog tehénnek, és ebben az esetben a hormontermelés miatt fontos bármilyen viccesen is hangozhat, hogy egy boldog tehénnek a tejét fogyasztjuk, az egészen más, mint egy végletekig kizsigerelt szegény állatnak a teje. Úgyhogy ezt érdemes azért megfontolni, és a tejfogyasztásunkat megvizsgálni, és azt is, hogyha az embernek van rá lehetősége, hogy vajon allergiás-e bármelyik tejtermékre, vagy úgy egyáltalán a tejre, és az ebből készített élelmiszerekre.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A történelem nagyja és sorozatunknak a mai főszereplője P.J. Woodhouse, a legendás és zseniális író, akinek a könyvét ezúton is nagy szeretettel ajánlom mindenkinek, aki egy olyan igazi, jókedvű kikapcsolódásra, gondtalan kikapcsolódásra vágyik. A teljes neve Sir Pelham Greenville Woodhouse, 1881. október 15-én született, és 75-ben távozott el a földi világból. A legendás brit író elismert mestere volt az angol prózának, nagy tiszteletnek örvendett, mind a kortársa körében, mint Hilaire Belloc, Evelyn Voish, Roderick Kipling, vagy pedig a modern írók körében, mint Douglas Adams, Salman Rushdie, Terry Pratchett és Stephen Fry. Sherlock Casey találóan az angol irodalom cirkuszi bolhájának nevezte, ezt a lekicsinlő meghatározást futóz megkedvelte, és az egyik önéletrajzi jellegű kötetének ezt a címet adta. A The Times pedig úgy írt róla, Fás zseni, akit az ő korában elismertek, mint a komédia klasszikus és vén mesterét. Manapság legismertebb a Jeeves és a Blandings kastélyos regényeiről és novelláiról, de Woodhouse tehetséges drámaíró, sőt dalszövegíró is volt. Társszerzője és írója volt 15 darabnak és 250 dalszövegnek, vagy 30 zenés vígjátékhoz. Együtt dolgozott Cole Porterrel, az Anything Goes musicalen, és gyakran együttműködött Jerome Kernel és Guy Boltonnal. Ő írta a dalszöveg a Showboat Belly Bill című slágerhez is, társszerzője volt Molnár Ferencnek is, ő dolgozta át zenés színpadra a Játék a kastélyban című színművét. Az egyik kritikusa, J. Agatha így fogalmazott, P.G. Woodhouse-t egy kicsivel Shakespeare alá sorolom, és tetszés szerinti távolságra mindenki más fölé. Ami pedig az életét illeti ennek a zseniális figurának, Woodhouse, akit családja és barátai közül a legtöbben úgy hívtak, hogy Plum, ugye a Pelham szó kiejtéséből képezve, ami azt jelenti, hogy szilva, 1881. október 15-én született Guildfordban, bentlakásos iskolába járt, ahol csak 6-7 havonta egyszer volt lehetősége látni a szüleit. Elhagyottnak érezvén magát, Woodhouse nagyon közel került a fivéréhez, aki megosztotta vele a művészet szeretetét. Woodhouse pedig, hogy betöltse az űrt az életében, ezekben a 6-7 hetekben, fáradhatatlanul írt. Jó néhány iskolai szünetet töltött egyik vagy másik nagynénjénél, ebből kitalálható, hogy ez adta neki a nagynénik liba falkájától való egészséges rémületet. Ez tükröződött a Blandings kastélyos sorozatban, Lady Constance Keyből számos unokahúga és unokaöccse feletti zsarnokságában, valamint Bertie Wooster félelmetes nagynényei, mint Agatha és Dália hatalmaskodásában. Mondom még egyszer, nagyon érdemes a könyveit elolvasni. A Dulwich College-ban tanult, ahol most a könyvtár róla van elnevezve, de a remélt előmenetelt az egyetemre megakadályozták a család anyagi problémái, így aztán a Hongkong és Shanghai banknál dolgozott Londonban 2 évig, és bár soha nem érdekelte a bankszakma, mint karrier, mégis kénytelen volt ezt végigcsinálni. Részidőben írt, miközben a bankban dolgozott, végül aztán elég sikeresnek bizonyult ahhoz, hogy teljes munkaidős foglalkozásként írhasson. Több évig újságíró volt a The Globe-nál, egy a napjainkra megszűnt angol újságban, mielőtt végül is elment Hollywoodba, ahol hatalmas összegeket keresett, mint forgatókönyvíró. Számos novellájából sorozatot is csináltak, és leközölték magazinokban, mint például a The Saturday Evening Post és a The Strand, amelyek ugyancsak jól fizettek. Az első igazi könyv sikere a Smith in the City, illetve a Smith a pénzvilágban. 1940 májusában a németek franciaországi villámháborúja idején Woodhouse a Lutaketben élt, tengerparti villájában, ott házi őrizetbe vették, aztán néhány hónap múlva internálták. Előbb Lille-ben, később a Belgium-i Liège-ben fogolytáborban, aztán végül Lengyelországhoz tartozó Tosztvároska elmegyógyintézetében tartották fogva. Ott írt a Money in the Bank című regényét, és végül előre haladott életkorára való tekintettel ideglenesen elengedték, és 41 júniusában a berlini Adlon Hotelba költöztették, ahol állandó felügyelet alatt állt. Ott pedig elfogadta a náci propaganda minisztérium ajánlatát, és vállalta, hogy 5 politikamentes rádióműsort készít, és azokat felolvassa a berlini rádió USA felé sugárzott adásában. Később a naivitásával magyarázta a tettét, azt állította, hogy ostoba volt életének abban az időszakában, az angol közvélemény felzúdulással fogadta viszont a tényt, hogy kedvenc humoristája a berlini rádió hullámhosszán hallatja a hangját, pedig hát valójában meglehetősen ártalmatlan humoros szövegek voltak ezek, például olyanok: soha nem érdekelt a politika, egyszerűen képtelen vagyok bárminemű ellenséges érzést felszíteni magamban, valahányszor ellenséges érzület készül fölgerjedni bennem egy ország iránt, egy végtelenül rendes polgárával találkozom, együtt járkálunk, és nekem minden harcias gondolatom vagy érzésem elenyészik. Például ilyen szövegei voltak a berlini rádióban. Azonban, mint ahogy George Orwell a P.G. Woodhoz védelmében című kitűnő tanulmányában írja, ha valakire elegendő sarat dobálnak, az meg is ragad rajta, és a sár meglehetősen sajátos módon tapadt meg Woodhouse-on. Az a benyomás maradt meg az emberekben, hogy Woodhouse rádió beszédei, nem mintha bárki is emlékezne rá, hogy miről volt szó bennük, írta Orwell, nem csupán mint árulót leplezték le őt, hanem mint a fasizmussal való ideológiai szimpatizánst is. Még manapság is számos olvasói levélben szerepel az az állítás, miszerint regényeiben fasiszta tendenciák mutathatók ki, és e vád azóta is ismételten elhangzik. Továbbá azt írta még, mindjárt megkísérlem, hogy elemezzem e könyvek szellemi atmoszféráját, de fontos tisztán látnunk, hogy az 1941-es események semmi rosszabbat nem bizonyítanak rá Woodhouse-ra, mint a balgaságot. Sokan tehát anélkül kiabáltak kígyót békát Woodhouse-ra, hogy tudták volna valójában, mit is tartalmaztak azok az inkriminált rádióbeszédek. Érdekes, hogy szinte mindenkinél vehemensebben követelte az író felelősségre vonását és megbüntetését. Ellen Alexander Milne pedig kigondolta volna, hogy a micimackó finom és gyengédszavú szerzője ilyen erőszakos és ennyire erőteljesen tudja követelni az ilyesmit. Az angol olvasó közönség megbocsátott később, kedvencének könyvei állítólag ott voltak az angol királynő éjjeli szekrényén, és Tony Blair volt miniszterelnök kedvenc írója is ő. Végül is a nyugat, ahol a bolondnak nyilvánított és így büntetését szintén elkerülő Ezra Poundban is nem az ellenséget, hanem a művészt tartotta fontosnak. Az író azonban sosem tért vissza Nagy-Britanniába, az Amerikai Egyesült Államokban telepedett le, és hogy ez a 4 éves közjáték mit sem vont le írói munkásságának az értékéből, és botlását a legfelső körökben is megbocsátották, bizonyítja az a tény, hogy 93 éves korában Woodhouse-t lovaggá ütették, Sir P.G. Woodhouse alig néhány héttel élte túl csak sajnos a kitüntetést, életének 94. esztendejében hunyt el egy Long Island-i kórházban. Úgyhogy mondom még egyszer, ajánlom jó szívvel P.G. Woodhouse könyveit olvasásra.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A smoothie-k és a zöld turmixok és az egyéb fehérje turmixok vagy a kávé helyett keresünk, vagy ezek mellé tápláló, nagyon hasznos és roppant egészséges reggeli italt, azaz aranytej. Úgy tűnik, sokkal egészségesebb és sokkal inkább jótékony hatásokkal telt. Szinte végtelen sora van a jótékony hatásainak, úgyhogy nyilván most megtanuljuk elkészíteni. Pofon egyszerű, és a hatása pedig valami fantasztikus. Nagyon régóta népszerű a világ másik felén, itt Magyarországon is, sőt, én itt a Manna délelőttben is többször beszéltem már róla. A nyugati wellness közösség is rákapott már, és nem tudnak betelni egyrészt a szemet gyönyörködtető langyos, finom, illatos sárga italal. Olyan elképesztő finom, hogy az ember csak hogyha amiatt fogyasztja el, mert ízlik már akkor is, ő nagy öröm éri, de hogy vajon milyen furcsa alkímia folyik az aranytej, más néven kurkumás tej készítése során, és vajon tényleg jót tesz egyáltalán, hát most mindent megtudunk erről, eljött az idő. Az aranytej egy élénk színű és nagyon krémes, meleg ital, amely Indiából származik, ahol az ajurvédikus gyógyászati tulajdonságai miatt hirdetik ezt. Az ital, amit hidegen vagy melegen is fogyaszthatunk, hagyományos fűszerek keverékéből készül, amik közül többnek tudományosan alátámasztott egészségügyi előnyei vannak, mindez pedig teljes alapba, tehéntejbe, vagy kecsketejbe, vagy növényi alapú italba keveredik. Csökkenti a gyulladást elsősorban, és nagyon-nagyon fontos tényezőként, mert hogy ismert antioxidáns tulajdonságokkal rendelkezik ezek a fűszerek, gyömbérfahéj, kurkuma. Az aranytej kulcsfontosságú összetevői közé tartozik ez a három. Sőt, egy 2017-ben a Foods című szaklapban közzétett tanulmány kimutatta, hogy a kurkuma aktív összetevője a kurkumin. Különösen hatékony az oxidatív és gyulladásos állapotok hatékony harcában. Ezeknek az állapotoknak a széles skálájának megelőzésében és kezelésében is jeleskedik a kurkuma. Nem véletlenül lehet egyébként étrendkiegészítőként is kapni kapszula formájában. Még inkább lenyűgöző a Phytotherapy Research 1999-es tanulmánya, tehát nem tegnapi, ami szerint a kurkumin gyulladás csökkentő hatása vetekszik az ugyanerre a célra ajánlott gyógyszerekkel. Bár a gyömbér és a fahéj nem vált ki ugyanolyan mértékű izgalmat a tudományos és orvosi közösségből, tudományos tanulmányok kimutatták, hogy ezek is erős antioxidáns tulajdonságokkal és terápiás potenciálra rendelkeznek. Hát ott van mindjárt ugye a felső légúti fertőzéseknél fontos szerepet játszó gyömbér hatóanyaga, illetve a fahéj, ami pedig képes lenntartani a vércukrot, tehát a diabéteszeseknek kifejezetten ajánlott. Hangulatjavító hatása van, további kutatásokra van ugyan szükség, de az előzetes tanulmányok köztük egy szintén szaklapban megjelent kontrollált vizsgálat mutatta ki, hogy a kurkuma segít a depresszióval küzdőknek is. Nem mondja senki nyilván, ezt nem lehet kijelenteni, hogy az aranytej valóságos gyógyír, és mindenképpen szakemberhez kell fordulni, hogyha klinikai depresszió tüneteit tapasztalja az ember magán, de az egészen biztos, hogy kiegészítő kezelésként, vagy csak ellazítás végett az aranytej hasznos lehet, rendszeresen érdemes inni, reggel is, este is. Aztán egy kis plusz lendületet tud ez adni, és ártani biztos, hogy nem fog. Segíti az emésztést, ugyanis oroszlán részt kap a kurkuma, az aranytejhez kapcsolódó számos egészségügyi előnye, de most a gyömbéren van a sor, úgyhogy a gyömbér, mint az aranytej egyik legfontosabb összetevője, amit régóta már az étkezés és emésztési panaszok széles skálájának ellenszereként tartanak számon. Köztudott, hogy erős hányáscsillapító, segíti az émeigés és a hányás kezelését, tehát például ugye az első trimeszterben kifejezetten hasznos tud lenni. Támogatja az immunrendszert, csökkentheti a vércukorszintet a fahéj, segíti a jó alvást és csökkenti a szorongást. Ezért is szokták ajánlani estére is. Az aranytejet gátolja az öregedést, véd a szívbetegségek ellen, segíti a csontok egészségének a megőrzését, és igazából egészen egyszerű elkészíteni. Mondom is, hogy hogy készül, akkor most jön a lényegi rész, és ajánlom mindenkinek tényleg nagyon-nagyon jó szívvel. Egyrészt elképesztően finom, másrészt pedig tényleg baromi egészséges. Két csésze tej, amilyen tejet az ember fogyaszt. Ha tehéntej azt, ha kecsketej azt, ha növényi tej, akkor azt. Másfél teáskanál őrölt kurkuma, negyed teáskanál fahéj, negyed teáskanál őrölt gyömbér, vagy reszelt friss gyömbér, de akkor tessék figyelni, sokkal erősebb lesz az íze. Csipetnyi fekete bors, csipetnyi őrölt kardamom, negyed teáskanál vanília kivonat, és édesítőszer ízlés szerint ez lehet datolyaszirup, agavészirup, méz, ki mit szeret, és ezt egyszerűen csak összekeverjük. Tulajdonképpen az egész annyi, hogy összekeverjük egy kis lábasban, és alacsony hőfokon 2-3 percig, vagy amíg a fűszerek illatosak lesznek, meglangyítjuk a tejet. Az aranytejben lévő dolgok tényleg felbecsülhetetlenek, és teljesen biztonságosan fogyasztható minden nap. Egészségünkre!

0: délelőtt Péter Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól. Manna
1: FM. Rájöttek az orvosok, hogy ahogyan a szemetest, vagy bármilyen túltöltött edényt, kosarat, ugye az agyunkat is üríteni kell, főleg idősebb korban. Nyilván, ahogy a háztartási szemetesünkben, a szennyes edényben, vagy bármilyen tároló edényben, ugye az agyunkban is felhalmozódnak olyan dolgok, amik tulajdonképpen hulladékok, amelyek fogékonyabbá tesznek a neurológiai betegségekre, olyan hulladékok, amikre már nincsen szükségünk, ez főleg az idősebbeknél jellemző. Egy új kutatási eredmény szerint viszont lehet az életkorral összefüggő hatások visszafordítása és az agy hulladék tisztítási folyamatának visszaállítása. Ugye hát még a telefonunkon is kiszoktuk dobálni az úgynevezett hulladékokat, vagy az e-mail fiókunkból a levélszemetet. No hát az agyban folyamatosan felhalmozódnak haszontalan salakanyagok, mérgező fehérjék, amelyek fiatalkorban szépen ki is ürülnek, viszont az idő múlásával ez a tisztítási folyamat lelassul, és a felhalmozódott káros anyagok fogékonyát tesznek, tehetnek olyan neurológiai betegségekre, mint a Parkinson-kor vagy az Alzheimer-kor. Amerikai kutatók felfedezése szerint viszont az agy időskori hulladéktisztítási folyamata is javítható, sőt, akár a fiatalkori szintre is visszaállítható. A Rochesteri Egyetem szakemberei kísérleteztek, és arra a következtetésre jutottak, hogy a nyaki nyirokerek működésének helyreállítása hozzájárulhat a salakanyagok gyorsabb eltávolításához az agyból még idősebb korban is. Fejlett képalkotó és részecske követési technikákat alkalmaztak, és így figyelték meg a koponya gerincvelői folyadékban lévő fehérje hulladék szállításának a mikéntjét, emellett monitorozták a nyaki nyirokerek ritmikus lüktetését is, ami pedig képes elősegíteni a hulladékanyag agyból való kilökődését. A szív- és érrendszerrel ellentétben, amelynek egyetlen nagy pumpája van a szív, a nyirokrendszerben lévő folyadékot apró kis pumpák hálózata szállítja, és ezeknek a bonyolult kis mikropumpáknak, amelyeket nyirokcsomóknak neveznek, szelepeik vannak, amelyek megakadályozzák az ellenirányú áramlást, és egymás után összekapcsolódnak, hogy nyirokereket hozzanak létre. Ez nagyon fontos ebből a szempontból. Így magyarázták a kutatók. A vizsgálat azt is kiderítette, hogy ahogyan öregedtek a kísérleti alanyok, a nyirokerek összehúzódásainak a gyakorisága csökkent, és a billentyűk működése megszűnt. Emiatt aztán az idősebb kisegerek agyából 63%-kal lassabban ürültek a mérgező anyagok, mint a fiatalabbakéból. A kutatók pedig ezután megpróbálták újraéleszteni a nyirokcsomókat, és ez egy hormonszerű vegyülettel, a prostaglandin F2 alfa nevű gyógyszerrel sikerült is nekik. Ezt a gyógyszert egyébként gyakran használják a szülések megindítására. Kiderült, hogy e vegyület hatására a nyaki nyirokerek összehúzódásának a gyakorisága, illetve a hulladékanyag kiáramlási sebessége az agyból megnőtt, és visszatért a fiatalabb rákcsálók hatékonysági szintje. A kutatók szerint ez a megközelítés és esetleg más beavatkozásokkal kombinálva akár az említett neurológiai betegségek jövőbeni terápiáinak is az alapja lehet. Tehát gyakorlatilag egy olyan felfedezésnek vagyunk most tanúi ebben a korban, ami segíthet a már említett betegségeket megelőzni, és nyilván, ha a nem említett betegségekre gondolunk, tehát amit nem feltétlenül, tehát nem Parkinson-kor vagy Alzheimer-kor, amire gondolunk, hanem egyéb neurológiai betegségekre, amik nem is okoznak olyan nagy problémát, mint az említett előző kettő, ha már ezek nem jelennek meg, mert működnek ezek a bizonyos kis pumpácskák idősebb korban is, akkor már óriási lépést tettünk az egészségünk érdekében, úgyhogy érdemes odafigyelni ezekre a kutatásokra, és érdemes egyébként a nyirokrendszerünket támogatni, táplálni, akár nyirokmasszázsra járni, odafigyelni arra, hogy ezek a megfelelő módon, tempóban és intenzitással működjenek továbbra is.

0: 98.6 Manna FM életörömzene és hétfő, tehát pénzügyi hétfő, tervezzük meg a nyaralásunkat okosan pénzügyi szempontból, ebben segít ma állandó szakértünk Iványi Ildikó pénzügyi elemző, a friss hírek után kezdünk is.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változékony időre számíthatunk, a cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. A magyar kormány elítéli a szabadkai zászlóégetést. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Új vezetési módszert szorgalmazott az iráni elnök. Masoud Pezeshkian a forradalmi gárdához közel álló hírügynökségnek azt mondta, az ország vezetésébe be kell vonni a különböző társadalmi rétegeket, a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. Az iráni elnök egyúttal ismét energiatakarékosságra szólított fel, mondván, ha nem sikerül az energiafogyasztást csökkenteni, az hatással lehet az ország ipari termelésére. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDF-es és Novák Rudolf SDS-es volt országgyűlési képviselőkről. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amely határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Elítéli a kormány a szabadkai zászlóégetést, ezt írt a közösségi oldalán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarc Zoltán szerint a magyar-szerb kapcsolatok, azon keresztül pedig a vajdasági magyarok helyzete kiemelten fontos a magyar kormány számára, ezért kell felszólalni amiatt, ami Szabadkán történt. A Fidesz is elítélte a zászlóégetést. Kiemelték, hogy Közép-Európa és a Kárpát-medence népei történelmileg egymásra utaltak, és tisztelni kell egymás nemzeti jelképét. Képeit. Pénteken két szerb fiatal letépte a magyar zászlót egy ballagó diák nyakából, majd felgyújtotta azt Szabadka központjában. A rendőrség előállította a feltételezett elkövetőket és vizsgálatot indított. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukós isakok helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. A rendőrök arra kérik a motorosokat, hogy utazás előtt mindig ellenőrizzék járművük műszaki állapotát, és soha ne lépjék túl a megengedett sebességet. Borult esős idővel kezdődik a hét. Legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar. A szél helyenként megélénkül. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai pénzügyi hétfőben megtervezzük a nyaralásunkat, természetesen állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A hétfőkör pénzügyi hétfő, ez ma is így van. Arról beszélgetünk, időszerű ugye a dolog, hogy mennyire lehet előre megtervezni egy nyaralás valódi költségét vagy költségeit. Természetesen állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Köszönjük szépen, hogy itt vagy.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat.
1: No, ugye a repülőjegy és a szállás ára csak a kezdet, de hogyan számoljunk az étkezéssel, a programokkal, a közlekedéssel, árfolyam kockázatokkal, illetve azokkal a bizonyos váratlan kiadásokkal?
2: Hát ugye ez egy nagyon-nagyon aktuális kérdés. A nyaralás költségeit sokan ott rontják el, hogy csak a nagy tételekkel számolnak, repülőjegy, szállás, esetleg autóbérlés, pedig ugye a valódi kiadás sokkal inkább a mindennapi apró költségekből áll össze. Egy fagyi, egy kávé, egy belépő, egy taxizás, egy spontán vacsora. Külön-külön nem tűnik soknak, de a nyaralás végére ezekből lesz az a mondat, hogy nem is értem, mire ment el ennyi pénz. Uh-huh. Éppen ezért érdemes a nyaralási büdzsét három részre bontani. Az első a biztosan ismert költség, utazás, szállás, előre lefoglalt programok. A második a becsülhető napi költés, tehát étkezés, közlekedés, strand, múzeum, parkolás, kisebb vásárlások. A harmadik pedig a váratlan kiadás. Ugye ez lehet egy betegség, egy elhagyott podgyász, egy drágább transfer, vagy egyszerűen csak egy olyan program, amit nem szeretnénk kihagyni. Uh-huh. A legjobb módszer az, ha napokra bontjuk a költést, például azt mondjuk, hogy egy napra fejenként ennyit szánunk étkezésre, programokra, közlekedésre. Ez sokkal jobban kézben tartható, mint egy nagy összeggel elindulni. A külföldi utazásnál ehhez még hozzá kell számolni az árfolyam kockázatot is, mert egy gyengébb forint, most ugye nem, éppen nem erről beszélünk, hanem ugye egy nagyon erős forintunk van, hogy egy kedvezőtlen kártyás átváltás is könnyen megdrágíthatja az utazásunkat.
1: Mekkora tartalékot érdemes félretenni a nyaralásra az előre kalkulált költségeken felül, illetve mikor kezdjünk el gyűjteni rá?
2: A nyaralásnál a tartalék az nem egy luxus, hanem egy biztonsági elem. De szerintem mindenki megtapasztalta már, hogyha volt egy pici tartaléka, hogy az mennyire nagy biztonsági

0: kártyáról, meg kapkodásból, vagy rossz döntésekből alakuljon ki ez a váratlan helyzet, hanem tényleg tervezzünk, és gondoljuk meg többször, hogy egyáltalán mire költsünk. A tartalék különösen fontos gyerekes családoknál, távoli utazásoknál, autós nyaralásoknál, vagy olyan helyeken, ahol egészségügyi ellátás, a közlekedés, vagy a helyi szolgáltatások drágábbak lehetnek. Egy elromlott autó, egy lekésett csatlakozás, egy sürgős orvosi vizsgálat, vagy akár egy plusz szállás éjszaka, az jelentős költséget jelenthet.
1: A nyaralásunkat tervezzük pénzügyi-gazdasági szempontból ma a pénzügyi hétfőben. Állandó szakértőnk Iványi Ildikó pénzügyi elemző segítségével. Azzal folytatjuk majd, hogy mire figyeljünk utasbiztosítás választáskor, hogy ne csak legyen valami, hanem ténylegesen védjen is bennünket az a bizonyos utasbiztosítás. Ezzel folytatjuk, hamarosan jövünk vissza.
2: Beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A hétfő, akkor pénzügyi hétfő, a nyaralást tervezzük. A mai műsorban állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy mire figyeljünk, amikor utasbiztosítást választunk, hogy ne csak legyen valamink, ugye, csak úgy tessék, lássék, hanem valóban védjen minket ez az utasbiztosítás. Mire kell figyelni ilyenkor, hiszen elég nagy a merítés.
2: Utasbiztosítást azt azzal kezdeném, hogy nagyon sokan arra hivatkoznak, hogy nem kell utasbiztosítást kötni, mert a bankkártyámhoz tartozik egy biztosítás. De most ez nem arra szolgál, amiről tulajdonképpen egy utasbiztosításnak szólnia kell. Az utasbiztosítás tipikusan az a tétel, amin sokan spórolnának, pedig baj esetén ez lehet a legfontosabb pénzügyi védelem. A legnagyobb hiba az, amikor valaki csak az árat nézi, és azt mondja, mindegy, csak legyen valami biztosítás. Nem mindegy, ahogy említettem is. Két biztosítás között óriási különbség lehet abban, hogy mire, mennyit és milyen feltételekkel fizet. Elsőként az egészségügyi fedezetet érdemes megnézni. Külföldön egy sürgősségi ellátás, kórházi kezelés vagy hazaszállítás nagyon-nagyon komoly összeget jelent. Nem elég tehát azt nézni, hogy szerepel-e benne orvosi ellátás, hanem azt is, hogy mekkora összeg határig térít. A másik fontos kérdés ez a podgyász és úti okmányoknak a védelme. Elveszett bőrönd, ellopott iratok, megsérült műszaki eszközök, ezek nem ritka esetek. Érdemes megnézni, hogy a biztosítás pontosan milyen tárgyakra vonatkozik, van-e önrész, és milyen dokumentumokat kérnek kár esetén. A harmadik terület az az útlemondás, vagy útmegszakítás. Ez különösen akkor fontos, ha drágább utazásról, repülős útról, gyerekes családról, vagy idősebb utasokról van szó. Egy betegség, vagy egy családi váratlan esemény miatt könnyen bukhatjuk a szállás, vagy a repülőjegy árát, ha erre nincs fedezet. És még egy, a bankkártyához kapcsoló biztosítás jó kiegészítő lehet, ugye ezzel kezdtem, de nem szabad automatikusan azt gondolni, hogy mindenre elég. Meg kell nézni a feltételeket, hány napra érvényes, kikre vonatkozik, milyen országokban, és milyen limitekkel.
1: Az utasbiztosításnál az is nagyon lényeges, és azonnal felmerül az emberben, hogyha mondjuk valaki eltöri a tengerparton a lábát, ahogy egyébként egyszer a barátnőmmel történt, megérkeztünk Bulgáriába, fölmentünk a szállásra, lementünk a partra, a második hullám elkapta a barátnőmet, és oda csapta a kemény homokhoz, ottól visszaszívja a tengerre vizet, és megkeményszik a homok, és spirálisan eltörött a szárkapos csontja, és úgy vitték be, és akkor ugye ott is ez a biztosítás dolog, hogy akkor elmenni, kiváltani, kivenni a pénzt, de igazolás, de a stb. És akkor folyamatosan azon gondolkodtunk, hogy akkor ezt most tulajdonképpen ő kifizeti, és aztán majd neki visszatérít a biztosító, tehát nem arról van szó, vagy van-e olyan biztosítás, és akkor a kérdésnek ez is egy része, ahol azonnal a biztosító fizet, nem kell nekem egy bizonyos tartalékhoz hozzányúlni ahhoz, hogy kifizessem az orvosi ellátásomat.
2: Ez, hogy nem utólag fizet, olyan van az esetben van, hogyha ugye sürgősségi ellátásról van szó.
1: Tehát mert akkor, egy perforált vakbél az
2: Tehát igen, mert akkor nincs idő tulajdonképpen arra, hogy a biztosítóval felvegyék a kapcsolatot. De a biztosítás az általában ugye számla ellenében, vagy szolgáltatás, megtörtént szolgáltatást fizet ki. Tehát ezt tudni kell. Ezért is érdemes, ugye, ahogy említettem korábban, hogy tartalékkal mindenképpen rendelkezzünk, tehát ne csontra legyen kiszámolva az az utazás.
1: Mert hiába van biztosítás, azt nekünk kell először befektetni, igen, azt a biztosítási,
2: igen,
1: pénzt.
2: Igen.
1: Akár egy gipszelésnél.
2: Igen, és azért azt is javaslom, hogy akik mennek külföldre, pontosan a sürgősségi ellátás miatt is az Európai Uniós biztosítási kártyájukat, azt mindenképpen váltsák ki. Nem egy nagy dolog, ugye ez a K1-es igazolvány, nem egy nagy dolog, de nagyon sok segítséget tud jelenteni egy külföldi utazás során.
1: Tervezzük pénzügyileg a nyarat, az utazásainkat, a nyaralásainkat. Állandó szakértőnk Iványi Ildikó pénzügyi jellemző segítségével azzal folytatjuk majd, hogy hogyan ellenőrizhető egy szállás, utazási iroda vagy egy online foglalási oldalnak a megbízhatósága, illetve hogy milyen jelek utalhatnak a kockázatra, vagy utalnak a kockázatra, és miért nem elég önmagában az, hogy valami jó áron van, vagy sokan ajánlják, hogy jaj, last minute, és szinte csak utánunk dobják a nyaralást. Ezzel folytatjuk.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Sátántangó. Tarbéla 1994-ben készült fekete-fehér filmje a maga 450 percnyi játékidejével minden idők 9. leghosszabb mozifilmje a világon. Miközben a filmhosszához viszonyított vágások számában a legkevesebben rendelkezik, így ebben a tekintetben listavezető. A nemzetközi filmvilágban legtöbbet említett magyar filmalkotás Kraszna Horkai László regénye alapján készült. A 12 epizódra takolt mű kapcsán sokan a lételméleti és metafizikai értelmezéseket tartják fontosnak, míg mások pszichológiai szempontok alapján tartják megkerülhetetlennek, de akad, aki a sajátságos humorát és az önreflexiót értékeli a legjobban, a nézőpontjait önmagába visszatérő módon elbeszélő filmben. Medvigy Gábor retinába égő képei mellett Víg Mihály zenéje teszi markánssá a hipnotikus hatású, bár a mai szemmel már nehezebben befogadható alkotást.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A mai pénzügyi hétfőben időszerű, tehát, hogy tervezzük a nyaralásunkat pénzügyi szempontból, ahogy ezt tettük eddig is a beszélgetések során a mai napon. Állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel. Ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy egy szállás, egy utazási iroda, vagy egy online foglalási oldal megbízhatósága hogyan ellenőrizhető, mire figyeljünk oda?
2: Hát az első szabály és a legfontosabb szabály az az, hogyha valami feltűnően olcsó, akkor nem biztos, hogy az egy jó üzlet. De találkozunk olyannal, hogy akciós út, vagy valami kupont lehet beváltani. Ez nem azt jelenti, hogy rossz a szállás, de érdemes azért óvatosnak lenni, ha jelentősen olcsóbb, mint a környéken levő szállásoknak az ára, akkor legyünk gyanakvóak. Ott valami biztosan, hogy nem fog stimmelni. A másik dolog, ugye, hogy ma már az internet világában nagyon-nagyon sok kommentet lehet olvasni, hogy milyen annak a szállásnak a minősítése, milyenek voltak a szolgáltatások, tehát ne random azért, mert most láttunk egy olcsó árat, úgy válasszunk ki egy szállást, hanem nézzük meg ezeket a kommenteket, tehát fektessünk bele energiát. Itt még nem a pénzről van szó, csak a saját energiánkról van szó, hogy ezeknek is utána nézzünk, vagy azt is meg lehet csinálni, hogy majdnem mindenhol van egy telefonszám, és akkor azt a szállást fel lehet hívni, fel lehet tenni olyan kérdéseket, amelyek számunkra fontosak. És ha nem olyan válaszokat kapunk, hát akkor nem fogunk nyilván oda menni. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és arra figyeljünk, hogy amikor fizetni kell, hogy akkor kinek fizetünk. Tehát ez egy lényeges kérdés.
1: Egyébként. Mondjuk egy online oldalnál, a kapcsolatnál, hogyha rákeresünk, vagy megnézzük mondjuk nem csak az ajánlásokat, de az értékeléseket, mondjuk egy Google-ben vagy a Reddit-en, az lehetséges, hogy segíteni tud?
2: Tehát,
1: hogy
2: azt nem tud segíteni.
1: Sima értékelés, amikor az ismerősök beíratják, hogy nagyon klassz a hely.
2: Igen, nem. De a fizetésnél, tehát hogyha nem egy hivatalosan annak a szolgáltatónak fizetek, hanem valami közvetítőn keresztül, az már legyen gyanús. Tehát ez apróság. Ma már ugye van a banki védelemben is olyan, hogyha a bank sem találja megfelelőnek azt a fogadó felet, akkor megállítja az utalást.
1: Igen, tehát náluk vannak olyan algoritmusok, amik felismerik azokat a jegyeket,
2: igen, és én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogyha tényleg hónapokkal előre foglalunk egy szállást, akkor próbáljunk meg olyan szállást foglalni, ahol nem kell előre fizetni, hanem majd bizonyos ideig, ugye ez lemondható. Ez két szempontból is fontos, nem ők használják az én pénzemet, amit én ugye megkerestem, a másik pedig az, hogy ha valami történik, és nem tudok mégsem elutazni, akkor legalább azt a pénzt nem fogom elbukni.
1: Hogyan tervezzük a nyaralásunkat? Erről beszélgetünk ma, és akkor még itt van egy fontos kérdés. Külföldön hogyan érdemes fizetni? Most már itt van a Revolut, a Wise, és az összes többi lehetőség. Bankkártya, több kártya, több bankkártya, digitális pénztársa. Mire figyeljünk oda? Hol lehetnek buktatók? Mivel érdemes fizetni? És te személy szerint mit ajánlasz?
2: Én azt mondom, hogy a legjobb megoldás általában a kombináció. Tehát legyen nálunk bankkártya, lehetőleg két különböző kártya, akár két külön számlához kapcsolódva. Legyen valamennyi készpénz is nálunk, főleg ugye kisebb boltokhoz, piacokhoz, borravalóhoz, taxizáshoz, vagy hát általában, hogyha el kell mennünk egy illemhelyre, ugye bárhol vagyunk, ott nem lehet. Az esetek nagy többségével kártyával nem lehet fizetni, tehát valamennyi készpénzzel kell, hogy rendelkezzünk. Vannak aki ugye használja a digitális pénztárcáját, ugye, hogy az is egy megoldás lehet, de nagyon figyeljünk oda, hogy egyáltalán kinek fizetünk, mire fizetünk, és hogy ez nekünk mennyibe fog kerülni. Érdemes, mielőtt elutazunk, hogyha egy hosszabb útra megyünk, vagy Európán kívül megyünk, akkor a bankunknál bejelenteni, hogy most el fogunk utazni.
1: De és hogy felhívjuk az ügyfélszolgálatot, és bejelentjük?
2: Igen, igen. Tehát, hogy akkor tudnak figyelni arra, hogy mi most ott tartózkodunk, de hát ott is lehetnek ugye kétes ügyletek. Tehát a limiteinket korlátozni, vagy beállítani, tehát lehet, hogy itthon ugye nagyobb összeget határoztunk meg, hogy egyszerre ki fogunk fizetni. Érdemes, hogyha külföldre utazunk, és tudjuk, hogy nem fogunk 300-400 ezer forintokat.
1: A készpénzfelvételi limit, a vásárlási limit.
2: Igen, ezeket ugye átállítani, mert ebből is lehetnek problémák, és nagyon-nagyon megfigyelni, hogyha bankautomatánál veszünk ki pénzt, akkor milyen automatánál, tehát érdemes itt is inkább bankfiókokba bemenni, és ott kivenni pénzt, mert azok több mint valószínű, hogy nincsenek olyan helyzetbe, hogy ott le tudják olvasni azt, hogy most mi éppen milyen PIN-kódot fogunk beütni, a kártyánk meg a kártyaszámunkat, és olyan környéken megcsinálni ezeket a tranzakciókat, amik nem ilyen eldugott sikátorok és egyebek. Tehát, hogy sok mindenre kell figyelni, mert nagyon sok visszaélés lehet ebből.
1: Érdemes megszívlelni állandó szakértőnk, Iván Nyíldikó pénzügyi elemző, jó tanácsait a nyaralásunkkal kapcsolatban. Ez az adás is visszahallgatható természetesen a Mannának a honlapján, hogyha valaki lemaradt volna a jó tanácsok soráról. A mai pénzügyi hétfőben a nyaralásunk terveztük meg pénzügyi szempontból állandó szakértőnkkel, Iván Nyíldikó pénzügyi elemzővel. Köszönjük, hogy jöttél.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: 98 pont, tehát Manna FM életörömzene, és ma napközi, ahogy ez ilyenkor lenni szokott, szó lesz arról, hogy vajon megeheti a kutya a cica eledelt, és a cica megeheti a kutya eledelt. Jön a padlótisztítási egyszer egy felmosás és porszívózás ügyben. Elkészítünk egy nagyon finom, könnyű és nagyon csinos Manna lekváros riskok muffint, és el fogom mondani, hogy miért zseniális a liget szépe olaj, és miért kéne mindenkinek szednie liget szépe olaj kapszulát. Ez a mai Manna napközi, a friss hírek után kezdünk is.
1: Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: Az abélia cserje észak és délkorában őshonos, másfél méter magas, téli zöld, nagyon dekoratív cserje, ami tavasszal illatos virágözönével, később leveleivel díszít. A bridal bukénak már a neve is igencsak beszédes. Mennyasszonyi csokor. És ránézve a szépséget, a tisztaságot, a bájt, a kedvességet idézi kecses ívű ágaival, középzöld, fényes, ovális alakú leveleivel, de mindenek előtt jázminhoz hasonló illatú, rózsaszínes fehér, trombita alakú, kis fürtőben nyíló virágaival. A virágok finoman édes aromája egészen messzire terjed, a virágzás csúcsán lévő növénytől akár 20-30 méterre is érezhető, főleg, ha lágy szél borzolja a levegőt. Nem véletlen, hogy a beporzó rovarok örömmel látogatják. Levelei ősszel narancsvörössé válnak, a vöröses szárak pedig télen szürk és fehér színt öltenek, így csodálatos kontrasztot alkotnak a rőt levelekkel. A napos, esetleg enyhén félárnyékos helyet és az átlagos, üde, jó vízelvezetésű, esetleg enyhén savanyú talajt kedveli. A minimális gondozási igényű növények táborába tartozik, a meccést virágzás után kell elvégezni, és pár évenként erősebben visszavágni, hogy megújuljon. Ültethetjük szoliterként, vagy többet magával térhatárolóként, szegény növény. Társíthatjuk sötétzöld lombozatú örökzöldekkel vagy élénkszínű évelőkkel. Ha élvezni akarjuk illatát, majd levélzetébe szeretnénk gyönyörködni, helyezzük ablak vagy terasz közelébe.
1: Ez volt a Manna morzsa. Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Változékony időre számíthatunk, hivatalában kereste fel Súlyog Tamás államfőt reggel Magyar Péter. A cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Újabb orosz olajszállító hajót állított meg a francia haditengerészet az Atlanti óceánon. Emmanuel Macron államfő elfogadhatatlannak nevezte, hogy a hajók kijátsszák a nemzetközi szankciót, és Moszkva az olajeladásokból finanszírozza a több mint 4 éve tartó ukrajnai háborút. A mostani volt a 4. akció, amelyet Franciaország hajtott végre az uniós szankciókat megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta elleni küzdelemben. Orosz gyártmányú volt a romániai Galacon pénteken becsapódott drón. A szakértői vizsgálat eredményéről Nikuzor Dán román államfő adott tájékoztatást. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban kétségbe vonta a drón orosz eredetét. Hivatalában kereste fel Súlyog Tamás államfőt reggel Magyar Péter. A miniszterelnök korábban arra szólította fel a köztársasági elnököt, hogy május végéig mondjon le posztjáról. Súlyog Tamás közölte, hogy ezt nem teszi meg, és megvárja a Velencei Bizottság állásfoglalását a kialakult helyzetről. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDF-es és Novák Rudolf SDSS volt országgyűlési képviselőkről. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. A cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. A pihenőidőt befolyásoló rejtett kapcsolót találtak a NAV munkatársai egy lett kamionban. A járművek túlsúlya miatt vizsgálták át alaposan az Arnóti mérlegállomásnál, és akkor találták meg a tiltott eszközt, amely vezetés közben is pihenőidőt jelzett a takográf. A pénzügyőrök a kapcsolóberendezést lefoglalták, és pénzbírságot szabtak ki. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukósicsak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását.
1: Időjárás.
4: Borult esős idővel kezdődik a hét, legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a szél helyenként megerősödik. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai Manna napköziben szó lesz arról, hogy megeheti a kutya a cica eledelt, a cica pedig a kutya eledelt, hogy hogy kell igazán jól, hatékonyan tisztítani a padlónkat, illetve milyen sűrűn kell ezt megtenni, hogyan készül a Málna lekváros riskok muffin, és miért zseniális a liget szépe olaj, pontosabban a liget szépe olaj kapszulát miért kéne mindenkinek rendszeresen szednie. Ez a mai Manna napközi, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
0: Beauty Time. Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
2: Kipróbálni Manna.
3: Azt mondják, hogy a liget szépe olaj a C-vitamin felfedezése óta az egyik legjelentősebb és legfontosabb felfedezés. A hormon egyensúly, a gyulladások kezelésére, de emellett még számos más dologra. Nagy mennyiségben tartalmaz gamma-linolénsavat, ez a bizonyos GLA rövidítésű hatóanyag, amit nagyon sok étrendkiegészítőnek a címkén találhatunk, és ami az élelmeinkben csak nyomokban található meg, miközben viszont emellett a szervezetünknek óriási szüksége van rá a hormonális egyensúly, illetve a menopauza, a PCOS, a szabálytalan periódikus vérzés, az ösztrogén dominancia, a ciszták, a terméketlenség, a reprodukciós képesség gyengülése, illetve hát akár például a belső gyulladások, a krónikus gyulladásajáró autoimmun betegségek megfékezéséhez, és nem utolsó sorban ebből kifolyólag a bőr, a haj egészségéhez, sőt a körmök egészségéhez is. A liget szépen magolajban lévő zsírsavak, ami az egyik már az említett linolsav, a gamma-linolénsav, az olajsav és a palmitinsav nélkülözhetetlenek a hormonális egyensúly megtartásához. A gamma-linolénsav például hormonok és hormonszerű vegyeletek úgynevezett prostaglandinok alapépítőköve. A liget szépe olaj sikerének pedig az a titka, hogy képes blokkolni a rossz prostaglandinokat és növeli a jókat, amik részei a hormonális szabályozási rendszernek, és nagyon-nagyon fontos gyulladás csökkentő vegyületek, és akkor most, hogyha valaki nem a hormon problémáival foglalkozik, hanem a testében lévő ismert, vagy még nem ismert, de egy ponton túl mindenképpen tüneteket adó gyulladásokat, akkor viszont érdemes erre koncentrálni, mert tulajdonképpen mondhatjuk, hogy minden betegség is, így a rákos megbetegedések is gyulladásos folyamatokból, sejtszintű, aztán szövetszintű, később szervszintű gyulladásos folyamatokból alakulnak ki, amely gyulladásokat egyébként főként a stressz okozza, de ez már egy másik történet, most maradunk még a liget szépe olajnál. Képes hozzájárulni a liget szépe olaj a pajzsmirigy megfelelő hormontermelő működéséhez, enyhíti a menopauza, az endometriózis, a PMS kiváltó okait és kísérő tüneteit, mint amilyen az ösztrogén dominancia, a hőhullám, a túlsúly, a fibrocisztás mellfájás, a ciszták, a szabálytalan menstruációs vérzés, aztán a terméketlenség, vagy egyéb reprodukciós problémák, a puffadás, a vizesedés, az aknésbőr, a depresszió, az ingerlékenység és a migrénes fejfájás, ezeket mind-mind enyhíteni és elmulasztani is képes lehet. A liget szépe olaj adagolása képes csökkenteni a kortizol, vagyis a stressz hormon szintet, ami hormon tulajdonképpen alludas mindenért, mondhatjuk ezt, mert hogy ez befolyásolja a stressztűrő képességet, a depressziót, de összefüggésben van a menopauza, a PCOS, a menstruációs fájdalmak kiváltó okaival, az ingerlékenységgel, a migrénnel és egyéb súlyosabb betegségekkel is. A liget szépe képes elősegíteni a fogantatást, fokozza a méhnyaknyák termelődését, amely termékenységi szempontból kiemelt fontosságú, aztán közvetlen hatást gyakorol a méh sejtjeire, javítja a méh funkciót, elősegíti az izomszövet működését, felkészíti a méh izomzatát a terhességre, tehát aki babát tervez, azoknak is nagyon-nagyon hasznos. Ez a gyönyörű kis gyöngyszerű olaj kapszula, vagy maga az olaj is. Hajhullás és bőröregedés ellen is gyönyörűen bevethető. Ugye a testünkön található haj és szőrzet kialakulásáért természetesen ezt már szerintem ismerjük és tudjuk, a hormonrendszerünk felel. A liget szépe olaja pedig belsőleg fogyasztva segít megtartani a vizet a bőrben és megelőzni a korai bőröregedést, aminek elsődleges oka a hormonális egyensúly elvesztésében keresendő. Pozitív hatással van a bőrszövet, a hajkorona és a körmök öregedéssel összefüggő szerkezeti és funkcionális változásaira, ilyen például a bőrvörösödés, a szárasság, az érdesség és a fáradtság tűrés jelei. A liget szépe olaj kifejezetten ajánlott például hormonális hajhullás esetén, amikor a hajunk látványosan elvékonyodik, vagy súlyosabb esetekben foltos kopaszodás jelenik meg. A gamma-linolénsav megfékezi a belső gyulladásokat, mert a GLA-t a szervezetünk gyulladás csökkentő anyagokká alakítja át, amelyek csökkentik az olyan bőrpanaszokat is, mint a fekélyek, az akné, a rozácea, az ekcéma, a pikkelysömör, vagy akár például az atópiás dermatitis, továbbá általánosan javítják a bőr és a haj külső megjelenését. A liget szépe olaj nem csak azért hatékony kiegészítő, például ekcéma, pikkelysömör és dermatitis bőrpanaszok,

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Egy csinos, finom, és mondhatjuk azért, hogy egészséges édesség, egy rizskok muffin, amit el fogunk készíteni. Ugye a rizskok az egy rizsfej felfújt, tepsibe szokták készíteni, egy kicsit olyan teljes is, túros is, mazsolás is, mindenféle finomsággal össze lehet keverni. Egyébként a maradék rizs felhasználására is tökéletes, viszont ha muffin formában sütjük meg, akkor akár egy kirándulásra, egy biciklitúrára, születésnapra, kerti grillezéshez, bográcsozás az elvihetjük ajándékba magunkkal. 24 darab muffint fogunk készíteni, ehhez elegendő lesz 25 deka rizs, 2,5 deci víz, 4 deci tej, 70 g cukor, egy csipet só, egy rúd vanília, egy darab citrom reszelt héja, 40 g vaj, 2 darab tojás, 4 evőkanál málna lekvár, és 140 g málna, ha van. Ha nincs, akkor fagyasztott málna, ha az sincs, akkor bármilyen színes kis gyümölcs, de most már lassan jön az eper, azzal is meg lehet csinálni, és akkor nem málna lekvár és málna, hanem eperlekvár és eper. Ha valaki éppen utazik, és nem tudja lejegyezni a receptet, annak sem kell izgulnia, mert már kint van a Manna FM Facebook oldalán a recept, és akkor ott mindent megtaláltok, a fényképet is gyönyörű kis édesség. Szóval a rizskok muffinhoz először is a rizst átmossuk, egy nagy lábasba beleszórjuk, ráöntjük a vizet, és közepes lángon elkezdjük főzni. Amikor már magába szívta a vizet, akkor ráöntjük a tej felét, hozzáadjuk a cukrot, a sót, a vaníliarút kikapart magjait, vagy a vanília aromát, hogyha nincsen éppen rudacskánk, a citromhéjat, mindenképpen kezeletlen citromnak a héjáról beszélünk minden ilyen esetben, és szépen tovább főzzük. Érdemes vastag aljú fazékba csinálni, hogy ne kapjon le oda, az alja ne kapjon le, és mindenképpen keverni kell, és jelen lenni, ez nem egy otthagyós, nem egy tűzhelyen otthagyós étel. Szóval, főzzük tovább, és amikor már ezt is magába szívta, tehát a tejet, akkor mehet rá a tejnek a második fele, azaz a maradék tej, ezzel puhára főzzük a rizst, és amikor megpuhult, akkor hozzádobjuk a vajat is. Elkeverjük benne, és kivesszük a vanília héját. A vajtól és a vaníliától, a tejtől sejmes, madártejszerű, finom, krémes rizst kapunk. Ezt úgy tudjuk még fokozni, hogy kerekszemű rizst vásárolunk, ami kifejezetten úgynevezett risotto vagy tejberizs. Rizs lehet kapni mindenhol. No! Aztán a tojások sárgáját habosra keverjük, a fehérjét egy külön tálban kemény habbá verjük, kicsi só, kicsi cukorral, meg pici sóval. A sárgáját beleforgatjuk a rizses keverékbe, majd pedig óvatosan fellazítjuk a fehérje habbal. Ugye ezt mindig nagyon óvatosan forgatjuk bele, hogy ne törjük össze a levegő buborékokat a habban. A masszát muffin papírra bélelt muffin forma tepsibe adagoljuk. Érdemes ilyenkor egy fagylaltos kanarat segítségül hívni, amit minden egyes kis adag után bevizezünk, hogy aztán bele pottyanjék a következő is a papírkapszliba. Azért jó, hogyha papírt használtok, mert egyrészt sokkal jobban lehet kínálni, másrészt pedig sokkal-sokkal egyszerűbb megtisztítani a muffin formát, amit egyébként én a saját tapasztalataim szerint azt mondom nektek, hogy képtelenség kimosni, hogyha konkrétan abban sütitek. Szóval a masszát muffin papírra bélet muffin tepsibe, annak a mélyedéseibe, fagylaltos kanállal, hogy egyforma méretűek legyenek, beleadagoljuk, a lekvárt eloszlatjuk benne márványosan, és pár szem málnát vagy epret nyomunk mindegyiknek a tetejére, attól függően, hogy málnalekvárt vagy eperlekvárt használunk. 175 fokra előmelegített sütőben kb. 30 perc alatt megsütjük, majd hagyjuk kihűlni. Természetesen ezt is tűpróbával lehet ellenőrizni. Az elkészítési idő az 20-25 perc tulajdonképpen, és hogyha mondhatjuk, akkor a sütési idő az egy fél óra, tehát ez is egy tök egyszerű recept, úgyhogy mondhatjuk, hogy ezt Ritkicsen most is kitett magáért, de ami fontos, hogyha egy kicsit csinosítani akarjátok ezeket a kis rizskok muffinokat, akkor arra is érdemes figyelni, hogyha mondjuk vesztek piros díszítő cukorkát, azt is rá lehet szórni a tetejére, és hogy stimmeljen a papírkapszlinak a mintájának, vagy egyáltalán magának az egész papírnak a színe, legyen benne valami kis piros, hogy összekacsincson az eperrel vagy a málnával.

Jeremy. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Manna FM. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: A takarítás nem az embernek a szíve csücske, főleg, hogyha a nőknek a nevébe beszélek, ha csak nem valaki olyan tisztaság vagy rendmániás, vagy úgy mániákus, hogy attól nyugszik meg, hogyha takarít. Na, adódik a kérdés, hogy milyen gyakran kell takarítani, de ezen belül is milyen gyakran kell, vagy kellene feltakarítanunk a padlót. Ugye a padló tisztasága tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az egész lakás tisztaságát meghatározza. Ha a szőnyegek piszkosak, szőszösek, hajszálasak, foltosak, jó eséllyel a levegő is poros, mert hogy nem porszívoztunk, sőt a kanapét, az ágyneműt is beszennyezi, azonnan felszálló por és az egyéb szennyeződés. A padló maga is lehet koszforrás, így az allergiát táplálja például, hogyha nem takarítjuk megfelelően a padlót, azt, amin járunk. De mit jelent a megfelelően? Ugye ilyenkor mindig adódik a kérdés, hogy most akkor mennyi idő, milyen gyakran és mivel és hogyan kellene a padlónkat tisztítani. Minden otthon más, hiszen különböző az életmódunk, ahány lakásban élünk, és a házi kedvencek is nagy szerepet játszanak természetesen abban, hogy milyen gyakran és hogyan kellene takarítani a padlónkat. Vannak azonban olyan általános szabályok, amik minden esetben mindenkinél és mindenkire érvényesek. Például akkor vegyük első körben a szőnyegeket. A szőnyegek igazi por és kosz csapdaként tudnak működni, minél hosszabbak a szőnyeg szálai, annál mélyebben megül a szálak között a szennyeződés. Szándékosan nem használom a feltételes módot, hogy megülhetnek, mert biztos, hogy meg is ül. Úgyhogy ezt szerintem ennyi, ezt hagyhatjuk is így. Hogy ezt viszont eltávolítsuk, ahhoz hetente kétszer minimum szükséges lenne kiporszívózni a szőnyegeket. Aztán ott van a parketta és a járólap. A jó hír az, hogy a fa és kőpad nem vonza úgy a szennyeződéseket, mint egy szőnyeg, így a lakás legtöbb helyiségében elég lehet hetente egyszer porszívózni, ha csak nincs egy szőrholatú kutyánk, vagy macskánk, vagy több, mert ilyenkor a sarkokban is legyünk alaposak, mert oda gyűlnek a pormacskák. A konyhában is kemény padlóburkolat szokott lenni, ez nem jelenti azt, hogy itt is elegendő heti egy porszívózás, mert hogy a gyakran használt helyiségekben ezt felmosással is ki kell egészíteni. Adódik a kérdés persze, hogy mi van akkor, hogyha házi állatunk van már, mint padló takarítás szempontjából, nem úgy általában. A szakértők szerint minden nap fel kellene porszívózni, ha kutyával vagy macskával élünk, sőt, a kutyák és a kijárós macskák kintről ugyanúgy beviszik a szennyeződést, mint mi a cipőnkkel, úgyhogy különösen ügyelni kell azokra a területekre, ahol a kis kedvencek is járhatnak a lakásban. A felmosással kapcsolatban pedig ugye megoszlanak a vélemények, hogy most akkor felmosófa és felmosórongy és a klasszikus módszer, vagy a partfrissre tekerem rá a felmosórongyot, vagy moppal mossak föld, akkor tárolni kell a vödröt. Vegyek-e olyan vödröt, ami kipörgetős, tehát az a típus, amit nyomkodni kell a pedált, és kipörgeti a mopnak a fejét, vagy csak sima moppos felmosót vegyek, de abból is miért, mert hogy van, ami csak szétkeni, a vizet nem lehet kifacsarni, kicsavarni. Na, a helyzet az az, hogy ilyenből mindig érdemes egy darab jobb típusút vásárolni, és előtte alaposan söpörni és porszívózni. Azért érdemes előtte alaposan söpörni, mert akkor kevésbé telik meg a porszívó porzsákja, főleg akkor, hogyha rendes papírporzsákot használ, de nem telik meg cufra a kiüríthetős portartály sem, plusz nem megy tönkre a szűrője a porszívónak, és nem keverünk fel akkora port vele a lakásban, hogyha előtte összesöprünk. Ha viszont van kis állat a lakásban, ezt így kell nekem, hogy a legpraktikusabb. Először azt hittem, hogy a szivacsfejű partvis, de nem, hanem az a sűrű gumiszálas, mint hogyha hajkefe lenne, olyan sűrű gumiszálas, széles fejű partvis, amit látni a fodrászüzletekben, zseniálisan összeszed mindent, utána sokkal könnyebb összeporszívózni, azután pedig felmosni. Ami fontos trükk, ugye a szódabikarbóna egyszer tök jól működik, hogyha fertőtleníteni is szeretnél, akkor a teafaolaj és forró víz. Forró víz és jó kicsavartal, másodszor áttörőjük azt, ami először még nedves tud maradni. Legalábbis nekem így tanították annak idején, hogy először egy kicsit bővebb vízzel mosunk föl, és aztán utána ezt a bővebb vizet föltörőjük még egyszer, és akkor elméletileg addig kell fölmosni, amíg a víz tiszta nem marad. Tehát amíg a víz koszos, felmosás után, addig biztos, hogy a padló is koszos még, úgyhogy ezekre érdemes igazából odafigyelni. És akkor már utána tiszta lesz a padló. Csak hát rendszeresen, hetente legalább kétszer ezt meg kell csinálni.

98.6 Manna FM, a napközének az állatbarát rovata következik, amiből, ahogy ígértem, kiderül az, hogy ehetnek-e a kutyák macskaeledelt, vagy ehetnek-e a macskák kutyaeledelt. Van valami a macskaeledelben, amitől gyakorlatilag tényleg ellenállhatatlanná válik a kutyák számára, nálunk is lopkodják a kutyák a cicaeledelt, sőt, a legtöbb kutya a fajtától, életkortól és jól neveltségtől függetlenül kiszimatolja, sőt, nem hogy csak megkóstolja, rendesen ellopja a macskaeledelt, ha az épp elérhető közelségbe kerül. Körültekintően kell viszont tervezni a táplálást. Több eledelt gyártó cég figyel erre, és folytatnak tanulmányokat ezzel kapcsolatban, és azt mondják, hogy a kutyák és a macskák ugyanazt a rituálét követik minden táplálékfelvétel során, hogy eldöntsék, hogy mennyire vonzó vagy ízletes számukra az az adott étel. Erre mutatott rá a táplálkozási szakértő a szakdokumentumban. Az ennivaló megválasztásának fő kritériumai a szag, illetve az ennivaló állaga, textúrája, és csak utolsó sor számít nekik ennek az íze. Nagyon érdekes egyébként, hogy a kutya és a macska egészségéhez hozzájáruló minden tápanyag, vitamin és összetevő az természetesen szerepet játszik abban a felmérésekben is, és abban, hogy hogyan állítanak össze újabb és újabb eledeleket a kutyáknak és a macskáknak is. A szakemberek azt emelték ki ezzel kapcsolatban, hogy mind a kutya, mind a macska táplálását alaposan és körültekintően, ha megterveztük, akkor pontosan jól fogjuk tudni, hogy a korának megfelelő mennyiségű táplálékot, tápanyagot megkapja-e a kutya és a cica, hiszen a kisállatok egészsége pont ugyanúgy folyamatos gondoskodást igényel és kiegyensúlyozott teljes értékű ételeket, mint ahogyan mi magunk is megpróbálunk így táplálkozni. Az utóbbiaknak egyébként 6 kategóriája ismert az összetevőknek: a fehérjék, a zsírok, a szénhidrátok, a vitaminok, az ásványanyagok, a makro és a mikroelemek, illetve a víz. Ezeknek mind szerepük van a növekedésben és a fejlődésben, az energiaellátásban és az egészség megőrzésében. A kutyák és a macskák tápanyag szükséglete és a táplálás iránti igényei azonban eltérőek más állatfajokhoz vagy az emberhez, de még egymáshoz viszonyítva is őket. A macskák és a kutyák táplálék iránti igényei sok tekintetben eltérnek. Az előbbiek alapvetően húsevők, a macskák, nekik nagyon sok húsra van szükségük, ez azt jelenti, hogy a táplálékuknak az állati eredetű tápanyagokat kell főként tartalmaznia, ami biológiai szükségszerűség számukra. Az állati eredetű fehérjék és zsírok a macska számára olyan nélkülözhetetlen eszenciális tápanyagokat tartalmaznak, amelyeket a szervezetük nem képes önmagában szintetizálni. Ezen eszenciális tápanyagok, például a taurin és az A-vitamin, elégtelen mennyisége a táplálékban számos betegség kialakulásához vezethet. Egyes hiedelmekkel ellentétben a kutyák viszont inkább mindenevők, így aztán a táplálkozási igényei kielégítéséhez olyan ennivalót kaphatnak, ami növényi és állati eredetű összetevőket egyaránt tartalmaz. A kutyuskák számára a magasabb fehérje és zsírtartalom viszont ízletesebbé, illatosabbá, és hát nyilván ezáltal csávítóbbá is teszi a macska eledelt. Na de mi a helyzet fordítva? A macskáknak a fehérjékben lévő 11 eszenciális aminosavra van szükségük az étrendjükben a minél egészségesebb táplálkozáshoz, míg a kutyáknak csak 10-re. Ez az egy plusz a már említett taurin. E nagyobb tápanyag szükséglet kielégítéséhez viszont a kereskedelmi forgalomban kapható macskaeledeleknek nagyobb fehérje és taurin koncentrációt kell biztosítani a cicák számára, mint a kutyaeledelnek, és ez azt is jelenti, hogy minden boltban kapható kutyaeledel tápanyagban hiányos a cicák számára, úgyhogy ezért nem jó nekik a kutyaeledel. Nyilván, hogyha egyszer-egyszer elfogyasztja vele, esznek egymás ételével, semmi baj nem lesz, csak rendszeresen ne azzal etessük őket. Érdemes a macska etetőtáját magasabbra helyezni, a felnőtt cicák általában könnyedén felugranak, elérhetik egy magasabb felületen, ez nem okoz problémát az állat számára, viszont segít távol tartani a táplálékukat a kutyus elől.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és azok között is a legfinomabb muzsikák, és most különösen finomak, hogy jól induljon a hetünk, és jól induljon az egész június. Terence Trent D'Arby, Sean Kingston, Victoria Monet, Rudimental, Maxi Sun, Temesi Berci, Jamiroquai Train, és az Aerosmith a Crying-nal indítja el a mai zenei finomságok óráját, ezt az egyedülálló és különleges zenei órát kizárólag itt a Manna FM-en a friss hírek után.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: A légy. Minden magyar filmet szerető és értő számára ugyanazt jelenti Rófusz Ferenc 3 perces animációs kisjátékfilmje, az első magyar Oscar-díjat. Napjainkban, amikor a számítógépek generálta végletekig tökéletesített pixelbirodalmak ejtik rabul a tekintetünket, az 1980-ban készült A légy még mindig lenyűgöző élményt okoz. A máig ritkaság számba menő úgynevezett háttéranimáció technikájával létrejött kisfilm több mint 3000 képkockáját egyesével készítették el fehér papír, szénnel rajzolva. A légy nézőpontjából végigkövetett szomorú végkifejletű dráma a vasfüggöny mögött a szabadságtól láthatatlan fallal elválasztottak sorstörténete is. A díj Rófuszhoz kerülésének krimibe illő a története. Az akkori kultúrpolitika ugyanis nem engedélyezte a rendező számára, hogy kiutazzon és személyesen legyen jelen a díjátadón, teljesen esélytelennek tartották, a meghívója el sem jutott hozzá. Amikor Alan Arkin és Margot Kidder mégis az ő nevét olvasták fel a borítékból, az állami filmforgalmazó vállalat helyszínen tartózkodó első embere lépett a színpadra és vette át az Oscart. Csakhogy a közönség soraiban ült a többi jelölt is, akik közül volt, aki személyesen ismerte Rufuszt, és egy közönséges csalónak vélték a pódiumra lépőt. Ezt azonnal jelezték is a szervezőknek, így még a ceremónia vége előtt a rendőrség előállítatta az állami tisztviselőt, és lefoglalta a szobrot. Rufusz másnap reggel a Szabad Európa Rádióból tudta meg, hogy Oscar-díjas lett. Igazáért hónapokon át kilincselt, eljutva a legfelső pártvezetésig, és így visszakapva útlevelét közel fél év késéssel az Akadémia Los Angeles-i székházában egy privát eseményen vehette át az őt megillető elismerést.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu
5: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
6: Hortobágy újra lúdobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobágyilovasnapok.hu.
7: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
3: Reklám hangzott el.
8: Változékony időre számíthatunk, a hétvégén is támadta egymást az Egyesült Államok és Irán. A cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Ismét támadta egymást a hétvégén az Egyesült Államok és Irán, annak ellenére, hogy a konfliktus lezárásáról továbbra is folynak a tárgyalások. Az amerikai haderő légvédelmi rendszerekre és egy földi irányítóállomásra mért csapást. Válaszul arra, hogy Irán nemzetközi vizek felett lelőtt egy amerikai pilóta nélküli repülőgépet, majd egy amerikai légibázist is bombázott. Donald Trump amerikai elnök tegnap este közölte, hogy Irán meg akar állapodni, míg Masoud Pezeshkian iráni elnök új vezetési módszert szorgalmazott, és bevonná az ország vezetésébe a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. Ismét lemondásra szólította fel Sólyog Tamás államfőt Magyar Péter. A miniszterelnök reggel a Sándor palotában beszélt Sólyog Tamással. A találkozóra Görög Márta igazságügyi miniszter is elkísérte. Mivel a köztársasági elnök továbbra sem hajlandó önként lemondani, a Tisza párt alkotmánymódosítást dolgoz ki elmozdítására, közölte a találkozó után Magyar Péter. Ma tárgyalja a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A kormánypárti előterjesztés szerint átlagosan 40%-kal csökkenhet a képviselők fizetése. A kora délután kezdődő ülésen az interpellációk és kérdések mellett megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Siklós Csaba MDF-es és Novák Rudolf SDS-es volt országgyűlési képviselőkről. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. A cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség. Elsősorban a bukósicsak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. Félpályán lezárták a Szolnoki és Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor várhatóan 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják majd az átkelőt. Az ország nagy részén borult az ég, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar, a keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, a szél helyenként megerősödik. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: A mai finomságok között itt lesz Terence Trent D'Arby, Sean Kingston, Victoria Monet, Temesi Berci, Rudimental, Maxi Sun, Jamiroquai Train, és az Aerosmith velük indul a mai zenei finomságok órája, sőt, az egész június is, már is kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

80-es évek elején, közepén feltűnt egy zenekar, és a közepén már nagyon sikeres volt, akik egyszerűen mondhatjuk, hogy stílus teremtettek. Az énekes JK is, és akkor most már tudhatjátok, hogy a Jamiroquairól van szó, és egyáltalán a muzsika, a ritmus, a mondani való mind-mind annyira sajátos volt, annyira egyedi, annyira különleges, hogy tényleg ők többek között azért azok közé tartoznak, akik megismételhetetlenek és igazán unikumok és feledhetetlenek a zenei világban. Egyébként a név a Jam és az Iroquois szóból következik, vagy pontosabban ennek az összetételéből, ami az Iroquois indián törzs nevére emlékeztet. Egy Grammy-díjas angol acid jazz zenekarról beszélünk. Az acid jazz önmagában már az én szívemnek egy nagyon kedves stílus, de tudom, hogy ti is nagyon sokan szeretitek. Különösen az acid jazzes korai időszakban, a 90-es évek elején számított a Jamiroquai igazán kiemelkedő és nagyon kiugróan sikeres együttesnek, hasonlóan számos más formációhoz, mint például ugye az Incognito, a Brand New Heavies, a Galliano vagy a Corduroy, akik a Blue Note-nál vannak, ugye a kiadónál, az együttes későbbi albumai során már ugyan más zenei stílusok felé is fordultak, és egy kicsit erőteljesebben jelent meg a Jamiroquai zenében a funky, mint az elején, amennyire jelen volt az acid jazz, de a kettőnek a keveredése is állati jó muzsikát csinált. Nagyon sok alkalommal cserélődtek a zenekar tagjai, igazából csak a magot képző személy, az énekes, maga is zeneszerző JK volt az, aki az eredeti felállásból ma is megvan még. A korai időszakban ugye az acid jazz a fő stílus, de azóta már nagyon sok minden más is előbukkant, a jazz funk, a funk és a funky is. Igazából az Emergency on Planet Earth volt az, ami meghozta nekik az óriás sikert 1993-ban, ebben a bizonyos acid jazzes korszakban, és ezt aztán követte később az óriási siker, JK 8 albumra szóló szerződést írt alá Sonyval, és elsősorban az első Sony album, az Emergency on Planet Earth volt az, ami 93-ban a boltokban kerülve gyakorlatilag felrobbantotta a zenei világot. A mondani valója és a témája, a dalai

pedig csoda a muzsika. Ez egy nagyon környezettudatos lemez volt önmagában már akkor, gondoljatok bele, a 90-es években. Nyilván nem véletlenül lett ez a címe az egész lemeznek, hogy Emergency on Planet Earth, ami tulajdonképpen nagyon ügyesen illeszkedik ehhez a dalhoz is, vagy a dal a lemez címéhez, ami tulajdonképpen azért túlmutat a háború ellenes üzeneten, valójában együttérzést hivatott kelteni a föld iránt, a földön élő összes élőlény iránt. Nagyon fontos az, amit annak idején a Melody Markernek elmondott J.K., azt mondta, hogy a Too Young to Die valójában egy háború ellenes dal, de ez nem csak az emberekről szól, az élet, a földön lévő élet minden egyes formájáról, az állatokról, a fákról és magáról, a bolygóról. Túl fiatalok vagyunk ahhoz, hogy meghaljunk, és túl fiatalok ahhoz, hogy tönkre menjen az életünk, de pontosan ez fog történni, ha nem kezdjük el megfelelően kezelni a világot. Jobb, hogyha elhiszitek, és jobb, ha elhiszik ezt az emberek. Gyerekek, ezt J.K. 1993-ban mondta el. Gondolj csak bele, és most hol tartunk ehhez képest? Minek kell még megtörténnie, hogy az emberek észbe kapjanak? Tessék meghallgatni ezt a dalt, és érezni fogjátok, hogy miről beszélek. Jamiroquai zenei finomságok között ez a Too Young to Die.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között most egy olyan jó kis kollaboráció következik, amitől az ember tényleg úgy érzi, hogy ott van egy kicsit Jamaikában, de legalábbis nyaral, vagy pihen, vagy szabadságon van, úgyhogy ezzel meg is lehet alapozni. Mondjuk azt a hangulatot, hogyha tudjuk, hogy nem sokára elutazunk, vagy lesz egy kicsi miniszabink, vagy elmegyünk Venice. Ez a lényeg az az, hogyha az ember egy picit szabadabbnak akarja érezni magát, akkor mindenképpen érdemes olyan zenét hallgatni, amiben van reggae. Most ez pont egy ilyen kollaboráció lesz, ami attól nagyon izgalmas és klassz, mint dal és mint kollaboráció vagy együttműködés is, hogy három tök különböző művész állt össze, hogy ezt a dalt összehozza, és mégis nagyon jól tudták összeolvasztani azt, amiük van, a tudásukat. Ez a Let Me Live című dal, Rudimental, Major Lazer és Anne-Marie közös dala, ami rappes is, és funkis is, és R&B-s is, és közben pedig benne van egy erős drum and bass vonal, tehát ad egy jó kis ritmust, ami ugye mindig nagyon hasznos akkor, hogyha az ember egy picit szeretné magát megjutatni, és a drum and bass-zel a szívritmusra egy kicsit vissza tudunk hangolódni, és közben pedig az egészet átszövi a reggi, mint olyan. Ezért nagyon izgalmas maga a dal is. Hogyha ezt a kis helyes, kedves dalt nézzük, akkor ez is egy olyan együttműködés, egy olyan kollaboráció, amiben Mr. Easy, Major Lazer, Anne-Marie és a Rudimental úgy dolgoztak együtt, hogy a legnagyobb lazasságban jöttek össze, és ahogyan ezt Rudimental korábban elmondta a Clash Musicnak, igazából úgy kezdődött az egész, hogy amikor Mr. Easy Londonban volt, akkor elkezdtek együtt zenélgetni, csináltak együtt egy ilyen zenélős alkalmat, és amikor megvolt a dalszöveg, tehát megvolt a hang, akkor utána egy-két kulcsrészletet, vagy hát hogy is mondjam, csak egy-két lényeges pontját a dalnak zenében és szövegben azt kicserélték, és így értelmezték újra Anne-Marie-val együtt. Anne-Marie az a hölgy, akit a Rockabye című dalról ismerhetünk. Ez volt az a dal, ami meghozta neki az ismertséget. Anne-Marie Rose Nicholsonnak hívják, Essexben született, az apukája Wayne Nicholson, ő ír származású, az anyukája pedig Sue, ő Essexből származik. Van egy nővér, és akit Samantának hívnak, ő nem zenél, de Anne-Marie már gyerekkorában több darabban is megjelent, színészi pályafutásra is törekedett, aztán rájött, hogy úgy akar színpadon lenni, hogy énekel. A Nyomorultakban már 6 évesen szerepelt, a Wine Down Windben pedig 12 éves korában. Egy kicsit emlékeztett Liz Mary Presley-re, az arca, egy nagyon szép hölgyről van szó egyébként. Major Lazer pedig egy együttes. 2008-ban alapított a Diplo nevű amerikai producer és DJ, és Switch brit producer és DJ, és aztán 2011-ben bár elváltak az útjaik, az előadók kiléte sokáig kérdéses is volt a rajongók számára, nem úgy, mint a Daft Punknál, amikor nem látjuk őket, hogy kik ők, de a Major Lazer név az megmaradt így a köztudatban. Rudimentát meg talán bemutatni sem kell, ők egy 2010-ben a Hackney-ben alapított brit együttes, amikor az első megjelenésük márciusban 2011-ben a Deep in the Valley single-lel berobbant, akkor rögtön ugyanabban az évben kiadtak egy másik közös munkát, és igazából, amikor megjött a Feel the Love, akkor már megjött nekik a világhír is. A debütáló albumok borítóján szereplő épület a Peace Mural nevet viselő utcai freskó. Ez Kelet-Londonban, Hackney városrésztől származó zenekar pedig hát nyilván nem véletlenül tette oda ezt a képet. 10 000 fontot adományozott a helyi városvezetésnek, hogy a freskó a jelenlegi állapotában maradhasson fenn az utókor számára. Nagyon szeretik a saját városukat, mondhatjuk, hogy igazi lokálpatrióta a zenekar. Ami pedig ezt a muzsikát illeti, hogy mondtam korábban, az együttdolgozás az azért nagyon fontos ebből a szempontból, mert ez pont olyan, mint amikor sok különböző véleménnyel és életszemlélettel élő ember leül és beszélget egy jót, vagy amikor teljesen más körülményekből indult emberek, más körülmények között élő emberek ülnek le és beszélgetnek egy jót. Hát itt most teljesen más stílusú emberek jöttek össze és zenéltek egy nagyon jót, és született meg ebből egy elképesztő finomság. Ez olyan, mint a fúziós konyha, ez a dal. Ez a Let Me Live, a Rudimental, Major Lazer, Mr. Easy és Anne-Marie közös dala. Itt a zenei finomság között most a Mannán.

18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

hogy milyen éveken keresztül másokkal együtt dolgozva zenét szerezni, másoknak sikert hozni, másokba tölteni saját magunk tehetségét és nagyságát jó szívvel, és téve mindezt úgy, hogy nem érezzük azt, hogy a háttérben lennénk szorítva. Erről szól a dal, amit most hallani fogunk, és erről szól a története az előadónak is, itt a 98 pontat Manna FM zenei finomságai között. Jön Victoria Monet és a How Does It Make You Feel, ami óriási sikert aratott egyébként a Jaguar 2 című nagylemezén, ami a Grammy átadásakor, amikor ő megnyerte a Grammy-t, Ariana Grande-tól kapott egy üzenetet. Ez sok helyen lehetett látni, egyébként Ariana Grande-nek az Instáján most is lehet olvasni, és ez azért volt igazán szívmelengető, mert beleláthattunk két rendkívül tehetséges embernek az évtizedeken át tartó együttműködésébe, együttdolgozásába, a kollaborációikba, abba, hogy valaki, aki legalább annyira tehetséges, mint az, akinek dolgozik, az, akinek zenéket ír, mégis képes a háttérben lenni és önteni a szeretetet, egyébként szó szerint idéztem most Ariana Grande szavait Victoria Monetről, szó szerint bele önteni a jóságot, a szeretetet, ami benne van Victoria Monetba, bele tölteni másokba a kollaborációkon és az együttműködéseken keresztül, és azt írta Ariana Grande, hogy én olyan elképesztően szerencsésnek érzem magam, hogy egy lehetek közülük. Éveken keresztül dolgoztunk együtt, éveken keresztül dolgoztunk úgy együtt, hogy ottalvos buliba csapott át az együttműködés, és annyira boldog vagyok, hogy ezt megkaptad, írta neki a Grammy után Ariana Grande. Drága barátom, milliószor megérdemled ezt még, milliószor, vagy milliószor többször. Végtelenül büszke vagyok arra, és nagyon boldog, hogy ezt végre megkaptad és elnyerted és kiléptél és megmutattad magad, nincsenek rá szavak, és hogy miért mondja ezt Ariana Grande, érdemes meghallgatni a Victoria Monetval készült beszélgetéseket. Ez a nő, ez a hölgy, ez a lány, mert hol ennek, hol annak tűnik, olyan végtelenül szerény, olyan kedves, olyan csoda tisztasággal fordul a világ felé, olyan szépen mondja el, hogy mindig nagyon szégyellős volt, hogyha a család előtt is énekelt, vagy szerepet, vagy valaki előtt énekelt, akkor mindig megkérte, hogy légy szíves, fordulnál, mert szégyellős volt. Amikor az interjút készítik vele az Apple csatornáján, akkor is olyan helyesen, halkan, kedvesen beszél, és közben ott ül egy hercegnő. Egyrészt gyönyörű, másrészt okos, harmadszor pedig hát olyan tehetséges és ragyogó, mint a nap. Nem lehet róla nem szuperlatívuszokban beszélni, és nem csak azért, mert ennyire rokonszenves a hölgy, hanem azért, mert csoda, amit csinál, olyan kortalan, gyönyörű zenét csinál, ami egyébként ez a most, amit meghallgatunk tőle, a How Does It Make You Feel, ez konkrétan szerintem az elkövetkezendő 10 évnek a leggyakrabban használt esküvői zenéje lesz, mondjuk az első tánc muzsika. Helyes, szerény, van egy gyönyörű kislány, akit Hazelnek hívnak, van egy boldog házassága, van ezer és ezer olyan tehetséges művész, akinek a legzseniálisabb és legismertebb dalait ő írta. Ilyen ez a hölgy, és azt mondta, hogy azért lett ennek a lemeznek Jaguar, vagyis Jaguar a címe, mert egy kicsit úgy érezte magát a zenei világban, mint a Jaguar a dzsungelben, amikor csak lapul-lapul a zöld levelek között, és csak megfigyeli a terepet. És ami még a leges-leges legfantasztikusabb tőle, ami nekem nagyon megmelegette a szívemet, mielőtt elindítjuk a How Does It Make You Feel-t, hogy meg is hallgassuk, hogy milyen csoda a csaj, hogy azt mondta, hogy valahogy ő úgy képzeli, hogy a dalok itt vannak körülöttünk, megérintenek bennünket, és hogyha az ember ki tud nyúlni, és megragad egyet, és lehet olyan szerencsés, hogy ez a dal az övé lehet, mert hogy minden dal és minden muzsika, dallam, hangnem, hangszín, minden zene odakint van körülöttünk az univerzumban, és hogyha vagyunk olyan szerencsések, hogy kinyúlunk, megragadunk egyet, és az a miénk lehet, a magunkévá tudjuk tenni, akkor születnek meg ilyen csodák, mint ahogyan neki is sikerült ez ebből a csodás szerénységből. Tényleg fantasztikus a hölgy, úgyhogy nagy szeretettel mutatom be azoknak, akik még nem ismerik őt. Úgy hívják őt, hogy Victoria Monet, ez pedig itt a How Does It Make You Feel. Most a zenei finomságok között, itt a Mannán.

98.5 Manna FM zenei finomságai között jön Sean Kingston, a kis csibész. Kisayan Jamal Anderson az ő becsületes neve, de hát sokkal inkább Sean Kingstonként ismerjük őt. Egyébként Miami születésű, 1993. február 3-án született, és amerikai-amerikai reggae énekesként ismerjük őt, de a reggének egy kicsit modernebb, picit mintha rappes beütésű stílusát és fajtáját hozná ő. 2007 májusában az Epic Recordsnál, a Koch Recordsnál közösen adták ki az első kislemezét, ez volt a Beautiful Girls, ezt is mindenki ismeri. A dal alapja egyébként Benny King Stand By Me című száma szolgált, a kislemez pedig három teljes héten át vezette akkor az amerikai Billboard 600 listáját, aztán pedig jött a következő kislemez, a Me Love, ami a Led Zeppelin 1973-as Houses of the Holy albumáról a Diamaker című dalnak a feldolgozása. Ez az a dal, amit most meg fogunk hallgatni a zenei finomságok között, vagyis a Me Love, amit minek írnak ugyan, de My Love, csak hát ugye, ahogy a Diamaker is egészen másképp hangzik, és másképp van leírva, mint amit jelent, és mint ahogy egyébként nem jamaikai stílusban írják, így aztán teljesen érthető, hogy amit hallunk és amit énekel, az bár egybecseng, de mégis mindenkinek a saját ízlésére és gondolkodására van bízva, hogy hogyan értelmezi ezt. Kingston egyébként közreműködött Gwen Stefanival a The Sweetest Escape című kislemezen, fellépett Beyoncé egyik turnéján is, 2008-ban ott volt Florida mellett a Mail on Sunday című album elkészítésénél, és 2009-ben jelent meg aztán a második albuma, a Tomorrow című. Ezt is érdemes tudni róla, és azt is, hogy a Me Love az egy ilyen igazi, kedves, viccesen és csibészen szerelmes dal, ahhoz képest, ahogyan egyébként nagyon lassú tempóban, mint hogyha ásítva fölébredne valaki egy buli másnapján, ilyen hangulatban éneklik Zeppelinék az eredetit 1973-ban, viszont ami nagyon érdekes, hogy ahhoz képest, hogy mennyi idő telt el a két dal elkészítése között, pontosabban az eredeti, illetve a feldolgozás megszületése között, mégis nagyon-nagyon hasonló. Inkább csak azt mondanám, hogy modernebb világba lett átültetve maga a dal. Amikor Led Zeppelin elkészítette ezt a dalt, akkor nagyon sokan találgatták azt, hogy vajon ez miről szól, hogy ez a megfogalmazás, és hogyha jamaikai stílusban vesszük és értjük a szöveget, akkor mit jelent, miközben, ahogy annak idején egyébként egy-két helyen utalt is rá néhány Led Zeppelin tag, itt valójában csak arról van szó, hogy ez ember szerelmes, és ő maga szeretne folyamatosan jelen lenni a nőnek az életében, de egy olyan lassú, kényelmes hangulatban, amikor nem zökkent ki a világ mellőle, és magam mellől sem, ahogy ezt korábban nyilatkoztánk, és békésen, nyugiban, lazán együtt lehetünk úgy, ahogyan egyébként ezt a reggi stílusban az ember el is képzeli, amikor reggi zenét hall. Egyébként a Led Zeppelinnek furcsa története volt a kislemez kiadások során Amerikában, és az is nagyon érdekes, hogy ez soha nem énekelte el a Led Zeppelin élőben, nem úgy, mint Sean Kingston, aki előszeretettel játszotta ezt, és nagyon sokszor bulikban is elénekelte, ahogyan ezt a szóbeszéd tartja. Nagyon szeretnek vele együtt dolgozni a kollégák, és az is nagyon érdekes egyébként, hogy ez a stílus, ami neki nagyon fekszik, a reggae stílus, ez mégis olyan szépen épül bele az összes többi stílusba, azoknak az embereknek, előadóknak a stílusába, akikkel ő együtt dolgozott. Az énekhangja az egy egészen elképesztően különleges énekhanga maga egyszerűségében, és ezt most a legkedvesebb értelemben mondom. Egyébként zenei producerként és színészként is működik Sean Kingston, és a mai napig legalábbis úgy tudjuk, hogy főként Miami-ban, Floridában él, de nyilván a fellépései és a közös munkák, a kollaborációk, azok viszik máshová, és jön egy nagyon vidám dal, amitől az ember tényleg úgy érzi, hogy jó, akkor most leveszem a pulóverem, mert melegen van, nem érdekel a fogyókúra, megeszek egy darab csokit, nem érdekel, hogy most megsértődött XY, fölhívom, hogy ne butáskodjunk már. Szóval, hogy ez úgy könnyít az emberen, ez a dal. Sean Kingston és a Me Love itt a zenei finomságok között a Mannán.

0: 98.6 Manna FM életöröm zene, és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerül magával vinnie mindenkinek valami érdekeset és hasznosat. Induljon szépen és klasszul a június, Isten éltesse a születésnaposokat, legyen nagy a torta és sok az ajándék, vigyázzon magára mindenki, vigyen magával vizet és fényvédő naptejet, nagyon fontos, mert hogy tényleg nagyon erős az UV sugárzás már most, és ez, nem győzöm hangsúlyozni, nem csak a bőrünkre hat, de a szemünkre is, úgyhogy napszemüveg, jó minőségű, valóban UV-szűrős. Honnan találkozunk, vigyázzon magára mindenki, talán ezt már mondtam, de azt még nem, amit mindig szoktam, ami a legfontosabb legalábbis szerintem, ahogyan azt Janikovszki Éva írta, hogy mosolyogni tessék, puszi.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Változékony időre számíthatunk. A cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. Éjszakai szesztilalmat vezettek be Varsóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ismét támadta egymást a hétvégén az Egyesült Államok és Irán, annak ellenére, hogy a konfliktus lezárásáról továbbra is folynak a tárgyalások. Az amerikai haderő légvédelmi rendszerekre és egy földi irányítóállomásra mért csapást. Válaszul arra, hogy Irán nemzetközi vizek felett lelőtt egy amerikai pilóta nélküli repülőgépet, majd egy amerikai légibázist is bombázott. Donald Trump amerikai elnök tegnap este közölte, hogy Irán meg akar állapodni, míg Masoud Pezeshkian iráni elnök új vezetési módszert szorgalmazott, és bevonná az ország vezetésébe a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. A motorosokat ellenőrzi mától a rendőrség, elsősorban a bukósisak helyes használatát, a gumiabroncsokat, a rendszámtáblák láthatóságát és a lámpák működését figyelik. Az európai szintű akció célja, hogy kiszűrjék a járműveken végrehajtott szabálytalan módosításokat, például a kipufogók átalakítását. Félpályán lezárták a szolnoki Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor várhatóan 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják majd az átkelőt. Éjszakai szesztilalmat vezettek be Varsóban. A korlátozás a boltokra és a benzinkutakra vonatkozik. Ezeken a helyeken 22 és másnap reggel 6 óra között nem lehet alkoholt árusítani. A részleges szesztilalmat kísérleti jelleggel két kerületben már ősszel bevezették. A tapasztalatok szerint az érintett területeken ugyan 37%-kal csökkent a bűnözés, a szomszédos negyedekben viszont nőtt. Ritka csillagászati jelenséget, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállását lehet megfigyelni péntektől egy héten át. A két legfényesebb bolygó jövő kedden kerül egymáshoz legközelebb, napnyugta után 21 óra 20 perckor a nyugati horizont felett. A jelenség kisebb távcsővel, vagy akár szabad szemmel is látható lesz. A Schwab-hegyi csillagvizsgálóban csütörtöktől távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várják az érdeklődőket. Az ország nagy részén borult az ég, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Többfelé lesz zápor, zivatar. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét. Újabb jelentős mérföldkő érkezett a Dériné program, Kult App programja, ugyanis nemrégiben, azaz 26. május 26-án a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangelikus Gimnázium adott otthont a 250. témanapnak. A vonal másik végén ennek az apropóján és az egész program apropóján dr. Héja Gábor programvezető, a Kult App programvezetője. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy itt van velünk, és picikét beszélgetünk erről. Pontosan mi is ez a Kult App? Hogy indult az egész? Hogyan jutottunk el a 250. témanapig?
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm. Alapvetően viszonylag gyorsan jutottunk el a 250. témanapig. 2023. februárjában indult a program. Ez egy ifjúsági program, gyakorlatilag egy középiskolás témanap sorozat, aminek az a különlegessége, hogy egy átfogó, kulturális, színházi, élményes, drámapedagógiai témanapot viszünk az iskolákba, de nem megszokott módon, hanem úgy, hogy gyakorlatilag az egész iskola menetrendjét és órarendjét mi rakjuk össze. Tehát az iskola kap egy órarendet, osztályokra lebontva, évfolyamokra lebontva, aha, és minden egyes órát, minden egyes tanórát, ugye mi tartunk.
1: Az azt jelenti most, hogy minden osztálynak éppen paralel van foglalkozása, de külön-külön foglalkoznak. Tehát osztályonként van egy ilyen témalap meghatározva. Ez jó nagy felkészülést igényel az önök részéről is, nem?
2: Hogyne. Ez egy nagyon komoly infrastruktúrát igényel. Annyiban pontosítanék, hogy ez úgy néz ki, hogy vannak olyan osztályok, ahol csak az osztály kap programot, van, ahol egy-egy színházi évadás több osztály tekint meg, egy nagyon fontos, pontosabban több nagyon fontos vezérelve van a programnak, egy, hogy aznap, témanapon minden egyes gyerek kapjon egy színházi programot, egy zenei programot, egy valamiféle drámapedagógiai, közösségépítő foglalkozást és valamiféle mozgásos órát vagy programot. Tehát úgy épült a témanap, hogy egy gyerek, legyen az 8-os vagy 12-es, minden egyes műfaján ebből kapjon egy-egy programot, de valóban úgy kezdte elképzelni, hogy egy témanapon körülbelül 40-50 programelem van. Tehát egy egész csapat vonul ki óriási infrastruktúrával. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly logisztikát igényel. Nem véletlenül a program indulásakor volt egy fél éves időszak, amit úgy neveztük egy pilot időszak. Aha. És akkor még ugye visszatérve az előző projekt, akkor még projektet a Kultap, aztán ugye beintegrálódott a Dériné program a programjai közé, és ebben a pár időszakban igazából akkor fejlesztettük le, hogy ez hogy tud működni, mi a jó gyerekeknek, mekkora, milyen nagyságú legyen a témanap, hány órát legyünk ott, amikor nem fárasztjuk őket teljesen le, és hogy tudjuk elérni azokat a célokat és eredményeket, amiket egyébként a program indulásakor magunk elé kitűztünk.
1: És mik a tapasztalatok azt, hogy ne fárasszák le őket? Szerintem egy ilyen nap inkább feldobja a fiatalokat, nem? Inkább történik velük valami érdekes, kiragadják őket a megszokottból. De mi a tapasztalat? Hogy érzik ők egy ilyen témanap végén magukat?
2: Alapvetően nagyon pozitív a tapasztalatunk, tehát, hogy nem akarok egészen a kártól elindulni, de alapvetően az egész programnak az alapötlete, ugye, és az alapvető társadalmi igény az volt, hogy a klasszikus frontális oktatás helyett bevegyünk valami olyat az iskolába, ami egy picit az úgynevezett Z-generációt így, uh-huh, így kizökkenti abból az online térből, amiben egyébként van. És a tapasztalatunk amúgy az volt, hogy valóban mi is úgy gondoltuk, hogy hát igazából nyilván szórakoztatva azért próbálunk így tanítani, illetve nagyon sok információt adni, de hogy alapvetően ez egy könnyed dolog, viszont azt tapasztaltuk nyilvánvalóan, hogy azért ebben is el lehet fáradni, tehát amikor ezért nem mindegy, hogy egymás után mondjuk két színházi produkciót megkapjanak a gyerekek, mindig legyen valamiféle olyan, ami egy kicsit megnyugtatja őket. Ami nagyon fontos, hogy ugye, és ezt azért mondom, ez ide tartozik, hogy nálunk ugye a Kultabban nem nézők vannak, hanem résztvevők.
1: Igen, igen, igen.
2: Egy gyerek, akkor elindulunk, az a témanapon valamilyen órán be fog vonódni, és részt fog venni egy adott produkcióban, vagy egy rámpedagógiai foglalkozáson. És ez a részvétel, azért ez egy másfajta koncentrációt, és elég intenzív koncentrációt igényel. Tehát igenis, le lehet fáradni a témanapon, ezért nem mindegy, hogy mit, milyen sorrendben, hogyan is, és hány óráig visszük a témanapra.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, a vonal másik fény dr. Héja Gábor, a Kultáp programsorozat programvezetője. Majd arra leszek kíváncsi, hogy ez a több majdnem 80 ezer ember, mennyire nehéz őket lekötni. Ők ugye pont az a generáció, akinek a figyelme, hát mostanság nagyon egy kütyű felé megy, de ezek a napok szerintem ékes bizonyítéka annak, hogy meg lehet keresni az utat hozzájuk. Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, ő kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A vonal másikén dr. Héja Gábor, Kulta programvezető. Annak az apropóján, hogy most nem régiben, május 26-án volt a 250. témanap. Ezzel mintegy elértek majdnem 80 ezer fiatalhoz. Na, arra legyen kedves nekem megmondani, hogy mennyire nehéz ezt a korosztályt lekötni, hiszen őket tényleg egy kütyű vezérli mostanában. Most nagy általánosságban beszélek róluk, hogy a mobiltelefon van a kézben, nem csak a mi életünket, hanem az ő életüket is meghatározza. Mennyire nehéz őket ilyen, most azt mondom én, analóg programokkal megszólítani? Mennyire partnerek ők ebben?
2: Valóban azt gondolom, hogy az egész oktatási rendszer nevében, hogy ezt mondhatom, ez a most gyakorlatilag a legnehezebb feladat bármit oktatni, tanítani, mutatni, bármilyen ismeretet átadni klasszikus módszerekkel, ez szinte lehetetlen. Tehát olyan szintű inger éri a gyerekeket, hogy ez egész egyszerűen egy mission impossible. És ez nem csak, ez minden egyes tantárgyra igaz nyilvánvalóan. A Kultap alapvetően, hogyha tantárgyhoz lehetne kötni, akkor az irodalomtantárgyhoz és a drámai színház tantárgyhoz tudnánk kötni. De egyébként ezzel a módszerrel, amit dolgozunk, ezzel alapvetően természettudományos tantárgyakat is nagyon simán. Aha. És éppen élménykedővé módszerekkel lehet oktatni. Mi abból indulunk ki minden egyes témanap során, hogy amikor oda megyünk valahova, akkor alapvetően bizalmatlanságot várunk a gyerektől, hogy ez most micsoda, mit akarnak már nekem ebben az óriási programkínálatban és élménykínálatban és ingerkínálatban. Nyilvánvalóan mi úgy indulunk neki, és az összes programelem úgy van fölépítve, hogy mi nem azt várjuk a gyerekünk, hogy megértünk, hogy csillogó szemekkel végre valaki hoz nekünk egy kutatás programot, hanem mi abból indulunk ki, hogy mindenki azt kérdezi, hogy mi van, már megint itt mit akarnak. Ez az alapvető kiinduló pont, és azt mondom, hogy ez a helyes kiinduló pont, mert innen szét nyerni egyrészt, másrészt nyilvánvalóan úgy vannak fölépítve a programelemek, hogy először átütünk egy bizonyos ingerküszöböt, majd észrevétlenül olyan információk, közösségi kompetenciák és egyéb dolgok kerülnek be a programba, amit a gyerek egyébként nem az, hogy nem fog föl, de nem ez az elsődleges, hanem egész egyszerűen csak egy élményhez jut, egy könnyed élményként veszi, miközben egyébként folyamatosan tanulunk, és egymást ismerjük meg, és magunkat ismerjük meg, és egyébként meg a sok esetben a magyar irodalmat a nemzeti alaptanterv törzsanyagán keresztül, tehát hogy alapvetően a kultúraprogramnak nagyon sok eleme a magyar irodalom törzsanyagára épül.
1: Aha. Úgy eszem ki a szavaiból, hogy akkor könnyű ezt a falat áttörni nagyjából, hogyha főleg ezzel a kiinduló ponttal indulnak, hogy mit szavarnak önök itt, de utána hamar haverra baráttá válnak, sőt közreműködé válnak a diákok.
2: Igen, egyáltalán nem könnyű, végzünk folyamatosan az a program mellett egy kutatást, tehát folyamatosan mérjük, hogy a gyerekeknek mi tetszik és mi nem. Rengeteg programban vettünk már le úgy, hogy éreztük, hogy nem tudjuk áttörni azt a falat, tehát nekünk ugye a Kultap mellett működik egy szakmai bizottság, drámapedagógusokkal, színművészekkel, és nyilván a szakmai bizottságon egy-egy programelemnek át kell mennie. De ugyanakkor jön a második rosta, ami talán még fontosabb, az meg a gyerekek rostája. Tehát lehet, hogy pár középkorú ember a szakmai bizottságban úgy dönt, hogy ez egy jó produkció, és ez edukációs és színház szakmai szempontból is megfelelő, és akkor jönnek a gyerekek, és ott valamiért nem megy át. Tehát, azt tudom mondani, hogy jelenleg a Kultapban lesz tisztán olyan programelemek vannak, amik működnek, és jól mennek, és sikeresek. Mert ami nem, a gyerek a legőszintébb közösség. Azt nem, egy színházban úgyis a végén megtapsolnak, és akár ha szabad ezt mondanom, egy középszerű produkcióval is túl lehet élni egy színházba. A középiskolában nem lehet.
1: Nem
2: látványosan kifütyülnek, de látványosan nem élvezik, és nyomkodják a telefonjukat, ahol lehet, nyilván most már nem nagyon lehet, de nagyon látványos az, amikor az érdeklődés

0: is elmegy.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatónk, a témánk a Kulte programsorozat, mely nemrégében május 26-án tartott a 250-et, ezen mint egy majdnem 80 ezer gyereket megszólítva. A következő az is kiderül, hogy itt a nyár, de hát bizony nem marad a Kult április, tehát átalak a Kult kempé, majd erről is beszélgetek dr. Héja Gábor programvezetővel. Zene, aztán folytatjuk.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést dr. Hia Gáborral, a Kultáp rendezvény sorozat program vezetőjével. Azt mondta a programvezető úr, hogy ez egy nagy stáb, sokan mennek. Ezt úgy képzelem el, hogy van egy adott nap egy adott iskolában, megérkezik a, és mondok valami hülyeség, egy busz, és akkor megszállják az iskolát, és akkor az első órán valakinek színházan, valakinek dráma, valakinek tánc. Hányan vannak, akik ezt az egész, mondhatom, az csodát elviszik a különböző helyszínekre?
2: Magában egyébként akik a szervező munkát végzik, viszont a kevesen vagyunk. Tehát összesen egy ilyen szűk négy fős a stáb, aki az egész szervezést, alkotói egyeztetést, befogadó egyeztetést végzi. Rengeteg külsőse dolgozunk együtt, tehát például minden témának van egy helyszíni vezetője.
1: Aha.
2: Tehát nyilván tudjuk fölfogni, hogy van egy, hogy attól függ, hogy hány fős az iskola, de mondjuk egy 5-600 fős iskolán egy 5-600 fős rendezvény. Van egy helyszíni vezető, és a helyszíni vezető, valamint a mi stábunkból valaki, az általában reggel már iskola kezdése 1-2 órával, tehát ilyen legkésőbb reggel 7 óráig megérkezik az iskolába, az azt jelenti, hogy bizony amikor éjszaka 3-kor kell indulni ahhoz, hogy 7-szer megérkezzünk, hogyha egy távolabbi régióban van, mondjuk egy gyarmatra megyünk, és ott gyakorlatilag 7-től 8-ig, vagy fél 7-től 8-ig, amíg el nem kezdődik, gyakorlatilag átalakítani az összes termet olyanná, amiben befogadható az adott solúció, tehát teremrendezés, bekészülünk, tehát az a leg dolgosabb időszak, és az a lényeg, hogy 8 órakor, amikor kezdődik az iskola, vagy 9 órakor, ugye iskolától függően, akkor mindenki a saját termében ül, és elkezdődnek a produkciók. Van egy hatalmas órarend, amit nyomtatva is, megkapnak egy QR kóddal is beolvasható, és egyébként meg az alkotók, akik külön-külön, tehát nem egyszerre megyünk egy buszra, hanem ugye van 10-20-30 alkotócsoport.
1: Értem, akik érkeznek.
2: Külön érkezik ezek, vagy külszínházi társulatok, vagy egyéni pedagógusok, rengeteg civil független társulat van, akiket bevontunk a programba, és nyilvánvalóan, mivel ez egy viszonylag egyedi műfaj, hogy tipet az iskolai infrastruktúra épül, ezért mindegyiknek elkészítettünk a fejlesztés előtt egyfajta ilyen, hogy is mondjam, csak használati utasítás a témanaphoz, és azt szerint fejlesztették le a színházi adásaikat, illetve a foglalkozásokat is.
1: Értem. Az, hogy most a beszélgetésünk apropója a 250. témanap, meg ami előtte van. Ez azt jelenti, hogy minden egyes témanapon más volt a téma, tehát minden egyes témanapra külön készültek, vagy ilyen kis csomag, mit tudom, ezt a témát, ezt elszóljuk 20-szor, azt 30-szor?
2: Nem, tehát pont ez az, hogy itt terveztük, de rájöttünk is arra, hogy annyi, tehát minden iskola más. Minden iskolában mások a gyerekek, minden iskolának más az infrastruktúrája, más termek vannak, más méretű termek vannak, nem is beszélve, hogy van a 100-as iskolától a 900-as iskoláig, mindenhol voltunk már, minden iskola egyedi témanapot kap. Ez a legnagyobb munka egyébként ennek
1: az
2: rakása, mert nem mindegy, hogy az adott osztály éppen a nemzeti alaptantárs, egy irodalomtantárból hol áll, akkor milyen típusú életkor és egyes szempontok alapján milyen típusú foglalkozások vannak, és a másik, ami nagyon fontos, hogy ugye az iskolának az infrastruktúrája. Tehát vannak olyan termek, ahol mondjuk csak egy kis színházi produkció fér be, vannak olyan termek, ahol nagyobb produkció fér be. Minden egyes témának más és más.
1: A változatosság gyönyörködtet az önök munkáját, és akkor nyilván óriási szervezést igényel. Nyilván szervezést igényel majd, amiről beszélgetünk az utolsó szegmensben, ez a Kult Camp, ami július 16 és 18 között 500 Kárpát-medencei diákot várnak Sátoraljaújhelyen. Erről is beszélgetünk a következő részben, akivel, ő pedig dr. Héja Gábor, a Kultá program vezetője. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Az én zenészerkesztő megint remek zenéket tett a beszélgetések közé, de most újra itt vagyunk, akivel pedig beszélgetünk, dr. Héja Gábor, a Kultáb program vezetője. A beszélgetésünk apropója pedig azért elmondani, hogy gyönyörű szám ez a 250. Képzeljék el, a kedves hallgató, képzeljétek el, hogy 250 különböző helyszínen összesen majdnem 80 ezer fiatalhoz vitték házhoz a kultúrát, és hogy azt hallottuk, hogy ez nem csak előadás, hanem aktívan részt is vesznek benne a fiatalok. De hát itt a nyár, Héja úr, önök készülnek valamivel még, ugye a Kult Camp, a Kult Tábor, június 16 és 18 között. Ennek milyen tematikája lesz? Ez is kapcsolódik a kultábhoz? Tehát hasonló lesz, hogy egy picikét ilyen komolyabb, hiszen ez már egy ottalvós dolog, hogyha szabad ezt mondani.
2: Igen, ez a Kult Camp egyébként ez egy hibrid műfaj. Ezt nagyon rég, amikor még a Kultab programot terveztük, akkor egy kizomunkos Márki Déni program ügyvezető igazgatójának volt a találmánya. Ami abból indult ki, hogy ugye a középiskolások és az iskolások, a kisebb kisiskolások alapvetően táborhoz vannak ugye szocializálva. A felsősök, meg az egyetemisták, meg ők alapvetően fesztiválra. És a Kultgem gyakorlatilag egy középiskolás, vagy egy iskolás számot, és egy fesztiválnak a valóban az egybe, az egybeleg. Tehát, hogy ez ilyen szempontból, ez egy egyedi találmány, ez gyakorlatilag Sátorai Újhely van, ilyen van a Rákóczi Szövetséggel együttműködésben csináljuk a Kultkempet, náluk a Rákóczi Hotelben, a Rákóczi Szövetség tábor helyszínén van a Kultkemp, idén itt 500 gyereket várunk, ami nem kevés, és ez gyakorlatilag alapvetően a kultapos, kulta programa részvett iskolásoknak és iskoláknak van fölajánlva, illetve a Rákóczi Szövetség jobboltából a gyerek létszám közel felét pedig határon túli középiskolások teszik ki. Itt is programok vannak, koncertek, olyan foglalkozások egyébként, amik a kulta programban is vannak, de nyilvánvalóan itt is hagyunk teret a gyerekeknek a pihenésre, szórakozásra. És ami nagyon fontos eleme, és itt úszik igazából be a kultában, az pedig a tehetséggondozás. Tehát itt alapvetően drámapedagógusok egyénileg és csoportosan is mentorálnak gyermekeket, fiatalokat, akik különféle zenei, tánc, prózai és egyéb bajokban pedig egyes produkciókat mutatunk be a tábor utolsó napján. Tehát ez egy alapvetően szabad így mondom, a Kulta program nyári kiteljesedése, úgyhogy ez egy tehetséggondozó tábor igazából.
1: Igen. Engedje meg a végre egy személyes kérdést. Minden eseményen ott volt személyesen, mind a 250-en?
2: Nem. A legelején, amikor elindult a program, akkor minden eseményen ott voltam, és sok esetben én voltam helyszíni vezető, pont azért, hogy egyáltalán megnézzük, hogy is működik ez. Aztán természetesen most már az igazság, hogy csak az én videómi eseményekre megyek el. De van olyan kollégám egyébként, aki 250 számból mondjuk, hát legalább ott volt, tehát hogy azért van olyan kolléga, aki is előadók, meg főleg, tehát vannak olyan előadók, akik annyira sikeresek, és annyira szeretik a gyerekeket, ahova tudjuk, és rájönnek őket, oda szervezzük, tehát hogy ők viszik a prémet, tehát van előadó, aki már túl van a 200. téma.
1: Bár nem volt ilyen statisztika a téma, nem kértem, hogy készüljön fel, de meg tudnám mondani, hogy melyik volt mi volt a jelző a legkisebb helynek, a legkisebb településnek, de hány lakosú volt a hely, ahol ott voltak. Gondolom, mennek kisebb, nagyobb településre össze-vissza az országban.
2: Igen, a legkisebb rétszámú témanapunk, az általában ilyen 50-60 fős középiskola, vagy középiskolának a középiskolás osztályai, mondhatnám itt Simontornyától kezdve kisebb kelet-magyarországi településenek, hát nagyon sok helyszínen vagyunk, amik kis település. Megmondom őszintén alapvetően, hogy méretgazdaságos legyen, nem nagyon szoktunk 100 fős iskola alá menni,
1: viszont
2: vannak olyan egyedi igények, amikor azt éreztük, hogy egész egyszerűen szüksége van adott, akár a település hátrányos helyzete mi voltából kifolyólag, akár más szempontokból valamikor igenis elmegyünk egy 50-60 fős iskolába is, és ezeken van, talán azt kell mondjam, a leginkább nagy sikerünk, hiszen ott aztán még egyénibb tud lenni, és emberközelibb a foglalkozás is a rendezvény.
1: Na szuper, azt hiszem önre igaz az, hogy olyan munkája van, amit szerintem élvez is, nagyon szereti, illetve hát nagyon-nagyon messzire mutató ez a munka, és csak gratulálni lehet, azt mondja Kisdomonkos Márk, hogy a kultát nem csupán program, hanem egy közös nyelv, amelyel a fiatalok és a művészetek egymásra találnak, és ez a 250. alkalom bizonyítja, hogy jó úton járnak. Gratulálok hozzá, dr. Héjas Gáborral beszélgettem, a kultá programvezetőjével. Mit kell kívánni, egy jó nyarat, egy jó pihenést, és akkor reméljük, hogy ez folytatódik. Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Változékony időre számíthatunk, a cégeknek ma éjfélig kell befizetni adójukat. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Ismét támadta egymást a hétvégén az Egyesült Államok és Irán, annak ellenére, hogy a konfliktus lezárásáról továbbra is folynak a tárgyalások. Az amerikai haderő légvédelmi rendszerekre és egy földi irányítóállomásra mért csapást. Válaszul arra, hogy Irán nemzetközi vizek felett lelőtt egy amerikai pilóta nélküli repülőgépet, majd egy amerikai légibázist is bombázott. Donald Trump amerikai elnök tegnap este közölte, hogy Irán meg akar állapodni, míg Masoud Pezeshkian iráni elnök új vezetési módszert szorgalmazott, és bevonná az ország vezetésébe a gazdasági és a tudományos élet képviselőit, valamint a lakosságot is. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlap kitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be a bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztették azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. Félpályán lezárták a szolnoki Szent István Tisza hidat. A várhatóan egy hónapig tartó munkálatok alatt jelzőlámpával irányítják a forgalmat, torlódásra kell számítani. Az új dilatációs szerkezet beemelésekor várhatóan 12-én és 13-án éjszaka teljesen lezárják majd az átkelőt. A békési holtágaknál folytatódik a szúnyogírtás. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a meleg száraz időjárás miatt eddig nem alakult ki nagyobb szúnyog populáció, a rovarok csak helyenként jelentek meg. A héten 150 hektárnyi vízfelületen a csípőszúnyogok lárváit gyérítik vízbe juttatott biológiai készítményekkel. Éjszakai szesztilalmat vezettek be Varsóban. A korlátozás a boltokra és a benzinkutakra vonatkozik. Ezeken a helyeken 22 és másnap reggel 6 óra között nem lehet alkoholt árusítani. A részleges szesztilalmat kísérleti jelleggel két kerületben már ősszel bevezették. A tapasztalatok szerint az érintett területeken ugyan 37%-kal csökkent a bűnözés, a szomszédos negyedekben viszont nőtt. Ritka csillagászati jelenséget, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállását lehet megfigyelni péntektől egy héten át. A két legfényesebb bolygó jövő kedden kerül egymáshoz legközelebb, napnyugta után 21 óra 20 perckor a nyugati horizont felett. A jelenség kisebb távcsővel, vagy akár szabad szemmel is látható lesz. A Schwab-hegyi csillagvizsgálóban csütörtöktől távcsöves bemutatókkal és szakértői előadásokkal várják az érdeklődőket. Az ország nagy részén borult az ég, ma legfeljebb néhány órára süthet ki a nap. Töfelé lesz zápor, zivatar. Napközben 20-26, késő este 15-20 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét egy számon a kedves beszélgetéssel. Mikor hallottam a hírt, hogy az én kollégám Eldézsi Zoltán csatornát vált, ugye televíziós szerkesztő riporterről van szó, nem csak csatornát, platformot is vált, ugye? Képernyőről a klasszikusan megszokott TV-ből átmegy a control.hu-ra, az internetre költözik, ugye, nem idegen a terep. Gondolom, hogy beszélgessünk egyet, megkértem, hogy fáradjon be, és beszélgessünk egy picit, ami tévézési, hát nem szokásainkról, tévézési helyzetünkről, ugye, mi mind a ketten indultunk a riporter kerestetikbe, te meg is nyerted. Mikor volt a utolsó verseny?
2: 2003-ban.
1: 2003, lassan évforduló, lassan kitelted a szokásos videót, nem? A saját oldaladra. Gyerekkorodban te már tudtad, hogy ez a doboz téged hív, hogy neked ott abban a dobozba kell dolgoznod, mi még doboznak hívtuk, ezt megvártuk az RTV újságot és a többi, szóval.
2: Van egy olyan családi legenda, hogy kicsi voltam, és még alig tudtam beszélni, és édesapámnak azt mondtam, hogy ha már úgyis ott témferegsz, kapcsold már be a tévét. És ez amikor egy 2 éves gyerek azt mondja az apjának, hogy témferex, ez furcsa volt mindenki számára, nem tudom, hogy honnan származott ez.
1: Szép.
2: De az tény, hogy az első pillanattól vonzott a televízió, bár nem tévés, hanem színész szerettem volna lenni, de amikor még gimnazista koromban játszottam, akkor úgy hívták, hogy irodalmi színpadon, ott a rendezőnk egyszer azt mondta nekem, hogy Dézsi, maga színész akar lenni? Tényleg? Mondom, hát igen, igen, azt szeretnék lenni. Azt mondja, nézze, jobbat mondok magának. Maga most negyedikes, ugye? Mondom, igen, érettségi előtt állok. Az apukája meg a szakmunkásképző igazgatója, igaz? Mondom, igaz. Akkor leérettségizik, az apukája fölveszi majd szobafestőnek vagy autószerelőnek. Szerintem hagyja a francba, más szót mondod.
1: Eltanácsolt a színészettől.
2: Eltanácsolt a színészettől, az egyetem fura ura, vagy hát a színjátszó csoport fura ura, de nagyon szerettem a tanárurat, úgyhogy nem, nincs ezzel semmi probléma. És akkor keresnem kellett valami mást, ami rokon szakma, és így döntöttem az újságírás mellett, először még az írás mellett, és ebből lett később a tévé.
1: Hihetetlen párhuzamon közöttünk, én is színész szeretem uralni. Én még jelentkeztem, és megtaláltam most a napokban a levelet, amit kaptam a főiskolától. Aztán persze nem mentem el, megijedtem a felvételi követelményektől, és azért jött a tévé, mert hogy kicsikét rokon szakma. Ezt eddig nem beszéltük meg, de tényleg ez igaz. Mondjuk játszottam aztán színpadon, meg még hív a színpad is. Na, rólad van szó, ugye, a Napló című, hát, hogy mondjam.
2: Heti Napló. Ja, fontos, mert ugye több napló is van.
1: Ugye a Napló az annak idején indult a TV2 indulásával a 90-es évek végén, mikor jött a tévé. Ott például nekem velem az történt, hogy emlékszem, hogy melyik volt az a 3 tévé, amelyik indult a frekvenciáért?
2: Azt mondja, emlékszem, ugye az RTL a TV2 és a balóféle TV3 volt a harmadik, ha jól
1: emlékszem. Az Iris TV, én annak voltam a csapattag.
2: Jól választottál.
1: Nekem akkor Érdi Sándor volt a tanárom a televíziós suliba, és akkor ő magával vitt néhányunkat. Hát szerintem ott azért jelentősen eldőlt az életem egy szakasza. Most, vagy egy kertévéhez megyek, vagy hát nem mentem, na mindegy. Szóval ez a Heti Napló, amiről szól, mert ugye jogi problémák miatt a TV2 nem engedte, nem is beszéljünk róla többet, Heti Napló lett, de hát a tematika ugyanaz, nem? Ti vittétek a témát, kaptatok rá 1 vagy 2 napot forgatni, nem tudom, egyet.
2: Egyet.
1: Kevés.
2: Nagyon kevés. Egy kicsit tényleg hasonlít a régi naplóhoz, vagy hasonlított a Heti Napló, de sokkal-sokkal kisebb, hiszen a TV2 sokkal gazdagabb csatorna, mint az ATV, és ezért jóval kisebb költségvetésből forgattuk a riportjainkat. Nem tagadom, volt olyan, hogy meg is lepődtek. Például, akit én a legjobban szerettem a régi naplóból, Szalai Ádám, ő volt olyan, amikor megnézett egy anyagomat, és azt mondta, hogy nem hiszem, hogy ezt egy nap alatt forgattad. Hát mondom neki.
1: Erre mondtad, hogy de.
2: Hogy de, hogy így trabban kell nekünk forgatni, hogy készen legyen, de egyébként hitvallását tekintve tényleg hasonlított, tehát emberi sorsokat akartunk úgy bemutatni, hogy az fogyasztható legyen a nézőnek.
1: Volt egy ilyen naplóforma, nem? Naplóformátum, ami minden riportra rá volt húzva, nem? Hogy kell kezdeni? Mi volt az általán szerkezetről beszélek?
2: Igazából itt már a Heti Naplónál ez nem volt annyira jellemző, baj, itt inkább azt mondta Schwab, hogy mindenki alakítsa ki a saját arculatát. Aha. És nyilván voltak kötelező elemek, például, amit én utáltam a végén, a stand-up, ami azt jelenti, hogy lemegy a riport, és akkor a riporter okosan odáll a kamera elé, a két keze összekulcsolva a mellkasa előtt, és megmondja a tanulságot, hogy és ez is. Ennek tulajdonképpen csak annyi az értelme, hogy a végén el tudod mondani, hogy a Heti Naplóban Eldézsi Zoltán riportját látták, vagy kitalálsz valami olyat, amitől tényleg ez különleges. Tehát régen volt ez a szójáték, a stand-up bokor, ami azt jelentette, hogy a kertben egy bokor elé kiállt a riporter, és mondott valamit. Úgyhogy én próbáltam, amikor volt ötletem hozzá, nem mindig, valahogy földobni ezt a dolgot. Például legutóbb, amikor a Bombon Együttessel forgattunk a 30. születésnapjuk alkalmából, akkor én megkértem a fiúkat, hogy álljanak mögém, úgyhogy én vagyok az előtérben, de ők látszanak a háttérben, és közben kezdjék el szépen csöndesen ének nélkül zenélni, a holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel kezdetű dalt, és én közben elmeséltem ezzel a dallal kapcsolatos személyes szakítási élményemet, és akkor így már egy picit mégis valamit hozzáadsz a riporthoz.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, a vendégem Eldézsi Zoltán, aki nem csak úgy csatorna, hanem a platformváltás előtt, illetve nem előtt áll, hiszen már megtörtént a dolog. Hamarosan beszélgetünk erről is. Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, hogy kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést az én barátom, a kollégámmal, L. Dézsi Zoltánnal, a szerkesztő riporterrel. Ha már azt tettem szóba, hogy nekem is volt egy ilyen még a te vezetésed alatt, ugye mi dolgoztunk a Hazai Turizmus című műsorban, és amikor én forgattam a Keszthelyi TV Múzeumban, kitaláltam hosszas előkészítés után, hogy hát akkor nekem az egyik ilyen régi, ősrégi tévéből kell megszólalnom, és néha, amikor tanítok ott, ahol te is a Komlósinál, az feladom feladatnak, hogy itt egy lehetőség, hogyan dobnád fel az egészet, és rájövünk együtt, hogy ha eljutunk odáig, hogy szólaljuk meg a tévéből, akkor mi kell ahhoz pontosan? Van egy operatőröd, mi kell ahhoz? Úgyhogy igen, egy picit így fel kell dobni, és rá jellemző Zoltán, mindig jellemzők voltak ezek a dolgok. Ugye te lettél, hát nem is retro szakértő, a retro felelős igazából itt a Naplóban, sok minden más téma mellett persze. Ezeket a Schwabia, a volt főnököt, ezeket szívesen vette, elfogadta? Tehát van egy eléggé megosztva, most inkább elfogadott a retro, de valaki így tolja el magától. Ő milyen volt?
2: Igazából konkrét esethez kötődik ez a dolog, tehát pontosan tudom, hogy hogyan kezdődött ez a retro őrület nálunk. Ugyanis az történt, hogy egy csöndes nyári napon ültünk egymás mellett, és gondolkodtunk, hogy mivel kéne kitölteni a műsort. Éppen nem volt politikai cunami, tehát olyan csöndes nyár volt. És akkor én mondtam, hogy én nagyon szívesen megcsinálnám például azt, hogy milyen balatoni gicseket árulnak ilyenkor nyáron. És akkor az tetszett a Schwabinak, ki derült minden, tehát hogy a, nem tudom, hogy a Keszthely feliratú hűtőmágnes Made in China, tehát hogy
1: mint mindegyik.
2: Mindent ott gyártanak. Meg egy csomó minden volt, meg üveghal, meg nem tudom, rózsaszín műanyagból készült flamingó, tehát borzasztó dolgokat találtunk a Balatonnál, és közben meg még néhány kollégát megkértem, hogy ahol éppen tartózkodnak, ott is gicseket mutassanak be. Például Trutko bejelentkezett Horvátországból, és megmutatott, hogy üvegben árulják a homokot, nem tudom hány euróért, amit egyébként lehajolsz és ingyen összeszedsz, vagy Orosz Gyuri a humorista kint volt éppen akkor Olaszországban, és a Dávid Szobor fürdő nadrágot mutatta meg, ami gyakorlatilag a Dávid Szobornak csak azt az a részét ábrázolja, ami az ágyéka. Tehát, hogyha
1: fölveszed és mesztelen leszel.
2: Fölveszed és mesztelenné válsz azonnali hatállyal, vagy bejelentkezett éppen akkor Vizimbolás kollégám Amerikából, egy Donald Trump az előző elnöki ciklusában volt még állarca, tehát ilyen sok hülyeség volt, és sok régi dolgot elővettünk belőle, és rengetegen megnézték. És jók voltak a visszajelzések. És akkor elkezdtem így próbálkozni, akkor ünnepeljük meg, amit tudom, akkor volt 50 éves a Zsiguli autó, ünnepeljük meg a Szarvasi kávéfőzőt, és akkor elkezdtük ezt csinálni, ezt a vonalat, és lett egy egész jó kis törzs közönsége. Úgy van, ahogy te mondod, hogy vannak, akik mondják, hogy ez a hülye boomer Dézsi már megint milyen marhasággal jön elő, de nem baj, mert ők is nézők, és ha megnézik, akkor pont nem érdekel, hogy ők milyen véleményt fogalmaznak meg rólam. Úgyhogy, és aztán ez így szépen rajtam ragadt. Schwabi igazából eleinte ő gondolkodott, hogy ez jó-e vagy sem, meg Aha. Napló idegen-e vagy nem, és amikor ő is látta, hogy ez jó,

0: akkor onnantól kezdve ez működött.
1: De nyilván kell ez egyfajta érdeklődés is, nem? Hiszen ha mással nem, de ugye szerepeltél már ebben a műsorban a rádió gyűjteményeddel, amikor én mentem ki hozzád, megszólaltattuk, és csak úgy jelzem, hogy az én technikus kollégám mondta, hogy ez mennyire jó volt. Nem miattam, hanem a rádiók miatt, hogy megszólaltattunk egyet-kettőt ott, szinte ott mászkált. Kell egy ilyen. Itt, ahova most mentél át a kontrollhoz, itt mennyire van szabad kezed, vagy itt is van-e, hogy működik egy ilyen, mennyire látsz már bele? Vagy a napló az egy kicsit egy ilyen kötött formátum volt, a heti napló, bocsánat, kötött formátum volt, de itt is azért vevők lesznek az ötletéled? Lehetsz Eldézsi Zoltán?
0: Ugye gyakorlatilag hivatalosan jövő hétfőtől dolgozom ott, tehát holnaptól, ha úgy tetszik, de azért nyilvánvalóan már ezen a héten is voltak beszélgetéseink, meg már korábban is. A puding próbája az evés, egyelőre úgy tűnik, hogy nincs ellenükre, hogy ezt a vonalat valahogy vigyem tovább. Nyilván ebben jóval többen is számítanak rám, például most kedden, majd holnap után lesz 40 éve annak, hogy a Szovjetunió 6-0-ra megvert bennünket a mexikói világbajnokságon.
1: Erre még én is emlékszem, aki nem annyira nagy foci rajongó.
0: Hát az, aki akkor már élt, az nem felejti el. Na például pont most beszéltem le az előbb, amikor itt állítottad a hangot Eszterházi Mártonnal, hogy ő például ott volt azon a mérkőzésen a pályán, hogy ő nyilatkozik, tehát lesznek kicsit más típusú riportja.
1: Ilyenekre emlékszem, hogy Somogyi, ez egy név volt, valaki a Pannonia vendéglátó elnöke, vagy szóba a tészta.
0: Igen.
1: Ezek nekem mind megvannak, hogy rossz volt, akkor a klíma, tehát ezeket majd mind megnézzük akkor a riportokból, ha benne lesznek ezek. Hogy
0: hát nyilván a tészta az alapból, ugye ez volt a klasszika, mondta Hofi Géza, hogy mert hogy az volt a fiataloknak, mondom, hogy azért nem tudtak futni a magyarok a szovjetek ellen, mert sok tésztát ettek előtte, és akkor Hofi mondta a maga stílusában, milyen jó, hogy fúrnak pont itt a rádió előtt.
1: Megkérlek, hogy becsukod az ablakot, így adás, becsukd meg az ablakot.
0: Oda megyek.
1: Tehát most Zoli fönáll, becsukja az ablakot, mert javítják a stúdió ajtaját, az élő adás, Varázsa, kedves hallgatók, és tehát akkor Hofinál tartottunk.
0: Szóval, hogy Hofi azt mondta, hogy emlékezzél vissza, hát azt nem tudták neked az uralkodó munkásosztálynak megmondani, hogy ettek-e tésztát ezek a mezei nyulak, vagy nem ettek.
1: Mezei nyulak.
0: Mert hogy ugye Mezei György volt a szövetség kapitány, ezért.
1: Erre is emlékszem. És akkor ez egy jó téma, mondjuk, ez egy hány perc adon erre? Tehát hány perc
0: figyelj,
1: lesz?
0: Itt ugye, ahogy mondtad, ez nem kicsit olyan kötött, tehát itt amennyi benne van. Tehát szerintem, ha ez 15 perc, akkor 15 perc. Ha 8, akkor 8. Ezt még nem tudom, majd a holnapi forgatáson eldől.
1: És hány napot forgathatsz?
0: Még ezek annyira friss ez a dolog, hogy még nem tudom, ezek majd ki fognak alakulni. Ugye a kontroll eddig elsősorban politikai témákkal foglalkozott, és most úgy veszem észre, hogy Magyar Márton vezetésével egy kicsit szeretnék tágítani ezt a horizontot, és ezért nyilván én pont az a riporter vagyok, aki erre talán jó lehet.
1: Innen folytatjuk, csak az órára néztem, hogy úristen, milyen hosszú lett a szegmes, de nem
0: baj. Mert becsuktam az ablakot.
1: Meg hát átmentem a hallgatóba, meg hát érdekel a téma engem is, remélem titeket is, kedves hallgatók. Eldézsi Zoltán karrierjét kísérjük el, most éppen platformváltáson van. Mindjárt erről is beszélgetünk, hogy mi a internet és egy tévé stúdió között a különbség, zene, aztán folytatjuk Zalival.

Pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Az én zenészerkesztő kollégám ismételten remek zenékkel dobta fel a műsorunkat. Köszönet érte. Folytatjuk a beszélgetést Eldécsi Zoltánnal, a Heti Napló volt riporterével, illetve hát a Kontroll új riporterével. Új, az az első anyagról beszélgettünk, hogy pont ugye 40 éves, úristen, a 6-0, még kimondani is borzasztó. Erre még emlékszem, hogy a szovjet a magyarról van szó. No, itt az is megengedett, nem, ugye neked is van saját kamerát, sőt, tehát emlékszem, legutóbb láttam egy anyagodat, ahol a Szörényi terepasztalról forgattál, és az egyik legmodernebb telefon kameráját használta. Tehát a zsebünkben ott van már kamera, minden ott van a zsebünkben, fényképezőgép, szám, minden. Hogy itt, ha kicsikét tágabban értelmezünk, akkor olyan, csak hozzá is forgathatsz akár még a saját szabadidőben, nem? Egy fontos, hogy jó és érdekes legyen, nem?
2: Abszolút, de ez már a Heti Naplónál is megvolt, tehát hát mi az, hogy örültek, hogyha kevesebb operatőridőt foglalok el. Szóval, hogy volt olyan riportom ott például, amikor a bújtúrt forgattam, tehát a Pogány Madonna nyomában jártunk Bújtor István fiával, Szolnoki Péter énekessel és a többiekkel, hogy csak kis kizárólag az én kis marok telefonom és a kis mikrofonjaim voltak, és senki nem vette észre, mert hogy itt már igazából, hogyha ezeket a telefonokat te jól kezeled, meg tudod, hogy mit akarsz felvenni, és nem sajnálod a pénzt, hogy vegyél egy rendes mikrofont hozzá, akkor...
1: Akkor szuper. Nekem az első én könnyebb eset az volt, amikor a piramisra dob meg basszus forgattunk, és divikem kamerákkal, és nem hoztam kazettát. Úristen, mondom, ez nem a beta korszak. És akkor mondtam az operatőnek, tarts szóval a piramist, tehát még szegény Somlás is ott volt, tarts szóval meg leugrom ide, az Offotérbe veszek egy mini divik kazettát, és vettem. És ugye az adás elkészült, és ugye forgatott is az enyém lett, ott van a puccarchívumon benne. Na,
2: tehát ilyen. Egyébként mindenkinek van ilyen sztori. Nekem egyszerre még valamikor a 2000-es évek eleje felé akkor a Telesportnál dolgoztam, és éppen akkor zárták be a Jászberényi jégpályát, és mellette van egy 10 emeletes toronyépület, és én akartam egy olyan riportot, hogy búcsúztatjuk, hát akkor egy jégpálya nagyon nagy szó volt, alig volt belőle Magyarországon, búcsúztatjuk a jégpályát, hogy zuhog a hó a pályára, és mi fölülről a 10 emeletes torony tetejéről vesszük. Na hát, várnunk kellett heteket, de akkor még voltak telek, és megjött ez a nagy havazás, de olyan volt az a hó, amikor azt mondja az összes rádió, el ne induljanak mindenki, még a házból se lépjen ki, mert... És hát természetesen ez volt az, amikor én szóltam, hogy akkor indulunk.
1: Na ne.
2: És az akkori Magyar Televízió diszpécserei azt mondták, hogy az kizárt, hogy most te vezessél ilyen, ezért beadunk egy sofőrt, ami akkor nagyon ritka volt, egy hivatásos, ez volt beírva, hogy Magyar
1: sofőr,
2: Televízió
1: igen, sofőrje. Volt ilyen, volt ilyen.
2: Lementünk szépen beta, ahogy te mondtad, hogy a beta kamerák, ez egy különleges kamerarendszer volt akkor, egy olyan kazetta járt bele, ami sehova máshova nem volt jó, és nem lehetett mást belerakni. Na, nagy nehezen azt a 80 kilométeres utat, ami egyébként egy óráig szokott tartani, 2,5-3 óra alatt leszánkóztunk Jászberénybe. Fölmentünk a 10 emeletes tetejére, Berkes Sándor operatőr kollégám, kiváló operatőr, nagyon szeretem a Sanyi bácsit, nyújtotta a kezét, hogy akkor adjam a kazettát. Én meg nyújtottam a kezem, hogy kezet fogjak vele, és így rám néz, kazetta.
1: Opa.
2: Milyen kazetta? Hát milyen, meg az, ami a... Ja, hogy Pesten hagytuk. Aj, na most szépen. Az volt az a pillanat, amikor mind a ketten ugyanarra gondoltunk, hogy Lajos bácsinak, a sofőrnek, hogy merjük azt megmondani, hogy vissza kéne menni még 2,5 óra alatt Pestre kazettáért, nem tettük meg. Nem fölhívtam a Jászberényi tévéseket, akik akkor már Divire dolgoztak, tehát nem Betára, hogy srácok, tudom, hogy ti Divire dolgoztok, de nincs véletlen egy Hervad beta kazettátok, és akkor olyan kazettákat kaptunk tőlük, vagy 2 darab 30 perceset, amiket még az HBO küldött nekik, és reklámok voltak rajta, és ott porosodtak 8 éve náluk. És aztán így meg tudtuk csinálni a forgatást.
1: Nincs, hogy akkor dokumentumra vetted rá a hóesése, ki tudja, milyen reklámok voltak azokon. Egyébként én a Borlapiacán ezeket a kazettákat azért így bányászom. Legutóbb mondom a kedves hallgatóknak is, ugye miket sikerült megvennem, egy úgynevezett nagy beta kazetta tepsi, meg egy kicsi. Az összes május elsője ki volt másolva a Fitu, a Film Tudományintézet szkriptjével, le volt írva Time-kódszeren, kedves hallgatók. Tehát valakinek kell valami megtekintése, mert nyilván a jog nem nálam van, azt szívesen megmutatom, az összes május elsője.
2: Egyébként szerintem a kutya nem tudna veled mit kezdeni, mert hogyha ezt kidobták a Fituból, akkor valószínűleg az nem, már ott veszett.
1: Nem a Fitu, nem a Fituban megvan az eredeti, hanem ezt valaki, MTV kérte ki még.
2: Ja, hogy ez egy másolat.
1: Kérte ki, és adásképes broadcast más társulat.
2: Figyelj, olyan dolgokat tüntettek el, én amikor költözött a Magyar Televízió a Szabadságtérről a Kunigunda utcába, akkor ugye én még ott dolgoztam, és volt egy ilyen zárt udvara, ami falakkal volt körbevéve, és nem akarok neked hazudni, meg a nézőknek se, de ember magasságban álltak a kidobott szolok, tehát a filmszalagok.
1: Ez egy korábbi formátum, kedves
2: hallgatók. És hát ez a klasszikus, amit látunk a moziba, hogy befűzik, csak kicsit vékonyabb szalaggal. És nem engedtek oda, de azért nyilván én mindig oda megyek, ahova nem engedik az embert, és akkor odaballagtam, kivettem találomra egy kazettát, vagy egy ilyen colt, tehát egy ilyen szalagot, és az volt ráírva a dobozára, hogy Fidel Castro a Balatonon.
1: Ne.
2: És ezt dobták ki. Nem tudom.
1: Tudtad hozni, vagy nem?
2: Hát el tudtam volna, de azt nem mertem megkockáztatni.
1: Ez lelet. Ezért nagy dolog, amit a fortepán művel különben, hogy közkincsre bocsátja.
2: Meg az árkánum akkor már mondjuk.
1: Na igen, igen. Kedves hallgatók, ülünk a kanapén.
2: De milyen furcsa, Attila, két ilyen vén, boomer, 56 éves ember beszélget a betakazettákról. Kedves fiatal néző, vagy hallgatók, bocsánatot kérünk.
1: Ketten vagyunk 112 évesek, az még hagyján, az még odafér. No, kedves hallgatók, innen folytatjuk. Ez egyfajta kicsit média technikai kávézóvá alakult most a kanapé stúdiója. Ülünk a kanapén és kész. De még jövünk vissza egyet Eldézse Zoltán barátom kollégámmal.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kellemes zenék után, kedves hallgatók, és folytatjuk a beszélgetést. Ha már az Oli elmondta a korunkat, mi a ketten 70-esek vagyunk, ugye mi még az a generáció vagyunk, legalábbis én, hogy te milyen voltál Jászberényben, azt nem tudom, de amikor mindig szerdánként bedobták az RTV újságot, mi azt járattuk, akkor én általában a WC-n olvastam, ezt egy tollal bevonultam, és bekereteztem Videomagnó még sehol, hát hol volt olyankor, Videomagnó sehol, és akkor bekereteztem, hogy melyiket nézem meg. És azért most elég furcsa megnézni azt, hogy ha megállsz mondjuk egy újságos bódinak, hogy hányféle műsorújság van még. Szerintem ezt már csak egy generáció tartja el, nem a mi szüleink generáció, vagy meg az ő szüleinek generáció tartja el, aki RTV, meg TV, színes TV hétből változik. Nem, ezek el fognak tűnni.
2: Nem csak ez fog eltűnni, hanem a zsinóros tévézés is el fog tűnni, szerintem egy 10-15
1: A zsinóros tévézés az mi?
2: Hát az a bedugod a tévét, és megjelenik Mancika is el, hogy 19:30-kor híradó van. Tehát, hogy ez a hagyományos tévézés, mert én azt tapasztalom, meg amikor tanítok, akkor látom is a gyerekeken, hogy már felnőtt, tehát 18 pluszos az a generáció, amelyik soha életében nem nézett tévét.
1: Ez így van.
2: És ők pedig, ha nem néznek felnőtt korukig televíziót, ez nem azt jelenti, hogy nem tartalomfogyasztók, mert a YouTube-on, a TikTokon, és ezek, tehát állandóan lógnak, de a klasszikus hagyományos tévézés az szerintem hát a napjai megszámlálva, de lehet, hogy tévedek, mert a könyvekre is ezt mondták nagyon sokan, hogy vége, és mégis van könyvkiadás.
1: A könyvkiadás az oké, hiszen nemrégiben egy könyved is megjelent, hol is beszéltünk itt. Viszont ami furcsa, ha már a tévé jövőről beszélünk, azon lepődtem meg, hogy a Heti Hetest ilyen formába visszahozták. Elmondom miért. Ugye pénteken veszik fel, vasárnap kerül adásba, rengeteg olyan internetes megmondó műsor van, ahol akár Heti Hetest szerűen ülnek emberek, akár csak vélemények, hogy mire odaérünk már vasárnap, szerintem már nem érdekesek a vélemények. Szerintem ez a műsor, én most ezt tippelem és nem kívánom, egy nyári szünet után ez nem fog visszajönni, vagy elteszik az RTL 2-re. Nem tudom. Nézed? Csak mint egy műfajról beszélgetünk.
2: Igazából nem nézem magát, a műsort, a kivágatokat nézem a YouTube-on belőle, de én szerintem nem csak ez a baj. Egyébként a régit is csütörtökön vették fel, és szombaton ment adásba.
1: Igen, csak még nem volt mellette életes tartalom.
2: Igen, nem volt internet, ami lelőjön minden, de akkor is voltak olyanok, amikor pénteken történt valami, vagy volt egy meccs szombaton, és arról beszéltek előre. De hogy én nekem inkább az a bajom ezzel azok alapján, amiket láttam, és itt kérek bocsánatot azoktól a kiváló művészektől,
1: saját véleményünket mondjuk el most, igen.
2: A jelenlegi Heti Hetesben, hogy én még egyiken se tudtam röhögni. Tehát, hogy ugye régen az volt a jó, hogy megjelent a Gálvölgyi János, és azt mondta, hogy Szilva maga, és röhögtünk.
1: Ez a lényeg. Ha a Bajornak rossz kedve volt, az is témaérték volt, ha rossz jó kedve, az is a Verebes. Tehát, hogy olyanok voltak, akik önmaguk egyéniségével eladták a műsort. Igen. Nagyon nevetni én se tudtam. Nagyon-nagyon nevetni nem tudtam. Nem tudom, szerintem ezzel fiatal generációt nem tudnak megfogni, az idősebbek pedig nem tudják kihezkötni, talán a Hajós meg a Majka megvan minden. Kinek aztán annyi.
2: Igen.
1: De hogy a Márkó kicsoda, a Lincényi Márk, vagy tehát az már úgy már lehet, hogy nem.
2: Én momentán azért tudom, mert én láttam az ő korábbi YouTube-os szerepléseiből sokat. Ott sokkal jobb szerintem, mint műsor. Aha. Tehát ez akár tetszik, akár nem, mondjuk ki, hogy ez a Jáksónak a műfaja volt, odaültettek, bocsánat, eljátszott, hogy ő a hülye gyerek, és ez kiválóan csinált, és mindenki elhitte neki, és ettől ő vitte a műsort.
1: Na, végén még vissza hozzád. Ugye téged azért szeretett egyfajta idősebb generáció, nem csak a témaválasztás miatt, hanem a nyugodt tempói riportok miatt, a kellemes hangvétel miatt, őket azért lehet, hogy át tudod húzni a kontroll.hu-ra, nem? Tehát lehet, hogy eddig nem sokat neteztek.
2: Nagyon szeretném, és azért ugye az idősebb generáció, én nyilván követtem a saját oldalaimnak a követőbázisát, tehát hogy gyakorlatilag nem úgy ott kezdődik, hogy ilyen 35 plusztól 100-ig.
1: Kifelé.
2: De hogy a derékhad az mondjuk a 40 és az 55 közötti. Tehát ők azért még nem annyira idősek.
1: Persze, hogy nem.
2: És ők interneteznek vastagon, tehát én nagyon bízom benne, hogy közülük sokakat át tudok húzni majd a kontroll.hu-ra. Pláne, hogyha tényleg egy szabad gondolkodással és a saját hangomat megtartva csinálhatom tovább a riportot.
1: Kíváncsiak vagyunk különben. Egy az, hogy milyen rendszerességgel kapsz lehetőséget, a szemünk, vigyázó szemünket odavetjük.
2: Én azt hiszem, hogy amikor témákat csak akarok, tehát hogy valószínűleg úgy lenne, hogy elférni bármennyi elférne, tehát valószínűleg többet csinálhatnék, mint amennyit csinálni tudok majd.
1: Tehát ez az még nem tudok elmondani, hogy ilyenkor van egy havi fix költség, havi fix bérkereted, ennyi, abba belefér, van egy minimum, de hogyha többet csinálsz, akkor rajtad múlik, nem? Azért a kontroll.hu mondjuk ez egy jó dolog, mert azt sokan nézik mostanában, tehát az egy ilyen.
2: Igen, a videós platformját néztem az adatokat, az azt látom, hogy az képest, hogy egy másfél éves platformról beszélünk, gyakorlatilag már ott van abszolút az élmezőnyben. Uh-huh. Tehát, hogyha ez így folytatódik tovább, akkor én nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy egy éven belül ott lesz, ott fog lihegni a nagy oldalak nyakán a Telex 24 és a többieknek a nyakán.
1: Fölnő melléjük is ennyi, és a klasszikus tévé pedig.
2: Abszolút.
1: Ott van. Kedves hallgatók, hát a teljesség igénye nélkül beszélgettünk el, és Zoltánnal itt a kanapén egy picikét átalakultunk, hát hogy mondjam.
2: Legközelebb kis... hozzá sört is.
1: Ja, lesz sör is, tényleg azt ihatunk, azt már műtészünk, azt úgyse látjátok, de, de akkor nem kocsival jössz. Most a
2: nem,
1: aggódtunk itt egy picit, hogy bedobtad, vagy nem. De...
2: Na látod, mekkora boomer vagyok, nem tudtam elküldeni egy SMS-t a parkoláshoz.
1: És lassan már az automaták is eltűnnek, ez egy pár napos hír. Se lesz,
2: tényleg, hogy lesz, táblák lesznek kirakva a kódokkal? Vagy
1: hát,
2: az se lesz?
1: Több tábla, vagy akkor az applikáció megmondja, de én megmondom őszintén, én azért nyomtatom ki mindig a repügyet is reptére, mert hogyha telefonon bedörlik, vagy valami, uh-huh. hogy megyek be, úgyhogy hát nem tudom, ez egy külön műsor lesz. Fogunk itt még beszélgetni Zoltánnal, legközelebb beszéljük meg, hogy elhívunk akkor, amikor mondjuk már pár hónapja dolgozol a kontrollnál, mert tudjuk, hogy mit, és akkor behoz kocsi nélkül, ezt a többit nem mondom el, hideg lesz, megisszuk és elmesék. El Dézsi Zoltánnak kívánok ilyen a hallgatóim nevében is. Nagyon sok sikert a, nem is profil, hanem inkább a, hogy mondtuk, platform, köszönöm platformváltáshoz. Köszönöm, itt voltál, hajrá!
2: Köszönöm, szia!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. A cégek még ma évfélig fizethetik be adójukat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Súlyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. A kereszténydemokrata Máté Zsuzsa elfogadhatatlannak tartja a miniszterelnök stílusát. Az ellenzéki országgyűlési képviselő szerint Magyar Péter a jogállam semmibevételével szólítja fel lemondásra a köztársasági elnököt. A jegybank elnökével egyeztetett a kormányfő. Magyar Péter konstruktívnak nevezte a Varga Mihállyal történt megbeszélést, és azt mondta, az ország jövője érdekében elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, ezért a kormány stratégiai partnerként tekint a Nemzeti Bankra. A cégeknek mai félig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. A pihenőidőt befolyásoló, rejtett kapcsolót találtak a NAV munkatársai egy LED kamionban. A járművet túlsúly miatt vizsgálták át alaposan az Arnóti mérlegállomáson, és akkor találták meg a tiltott eszközt, amellyel vezetés közben is pihenőidőt jelzett a tahográf. A pénzügyőrök a kapcsoló berendezést lefoglalták, és 740 ezer forint bírságot szabtak ki, amit a külföldi fuvarozó meg is fizetett. Holnaptól ezen a héten hétköznap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A döntést a nagy érdeklődéssel indokolták. Időpontot a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet foglalni.
0: Időjárás.
1: Országszerte borult az ég, többfelé esik az eső. A keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki. Késő délutántól csökken a felhőzet, és holnap már mindenütt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Nagy üdv mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel. Hétfő délutánban kell a pozitív energia. Ennek abszolút birtokában indítom a Manna délutánt. Már is jönnek az óra sztárjai, Jelenis Morissette és a Chromeo 3-asa. Aztán majd a következő órában mosolygunk, nem csak az előadókkal, hanem a dalaikkal is. Hát ezek a mi arcunkra is mosolysolnak. Itt lesz majd Shanice és a klasszikus I Love Your Smile, de hozom majd Lily Ellen és Shepherd ide passzoló témáját is. És lesz majd újdonság óránk, akkor is mostnak megágyazva Magna Cum Laude Caigo, illetőleg a Killer Oil féle újdonság is érkezik hozzánk, de egyelőre Corinne Bailey Rae indítja az órát, ez már a Bluebird.
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenéke. Meglehetősen fura időjárásunk lesz a héten. Jó, hogyha kéznél lesznek az esernyők, esőkabátok, abszolút szinte minden nap lehet rá számítani. Így a mai délutánon is. 0-77-98-6, ez pedig az SMS és Viber számunk, várom az üzeneteket, főleg a közlekedési információk jöhetnek, hogy aztán továbbadhassam a többieknek. Miközben egyébként az óra sztárjaival muzsikálunk ebben a 60 percben. Már is érkezik Alanis Morissette 3 sláger, aki fantasztikus koncertet adott a Budapest Parkban. Eredetileg egyébként utoljára 2008-ban járt a Sziget Fesztiválon, aztán betervezett egy nagy koncertet 2020-ra, de az keresztül húzta az akkor tomboló koronavírus járvány, úgyhogy az idei esztendő júliusában adott egy fantasztikus koncertet, megjelentetett egy új albumot, és ennek örömére jött el hozzánk Magyarországra. Akik ott voltak, azt mondták, hogy fantasztikus, bomba volt a fellépése, hát nem csoda, meg is töltötte a Budapest Parkot Alanis Morissette. Alanis egyébként többszörös Grammy-díjas kanadai-amerikai énekes, dalszövegíró, zenei producer és színésznő, 12 június 8 Grammy-díjat nyert, világszerte több mint 60 millió példányt adtak el az albumaiból. Hát elég régóta tolja, hogy a 90-es években kezdődött Kanadában a karrierje. Tinédzser korában két dance pop albumot adott ki az MCA Records kiadásában, az Alanist és a Now's Time-ot. Az első nemzetközi album a rock befolyású Jagged Little, ami minden idők legtöbb példányban el kell debütáló albuma egy énekesnőtől Amerikában, világszerte pedig minden idők legtöbb példányban el kell debütáló albuma a zene történetemben, idén 40 éves a korong. Alanis az első album után elkezdte készíteni a következőket, amiknek nagy elvárásoknak kellett megfelelniük. Ilyen volt például az Under Rocks Fed, vagy a So Called Chaos, és a 2008 májusában megjelent Flavors of Entanglement, ezzel jött egyébként Magyarországra is. Az első tinédzser korában felvett demo lemezeit egy betörés közben különben ellopták, így csak ő és a gyártásban résztvevő néhány személy hallhatta a legkorábbi felvett dalait. A 99-es The Prayer Cycle album Mercy című számában magyarul próbált énekelni, több-kevesebb sikerrel. Ő játszotta egyébként Isten szerepét Kevin Smith 99-ben készült Dogma című filmjében. Alanis egyébként ottawai származású, 56-ban hagyta el a családjával Magyarországot. Két testvére van, egy ikertestvére Wade Imre és egy bátyja Chad. 6 évesen kezdett el zongorázni, és rájött, hogy a művészeteken keresztül akarja kifejezni magát. 84-ben írta meg első dalát, a Fate Stay With Me-t, amit elküldött egy helyi énekesnek, Lindsay Morgannek, aki támogatta Alanist. 86-ban mutatkozott be, mint színésznő. 5 részben szerepelt a You Can Do That on Television című gyerekműsorban. A pénzből, amit a szerepért kapott, megjelentette a Fate Stay With Me című dalát kislemezként. A kiadót, amelyik kiadta a kislemezt, ő és Morgan alapították. A korongot limitált arabban adták ki, és a rádiók is játszották egy kicsit. 85-ben és 88-ban fellépett az Orpheus Music Theatre Society-vel, középiskolás éveit pedig több helyen folytatta Ottawában. Egy New York-i meghallgatáson mutatkozott be a Star Search nevű amerikai tehetségkutatóban, ahol művésznévként Alanis Nedint használt. Los Angelesbe repült, a szerepeljen a műsorban, de kiesett az első kör után. Aztán a 90-es évek meghozták számára az igazi átütő sikert, ahogy említettem. A Jagged Little Pill korong bár abszolút rekorder volt. Már is érkezik az Ironic, aztán a You Ought to Know, és a végére majd a Guardian. Alanis Morissette 3-osában, itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között.

98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó munkát kívánok mindenkinek, hogyha abból jut hétfő délután van, miért ne jutna. Egyébként kitartás, szerintem most már a nehezebbik része olajozottan elindult. Közben egyébként meglehetősen furi időjárásra kell készülni. A telefonon vasárnapig minden napra esőt ír, hát kisebb-nagyobb valószínűséggel. Holnap talán a legkevésbé esős keddet köszöntetjük majd, de utána szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton is esős időre kell készülni. Még holnap lesz a legmelebb 26 fokkal, aztán utána ilyen 20 fok körüli értékeket lehet kalkulálni. A 0677 098-os SMS és Viber számra pedig várom a közlekedési információkat, például, vagy bárkinek bármivel kapcsolatban észrevétele lenne, ezen tudunk kommunikálni és tudok válaszolni is. Közben egyébként megnéztem, a saját számításaim szerint, bár nyilván ki lehet javítani, hogyha tévedek, mint egy héttel tovább tartana az idei tanév. Én mindig egy ilyen június 12-ére emlékeztem, mint kicsekkolási időpont, de most a hivatalos június 19, úgyhogy tulajdonképpen még ez a hét, meg két hét, és még három hét van az idei tanévből, de előbb-utóbb jön majd remélhetőleg a kánikulát hozó szünidő is a gyerekeknek. Közben egyébként az óra sztárjai érkeznek, már is a Chromio formáció három slágere. Hát tulajdonképpen a 90-es évek óta léteznek ők. Akkor találkozott a banda két tagja, és hát nagyon érdekes mix az övék, hiszen totál más etnikai háttérből érkeznek. Ugye az egyikük arab, a másikuk pedig zsidó származású, és mint mondták, ez egy remek megvalósulása annak, hogy a kultúrák hogyan tudnak találkozni. Ők egyébként még a suliban jöttek össze, de hát akkor szimpatizáltak egymással, 15 évesek voltak mindösszesen. Aztán megnyerték a Disco Mix Club bajnokságát 1997-ben, és innentől fogva lehetett tudni, hogy akkor ők majd alapítanak egy hip-hop csapatot együtt. 2004-ben jelent meg a debütáló albumuk She's in Control címmel. A kritikusok eléggé adták, azt mondták, hogy nagyon jó ez a 80-as évekbeli hangzás, felfedezték a zenéjükben Prince vagy a Holandoids hatását. A Needy Girl egyébként tőlük egy óriási világsláger lett, és aztán utána jöttek szépen a slágerek, tulajdonképpen 2005-ben jelentették meg a következő albumukat, ez egy mixalbum volt, óriási sikert értek el vele. Sőt, még felléptek a Bonaro zenei fesztiválon is 2008-ban, aztán három év szünet után jött a Fancy Footwork. Sikerüket az is igazolja, hogy a Drive Time című slágerük még a Nokia egy navigációs rendszerének, annak reklámjának a betétdala is volt. Utolsó nagy sikereiket 2017-ben érték el, aztán 18-ban azért az albumért, amit kiosztak, még Grammy jelölést is szereztek. No, de eddig a hallgatás. Idén új dallal jelentkeztek, amiben egészen pontosan Corey Wong-gal működnek közre, ez a J.A.M., ami érkezik mindjárt. Ez egy közös dal, április 29-én jött ki a piacra, és nagyon várta mindenki, hogy hogy alakul a formáció, illetőleg a sztár találkozása. Jól alakult egyébként, egy ilyen nagyon jó kis funk-pop hangzású dal jött ki a stúdióból a kezei közül, de úgyis mindjárt ti is hallhatjátok a Chromio 3-asban. Úgyhogy ők muzsikálnak most a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, mindjárt Katy Perry érkezik, és az egyik legnagyobb sikere, ami nekünk is közel állt a szívünkhöz, hiszen a videoklipét itt forgatták Magyarországon, állítólag komoly kiugrás volt annak idején a turizmusban, amikor kijött ez a videó, hiszen rengetegen megosztották és megnézték a különböző közösségi oldalakon. A Firebird-kel folytatom majd a programajánlatok után.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Július 31-ig heti 3 ingyenes kertmozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobája péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönségkedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári komfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer tereszín vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Versweier belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranonik hat faluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
2: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online.

0: itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. A hétfő mindig egy kicsit necces, bár én már a szerencsésebbik szakaszát kapom meg így délután, hiszen a morzosabbik rész az ugye reggel van, de azért egy plusz energia, plusz jókedv ránk fér, hogy mosolygós dalok érkeznek, már is a következő órában hatan jönnek majd a témában. Első körben Uncle Cracker, Shanice, illetőleg a hazai Petruska, az óra pedig Major Lazerrel indul, már is jön a Cold Water.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
4: Mi is az a mesterséges intelligencia valójában? A mesterséges intelligencia, vagyis az AI nem egyetlen találmány, inkább egy egész tudományterület, aminek a célja, hogy a gépek okosan viselkedjenek. Olyan feladatokat végezzenek, amikhez korábban emberi gondolkodás kellett. Döntéseket hoznak, felismernek mintákat, beszélgetnek, sőt, akár alkotnak is. Amikor az AI elemzi, mi van egy fotón, lefordít egy szöveget vagy válaszol egy kérdésre, az nem varázslat, csak nagyon-nagyon sok adat és számítás. A kutatók szerint az AI a jövő elektromossága. Egy láthatatlan erő, ami lassan mindent átjár. Az egészségügytől, a zenéig, a közlekedéstől a hűtőszekrényig. És bár néha félelmetesnek tűnhet, valójában csak egy új eszköz, amit mi tanítunk gondolkodni.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hétnyire. Július 2-3-4, Dunapart Fest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
6: Július 2-3-4, jegyek dunapartfest.hu.
7: Pervol ajánlat a Rossmann üzleteiben. Vásárolj Rossmann Plus kártyával, és most 25% kedvezménnyel szerezheted be a Pervol 3750 ml-es mosógéleket. Az akció 2026. június 1-e és 12-e között érvényes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
2: Reklám hangzott el.
9: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvény módosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. A cégek még ma évfélig fizethetik be adójukat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Súlyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. A kereszténydemokrata Máté Zsuzsa elfogadhatatlannak tartja a miniszterelnök stílusát. Az ellenzéki országgyűlési képviselő szerint Magyar Péter a jogállam semmibevételével szólítja fel lemondásra a köztársasági elnököt. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Több 100 millió forintnyi vagyont azonosítottak a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az Europollal közösen tartott vagyonvisszaszerzési akcióban. Felderítettek 880 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta tárcát, 74 járművet, köztük egy 500 000 eurót érő hajót és 44 ingatlant. A lefoglaláson túl két gyanúsítottat is elfogtak. A cégeknek mai félig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. Holnaptól, ezen a héten, hétköznap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete. A döntést a nagy érdeklődéssel indokolták. Időpontot a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet foglalni.
1: Időjárás.
9: Országszerte borult az ég, több felé esik az eső. A keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap mindenütt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Nagy üdv mindenkinek, már is indul az újabb óra. Az én nevem István Dániel, mosolygunk ebben a 60 percben. Alapvetően mindig jó a kedvünk, az életöröm zenékel, de most tényszerűleg a mosolygásról jönnek dalok. Hatan nyilvánulnak majd meg, itt lesz Lili Ellen, Shepherd, Tori Kelly, de a hazai Petruska is mindjárt témába vágóan. Majd mondom a részleteket. Egyelőre Major Lazer slágerével indulunk, jön a Cold Water.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Everybody.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó munkát kívánok, vagy jó utat hazafelé. Várom a közlekedési információkat ebben az órában is. 0-77-98-at. Ide jöhetnek ezek. Miközben egyébként már is mosolygós dalok érkeznek. Tényleg, ha nem tudnám, hogy arról szólnak a dalok, amiről már az első néhány taktus olyan jó kis vidám hangulatba hozhat minket mosolygásra. Gerjeszt majd Uncle Cracker, Shanice, itt lesz Petuska, de a következő órában Lily Allen, Shepherd és Tori Kelly is érkezik majd a témában. Ez az Uncle Cracker név egyébként, hogy meséljek egy picit az előadókról, akik megmosolyogtatnak minket természetesen. Tulajdonképpen egy művész név, Matthew Schaefer néven született amerikai énekes, dalszerző és zenész, aki a country és a rock műfajáról ismert. Karriere kezdetén egyébként lemezlovas volt Kid Rock mellett, ki gondolná, aztán abszolút önálló jogú előadó lett, már a DJ-zés szinte le is tette, és inkább az énekléssel foglalkozik. Az a szólóban ismerte meg a világ a nevét a Follow Me és a Drift Away slágereivel. A kis lemezei rendre ott voltak egyébként a Billboard Hot 100-as legjobb 10 slágerei között. Ez is, amit hozok, mindjárt jön a Smile. Aztán majd Shanice Lauren Wilson érkezik hozzánk, aki a Shanice nevet használja csak, ő is Amerikából jön, énekes dalszerző, színésznő és remek táncos is. 1991-ben dobta piacra ezt a dalt, amit mindjárt hozok, az I Love Your Smile című dalt, amivel népszerű is lett, és aztán több kis lemezes sikere is volt, azok nálunk azért annyira hangos, zajos sikert nem maradtak, ilyen volt a Silent Prayer, majd 93-ban a Saving Forever For You, még 99-ben is aktív volt a When I Close My Eyes című dalával, egyébként a Billboard 100-as lista 12. helyig jutott, de nálunk ezzel az I Love Your Smile-al maradt fent a köztudatban. És aztán majd Petruska András érkezik hozzánk, aki zenében a magyar folklór motivumokat az angol száz rock, valamint a tánczene elemeivel ötvözi. Szuggesztív, közvetlen, humoros előadás módjának, valamint virtuóz hangszerkezelésének köszönhetően meghatározó szereplője a hazai fiatal zenész generációnak. Már 9 évesen gitározott, és korán belevetette magát a dalírásba. 2010-ben nyerte meg a Veszprémi Utcazene Fesztivál szakmai díját, majd a következő évben a Queen Bee személyes előzenekaraként turnézott, de előadott több neves budapesti konferencián, fellépett később az akusztik koncertsorozatban is, a Szigeten is. 2014-ben jelent meg első Metropolita című nagylemeze. A koncertalbum a 4-es metró megállói mentén haladva sajátos képet fest a 21. századi Budapestről és a benne élő 20-as, 30-as éveiben járó generációról. A Szent Gellért tér című dalhoz készült videó döntős helyezést ért el az első magyar klipszemle legjobb rendezés kategóriájában. Aztán 2016 tavaszán jelent meg Petruska következő nagylemeze, a Kapunyító című albumot a szerző 30. születésnapja és saját generációjának kihívásai inspirálták. A kiadvány beharangozó Nyár című dalt több rádió is előszeretettel játsza. Én egyébként a tévéből ismertem meg annak idején a nevét, amikor a dal válogatóban fellépett, szerintem sokan vagyunk ezzel így. Mindjárt, mivel mosolygunk, a mosolyunk mögött érkezik majd tőle, de egyenről az Uncle Cracker féle Smile-al indulunk, ahogy ígértem, és jön majd Shanice is az I Love Your Smile. A következő órában pedig majd a jó kedvet, a következő körben leginkább, mert 6 dalt ígértem, Lily Allen, a Shepherd és Tori Kelly hozza majd nekünk itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között.

Manna délután. Manna FM.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel, jó kis mosolygós muzsikákkal vagyunk, hiszen ez a témakörünk ebben az órában, mindjárt Lily Allen, Shepherd és Tori Kelly is érkezik az Unstoppable Smile-al ebben a körben. Hát meglehetősen borús időre van kilátás, ezért is gondoltam, hogy jó kis mosolygós dalok jöjjenek, hogyha a napsütés hiányzik, akkor legyen mivel kompenzálni a nem annyira jó kedvünket, bár én esőrajongó vagyok, és elnézve egyébként a táját meg a növényeket, a Velencei tóról nem is beszélve, igen nagy szükségünk van az esőre, úgyhogy ennyi áldozatot talán hozhatunk, hogy talán nem annyira D-vitaminos a hangulatunk ezen a héten. Na de jöjjenek a mosolygó sztárok, Lily Allen, Shepherd és Tori Kelly. Viszonylag érdekes, hogy Lily Allen annak ellenére, hogy mosolygásra buzdít minket, nemrégiben kendőzetlen őszinteséggel nyilatkozott egy podcastben arról, hogy bizony ő is pánikrohamokkal küzd, szorong és semmi sem érdekli, amikor mély ponton van. Arra is lehet következtetni a beszámolóiból, hogy nem csak interneten keringő pletyka válás a David Harbour-rel. Nem tudok másra koncentrálni, csak a fájdalomra, amin keresztül megyek, vallott Lily Allen, aki olyannyira megnyílt a barátjával, Mikita Oliverrel közösen vezetett podcastben, hogy szó esett egészségügyi problémáinak mértékéről. A 40 éves énekesnő elmondta a hallgatóknak, hogy nemrégiben pánikrohamot kapott egy ebéden, amelyen a podcast csapatával együtt vett részt. Egyre csak pörögtem és pörögtem, kicsúszott a kezemből az irányítás. Eljöttem a Miss Me ebédre, ahol pánikrohamot kaptam, és haza kellett mennem. A minap pedig a barátaimmal megnéztem valamit a színházban, és a félidőben el kellett mennem, mondta az énekesnő, aki olyannyira borús képet festett az állapotáról, hogy azt mondta, mostanában gyakorlatilag semmi sem érdekli. Azt is mondta, hogy jelenleg csak a fájdalmára tud koncentrálni, és egyedül két lánya a támasza. A spekulációk szerint egyébként Ellen a közelmúltban elvált férjétől, a Stranger Things sztárjától, David Harbour-tól, aki ezt 2019-ben ment feleségül, egy évvel azután, hogy a hírességek körében népszerű Ryan nevű exkluzív társkereső alkalmazáson megismerkedtek. Hát sok sikert kívánunk neki, vissza kéne térni talán a show businessbe, az elvonna a figyelmét ezekről a dolgokról, már ha egyáltalán el lehet. Nem gondolna az ember, hogy ő is egyébként ilyesmivel küzdően kis szeretett vidám gombócnak tűnik. Lily Allen, aki már is a Smile-t adja elő, aztán majd a Shepherd formáció érkezik, és tőlük is a mosolygós daluk a Smile. George Shepherd, a Shepherd nevű együttes tagja, amelyet két lány testvérével és három barátjával együtt alapított meg 2009-ben Brisbane-ben. 2014 nyarán jelent meg az első stúdióalbumuk, Bombs Away címmel, ez volt a legsikeresebb, már is jön róla a Smile, és aztán majd Tori Kelly érkezik hozzánk, és az Unstoppable Smile, nagyon fiatal, de már is óriási sikereket ért el, 92-es születésű és december 14-én látott napvilágot, mint én. Apukája jamaikai és puertorikai származású, anyukája pedig ír és német felmenőkkel rendelkezik. Már 14 évesen beindult a karrierje, igaz, akkor még csak amatőr módon a videó megosztó oldalra, a YouTube-ra tett ki dalokat, aztán 2004-ben jelentkezett az America's Most Talented

Kids című műsorba, majd később az American Idol 9. szériájába is. Első sikereit Traffic-kel készített Magnetic nevű szerzeménye hozta meg, 2012-ben jelent ez meg. A nagy áttörét pedig a There No One hozta meg, ez 2013 novemberében jött ki, és aztán 2014-ben jelent meg a Paper Hearts, ami szintén szép sikereket hozott a számára. Nálunk mindjárt érkezik tőle az Unstoppable Smile, de egyelőre Lily Allen és a Shepherd formáció angol minket jó kedve, itt a 98 pontat Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, mindjárt megállás nélkül, ráadásul délután 4-ig. Az utóbbi idők egyik legnagyobb bomba sikere érkezik. Hát ha nem hallottam volna a dalt, már akkor is tudhattam volna, amikor megláttam a két énekest, hogy valószínűleg tényleg bomba lesz. Lady Gaga és Bruno Mars közös daláról van szó. Már is jön a Die With A Smile.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
3: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáik, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik 5 egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rock zenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazareli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazareli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben is tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazareli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazareli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díj és Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.
3: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: 98.6 Manna FM élettöröm zenékkel, Pezseg a könnyű zene, nagyon sok újdonságra bukkantam, úgyhogy ezeket mutatom majd a következő 60 percben. Új dallal jelentkezett például Magna Cum Laude, Kygo, illetőleg Kid Laroi is, majd megtámogatva egy régebbi slágerekkel indulnak az akkor és mostok, az óra pedig Robin Thicke nagy slágerével startol, már is jön a Blurred Lines.
1: Egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: A Hypericum Inodorum Magical Beauty egy körülbelül 80-100 cm magasra megnövő lombhullató cserje, melyet arancsárga hosszú porzós virágai és fényes bogyói tesznek elbűvölővé. Átellenes állású, bőrszerű, hosszúkás, tojásdad, élénzöld leveleivel, bokrosodó növekedése miatt talajtakaró növényként is megállja a helyét. Júniustól szeptemberig folyamatosan és gazdagon nyílnak, közepes méretű, 2-3 cm-es ötszirmú virágai, melyek festői szépségükkel szemet lelket felülítenek, és nem mellesleg ellenállhatatlanok a méhek és más beporzó rovarok számára. Bogyói augusztusban jelennek meg, kezdetben halványsárgák, majd rózsaszínre, bordóra, végül feketére színeződnek. A termések viszonylag nagyok, és megjelenésüktől egyszerre borítják be a virágok sokaságával a növényt, egészen különleges látványt nyújtva. A bogyókat szívesen használják virágkötészeti alapanyagként. A napos, esetleg félárnyékos helyet és a nem túl kötött, átlagos, jó vízelvezetési talajt kedveli. Szoliterként például nyílt gyepfelületre vagy csoportosan cserjék előterébe, de évelőkkel vegyesen ültetve is nagyszerűen használható. Akár dézsában is nevelhetjük. Bármelyik megoldást választjuk, mindenképpen egy kedves, üde színfolttal gazdagodik kertünk, teraszunk, erkélyünk.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
7: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
8: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hétnyire. Július 2-3-4, Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
9: Július 2-3-4, jegyek dunapartfest.hu.
4: Reklám hangzott el.
10: Változékony időre számíthatunk, ismét megnyílik az Erasmus Plus program. Életben van a székesfehérvári épületomlás áldozata. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Üdvözölte Magyarország döntését a Nemzetközi Büntetőbíróság, miután a magyar kormány hivatalosan is visszavonta a szervezet alapokmányából a római statútumból való kilépési szándékát. A hágai testület közleménye szerint a lépés jelzi az ország megújult elkötelezettségét a nemzetközi közösséget érintő legsúlyosabb bűncselekmények büntetlenségének megszüntetése iránt, felülírva az előző kabinet még tavaly áprilisban hozott döntését. Negatív lett az ebola tesztje annak a férfinak, aki a hétvégén Kongóból érkezett a szardíniai Kajáriba. A férfit azért helyezték karanténba, mert érezte magán a betegség tüneteit. A szakemberek szerint Olaszországban jelenleg nincs ebola fertőzött, de a betegség veszélye továbbra is magas. Az ország több régiójában kijelölték azokat a kórházakat, ahol az esetleges betegeket el tudják szigetelni és kezelni tudják. Giorgia Meloni miniszterelnök azt javasolta, hogy az ebola fertőzés kiemelt téma legyen az Európai Uniós egészségügyi minisztereinek júniusi találkozóján. Életben van a székesfehérvári épületomlás áldozata, a mentők kapcsolatban állnak vele, közölte a város polgármestere. Cserpalkovics András elmondta, a vasúti pályaudvar déli oldalán egy ipari épület bontása közben omlás történt, egy ember a romok alá szorult. A katasztrófavédők megtalálták, kiszabadításán jelenleg is dolgoznak. Országszerte borult az ég, többfelé esik az eső. A keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap mindenütt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra, eló mindenkinek. Én István Dániel vagyok. Jó utat hazafelé, a Van Info vevő vagyok rá, a többiek nevében jöhetnek SMS-ben, vagy Viberre, majd mindjárt mondom a paramétereket. Miközben egyébként akkor és most azunk, azaz egy-egy előadó, egy akkor és egy vadonatúj slágerrel érkezik. A főszerepben mindjárt a Magda Cum Laude, Kygo, illetőleg Kid Leroy. Ők érkeznek majd az újdonságokkal, de egyelőre Robin Tickkel indulunk, már is szól a Blurred Lines.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Mindjárt jönnek az újdonságok, akkor is most óránk van. Három főszereplőnk lesz a Magna Cum Laude, majd az új daruk, itt lesz Kygo és Kid Leroy is hamarosan. Közben egyébként jó utat kívánok hazafelé, a Van Info, akkor nagyon kíváncsi vagyok rá, főleg a közlekedési információkra. 0-77-98-6, ez az SMS és Viber számunk, mi helyzet a kifelé vezető utakon, hol kell nagyobb forgalomra, torlódásra számítani. Ezt írják meg nekem a hallgatóink, hogyha van kedvük hozzá, többiek állások lesznek érte. Még 3 hét és indul majd a szünidő, onnantól fogva talán egy picit szellősebb lesz már ilyenkor is kifelé a fővárosból. Na de addig még meg lehet nyomni az utolsó gombokat, hogy görbüljenek a jegyek a gyerekeknek, és ne legyen veszett fejszennyel az idei jár egy jó kis pótiskával megfűszerezve. Nem kívánok ilyesmit. Már is a Magna Cum Laude főszerepben színezd újra, ez jön majd akkorról, és a mindig lesz mostanról. Hát ők elég régóta léteznek, szerintem mindenkinek van legalább egy kedvenc Magna Cum Laude-s lágere, ugye a vidéki Sanzon óriásit ment, különben 99 nyarán alakult a formáció gyulai zeneszerető barátokból. Egy hónapon át tartó uzamosabb próbaidőszakot követően a zenekar egy országos tehetségkutatón a mezőtúli Wanted-en mérette meg magát, amit meg is nyertek. Ezt követően 3 nap alatt elkészült az első 4 számot tartalmazó demo felvételük, melyet fél év alatt juttattak el a nagyobb kiadókhoz. Akkori menedzserük a funk kis beütésű táncolató popzene irányába terelte őket, a 10 éves korosztályt megcélozva. Hát nem hozott ez áttörést, a két teljesen autodidakta szerző már itt is magabiztos volt, jól levették az aktuális trendeket. Az énekes ekkor már zenélésből élt, egy másik formációval járta a vendéglátóipari egységeket, de a menedzserrel nem jött ki, egy időre az első videoklipek leforgatása után el is hagyta a zenekart. Ekkor Szabó Eszter lett a Magna Cum Laude énekese, de amikor ő is szerzői babérokra tört, szétváltak útjaik, és újra Mező Misi lett a frontember. Na ez a felállás hozta meg aztán az átütő sikert. Ugye említettem az előbb a vidéki Sanzon, tehát az volt az egyik legsikeresebb kis lemezük. Ez egy látványos, különleges technikát alkalmazó, igazi utazós videó is készült, az együttes 3. albuma pedig hivatalosan 2007 novemberében jelent meg. Most itt van az újdonság, ami remélhetőleg majd megfűszerezi az életünket így nyárra. Kíváncsi vagyok, hogy kinek hogy tetszik, mindjárt jön a Mindig lesz, és aztán majd Kygo, akkor is mostjában szinte csak belekapunk a Born to be Yours, hiszen az újdonságát majd a következő körben mutatom. Ő egyébként egy norvég DJ, zenei producer és dalszerző, 91. szeptember 11-én született Szingapurban, anyukája fogorvos, apukája pedig külföldi munkavállaló a tengeri iparban, van egy mostolvátja Medz, húgai pedig Joan és Jenny, és féltestvér öccse Sondre, úgyhogy elég nagy a család. Gyerekkorában családjában Brazíliában élt, Japánban, Kenyában és Egyiptomban is jártak, illetve utazgattak. 6 éves korában kezdett el egyébként zongorázni tanulni, úgyhogy elég menő gyerekkora volt, nagyon sokféle fajta kultúrát magába szívott az apukája a munkája kapcsán, és ez aztán meg is hozta az eredményét, meg a gyümölcsét a zenei stílusában. Már is érkezik tőle a Born to be Yours, majd az újdonsága a Heaven on Your Mind lesz a következő körben, ahol majd Kid Leroy duplája is érkezik, de hát most fókuszban a Magna Cum Laude, már is jön a Színezd újra, és a Mindig lesz az újdonságok közül, itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között.

Itt a 98.6 Manna FM életörömzenéke. Jó utat kívánok hazafelé. Mi a helyzet a fővárosban is kifelé? Ugye valakinek van infója, várom 0677098-at. Ez az SMS és a Viber számunk. Hát a mai napon ünnepélyesen új hónap indult, ez most már hamisítatlan nyári hónap, az első, a június. Hát az időjárás eléggé tréfás a héten, hiszen nagyjából az eső határozza majd meg a napjainkat. Ma volt a leghűvösebb, holnap azért melegebb lesz, de csapadékos időjárásra számíthatunk. Egyébként most a jelenlegi állás szerint jövő hét keddig, onnantól fogva robban majd be újból a nyár, ilyen 28 fokkal, addig ilyen 24-25 fokot lehet kalkulálni, és hogyha reggel indulunk, akkor minden nap tegyük be a gyerekeknek is az esernyőt, meg magunknak is az esernyőt, és az esőkabátot. Úgyhogy ez a kotta, nagyon kell a csapadék, nagyon aszályos a táj, a Velencei tóban szinte semmi nem maradt, úgyhogy esen is az eső, erre most nagy szükség van. Már is Kygo folytatja, őt már az előbb valamelyest megismertettem a Manna FM hallgatóival, kell, annyira talán nem, hiszen naponta játsszuk az ő jobbnál jobb muzsikáit. Itt volt az előbb Born to be Yours. Azt már mondtam egyébként, hogy eléggé kalandoros gyerekkora volt, anyukája fogorvos, apukája pedig külföldi munkavállaló a tengeriparban, úgyhogy ennek megfelelően szinte tizenakárhány évesen bejárták az egész világot. Brazíliában, Japánban, Kenyában és Egyiptomban is éltek, illetve utazgattak. 15 éves korában kezdett el egyébként zenét szerezni Kygo, akkor kapott egy MIDI billentyűzetet, ezen kezdett el otthon klimpírozni, eredetileg a YouTube-ra töltötte fel a különböző dalait, és tulajdonképpen így futott be. Már is jön az újdonsága, Kygo és Dan Timinski készítették el közösen a Heaven on Your Mind című dalt, ami egy nagyszerű tisztelgés egyébként a Nia Avicii munkássága előtt. A track Dan Timinski azonnal felismerhető folkos énekével és Kygo jellegzetes dallamos trópusi house

ATM alapjaival operál, hogy hogyan, azt mindjárt meghallgatjuk. Jön tehát az újdonság, a Heaven on Your Mind, szerintem ez lesz az idei nyár nagy slágere, és aztán majd Kid Leroy csap bele a munkásságába, és akkor is mostan érkezik, akkorról majd a Stay-jel, mostanról pedig a Girls-el. Természetesen ez egy művésznév, már hogy a Kid Leroy eredetileg Charlton Kenneth Jeffrey Howard néven született. Egyébként alig 20 éves, de így is rendkívül előnyös szerződést kötött a Sony-val, miután slágere a Without You már 45 millió megtekintésnél járta a YouTube-on. Az ausztrál énekes dalszerző a 2019-ben elhunyt rapperrel, Juice WRLD-del is készített hasonlóan népszerű számokat, aztán Miley Cyrus-szal reklámozta a Twitteren közös dalát, és erre figyelt fel a Sony, és hívták fel őt, hogy kössön velük szerződést, onnantól fogva indult el a nagybetűs karrierje. Itt Magyarországon szerintem a Stay-nél kaptuk fel a fejünket, amikor meghallottuk Kid Leroy nevét, az érkezik majd akkorról, mostanról pedig jön majd a Girls. Hát Kid Leroy egyébként azt olvastam, hogy aláírásaért már 1,2 millió dollárt kap, egy év alatt pedig további 3 millió dollárt vihet haza, még akkor is, ha közben nem csinál semmit, ilyen egy befutott sztár élete. A Girls című dal egy pörgős gitár központú pop-rap szám, a dalhoz egy hivatalos videóklip is készült, amelyben az énekes Los Angeles utcáin és egy koncert helyszínen látható. Hát ez a kotta a folytatásra, jön az újdonság Kygóval, Heaven on Your Mind, aztán majd Kid Leroy, Stay és Girls, itt a 98 pontat mondta FM-em.

98 pontot Manna FM életöröm zenékkel. Ed Sheeran érkezik hamarosan, és az egyik legnagyobb sikere a Galway-ből. Eléggé felborzolta a kedélyeket Ed. Pusztán annyi elég volt, hogy leborotválja a jellegzetes vörös haját, amiről egyébként már macskafajtát is elneveztek. Valószínűleg a nyári melegre való tekintettel úgy döntött, hogy kipróbálja magát kopaszon. Egyébként tök felismerhető, de szerintem vissza fog nőni hamar az a haj, mert rajongók követelik. Már is

0: minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Június első hétvégén egy kertbarátoknak szóló eseményen vehetünk részt. Június 5 és 7 között rendezik meg országszerte a Légy ott a kertben programsorozatot a kulturális örökség napjaihoz kapcsolódóan. Zöld oázisok, titkos ösvények és mesélő fák is a repertoárban, írja Világ Budapest. A kulturális örökség napjaihoz kapcsolódó esemény 3 napon át invitálja sétára, felfedezésre és lelassulásra a természet és a kert kultúra szerelmeseit. A történeti kertek, a kastélyparkok és az arborétumok mellett idén városi és vidéki magánkert is megnyitják kapuikat, hogy közelebb hozzák a látogatókhoz azt a zöld örökséget, amely a hétköznapokban sokszor észrevétlenül vesz körül bennünket. Az idei programsorozat tematikája az 5 érzékszerv közül a látásra épül, így a rendezvény mottója is beszédesen egyszerű: látvány. A kertek nem csupán pihenőhelyek, hanem élő kompozíciók, ahol a növények színei, formái és az ember alkotta tájépítészeti elemek együtt teremtenek különleges atmoszférát. Egy vezetett séta során egészen más szemmel nézhetünk végig egy fasoron, egy rózsakerten vagy akár egy régi arborétum ösvényen. A háromnapos eseménysorozat országszerte számos programmal készül, melyekről a Facebookon kommunikálnak. Kert történeti előadások, szakvezetett séták, családi foglalkozások és koncertek is szerepelnek a kínálatban. Több helyszínen interaktív játékokkal várják a gyerekeket, míg a felnőttek betekinthetnek a történeti kertek múltjába, fenntartásuk kulisszatitkaiba és a tájépítészet rejtett összefüggéseibe. A programsorozat egyszerre szól a kikapcsolódásról és a kulturális örökség felfedezéséről a természet közelségében. Április végén jelentette be sajtótájékoztatón Gerendai Károly és Kádár Tamás az idei Sziget Fesztivál legmarkánsabb változásait. Ekkor derült ki, hogy az 5 hagyományos fesztiválnap mellett ismét lesz nulladik, valamint mínusz első nap is. Utóbbi programját külön sajtótájékoztatón jelentették be, ahol elárulták, augusztus 9-én minden Bródy János életművéről szól majd a Szigeten. Mint korábban kiderült, az augusztus 10-i nulladik napon a fesztivál hőskorát megidéző fellépőkkel kedveskednek azoknak a látogatóknak, akik már a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején is jártak a Szigetre. Ezen a napon érkezik a Faithless, a Morcsiba, valamint Goran Bregovic és zenekara. Most az is kiderült, hogy augusztus 9-re mivel készülnek. A fesztivál mínusz első napján az idén 80 éves Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Konz Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László, Hobó Csárdi vagy Tolcsvai László. A generációkon átívelő névsorban ott lesz többek között Azaria, Bonhoffi, Jude Law, a Blaha Louisiana, az Ivan and the Parazol, Lovasi András, Fullajtár Andrea, Töröcsik Franciska, a Carson Kóma, Hernádi Judit, a Bagosi Brothers Company, illetve Döbrösi Laura is. A Margit sziget lesz Budapest kulturális központja idén nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzátartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színház atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális eseményre, élményre építi program kínálatát. A fesztivál idei sztárjai között szerepel Mário Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a budapesti Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról.
0: Élet, öröm, zene. Ez

0: Itt a 98 pontat Manna FM élet örömzenéke, pompás hétfő délutánunk volt. Ha ilyen jól sikerült, találkozunk holnap is. 2 órától várok majd mindenkit nagy-nagy szeretettel. István Dániel viszont most búcsúzik, de érdemes velünk maradni. Jönnek a jobbnál jobb műsorok, és maradnak az élet örömzenék, és jó szórakozást hozzájuk.
1: Cross GPS
2: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
4: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
2: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
6: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
7: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
6: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
8: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
9: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
1: Reklám hangzott el.
10: Változékony időre számíthatunk, ismét megnyílik az Erasmus Plus program. Olaszországban jelenleg nincs ebola fertőzött. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Csaknem 200 000 hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. Üdvözölte Magyarország döntését a Nemzetközi Büntetőbíróság, miután a magyar kormány hivatalosan is visszavonta a szervezet alapokmányából a római statútumból való kilépési szándékát. A hágai testület közleménye szerint a lépés jelzi az ország megújult elkötelezettségét a nemzetközi közösséget érintő legsúlyosabb bűncselekmények büntetlenségének megszüntetése iránt, felülírva az előző kabinet még tavaly áprilisban hozott döntését. Negatív lett az ebola tesztje annak a férfinak, aki a hétvégén Kongóból érkezett a szardíniai Kajáriba. A férfit azért helyezték karanténba, mert érezte magán a betegség tüneteit. A szakemberek szerint Olaszországban jelenleg nincs ebola fertőzött, de a betegség veszélye továbbra is magas. Az ország több régiójában kijelölték azokat a kórházakat, ahol az esetleges betegeket el tudják szigetelni és kezelni tudják. Történetének egyik legjelentősebb üzemelési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén a Wizz Air. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 ezer utast szállított a magyar fővárosba. Országszerte borult az ég, többfelé esik az eső. A keleti ország részben felhőszakadás is kialakulhat, több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap mindenütt napos, gomoly felhős időre számíthatunk, keleten elszórtan záporokkal. Éjszaka 10-17, napközben 23-29 fok várható.
2: Manna Hits.

Ezzel a dalommal arra szeretnélek bíztatni, hogy ne add fel és ne keseredj el. Arra akarlak bíztatni, hogy állj ki, legyél erős, mert Isten szeret téged, és ő a lehetetlen helyzetekre specializálódott. Nem számít, hogy milyen nagy hegy áll előtted. Hidd el, hogy nem számít. Csak ne felejts el hinni abban, hogy a lehetetlen dolgok utak Istene szeret téged, és átsegít azon, ami megrémít, amitől félsz, és ami előtted tornásul. God loves you, and he's going to come through.

0: Manna Morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az íris is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló kb. 12 cm-es mélylila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilliumok szomszédságába.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Amikor dalszöveget írok, mindig arra gondolok, hogy az embereknek átmegye a mondani való üzenete. Ez a zeném arról szól, hogy Isten azt ígérte nekünk, hogy ha hiszünk Jézus kereszt halálának az üzenetében, akkor soha többé nem szakadunk el Krisztustól. Mi már a mennyben vagyunk, csak még tart a földi útunk.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvény módosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Torockai László vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Súlyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. A kereszténydemokrata Máté Zsuzsa elfogadhatatlannak tartja a miniszterelnök stílusát. Az ellenzéki országgyűlési képviselő szerint Magyar Péter a jogállam semmibevételével szólítja fel lemondásra a köztársasági elnököt. Torockai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Torockai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban tört ki a járvány, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza országukba. A WHO eddig 13 igazolt fertőzést tart számon, összesen 3-an haltak meg. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. Korábban a vizsgálatok megállapították, hogy a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre. Történetének egyik legjelentősebb üzemelési kihívását zárta le sikeresen a Budapesti Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén a Wizz Air. A légitársaság 3 nap alatt csaknem 80 extra járatot közlekedtetett Budapest és London, valamint Párizs között. A rendkívüli menetrendet több mint 400 pilóta és légiutas kísérő szolgálta ki. A mérkőzéshez kapcsolódó időszakban a vállalat mintegy 100 ezer utast szállított a magyar fővárosba.
0: Időjárás.
1: Kedden napos, gomoly felhős idő várható. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Én Puc Attila vagyok, mellettem pedig a Bőség kosara. Sziasztok! Még üresen összekötöttem a kellemeset a hasznossal, képzétek el. Kirándulni mentünk, illetve fesztiválra mentünk, a Bőköz fesztiválra az Ormánságba kerékpárral. Budapest keletiből egészen Villányig vonattal, és ha már Villányba vagyunk, akkor persze megállunk egy itókára a híres Villányi pincesoron. Nos, előkaptam a riporterszettet, mert éppen nálam volt, hiszen erre készültem, és az első utunkba eső kellemes pincével csináltunk egy nagyon kellemes riportot. Ez lesz a következő órában. A témánk az agancsocspince és a villányi borok.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a Bőség kosara című adást. Megint elhagytuk a Székesfőváros, nem is jöttünk annyira közel, villányba vagyunk. A híres pincesor elején mi vonattal jöttünk, kerékpárral, és a tudtam be volt tervezve, hogy az első kellemesnek tűnő pincénél meg is állunk, és nem is lőttünk mellé, mert az agancsos pincészet, mi ezt vagy, mint a terem, kis pince, kedem Skrut Mártit, Mártikát, aki 8 éve dolgozik már, és minden tud, a hogyan iszák itt a bort, kik iszák itt a bort, milyen bort isznak, ezekről beszélgetünk. Szóval hol vagyunk most jelenleg a pincesor elején, hogyha Pest felől nézzük, mi ez egy bemutató terem, kis pince?
2: Ez egy jó napot kívánok, itt Márti, a agancsos pincészetből. Hát mi egy kis pincészet vagyunk, 8 hektáron gazdálkodunk, igaz, a villány a vörösborok hazája, de nagyon megtalálott a fehérborokat is kaphatunk, szeretettel várunk mindenkit. Most a fiataloknak általában a fehérbor van igénybe, meg hát nagyon meleg van errefele, úgyhogy kénytelenek voltunk mi is ültetni fehér szőlőket.
1: Hogy a fehérborban lehet igazából jó fröccsöt inni ebben a nagy melegben.
2: Jó fröccsöket, van a rozénk egy házasítás, és van egy franrozénk is, egy nagyon kellemes, ropogós, nagyon friss ízű. Hát ilyen melegben igen, a fröccsök jobban fogynak, de viszont azért vannak nagyon, nagyon jó boraink is. Van a portugézer, az a tájjellegű bor, de van a franunk, a kapitálisunk, ami egy zászlós bor, bárhova megyünk, díjakat szerzünk vele, aranyérem, minden, a merlónkat is. Hát a fiatalok körében most jobban, meg az emberek is, hogy ilyen nagy meleg van, eddig szubmediterrán éghajlat volt villán, de már mediterrán lett. Hát ebben a nagy melegben a fröccs a jellemző. Hát most, ha meginnák azt a 14-es, 15-es alkoholos bort, hát köszönöm szépen.
1: Azok inkább testes vörösborok, nem? Igen. Ugye villány a testes vörösborok hazája, és ilyenkor főleg az ember kerékpár, az a sportfröccsöt, ugye, ami egy deci bor, négy deci szóda. Melyik a létezik egy mondjuk a legkedveltebb fröccsfajta?
2: A legkedveltebb általában most az írsai. A írsaink az a kisgidánk, ő a tavaly volt a negyedik évjárat, egy illatos, egy reduktívan készült borocska, alkoholba 11%, de már idén leszüreteltük a írsait, mivel már megvan a szüretnek a ereje, úgyhogy körülbelül október elején már lesz új borunk is. Hát nagyon szeretik mondjuk a rozét, abból szokunk csinálni a rozé limonádét. A rozé limonáde az olyan, hogy egy nem is fröccs, nem is limonádé, egy könnyed, egy ízletes borocskáról van szó.
1: De valami meg van vadítva?
2: Igen, van benne gyümölcs, egy kis szőr, de nagyon jó, mert nagyon olcsó a szomjat, tehát nem csak limonádét iszik az ember, hanem iszik bort is. Nem fröccs, hanem rozé limonádé.
1: Ide túrázók bejönnek, ugye ez a híres pincesor elején vagyunk, hogyha végül Pest felől nézzük az egészet. Kik állnak meg itt? Szóval vannak olyanok, akik itt laknak villányban, és minden este bejönnek, vannak már törzsvendégek például?
2: Hát villámból nagyon sokan nem, de általában egész Magyarországról, Budapestről, mindenhonnan törzsvendégek is vannak, igen, nagyon sokan. Aki egyszer eljön hozzánk, az visszatérő vendég, mert ahogy mondtam, a fehérborokat és a rozét, azt így reduktívan éljük, de mi még hagyományosan éreljük a vörösborokat fahordóba, egy évig, két évig, 20 hónapig. Ezért, aki egyszer megkóstolja a boronkat, akkor az visszatér. És ahogy mondom, a vendégeknek minden út villámba vezet.
1: Na ez az, na innen folytatjuk, kedves hallgatók, Mártikával. Zenélünk, addig nézem egy jó fajta fröccsöt, persze csak mértékkel, és ugye erre jön fel minden kedves hallgató figyelmét, hogy csak mértékkel, főleg ebben a nagy melegben. Lesz még miről beszélni, a következőben arról is beszélünk, hogy az utóbbi években előrébb jött a szünet, na majd ez lesz a következő témánk, zene, aztán folytatjuk innen az agancsos pincészetből.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Folytatjuk a Bőség kosarát, kedves hallgatók. Itt vagyunk a villányi pince sor elején, az agancsos pincében. Velem szemben Szklut Márti Mártika. Ahogy megismerkedtem vele, összetegezettünk. Hadd legyen szabad azt mondanom, hogy te az a fajta kedves vendéglátós hölgy vagy, aki mindenkivel, legyen az idős, fiatal, magyar, német, majd mindjárt beszélünk, hogy hány nyelven tudsz kiszolgálni, hiszen Felvidékről származol, a cseh meg a szlovák vendég sem, hanem aki, te mindenkivel megérteted, mindenki meg tudod magad szerettetni, nem?
2: Hát igen, háló Istennek, és nagyon, nem dicsekvésből, de nagyon sokan jönnek vissza miattam, ahogy itt a például te is mondod. Igen, hát megértem, tudok szlovákul, csehül, azért németül, angol, most például olaszok voltak, azokkal is eldiskuráltam. Innen nem megy el senki úgy, hogy nem iszik, vagy nem eszik valami jót, mert szeretettel várom őket. Talán ez a vendéglátás bennem van, én Pozsonban jártam iskolába, hát ha már összeadom a iskolába együtt, majd 40 éve csinálom ezt, itt az agancsosban 8 éve vagyok, mindig is a véremben volt, hogy eladni szerettek a vendégek, egy kis jó szót szólni, kicsit mosolyogni, hát igaz, vannak különlegesek is most, de hát azért mindenkivel megértem a szavat, de én mindenkinek csak

0: Prágából, vagy Prizenből jönnek, már hívnak előtte, vagy írnak a SMS, hogy Mártika, itt te leszel, úgy várnak, hogy hozzák nekem a csokikat, amit szeretek, vagy ezt, azt. Úgyhogy hála jó Istennek. Ahol dolgoztam, bárhol dolgoztam, onnan sehol nem jöttem el haraggal. Mindig jól váltunk el, és bármikor, ha gondolnám, akkor vissza is mehetnék. De én így szeretek a Évikéig, nagyon rendesek, úgyhogy eddig...
1: Na, én különben adnék neked óradási lehetőséget egy egyetemen főiskolán, hogy hogyan kell a vendéggel bánni különben, mert tényleg, ugye semmi tolakodásnak nyoma nincsen, de rögtön elkezdtünk beszélgetni, amikor először bejöttünk, mondtam, hogy majd jövök visszafelé, akkor ezt a bőségkosaradást is megcsináljuk, leegyeztettük, és akkor is ott beszélgettünk, összetegeződtünk, de ezt így kell csinálni. Na, 8 hektár, az nem olyan nagy, az pont arra elég, hogy egy családot meg ilyen kis pincét eltart. Te segítesz a szőlőmunkátokban, vagy igazából ez itt a te területed?
0: Hát 8 hektár igaz, az nem olyan nagy, de ez egy családi vállalkozás, a Kovács Zoltán a főnök úr, a gancsos pincészet. Hát úgy lett a gancsos pincészet, mert tavaly előtt volt 20 éve, hogy nyitva vannak, előtte Kovács pincészet volt, csak az adta a ihletet, hogy a kék frankosunk a gancsos dűlőbe volt, és a főnök úr pedig vadászik, ezért van a logónk is más, és a borokat is, ahogy mondtam, hogy gida, vagy falka, vagy kapitális, ez mind a vadászattal kifolyólag van. Hát az első pár években jártam én is szüretelni, voltam nem is egyszer, de most már a utóbbi időben én főleg itt vagyok, itt értékesítem, itt árulom a borokat, itt várom szeretettel a vendégeket.
1: És szinte minden tudsz a borokról. Hát ezzel úgy mondtad, hogy 8 évvel csak ráragad az ember, ugye 8 hektárról beszélünk, hát 2, 4, 6, 8, több mint 10 féle bor van fent a pont, több mint 10.
0: Igen, hát 8 hektárról 10 féle bor van. Ahogy tetszik látni, hogy a fehér bor nem olyan sok.
1: Hiszen villányban vagyunk.
0: Hiszen villában vagyunk, de hogy volt rá igény, ez hogy értsék meg a kedves vendégek is, hogy 8 hektárból csak 6 hektáron van a Tramining, a Chardonnay és az Irsai, a 2 hektáron van ő, és a 6 hektáron pedig a vörösbor, vörös szőlő, tehát a kék szőlő, ezért nem igény van rá. Hát a vendégeket meg hála jó Istennek, én nekem még jó iskolám volt, a Pozsonban engemet még megtanítottak. Meg mikor elvégeztem a iskolát, Szlovák Filharmóniában dolgoztam, és ott még volt egy főpincér, egy igazi úriember, aki megtanított, hogy hogyan nem szabad tolakodó lenni, vendég legyen az első, igaz, hogy mindent nem szabad megengedni, az is egy dolog. Háló jó Istennek, hogy itt át a borról van szó, de jó Istennek, hogy ilyen illuminátok nagyon nincsenek.
1: Hát igazából, aki az ilyenfajta bort szereti, az egyfajta szűrű azért már azért tud viselkedni. Innen folytatjuk, úgy azt nem beszéltük meg, csak bepromoztuk, hogy a szület előrébb lett, de most zenélünk, és ezzel a témával kezdünk, egy picikét itt melegebb lett. Például rengeteg banánfát láttam. Na, erről is beszélgetünk hamarosan Mártikával.

pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: Ez a bőség kosara.
1: Folytatjuk a bőség kosarát a villányi pincesoron található agancsos pincészet kis pincéből. Velem szemben a pincetet minden esetelen mondhatom azt, Mártika. No, arról beszéltünk, hogy picikét előrébb jöttek a születek. Ugye most, amikor ez a beszélgetés készül, akkor augusztus 19-e van. Egy nappal az ünnep előtt vagyunk, de már javában tart a szület. Sőt, aki akar, már vehet frissen, nem palackozott, hanem ez a bag in boxos mustot, friss mustot venni. Ez régen nem így volt.
2: Hát ez régen nem így volt. Eddig a villány, ahogy mondtam, szubmediterrán éghajlott volt, de most már mediterrán. Hát tavalyi év az nagyon-nagyon meleg volt. Hát tessék úgy elképzelni, hogy régen a születet úgy szeptember elején kezdtük. Most már augusztus közepén neki kellett fogni a születnek, tehát az nem csak a írsai azt jelenti, hanem minden. A nagy borokat, tehát a nagy borokat, a Sauvignon, a Merlot, a Franc, azt mindig van itt egy október elején egy nagy vörösboros fesztivál, azt utána szoktuk leszületelni, de tavaly kénytelenek voltunk már közve, tehát egy hónap alatt, tehát augusztus és szeptember elején már mindent le kellett szüretelni, mert akkorák voltak a cukorfokok, hogy 26-os, 24-es, úgyhogy de zseniális borok lesznek. A tavalyi évjárat az olyan, hogy szerintem több száz éve van itt szőlő, ahogy vissza lehet olvasni, akár ókorba, bár ókor, de ilyen minőségű borok, mint a tavalyiak lesznek, akár egy prémium bor lehetne, a portugézer, ami egy klasszikus bor, hát a Merlot, a Sauvignon, azok még két évig a faordóba élelőnek. Tessék eljönni, majd megkóstolni, ők már 17-es alkohollal lesznek.
1: Hát az már komoly csajozós bor, mert azután már a hű az nagyon komoly. A vendégek egyébként, amikor beülnek és beszélgetésbe legyettek, kíváncsiak a borokról? Tehát nyilván nem egyetemi szinten kell róla beszélni, de hogy valamit érdeklődnek, hogy mi az, amit isznak, főleg ősszel, télen, egy testesebb borsort megkóstolni, tudsz ezekbe is segíteni?
2: Persze, főleg ha bejönnek, mindig szokom kérdezni, hogy mit szeretnének, ilyen könnyedebbet, akkor mindig mondtam, hogy a falkát ajánlom, vagy a portugézet. Igen, van rá igenis, van nálunk, lehet ilyen borkóstolókat is inni, ahol elmondjuk, hogy hogy készítjük, hogy tároljuk a borokat, de én simán is, ha bejön a vendég, és látom, hogy van rá érdeklődő, akkor elmondom nekik. Nagyon-nagyon örülnek, sokszor mondják, annyi mindent megtanulnak tőlem, hogy soha nem is hallottak erről, hogy örülnek neki, hogy még ezt se tudták, azt se tudták, mikor mondom, hogy a barikordóba, hogy mit jelent az, hogy az egy kifüstölt hordó, egy tölgyfa hordó, vagy hogy 24 hónapig éreljük, aztán palackozunk. Nagyon sokan szeretik. Akik isszák a borokat, és szeretik a borokat, azok nagyon elégedettek. Hát a jó borhoz, ahogy van egy mondás, a jó borhoz kell jó borivónak is lenni.
1: Meg a jó borhoz hozzá, tehát a bor szeretetéhez hozzá kell idősödni, öregedni. Ez a műsor is azért van, hogy a fiatalokat is áttegye egy kultúrát borfogyasztása, hogy egy fesztiválon se rögtön a tömény kezdjék, mert az nem való, hanem egy jó fröccsel. Attól is lehet hangulatba kerülni, természetesen csak módjával, nem győzöm hangsúlyozni. No, egyébként van itt szezon, amikor nagyon sokan vannak, vagy ez egy ilyen 4 évszakos menetrend, ami itt van?
2: Általában januárban egy pár hétig zárva vagyunk, aztán kicsit megy, márciusban már kezdődik, hát nyáron van a Rozé Fesztivál, fröccsözön, akkor mindig van a péntek, a Korvillány, hát szeptemberben van a Schwab Fesztivál, hát a legnagyobb a Vörösbor Fesztivál, az október első hetében van mindig, hát akkor több tízezer ember van itt, azt már előre le vannak foglalva a szállások, hát van itt nyüzsgés, most is háló jó Istennek.
1: De akkor nem beszélgetnénk ilyen nyugodtan a Vörösbor Fesztivál alatt, mert akkor nem tudnál leülni.
2: Akkor nem, akkor nincs semmire idő, van olyan vendég, aki ide jár már x éven, 7 éve, és a picike volt még a baba, nem is beszéltük, az melyik nap eljöttek, csak ilyen simán, és olyan jó volt, leültünk, beszélgettünk, mert akkor nem lehet, akkor nincs rá idő. Hát nagyon szeretnek ide jönni a vendégek. Aki egyszer eljön, bekerül ide valamelyik fesztiválba, az visszatér mindig az a vendég.
1: Ilyen leszek én is. A következő és utolsó részben nem beszéljük azt, hogy mit lehet harapni a borok mellé. Én például remek házi sonkát tettem, hogy ennek mi a titka, ha titkát nem is tudjuk meg, de hogy miket haraphattok a borok mellé, hamarosan kiderül zene, aztán folytatjuk a bőségkosarát.

0: Ez a Bőség kosara.
1: Manna FM.
2: Folytatjuk a Bőség kosarát, kedves hallgatók. Remek zenék után vagyunk. Olyan remek zenék után vagyunk, amilyen remek harapnivalókat lehet itt a borok mellé kapni. Ugye eddig ittunk jelképesen, a borokról beszéltünk, de például, amikor én erre jártam ugye pár napja kerékpárra, és megéheztünk, mert korán jött a vonat Pestről, akkor kértünk egy hideg sonkatálat, nem tudom mi volt, és nagyon, nagyon házi íze volt. De mi az, amit itt az ember kérhet a borok mellé?
3: Hát igen, ahogy te is mondtad, hogy igen, vannak ilyen borkorcsolyák, hát a legegyszerűbb a zsíros kenyér, amit nagyon szeretnek, lila hagymával.
2: Azt is kértünk.
3: Libazsírral, de van a sonkatál, az egy házi sonka, szalámitál, tudunk adni sajtálat, akkor lepényeket, lepényünk van szalonnás, sonka, szalonnás, kolbászos és ilyen tejfölös. A feltétek azok mind háziak, akkor tudunk adni borcsúszkát, az kolbász van rajta, olivabogyó és sajt. Bárki betér, bármikor hétköznapokon, akkor tud egy kis falatkát enni, de viszont lehet itt rendelni, vannak ilyen ételek is, csak azt így csoportokba szokják megrendelni, vannak sültek, sültálak, hidegtálak.
2: Ezt is te magad csinálod?
3: Ezt nem, ezt a Zoli, a főnök úr szokja főzni, akár vadpörkölt, szarvas, ból, vagy vaddisznóból, de azt előre meg kell rendelni, mivel mi nem étterem vagyunk, de ilyen csoportokba szoknak jönni. Van egy jó édesség is, a csoki szuflé, fagyival, vaníliás fagyival, úgyhogy itt mindenki meg tudja találni a kedves jaj, meg a legfontosabb jó libatepertő, lila hagymával, friss kenyérkével, úgyhogy a bárki idejön, jó is tud lantni, és tud utána jó borokat inni.
2: Erre csúszik a fölcs. A felvidéki ízeket, ugye beszéltünk korábban, arra, hogy onnan száll, Dunaszerda és környéke. Igen. Azt sikerült becsempézni, meg nem volt egy csoport, mondjuk egy jó Brinzová-Haruski, jól mondom, igen, vagy rosszul mondom? Ez azt Brinzová-Haruski, ez az tapacska.
3: Hát igen, hát itt így nem volt, hogy nálunk hagyományos a knédli, az volt, hogy egyszerűen már itt vannak Márton napok is, még nem ér véget a nagy fesztivállal a szezon, és akkor volt, hogy egyik asztalnak csináltam ilyen knédlit, ott van kacsa, liba van, meg párul káposzta, nagyon ízlet nekik. Hát így különlegeséget nem szokunk, de hát a vadpörkölt az itt a zseniális, főleg mikor van ez a nagy fesztivál is, akkor nem kell megrendelni.
2: Az agacsons pince neve kötelezés a vadpörkölt, nem? Hiszen most a szerv körben ezek trófeák alatt ülünk.
3: Igen, mi nem úgy vásároljuk a vadhús, hanem a főnök, a Zoli lelövi, és akkor például a nagy fesztiválkor akkor nem kell rendelni, mert akkor van kint, lehet nyugodtan enni szarvas pörköltet, aztán sülteket, mindent, mert akkor nem kell előre megrendelni, de bárki szeretne így simán enni, akkor azt előre egy héttel, egy pár nappal meg kell rendelni, hogy el tudják készíteni.
2: Neked mi a kedvenc borfajtád ezek közül? Egy laza fröccsöt szoktál inni esetleg egy nehéz nap végén?
3: Hát én őszintén nagyon nem borozgatom, de nekem a kedvencem a Falka, az egy olyan annyira gyönyörű bor, mivel a Pinot Noir egy gymölcsös, és az ember mikor azt megissza, gyümölcs annyira érezni, de mikor már lenyeli, azért érezni, hogy ott vannak benne az a kék frankos, a Sauvignon és a Franc. Egy nagyon könnyed, de egy nagyon finom, ízletes borról beszélünk.
2: Kedves hallgatók, azt mondom, az elmúlt egy órában olyan kedves emberrel beszélgettem, aki a helyén van. Nem volt mindig könnyű a sors, de az látszik, hogy munka szempontjából a helyeden vagy, szereted azt csinálni, és szerintem aki ide egyszer betér az agancsos pincébe, az visszatér. Mi is így tettünk, megígértem, itt vagyunk, és még jövünk szerintem, és szerintem megismerjük egymást, ha találkozunk. Köszönöm szépen, mit kell kívánni, hát ugye így nyár végén, ősz felé, hogy hát akkor bírd energiával, erővel ezt az egészet, és hogy terjezd a magyar bor szeretetét. Kultúrát, borfogyasztásról beszélünk, hogy ez nagyon fontos.
3: Igen, mindenkit szeretettel várok, bárki térjen be, itt a első út a agancsos, várok borral, szeretettel is.
2: És ha van rá idő, akkor jó beszélgetéssel és ételekkel.
3: Ha van rá idő, jó beszélgetéssel is. És gondolom, hogy vissza is fognak térni, mert nem egy-kettő, aki egyszer eljött, aztán jön vissza, mert hát nagyon szeretnek engemet az emberek.
2: Úgy. Így van, mi is azért vagyunk itt. Kedves hallgatók, ez volt tehát a Bőség kosarának a villányi külön kiadása. Szerintem még jövünk ide is. Minden jót, a viszonthallásra, és bort fogyasztani csak kulturáltan és a megengedett mértékben.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: Csini Baba. Az 1991-ben készült, a szocialista rendszert kifigurázó Csable csacsit követően Timár Péter a Csini Baba című filmjében 1977-ben már a szocializmus legjobbnak gondolt éveinek viccesen nosztalgikus megidézésével csábította közönségét a mozikba. A filmben minden olyan elem visszaköszön, amely az 56 utáni konszolidáció és enyhülés után a legvidámabbnak mondott barakban reményt adhatott a fiatalok számára. Egy elképzelt, de minden részletében tipikus magyar tömbház az ifjú lakói, Attila, Almási Sándor, Félix, Németh Kristóf, meg ilyen őke, Lázár Balázs nagyon szeretnének megpattanni az országból, amihez a legegyszerűbbnek tűnő mód, ha az akkor induló Ki mit tudott megnyerik, és kijutnak Helsinkibe a Vitre. Alakítanak hát egy zenekart, és nagy reményekkel haladnak a siker felé, de ebben a mesében a szegény legények sajnos nem győzedelmeskedhetnek a diktatúra még létező sárkányával szemben. A film sajátos képi világát Timár Péter egyéni kamerakezelése adja. A színészek mondatait előre rögzítették, amit a felvételek során hol fele, hol kétszeres sebességgel játszottak vissza, és így kerültek rögzítésre. A gyorsított jelenetek sajátos légiességet, míg a lassítások suta és vicces eredményeket okoznak. Timár, aki nem mellesleg az egyik legelismertebb hazai filmes trükkmester is, nagy kedvel kísérletezett hasonló megoldásokkal korábbi filmjeiben is. A Csini Babát Gávölgyi János, Revicki Gábor, Lázár Kati, Andorai Péter és Nagy Natália feledhetetlen alakításai mellett a Kispál és a Borz, valamint a Závodi Madarász kettős slágerfeldolgozásai adta hangulat teszi máig kedvelté.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvény módosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. A fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet a Bolygóbarát ízek hónapjával. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután reggel a Sándor palotában beszélt Súlyog Tamással. A Fidesz frakció vezetője szerint méltatlan, ahogy az új kormány Súlyog Tamáshoz viszonyul. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, alkotmányos demokráciában elképzelhetetlen egy köztársasági elnök eltávolítása, mert az államfő távozását alkotmánymódosítással nem lehet kikényszeríteni. A jegybank elnökével egyeztetett a kormányfő. Magyar Péter konstruktívnak nevezte a Varga Mihállyal történt megbeszélést, és azt mondta, az ország jövője érdekében elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése, ezért a kormány stratégiai partnerként tekint a Nemzeti Bankra. A Honvéd vezérkar főnökévé nevezte ki, valamint vezérezredes rendfokozatba léptette elő június 1-jei hatálya a Sándor Zsolt altábornagyot Súlyog Tamás köztársasági elnök. Kunszabó István a vezérkari főnök helyettese, Apáti Zoltán pedig a Honvéd vezérkar törzsigazgatója lett. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, közölte a Dunahaus vezető elemzője. Szegő Péter közölte, májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Kitért arra is, az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétel történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés és nyáron sem várható változás. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú. A kezdeményezéshez a vendégek is csatlakozhatnak, közösségi média posztokban megoszthatják kedvenc bolygóbarát fogásaikat.
1: Időjárás.
4: Kedden napos, gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A vendégem, szakértő vendégem Pelionis Petra, tanácsadó szakpszichológus, akivel az első táborozásokról beszélgetünk, az első ottávos táborról, amikor távol van nyáron tőlünk a gyerek, és úgy egyáltalán hogyan kezeljük a nyáridőt a gyerekekkel. Szia Petra, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, én is köszönöm.
1: Kezdjük azzal talán, hogy ugye nagyon sok gyerek fél máshol tölteni az éjszakát, sőt, tehát sok szülő is félti is őket. Mi a helyzet ezzel?
2: Valóban így van, hogy gyerekenként nagyon eltérő, hogy mennyire bátran vállalják be az első táborokat, illetve ottalvós táborokat. Például a kisiskolások között van olyan, aki már mondjuk harmadikos korában elmegy egy hétre valahova táborozni, más pedig még egy éjszakát sem már máshol tölteni a szülei nélkül, úgyhogy ebben nagyon széles a változatosság, és én azt javaslom a szülőknek, hogy érdemes ezt érzékenyen a gyerek igény figyelni, figyelve választani nyári elfoglaltságot, tehát nem az a cél, hogy rögtön fokozatosság nélkül valamibe belehajtsuk a gyereket, miközben azért érdemes egy picit így a komfortzónán mindig egyel, még kiebb kicsit próbálkozni, hogy hát ha már egy következő lépcsőfokot is elbír a gyerkőt.
1: Honnan tudjuk azt, hogy hogyan áll a gyerek? Valójában hogyan áll a gyerek a táborozáshoz? És akkor most ketté kell választani, ugye van a napközis tábor, és mint első tábor még az is nehézség lehet, de egy ottalvos tábor az különösen az. Honnan tudjuk azt szülőként megállapítani, hogy a gyerek valóban lelkes, vagy csak azért lelkesedik, mert a kis társai is lelkesednek?
2: Hát általában azért, amikor kicsit hosszabban beszélgetünk arról, hogy mit is jelent egy ilyen tábor, hogy zajlik ott egy este, hogy milyen a napi rend mondjuk egy táborban, akkor azért így el szokták tudni dönteni a gyerekek, hogy számukra ez úgy bevállalható vagy sem, de mindenképpen érdemes előtte tesztelni máshol való ottalvásokkal a gyereket, tehát a nagyszülőnél való ottalvással, vagy egy barátnál való ottalvással, és akkor azért ki szokott derülni, hogy mondjuk este 9-kor fekvés előtt még így elkezd pityeregni az anyukája nélkül a gyerkőt, vagy már be tudja vállalni ezt a helyzetet.
1: Van arra egyébként ideális életkor, amikor a gyerek képes arra, hogy az anyukája nélkül aludjon el, és akkor mondjuk érdemes elvinni a kis alvókáját, legyen az bármi is, amivel aludni szeret a gyerek, hogy egyáltalán hogyan működik ez? Ez csak megfigyelés a szülő által?
2: Alapvetően óvodáskorban már egy gyerek tud a szülei nélkül aludni, hogyha az olyan felnőttekkel zajlik, akiket ő jól ismer, akikhez kötődik, akik érzékenyen reagálnak az ő jelzéseire, és van velük napközben is folyamatosan a szülő nélküli tapasztalata, tehát ilyen lehet a nagyszülő, vagy keresztanya, keresztapa. Alapvetően erre már óvodáskorban is képes egy gyerek, és érdemes is ezt így nagyon fokozatosan, de próbálgatni, mert hogyha a szülő már ezt próbálgatja, akkor mondjuk az első osztálykirándulás kisiskoláskorban, ahol már nem egy ennyire érzékeny, meg fontos kötődési személy van a gyerekekkel, akkor ez megvalósítható lesz kisiskoláskorban, és nem kell mondjuk a gyereknek lemaradni az osztálykirándulásról. Kisiskoláskorban azért már alapvetően lélektanilag alkalmas egy gyerek arra, hogy az osztályában máshol aludjon.
1: Pelionis Petra, tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. A gyerek első táborozásáról beszélgetünk, ennek minden mentális és lelki vetületéről hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával. Manna FM.
2: A gyerek első táborozása. Hogyan kell ezt vizsgálnunk? Mire kell odafigyelnünk szülőként, nagyszülőként, nagyneniként, nagybácsiként, mentális és lelki szempontból, hogy a kötődés ne sérüljön, de az új kalandok mégiscsak beleférjenek a gyerek életébe. Petra, létezik egy olyan kifejezés, hogy neurodiverzitás. Hogyha ilyen gyerekkel van dolgunk nekik, ez különösen nagy kihívás. Mi a fontos ilyenkor?
3: Igen, hát az autizmus spektrum zavar, illetve az ADHD például ilyen neurodiverz jelenségek, magyarul az idegrendszer egy picit másképpen van húzalozva, másképpen működik, és bizonyos dolgok ezeknek a gyerekeknek nehezebbek, és egy ilyen máshol ottalós helyzet, tehát ahol nem a szokásos környezetében van, nem a saját rutinjai veszik körbe, nagyon sok inger éri, nagyon sok mindenben kell alkalmazkodni a környezetéhez, ezeknek a gyerekeknek nagy kihívás. Igaziból nagyon sokszor azt, hogy valami fajta ilyen neurodiverzitás, kisebb idegrendszeri működésbeli eltérés jelentkezik a gyerekeknél, ez gyakran kisiskoláskorban vagy az óvodáskor végén derül ki, és sokszor látok olyan helyzetet, hogy kiderül, hogy a gyerek nem extrém félénkségből, vagy lustaságból, vagy neveletlenségből, idézőjelben téve, nem tud alkalmazkodni mondjuk egy ilyen tábori ottalvós helyzethez, hanem számára tényleg abszolút idegrendszerűleg túlterhelő és túl nagy kihívást jelentő egy ilyen ottalvós tábor.
2: Hogyan tudunk ilyenkor segíteni az ottani pedagógusoknak? Mondjuk az előzetes tájékoztatásra gondolok, illetve például a telefonálás az ilyenkor segítsége, vagy nehezítő tényező a gyereknek?
3: Nyilván ez azt jelenti, hogy ha van bármilyen különlegessége is a gyerkőcnek, akkor egyrészt fontos a választásnál ezt figyelembe venni, és én minden gyerek esetében azt javaslom, hogy érdemes előre megtudni, hogy mondjuk milyen napirend van abban a táborban, úgy nagyjából a nap felépítésében mire lehet számítani, és akkor meg tudjuk nézni, hogy ez az adott gyereknek egyáltalán kompatibilis-e, és fontos, hogy mi is mondjuk a tábor előtt amúgy megpróbáljuk ezt a napirendet az életünkben megjeleníteni, tehát ne valami teljesen más kapjon a gyerek, mint amit otthon, vagy legalábbis megvalósítható legyen számára. És igen, ha mi látjuk, hogy a gyerekünknek van bármilyen specifikuma, tehát gyógyszert szed, mondjuk az idegrendszeren ható gyógyszert szed, az iskolában vannak vele visszatérő nehézségek vagy kihívások, hogyha vannak helyzetek, amiben ő nagyon megijed, nagyon kiborul, nehezen alkalmazkodik, stb., akkor bármilyen nehéz is a szülőnek, de ezt érdemes megosztani a tábor vezetőkkel, mert egy nagyobb csapat gyerekkel foglalkozva, ismeretlenül nem elvárható egy táborosztatótól, hogy azonnal megtalálja a kulcsot a gyerekhez, viszont hogyha előzetesen tudja az illető, vagy tudja a táborosztató csapat, hogy mire kell készülni, akkor a szülőtől kap ilyen kulcsokat, használati utasítást. Úgyhogy én mindenképpen azt javaslom, hogy nagyon részletesen bármi nehezebb dolog van, akkor érdemes ezt megosztani a táborosztatókkal.
2: Pellionis Petra, tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Belebeszélgetünk az első táborokról, a gyerek első táborozásáról, és az első nyári távollétekről, mert hogy arról is beszélgetni fogunk, és természetesen érdemes lesz a továbbiakban is figyelni, mert nem csak a nagyinál töltött nyarakról és a máshol alvásról lesz szó, de ugye arról is, hogy az iskolai és óvodai viselkedés előre tud jelezni a gyerek más, mint otthon, ugye sokkal önálló probléma megoldóbb szokott lenni, legalábbis, ha nem is annyira jellemző ez, de az mindenképpen igen, hogy másmilyen a gyerek, mint otthon, hogy ez hogyan hat a távolozásra, vagy a távollétre, erről beszélgetünk hamarosan tovább.

0: látok, amit csak most bánok, hogy sosem mondtam
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az íris is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es mélylila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilimok szomszédságába.
1: Ez volt a Manna morzsa. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM.

0: adás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
1: A gyerekek első táborozása, az első nyári távollétek. Erről szól a mai Lélekszörf. Szakértő vendégem Pelionis Petra, tanácsadó szakpszichológus. Petra, ugye sokszor detektálja, észreveszi az ember, hogy az iskolában, az óvodában tök másképp viselkedik a gyerek, és ez a viselkedés előre tud jelezni más a gyerek, mint otthon. Ugye onnáló probléma megoldó gyerekeket érdemes nevelni, ugye erről szoktunk beszélgetni, korábban is beszéltünk már arról, de mi van akkor, hogyha mondjuk átmenetileg nem érzi jól magát a gyerek, egy kicsit megijed, akkor mit csináljon a szülő? Ezeken menjünk szépen sorba, kérlek.
2: Akkor kezdeném az utolsó kérdéseddel, hogyha átmenetileg megijed, például a tábor előtt, akkor én azt javaslom, hogy nem érdemes azonnal visszavonulót fújni. Azért egy tipikus gyerekjelenség és egy tipikus mondjuk itt szorongóbb temperamentumra jellemző dolog, hogy az utolsó pillanatban inába száll a bátorsága. Én azt gondolom, hogy ilyenkor érdemes szülőként azt javasolni, hogy mindenképp kezdje el a tábort, és akkor nézzük meg, hogy mi történik a tábor során, és ha lehetőleg, akkor ne az első este beszéljük meg, hogy akkor hogyan tovább, hanem adjunk egy pici időt annak, hogy hogy érzi magát, és csak akkor fújjunk vissza a vonulót, tehát esetlegesen mondjuk azt, hogy akkor ez a tábor nem a mi gyerekünknek való, hogyha már belekóstolt és rá tudott kapni az ízére egy kicsit.
1: De ezt honnan tudjuk, hogy mikor első riadalom, és mikor valóban a keserves rémület? Tehát, hogyha sír a gyerek, akkor nagyon sokan megijednek, joggal egyébként, én is azt tenném.
2: Igen, hát ez egy ilyen általános szülői probléma nyilván, hogy sose tudjuk, hogy mi a tökéletes megoldás, és ezt én sem tudom nagyon sokszor a saját gyerekeimmel kapcsolatban, és ilyenkor egyáltalán szülőként bírni kell ezt a lelki terhet, hogy így nem vagyunk biztosak benne, hogy mi a jó, de hát mégiscsak itt a rugalmasságunkra van szükség a miénkre, szülőként, illetve a gyerekére is, hogy azt mondjuk, hogy jó, akkor nézzük meg, próbáljuk meg, és meglátjuk, és rugalmasan alkalmazkodunk ahhoz, hogy hogyan alakul a szituáció. Nagyon gyakori jelenség, ugyanúgy, ahogy mondjuk egy óvodai beszoktatásnál is, hogy az első, az elválás nehéz, a tábori előtti este nehéz, de azért a legtöbb esetben a gyerekek szépen lassan feloldódnak, és elkezdik magukat jól érezni, ahogyan ismerőssé válnak a felnőttek és a gyerekek is a táborban. Nyilván, hogyha hosszabb időn keresztül ez nem változik, és úgy tűnik, hogy a gyerekünk nem érzi jól magát, és nem érzi magát biztonságban, akkor érdemes gondolkozni azon, hogy valami akkor nem jó irányba megy. De én azt javaslom, hogy akkor is a felnőttet, a táborosztató felnőttet mindig kérdezzük meg. Tehát, hogy amikor üzenetben, telefonban valamit kommunikál a gyerkőc, akkor mindig azért kérdezzük meg a felnőttet is, hogy tényleg akkor a nagy baj van. Tényleg akkor a dráma zajlik. Tehát azért a kisiskolás vagy kiskamasz korosztályban olyan konfliktusok tudnak lenni, barátságokban, stb., ami néhány órára a világ végének tűnik, majd pedig egy kis felnőtt közreműködéssel akár már meg is oldódik a probléma. Tehát adjunk egy kis időt. Ne csúsztunk bele abba, hogy azonnal szaladunk, hogy megmentsük a gyereket az első adódó konfliktusból.
1: Még egy mondat zárásként, amikor aggódunk emiatt, és megpróbáljuk ennek elejét venni, van-e bármi, amit otthonról a gyereknek becsomagolhatunk, hogy esetleg ezek a mélypontok, ezek mondjuk elkerülhetőek legyenek?
2: Érdemes akár a tábor előtt tényleg végigvenni, hogy milyen helyzetek adódhatnak, amik esetleg nehezebbek. Erre mondjuk, hogy tényleg az iskolai, óvodai iskolai viselkedés azért be tudja jósolni, hogy majd a szociális közegben hogy fog viselkedni a gyerekünk. Tehát, hogy azok a helyzetek, amik mondjuk az iskolai életben kihívást jelentenek, azok nagyobb eséllyel fognak a tábori helyzetben is. És ezekre például az átmeneti időkre, tehát amikor éppen két program között vannak, ilyen tengés, lengés van, stb. Előre kitalálhatunk technikákat, hogy mit tud csinálni, hogyan menjen oda valakihez, hogyan kösse le magát, mi az, amit ilyenkor érdemes tenni, mondani. Ezt szülőként ilyen helyzetgyakorlatokkal simán meg lehet csinálni.
1: Pellionis Petra tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Vele beszélgetünk a mentális és a lelki vetületéről, a gyerek első táborozásának, az első nyári távollétekről is, és arról is, hogy milyen az első nem otthon töltött, vagy máshol alvós éjszaka, nem csak a gyerek, hanem a szülő szempontjából is. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A mai Lélekszörf szakértő vendége Pelyunis Petra, tanácsadó szakpszichológus. Vele beszélgetünk a gyerekek első táborozásáról, az első nyári távollétekről. És itt van most az egészségügyi állapot, amit szintén nem kerülhetünk el. Nagyon fontos, hogy olvassunk táboros könyveket, hogy betegen ne küldjük táborba a gyereket, és együtt válasszuk ki a tábort. Ezekről beszéljünk most, Petra.
2: Igen, tehát én azt javaslom, hogy egyrészt betegen ne küldjük el táborozni a gyerekünket, egyrészt ott van az egész csoportnak az érdeke, másrészt egy ilyen új kihívást jelentő helyzetben egy beteg gyerek sokkal kevésbé tud ügyesen, rugalmasan reagálni, tehát hogyha betegen küldjük el, akkor tulajdonképpen vele szúrunk ki. Én ezt mindenképpen javaslom, inkább akkor azt mondanám, hogy akkor várjunk egy-két napot, amikor meggyógyul, és akkor mondjuk a tábor második felébe kapcsolódjon a gyerkőt, de hát nyilván ez sok mindentől függ, hogy megoldható-e. És hát igen, az előző gondolatmenethez kapcsolódva érdemes felkészíteni a gyereket az első tábor előtt, hogy hogy néz ki egy tábor, hogy például közösen vannak ilyen kortárs gyerekirodalmak, olvassunk olyan könyvet, amiben a főszereplő táborozni megy, és akkor abból lehet egy képe a gyerekünknek, hogy kb. Mik fognak majd ott történni, és ráadásul ezekben a könyvekben általában ilyen pozitív, jó megküzdési módok, ilyen megoldás sok szoktak megjelenni, ezek fontos kapaszkodót jelenthetnek a gyereknek, de egyébként pont így a saját történeteink is. Tehát meséljünk a saját tábori élményeinkről, viszont, és ez nagyon fontos, próbáljunk meg elvonatkoztatni a saját negatív tábori élményeinktől szülőként. Tehát, hogy azért, mert nekünk volt rossz tapasztalatunk, ha lehet, akkor ne ragasztuk rá ezt a szorongást egy másik személyiség, egy másik helyzetben, egy másik korban. Érdemes megpróbálni elválasztani saját élményünket, félelmünket a gyerekétől.
1: Petra, mi van akkor, hogyha a táborban betegszik meg a gyerek, nem olyan vészes, mondjuk egy kicsit megfázott, megküld, elkapott valamit. Olyankor mi a teendő, vagy olyankor mit szoktak mondani a tábor felnőttei?
2: Hát igaziból nyilván attól is függ, hogy ez milyen, tényleg mennyire komoly ez a betegség. A lázas gyerek általában nem szokta tudni jól érezni magát igazán a táborban. Tehát én azt gondolom, hogy valahol a láznál van egy olyan határ, amikor ő már mondjuk biztos, hogy nem igazán alkalmas a táborozásra. Hát egyébként mondjuk ilyen kisebb dolgok miatt én azt gondolom, hogy még amúgy tök jól képesek alkalmazkodni a gyerekek, de az biztos, hogy ilyenkor is érdemes akkor a felnőttel beszélnünk, hogy mi az, ami nekünk bevált, milyen gyógyszer a hatékony nála, mi az, amit különösen rosszul visel, mire van ilyenkor szüksége. Amit szerintem nem érdemes szülőként, az az, hogy fogom magam, és akkor leautózom a tábor helyszínére, és ott megjelenek. Egyrészt a gyereket is totálisan kizökkenti az adott szituációjából, másrészt pedig a többi gyereknek sem egyszerű, hogy hirtelen ott terem valakinek az anyukája. Tehát kicsiknél, kisiskolásoknál én ezt a megoldást csak akkor javaslom, ha utána valóban haza is viszik a gyereket a táborból.
1: Első táborok, első táborozás, első nyári távollét a gyerekeknél. Erről beszélgetünk szakértő vendégemmel, Pelyunis Petra tanácsadó szakpszichológussal. És akkor egy kicsit tovább szálazzuk még a saját élményeinket, a saját táborozási élményeinket a következő órában, és szó lesz még arról is, hogy mi van akkor, amikor nem táborban megy először máshol alvós nyári hétvégére vagy egy hetekre a gyerek, hanem mondjuk elmegy a mamához, rokonokhoz, nagynénihez, nagybácsihoz, ott mire kell figyelni, mit csomagoljunk a gyereknek, mennyit telefonáljunk, adjunk-e neki telefont, ilyenekről lesz szó ebben a témában, a Lélekszörf második órájában. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM, további információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Megáll az idő. Gutár Péter 1981-ben készült, a 60-as évek Magyarországáról beszélő klasszikusa, az egyik legtöbbet emlegetett magyar lázadó film. Az egyik első olyan magyar filmalkotás, amely a leginkább a Hetényi Pál által megformált apa karakterén keresztül egy pillanat erejéig őszinte, a kor elvárásaitól mentes utalást tehetett az 1956-os történésekre. Bereményi Géza, a rendezővel közösen jegyzett forgatókönyve, a forradalom utáni generáció felnőtté válásának a nehézségeit meséli, kerülve az önsajnálat és a történtek utáni romantikus nosztalgia szinte minden elemét. A filmben mindenki szeretne felülkerekedni a történelmen és benne saját sorsán, ami az akkori társadalmat egészében gyermekként kezelő hatalommal szemben igen nehézségekkel telinek volt mondható. Koltai Lajos kamerája mesteri megvilágításaiban feledhetetlen alakításokat rögzített. Az anya szerepében Kakasi Ágnes, míg az osztályfőnök megformálásával Ronyec Mária nyújt egészen kiválót, az összevitatkozó jelenetükben valósággal izzik a vászon. A férfiak közül Őze Lajos és Rajhona Ádám érdemel külön is említést, míg a fiatal karakterek közül a Magdát játszó Iván Anikó, a Dinit megformáló Znamenák István, illetve a film központi figuráját Pierre-t életre keltő Sőt Sándor alakításai a mai nézők számára is egyértelműsítik, a Megáll az idő egy időtálló filmklasszikus.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változékony időre számíthatunk. Berlinben és Párizsban tárgyal holnaptól a miniszterelnök. Kiszabadították a székesfehérvári házomlásban beszorult férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Berlinben és Párizsban tárgyal a következő napokban a miniszterelnök. Magyar Pétert kedden délben fogadja a német fővárosban Friedrich Merz kancellár. Egy nappal később a francia fővárosban pedig Emmanuel Macron elnökkel is találkozik majd a kormányfő. Magyarországnak és a magyar embereknek minden szempontból előnyös politikai megállapodás született a múlt héten Brüsszelben az uniós források hazahozataláról, mondta az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, ősztől összesen csaknem 16,5 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint uniós fejlesztési forrás válik elérhetővé hazánk számára. Ez az összeg a magyar költségvetés több mint 10%-a. Több 100 millió forintnyi vagyont azonosítottak a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az Europollal közösen tartott vagyonvisszaszerzési akcióban. Felderítettek 880 bankszámlát, 80 vállalatot, 55 kriptovaluta tárcát, 74 járművet, köztük egy 500 000 eurót érő hajót és 44 ingatlant. A lefoglaláson túl két gyanúsítottat is elfogtak. A cégeknek ma éjfélig kell bevallani és befizetni adójukat. A számviteli beszámolót tegnap éjfélig kellett letétbe helyezni és elérhetővé tenni az online beszámoló és űrlapkitöltő rendszerben. Az a cég, amelyik határidőre nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forint bírságot is kaphat. A magas árak miatt már az Otthon Start program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, közölte a Dunahouse vezető elemzője. Szegő Péter közölte, májusban éves szinten 13,3%-kal, havi szinten pedig 9,4%-kal maradt el a tranzakciószám az egy évvel korábbihoz képest. Kitért arra is, az első 5 hónapban 47 ezer ingatlan adásvétel történt, ami csaknem 13%-os éves csökkenés és nyáron sem várható változás. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A mentőegységek több órás, összehangolt munkával emelték ki a férfit. Súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba.
0: Időjárás.
2: Kedden napos, gomoly felhős idő várható. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Első táborok, első táborozás, első nyári távollét a gyerekeknél. Pelionis Petra tanácsadó szakpszichológus van segítségemre a témában. És akkor most azzal folytatjuk, hogyha a gyerek mondjuk a mamához vagy rokonokhoz megy el, és először alszik ott. Ott mire figyeljen a nagyszülő vagy a nagynéni, nagybácsi keresztülő, és mire figyeljen a szülő. És akkor itt bejönnek a saját gyerekkori élmények is.
2: Igen, ezekbe szoktak jönni, és tényleg érdemes magunkban felnőttként tudatosan kimondani, hogy jó, én most így előjön belőlem a kicsi Petrának esetben is, esetemben is a félelme, a szorogása, de hogy ez nem a gyermeké, hanem a miénk, és már ez egy kicsit segíteni tud. Egyébként meg tényleg nagyon sokszor látom azt, hogy a szülő maga is nagyon szorong a gyerek helyett is, és a szülő szorongását szinte szivacsként szívja magába a gyerek. Magyarul muszáj, hogy foglalkozzunk ilyenkor saját magunkkal, és enyhíteni belül ezt a félelmet, mert hogy akkor fog ő bátran elindulni, ha azt érzékeli, hogy a szülő is a világot biztonságosnak ítéli, és éli meg, és erről ad információkat, hogyha a szülő is meg tud bízni más felnőttekben, legyen az egy nagymama vagy egy táborosztató, ezek alkotják azt a biztonságos körülményt vagy környezetet, amik miatt egy gyerek el tud menni valahova. Én javaslom a fokozatosságot, tehát nem találom beváló módszernek azt, hogy akkor előtte még egy éjszakát se, de akkor most elutazunk több napra, de én ezt mindenképpen fokozatosan vezetném be valahogy még a gyerek kisebb korában, és mindenképpen ugye az átmeneti tárgyakat a valóságban is csomagoljuk be, egyébként pedig hát igaziból itt is érdemes a nagyszülőkkel megosztani azokat az otthon beváló dolgokat, amik ugyanúgy tudnak működni a nagyszülőnél is. És fontosnak tartom, hogy gyakorlatban a videótelefonálás nagyon sokszor sajnos visszacsap. Uh-huh. Tehát mi azt hiszük, hogy nagyon jót teszünk a gyerekkel, ha bejelentkezünk a képernyőn, de előtte tökre vidám volt a gyerek, és hirtelen legörbül a szája, és elkezd sírni, mert meglátja az anyukáját, és rájön, hogy mennyire hiányzik neki. Én azt gondolom, hogy ilyenkor így a telefonálás, a hangunknak a hallása az pont elég, valószínűleg ez inkább a szülő igénye, hogy lássa a gyermekét. Ezt meg akkor inkább fotók formájában érdemes kérni a nagyszülőktől. De egyébként én ezt ugyanígy gondolom táborra vonatkoztatva is. Tehát, hogy nem fog segíteni a gyereknek, ha mi naponta háromszor felhívjuk, és megpróbálunk belőle valami információt kicsikarni, mert mi akkor nyugszunk meg. Tehát szerintem ez nem nagyon segít. Napi egy beszélgetés az általában elég szokott menni.
1: Amikor elküldjük, vagy hát amikor elmegy a mamához a gyerek először, akkor a pici gyerekek, vagy a nagyszülőkhöz, tehát vagy a nem tudom én nagynéni, nagybácsihoz, tehát rokonokhoz megy. Mondjuk vidékre, egy tök más közegbe, tehát mondjuk elmegy úgy, hogy vannak tyúkok, és nagy udvar, és fáról lehet enni a cseresznyét, és melegen leszedhetjük a paradicsomot, akkor az egy teljesen más világ, ahol a gyerek bekerül. Ott mire figyeljünk? Csak ennek a beszélgetésnek a zárása képpen.
2: Hát én azt gondolom, hogy itt is érdemes nagyjából előre rekonstruálni magunkban, hogyha ismerjük a helyszínt, hogy úgy nagyjából milyen helyzetek fordulhatnak elő az ismereteink szerint, mi az, ami várhatóan egy picit megijeszti a gyereket, és mi az, ami meg esetleg mondjuk túlságosan belerántja egy ilyen nagyon nagy izgatottságba, amiből mondjuk nehéz váltani, és akkor előre beszéljünk erről a nagyszülőkkel, vagy a rokonokkal, hogy így mi várható, milyen viselkedés, arra nekünk mi az, ami használ. És egyébként meg én azt gondolom, hogy itt nagyon fontos, hogy akkor viszont, hogyha odaadtuk a gyereket, akkor meg adjuk meg a bizalmat is, hogy majd akkor ez a felnőtt le fogja tudni kezelni a szituációkat. Ha lehet, akkor mondjuk telefonos üzengetésben ne bíráljuk felül az ott lévő felnőtt, semmiképpen, és alapvetően támogassuk azt, hogy ha elindult ez a program, akkor valósuljon is meg, és igen, otthonról a szabályokat nem fogjuk tudni kontrollálni.
1: Pellionis Petra tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Az első táborok, az első táborozás, az első nyári távollétek és máshol alvások a gyerekeknél. Életkorral kapcsolatban még nem beszélgettünk részletesen, ezt fogjuk tenni, hamarosan jövünk vissza.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mind

0: Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: A műsor mai szakértő vendége Pellionis Petra, tanácsadó szakpszichológus, akivel az első táborokról, az első táborozásról, az első máshol alvós nyári távollétekről beszélünk. Van-e életkori sajátossága az első távolléteknek, Petra, illetve segíthet-e a távollétben, az első élményben az, hogyha mondjuk a tesó is ott van?
3: Nagyon jó a kérdésed. A tesó jelenléte borzasztóan sokat segít, ezt már egészen kicsi gyerekeknél látjuk, hogy teljesen más a nagymamánál aludni egy 2 évesnek is, hogyha ott van az ő testvére, főleg, hogyha az a testvér nagyobb. Tehát, hogy őket együtt küldeni az lélektanilag valami egészen mást jelent, mint egyedül küldeni valahova el a gyereket. A későbbiekben pedig ugyanez vonatkoztatható a barátságokra. Tehát én a táborozás esetében, meg minden esetben azt javaslom, hogy érdemes valakivel együtt küldeni a gyerekünket, nem egy teljesen ismeretlen közegbe, legyen egy ismerős felnőtt vagy gyerek ott az első táborokban, hogy egy kicsit könnyebb legyen kapcsolódni.
2: Ebben az esetben a kapcsolódás mit jelent a gyerekeknél? Mennyire maradandó és mennyire meghatározó ez? Mennyire kezdenek el kötődni? Mennyire javít meg mondjuk egy kapcsolatot?
3: Hát én azt gondolom, hogy nyilván egy táborban el tud indulni valami, illetve nyilván egy tábor olyan, mint egy utazás, hogy így fokozatosan mélyül el, és egész nagy éveket be tud járni egy kapcsolatváltozása egy táboron belül, de hogy nyilván teljesen átírni addigi mintákat nem feltétlenül fog, de hát nagyon fontos közös élmények ezek, amikből egész évben ki lehet indulni, amiket egy utazás vagy egy tábor során egy gyerek egy másik személlyel együtt átél, tehát hogyha egyébként szociálisan szeretnénk erősíteni a gyerekünk kapcsolódását, akkor én mindenképp javaslom az ilyen közös együttléteket, közös táborozásokat. Igen.
2: A Köszi Egyesületnek te vagy az elnök helyettese, mely egyesület gyakori táboroztatást csinál gyerekeknek, és életkor szerint és hitbéli támogatással is, úgyhogy neked ebben nagy tapasztalatod van. Hogyha az egészen kicsiket nézzük, akkor van-e olyan extra körülmény, amikor mehetnek egy kicsikék is, mondjuk akár hozzátok?
3: Nekünk van napközis táborunk, Budapest napközis táborunk is lesz most július elején. Oda elsősorban első osztálytól várjuk a gyerekeket, és akkor az ott alvós táborokba is jöhetnek kisebbek, de inkább azt szokott menni a tendencia, hogy inkább olyan harmadik osztály fölött szoktak eljönni, de hogy ott akár ugye ilyen 6 éjszakát is a gyerekek jól elvannak, tehát kevés olyan helyzet volt, amikor ilyen szeparációs szorongás miatt egy kisiskolás hazament volna, de nyilván volt egy-két nehezebb szituáció. Volt olyan, hogy óvodás gyerek is jött velünk, mert a tesója eljött, és ő is jól tolerálta a helyzetet. Szóval tényleg nagyon függ egyébként a táborban jelenlévő felnőtteknek az érzékenységétől, rugalmasságától, melegségétől, az, hogyan tudnak segíteni együtt lenni a gyerekkel ebben a helyzetben.
2: Pellionis Petra, tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. A gyerek első táborozása, első nyári távollétek. Erről beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.

Csere, csere, hashtag semmi, nekem henek. Nem érdekel mi a szándék, a cipőmben nem jártál még. Befogom a fülem, mert hazudsz, pa, pa, pa, pa, kapjál, ha tudsz.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
2: A műsor vendége Pellionis Petra tanácsadó szakpszichológus, akivel az első táborokról, az első nyári távollétekről beszélgetünk. Még mielőtt lezárjuk a mai műsort, kérlek azt mondani, hogy miben van a jelentősége, a fontossága a napközis tábornak. Mit tud, hogyan tud az jó bevezető és előszoba lenni a táborozáshoz, a későbbi ottalvosokhoz?
3: A napközis tábor először is ad egy fontos élményt, hogy én máshol vagyok napközben, egy előtte mondjuk nem ismert közegben, és ennek ellenére jól tudom magamat érezni, és ott új dolgokat tudok tanulni, vagy átélni, tehát hogy tényleg egy ilyen átvezető helyzetről is szó van, és nagyon fontos, hogy képes olyan változatosságot adni a gyerek nyári élményeinek, amit egyébként egy otthon töltött idő, vagy akár egy nagymamánál töltött idő nem, tehát hogy lehetőséget ad a szociális kapcsolódásra, ami otthon mondjuk csak a testvérek között valósul meg, kiváltja a számítógépes játékoknak a ban való teljes vagy kontrollálatlan elmerülést, lehetőséget ad arra, hogy a gyerek gyakoroljon szociálisan, gyakoroljon problémamegoldást, testmozgást végezzen, hogy olyan dolgokba kóstoljon bele, amire neki egyébként nem szokott lenni lehetősége, tehát hogy újfajta sportokat, ilyen kreatív dolgokat, vagy bármit megéljen. Tehát nagyon, nagyon ilyen színes paletta ez. Ki lehet próbálni olyan színeket, amit egyébként évközben máshol nem.
2: Amikor a napközis táborban a gyerek jól érzi magát, akkor jönnek olyan élmények, amik megágyazhatnak annak, hogy később el lehet tölteni úgy időt táborban, vagy a napközis tábor élményeket elvinni mondjuk a rokonoknál töltött nyarakhoz is, ezek működhetnek?
3: Természetesen, hogy ne. Persze, egy csak érdemes a táborok után, bár a gyerekek egyébként rögtön a tábor végeztével nem szeretnek mesélni, tehát hogy ha lehet, akkor a kocsiban ne kezdjük el őket rögtön fogadni, mondjad, mi volt, hogy volt, stb. Én még gyerekkoromból is emlékszem, hogy akkor nagyon nehéz volt így ezt az átállást megvalósítanom.
2: Miért egyébként?
3: Nagyon hiányzott.
2: Miért nehéz neki?
3: Aha. Hát kortársak között van rengeteg élmény, érzelem éri, mikor nagyobb, akkor ez már olyasmi, ami lehet, hogy teljesen más, mint ami a családjában van. Egy másik identitása jelenik meg, egy ilyen tábori kortársak közötti identitás az, amit ott jobban megél. Ezt azért gyorsan átfordítani vissza a családomban milyen vagyokra, ez nem is olyan könnyű. Csak a sok gyerek ilyenkor ilyen durcás, undok, hallgatag, stb. Ott próbál ő visszaállni. Én azt gondolom, ilyenkor ne hajtsuk, ne erőltessük, szépen lassan fog kicsorogni majd az információ belőle.
2: Pellionis Petra tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai vendége, a gyerek első táborozása, első nyári távollétek, és jön az összefoglaló, mindjárt jövünk vissza.
0: Manna FM, további információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
4: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

0: Manna Selection. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: A Lélekszörf mai szakértő vendége Pelionis Petra, tanácsadó szakpszichológus. A gyerek első táborozás, az első nyári távolítek, főleg az ott alvósok. Erről szólt a mai műsor, ehhez kaptunk Pelionis Petrától jó tanácsokat, és akkor most itt van az útra való, mire figyeljünk, mik a legfontosabbak az első táborokkal, az első nyári távollétekkel, máshol alvással kapcsolatban.
2: Először is bátran kísérletezzünk, tehát vessünk fel ötleteket a nyár kezdetén arra, hogy milyen lehetőségek vannak, nézelődjünk együtt a gyerekünkkel, érdeklődjünk a barátoknál, hogy ők hova mennek, kezdjünk el szervezkedni közösen, és szerintem fontos az is, hogy ha lehet, akkor nem minden hétre valami táborban nyomjuk be a gyereket, hanem próbáljunk a táborok között egy kis visszatérést, megnyugvást is megoldani, amikor egy picit az otthonában, akár higiéniában, akár pihenésben a gyerek így vissza tud térni az egyensúlyi ponthoz. És hogyha együtt nézelődtünk és válogattunk, akkor készüljünk előre egy picit gondolatban, hogy vajon milyen helyzetek lesznek a táborokban, mi az, amire a gyerekünk már képes, már azokat a problémákat önállóan tudja oldani, ha pedig még nem, akkor kezdjünk el egy picit rá készülni, beszélgessünk róla, próbáljuk a napi rendünket is összehangolni a tábor előtt azzal, ahogy várhatóan majd a táborban kinéz a felkelés, lefekvés, telefonhasználat, stb. És hogyha te a gyerek itt gul a tábor előtt, akkor ne rémüljünk halálra, ez egy természetes jelenség, biztassuk őt, és mi is próbáljunk bízni azokban a felnőttekben, akik várhatóan majd vigyáznak a gyerekünkre.
1: Az is fontos még zárásképpen, hogy az összes olyan szokás, és ezek lehetnek nagyon jó szokások, én a kisebbik unokahúgommal láttam, amikor ő bölcsödés lett, hogy otthon vitte tovább a köszönöm, kérem, mossunk kezet, elmosogatok, segítek szokásokat, és ez megmaradt a hétköznapokban, és azon túl, hogy imádnivaló volt egyébként, ez az ő életének a további alakulására is nagyon hasznos, hogy vannak keretek és vannak szokások, amiket érdemes tartani, és nagyon sok olyan tábor van, ahonnan például a napközis táborok is, ahonnan ezeket el tudják vinni a gyerekek magukkal.
2: Ez így van, nagyon fontos, hogy a kortársaktól sokkal jobban ragadnak a dolgok, mint ahogy mi szülők ilyen magyarázatokban, meg mindenfajta ilyen lelki fröccsökben azt átadjuk, tehát hogy a kortárs csoportban sokkal nagyobb eséllyel tanul meg valamit, mint tőlünk, így ahogy csak magyarázzuk, megkérleljük.
1: Mi az, amire figyeljünk oda, hogyha mondjuk a tesó is megy a táborba, és egyszerre vannak ott?
2: Érdemes felkészülni, hogy azok a konfliktusok, amik otthon szoktak lenni, azok ne törjenek ki ott is, tehát így készüljünk előre, ha szükséges, akkor készítjük fel a táborozókat arra, hogy mi várható, de ezért nekem az a tapasztalatom, hogy otthon lehet, hogy veszekednek, verekednek a gyerekek, de az ilyen más helyzetekben általában össze szoktak fogni és összekapaszkodni, ez egy ilyen nagyon kedves, jó dolog a testvérekkel kapcsolatban. Persze nem minden esetben igaz. Igen, ez esetben meg akkor lehet, hogy nem is biztos, hogy egy táborba érdemes menniük, ha ez nem válik be, vagy lehet, hogy akkor így előre érdemes szólni, hogy mire számítsanak a felnőttek.
1: A mai műsor a gyerekek első táborozására, az első nyári távollétekről, az első máshol alvásokról szólt. Szakértő vendégem volt, aki segített nekünk eligazodni a témában, Pelionis Petra, tanácsadó szakpszichológus. Petra, köszönjük szépen az idődet.
2: Én is köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Sziasztok, Zóra vagyok. Hallgassátok meg az új dalomat, ez a Mámor.
2: Ha ott

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Június első hétvégén egy kertbarátoknak szóló eseményen vehetünk részt. Június 5 és 7 között rendezik meg országszerte a Légy ott a kertben programsorozatot a Kulturális Örökség napjaihoz kapcsolódóan. Zöld oázisok, titkos ösvények és mesélő fák is a repertoárban, írja a Világ Budapest. A Kulturális Örökség napjaihoz kapcsolódó esemény 3 napon át invitálja sétára, felfedezésre és lelassulásra a természet és a kert kultúra szerelmeseit. A történeti kertek, a kastélyparkok és az arborétumok mellett idén városi és vidéki magánkertek is megnyitják kapuikat, hogy közelebb hozzák a látogatókhoz azt a zöld örökséget, amely a hétköznapokban sokszor észrevétlenül vesz körül bennünket. Az idei programsorozat tematikája az 5 érzékszerv közül a látásra épül, így a rendezvény mottója is beszédesen egyszerű: látvány. A kertek nem csupán pihenőhelyek, hanem élő kompozíciók, ahol a növények színei, formái és az ember alkotta tájépítészeti elemek együtt teremtenek különleges atmoszférát. Egy vezetett séta során egészen más szemmel nézhetünk végig egy fasoron, egy rózsakerten vagy akár egy régi arborétum ösvényein. A háromnapos eseménysorozat országszerte számos programmal készül, melyekről a Facebookon kommunikálnak. Kert történeti előadások, szakvezetett séták, családi foglalkozások és koncertek is szerepelnek a kínálatban. Több helyszínen interaktív játékokkal várják a gyerekeket, míg a felnőttek betekinthetnek a történeti kertek múltjába, fenntartásuk kulisszatitkaiba és a tájépítészet rejtett összefüggéseibe. A programsorozat egyszerre szól a kikapcsolódásról és a kulturális örökség felfedezéséről a természet közelségében. Április végén jelentette be sajtótájékoztatón Gerendai Károly és Kádár Tamás az idei Sziget Fesztivál legmarkánsabb változásait. Ekkor derült ki, hogy az 5 hagyományos fesztiválnap mellett ismét lesz nulladik, valamint mínusz első nap is. Utóbbi programját külön sajtótájékoztatón jelentették be, ahol elárulták, augusztus 9-én minden Bródy János életművéről szól majd a Szigeten. Mint korábban kiderült, az augusztus 10-i nulladik napon a fesztivál hőskorát megidéző fellépőkkel kedveskednek azoknak a látogatóknak, akik már a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején is jártak a Szigetre. Ezen a napon érkezik a Faithless, a Morcsiba, valamint Goran Bregovic és zenekara. Most az is kiderült, hogy augusztus 9-re mivel készülnek. A fesztivál mínusz első napján az idén 80 éves Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Koncz Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László, Hobó Csárdi vagy Tolcsvai László. A generációkon átívelő névsorban ott lesz többek között Azaria, Betonhofi, Jude Law, a Blaha Louisiana, az Ivan and the Parazol, Lovasi András, Fullajtár Andrea, Töröcsik Franciska, a Carson Kóma, Hernádi Judit, a Bagosi Brothers Company, illetve Döbrösi Laura is. A Margit sziget lesz Budapest kulturális központja idén nyáron is. A nyári Budapest hangulatához hozzá tartozik a Margit sziget különleges szabadtéri színház atmoszférája. A Margit szigeti színház idén is erre az élményre hangolja évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális eseményre, élményre építi program kínálatát. A fesztivál idei sztárjai között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díjas Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a budapesti Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról.
0: Programajánlót hallottak! Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Cinem Anna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Sose halunk meg. Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi volnál. A Presser Gábor hangján megszólaló Dés László dallamok szinte mindenkiben egy édesbús hangulatot hívnak elő, amelyhez egy nagy lelkű és életigenlő kisember nagyjávállása és tanulságokkal teli megdicsőülése és vagy bukása társul. Koltai Róbert Sose halunk meg című első filmes rendezése 1993 legemlékezetesebb hazai filmes alkotása. Az idézett sláger kezdősora, mintha a közönségét és közlésvágyát vesztett magyar filmhez is szólna, amely rajongóit ekkor a lelkesedés helyett már inkább a kiábrándultság jellemezte. Ebbe a közegbe érkezett megváltó villámcsapásként Gyuszi Bá, a vidéki házaló válfaárus karaktere, aki őszinte életigenléssel, élni akarással és az ezekhez vagy éppen ezekből fakadó raffinériával állt az élet minden oldalához. Koltai valósággal lubickolt a szerepében, aki mellé Szabados Mihály karaktere remekül szekundált. A történet a k-európai feelinget a legjobb menzeli, a karakterek sokszínűségét a legjobb makkárói eszközökkel vitte vászonra úgy, hogy az ügyeskedő kisember karakterében saját magából a jót és a rosszat is megláthatta a mozi közönsége. A Sose hallunk meg egy érzelmekkel teli lehengerlő szenvedéllyel készült alkotás, amit a nézők a primer történeten felül kiéreztek a filmből és hálával adoztak érte. Az idézett díszszerzemény pedig olyan, a napjainkig is elérő sikert ért el, amelyre csak a legnagyobb hollywoodi dallamok képesek.
0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Változékony időre számíthatunk, jövőre visszatérhet a kata adózási forma. Kiszabadították a székesfehérvári házomlásban beszorult férfit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása. Ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Irán felfüggesztette az Egyesült Államokkal a konfliktusuk rendezését szolgáló közvetett tárgyalásokat. A közvetítőkön keresztül történő üzenetváltást csak akkor indítják újra, ha az Egyesült Államok teljesíti Teherán követeléseit. Ezek közé tartozik az izraeli katonai műveletek azonnali leállítása a gázai övezetben és Libanonban, valamint az izraeli erők teljes kivonása a megszállt libanoni területekről. Ismét kihajózhat a tengerre a hantavírustól megtisztított óceánjáró, közölte a hajót üzemeltető társaság. A Hondius a tervek szerint szombaton indul a Spitzbergákra. Az óceánjárón áprilisban tört ki a járvány, a hajó végül Tenerifén kötött ki, az utasokat onnan szállították haza országukba. A WHO eddig 13 igazolt fertőzést tart számon, összesen 3-an haltak meg. A legénység tagjai azóta is karanténban vannak. Korábban a vizsgálatok megállapították, hogy a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre. Sikerült kiszabadítani azt a férfit, aki Székesfehérváron egy bontás közben összeomlott ipari épület romjai alá szorult. A mentőegységek több órás összehangolt munkával emelték ki a férfit. Súlyos, életveszélyes állapotban szállították kórházba. Kedden napos, gomoly felhős idő várható, keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk.
0: Manna Manna

0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Chris Cleveland with Stars Go Dim, and this is the story behind my new song, Yes He Does.
2: Yes He Does!
1: This song is just a reminder to know.
3: Ez a dal arra hívja fel a figyelmedet, hogy Isten nem egy távoli lény, hanem egy valóságos személy, aki közel van hozzád, aki veled van. Könnyű ezt szem elől téveszteni, különösen az élet káoszában. De nem számít, mi történik körülötted, mi történik veled, Isten szeretete még nem ért a végéhez. Bármi van is most az életedben, tudd, hogy Isten aktívan részt vesz benne, és törődik veled. Ő mindig hűséges.
1: So whenever you wonder if God's really a God who's active in your life, or if he even cares about you at all, his faithfulness always lets you know.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, this is David Leonard, and this is the story behind my song, Keep the Light. I heard a sermon recently where the pastor was speaking on light and dark.
2: Nemrég hallottam egy prédikációt, ahol a lelkész a világosságról és a sötétségről beszélt. Számtalan tanítást hallottam már milliószor, de aznap olyat mondott, amit még sosem hallottam. Azt mondta, hogy a sötétség csak olyan sebességgel tud mozogni, amennyit a fény enged neki, és hogy a sötétségnek ezúttal aludnia kell. Új célommá vált, hogy a saját életem fényét keressem. Remélem, te is megtalálod a fényt, ami a saját életedben van, amit én már rég megtaláltam, ami most is körülvesz engem. Nemrég jöttem rá, hogy a fény mindig körülöttem van. Nem mindig járok a jó úton, de a fény mindig velem van. Imádkozom ma, hogy te is láthasd. Remélhetőleg téged is hamarosan körbevesz a saját életed fénye.
1: I pray today you can see the light that is constantly around you and the light that's in your own.

0: Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából.
1: Szeretem azt a tényt, hogy akárhogy is próbálkozik a gonosz, nem tud rávenni, hogy rossz legyen a hozzáállásom. Próbálkozhat, trükközhet, 100 különböző módon, de ha eldöntöttem, hogy jó lesz a hozzáállásom, akkor ő nem tud ebből egy rossz hozzáállást csinálni, képtelen rá, és ez nem csak rám igaz, hanem rátok is.

0: Tudjátok, valami nagyon erősen a szívemen van ebben az évben. Egy olyan dolog, amit nagyjából az életetek minden területén alkalmazhattok, úgy látszik, ez jön ki belőlem folyamatosan. Szóval ma este az jutott eszembe, hogy talán ez lesz ebben az évben az én erős üzenetem, mégpedig, hogy kétfajta ember van a világon. Vannak, akik céltudatosan tesznek dolgokat, és aztán vannak a különböző szinten passzív emberek, vagy vannak olyanok is, akik majdnem teljesen azok, és az élet számukra egy rémálom. De egy passzív ember is azt akarja, hogy jó dolgok történjenek vele, és csak ül a babérjain, és várja, hogy történjen valami. Nem szükségszerűen teszi meg azt, amit a jó dolgokhoz meg kellene tennie, csak vágyakozik. Bárcsak meg lenne ez, és bárcsak meg lenne az. Néznek másokra, akik rendelkeznek azzal, amit ők szeretnének, és irigykednek, vagy neheztelnek rájuk, de nem fogják megtenni, amit az általuk irigyelt ember megtett a cél érdekében. Egy passzív embernek mindig várnia kell az érzésre, hogy ő ezt szeretné. Vár egy érzésre, vagy arra, amikor azt gondolja, hogy megfelelő az idő. Vagy amíg minden barátja el nem kezdi csinálni, vagy amíg nem lesz könnyebb megtenni valamit. A passzív emberek semmiből sem hozzák ki a legjobbat. Mindig csak éppen, hogy boldogulnak, és általában másokat hibáztatnak. Mindenki hibás, mert az élet nehéz. De aztán vannak céltudatos emberek, és belőlük igazán szeretnék többet látni. Tudjátok, remélem nem hangzik ez úgy, mintha beakadt volna a lemez, de folyamatosan ez van a szívemben, hogy az embereknek meg kell tanulniuk azt, hogy tanulmányoznak valamit, és utána szándékosan meg is teszik azt. Nem azért teszed meg, mert úgy érzed, vagy mert meg akarod tenni, vagy a tömeg, akikkel együtt lógsz, megteszi, vagy mert jó ötletnek tartod. Megteszed, mert ez a helyes, és bízol benne, hogyha megteszed, ami helyes, egy jó szívbéli hozzáállással, akkor végül jó eredményt is fogsz látni. Céltudatos vagy passzív? Ezen a hétvégén a hozzáállás erejéről akarok beszélni nektek. Tudtátok, hogy a hozzáállás mindent megváltoztat? Egy jó hozzáállás átlagon felüli élethez juttathat, és egy rossz hozzáállás mindig átlag alatti élethez vezet. Az Efézus 4:22-24-ig egy olyan igerész, amit igazán szeretek. A 22. vers így szól. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, vesd le és hagyd el a régi, nem megújult önmagadat, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Pál azt mondja, ne viselkedj úgy, mint a megtérésed előtt. Hányan tudjátok, hogy bár megtértünk és új természetünk van, előáshatjuk a szekrényből a régi természetünket és felvehetjük, ha úgy érezzük. Halottnak kéne nyilvánítanod. A régi természetet halott, és emlékeztetned kell rá, hogy az. Tehát Pál azt mondja, vesd le a régi természetet. Hagyjuk most ki a 23. verset, és ugorjunk a 24-re. Öltsétek fel az új embert, újjászületett önmagadat, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Leegyszerűsítve, ne úgy viselkedj, mint régen, hanem úgy, ahogy kell. Nagyon egyszerű. De hát hogy csináljam? A 23. vers a híd. A híd a régi életből az új életbe, és állandóan. Mindenki mondja állandóan. A passzív emberek nem jók az állandó odafigyelésben. És állandóan újítsátok meg gondolkodásotok szellemét. Szeretem az Amplified változatot, legyen egy friss, mentális és szellemi hozzáállásotok. Van itt valaki olyan, akinek ma valamivel kapcsolatban rossz volt a hozzáállása? A többieknek szabadulásra van szüksége. Figyeljetek, nem emlékszem pontosan, de tudom, hogy ma legalább 7-szer vagy 8-szor kellett gyorsan, céltudatosan változtatnom a hozzáállásomon. Nem érdekel, mikor tértél meg, vagy mennyit imádkozol reggelente, megvan a lehetőséged, hogy eldöntsd, céltudatos leszel vagy passzív, aki csak az érzéseit követi. Mert úgy értem, történt velem néhány dolog, nem olyan nagy dolgok, inkább kicsik, de nem éreztem tőlük jól magam. Ma este 7-szer próbáltam betenni a kontaktlencséimet, és ez nagyon nem tetszett. És aztán kivettem a hajlakomat, és nem működött a flakon. És ez olyan spriccelős típusú, és eresztett, és én meg pont úton vagyok, és most nincs hajlakom. A kontaktlencsém nem működik, és pont a hozzáállásról tanítok. Gyerünk! Nézzétek, ha valaki céltudatosan meg akarja tartani a jó hozzáállását, az nem jelenti azt, hogy érzi is, hogy jó a hozzáállása. Még csak az sem jelenti, hogy a jó hozzáállás mindig fairnek tűnik, de mégis tartjuk, mert a szívünk mélyen tudjuk, hogy az ige igaz, és ha megtesszük, amit Isten mond nekünk, akkor beteljesednek az ő ígéretei, és nincsen rövidebb út. Mindig mondom, hogy a fotelból nem fogsz áttörést látni. Ebben a világban már mindent elérhetsz kényelmesen a fotelból azonnal. Ételrendelés, fotóelőhívás, ruhatisztítás. A fotelból azonban nem rendelhetsz áttörést magadnak. Egyetlen mód, ha átküzdöd magad. Nincs mikroból elővarázsolható szellemi érettség. Meg kell járnod hozzá a lassú utat. Elég gyakran repülünk, és találtam egy érdekes dolgot a repülőkkel kapcsolatban. A repülőn található egy műszer, melynek neve műhorizont. Azt gondoltam, az a magasságjelző, de nem. Ez a műszer a repülőgép helyzetét mutatja a horizonthoz képest. A horizont szemlélteti a normál, vagy az átlagos szintet. Mikor a gép felfelé repül, azt mondják, fent van az orra. Mikor ereszkedik, azt mondják, orral lefelé van. Tehát, ha a horizont mutatja a normális, hétköznapi életet, ha meg tudjuk tartani az orral felfelé pozíciót, akkor mindig felfelé kapaszkodunk majd az utunkon, és átlagon felüli életünk lesz. Ha azonban az orral lefelé hozzáállás választjuk, akkor mindig kicsit az átlag alatt leszünk, kicsit mindig alatta leszünk a legjobbnak, amivel rendelkezhetnénk, és kicsivel alatta annak, amit akarunk. Az igazat mondom nektek. Azt hiszem, hogy ha az összes prédikációt meghallgatjuk ebben a témában, még akkor sem fogjuk fel, milyen ereje van a hozzáállásnak. Mit tud tenni velünk, ha jó, és mit tud tenni velünk, hogyha rossz. Sokszor gondolok Józsefre, mert ő keresztül ment néhány igazán kemény, igazságtalan dolgon, és mégis láthatóan nagyszerű volt a hozzáállása. Mármint onnan indult, hogy pusztán azért, mert volt egy álma, a testvérei eladták rabszolgának, és bedobták egy gödörbe. Évekkel később, sok évvel később, még 13 évet is ült börtönben, olyasmiért, amit el sem követett, és jó pár olyan szituáción keresztül ment, ahol igazán rosszul bántak vele, nem csak egy ilyen helyzet volt, hanem sok, amikor szörnyű volt neki. Voltál már olyan helyzetekben, ahol rosszul és igazságtalanul bántak veled? Amen. És József mégis a palotába jutott végül. Néha azt gondolom, bárcsak Mózes első könyve többet írna arról, hogy milyen nehéz volt neki. Nem mond róla sokat. Ha csak úgy elolvasod, majdnem úgy tűnhet, hogy József természetes módon volt ilyen boldog és csodálatos fickó, akinek minden könnyen ment, és könnyen volt jó a hozzáállása. Van azonban egy ige a 105. Zsoltárban, ami bepillantást enged abba, hogy ez talán egy kicsit nehezebb volt, mint amilyennek tűnik. Az ige a 105. Zsoltár 17. és 18. verse. De elküldött előttük egy embert, a rabszolgának eladott Józsefet. Na most figyeljetek! Lábát bilincsbe szorították, őt magát vasra verték. És a lelke is vasba lett verve. Hogy őszinte legyek veletek, néhányan nem értitek, de ha keresztül mentél ilyesmin, akkor érted. Mert itt arról beszélnek, hogy amin József keresztül ment, az annyira megsebezte őt, hogy még beszélni is nehéz róla. És amin keresztül ment, a bebörtönzés, hogy az emberek hazudtak róla, amit a testvérei tettek vele, tudván, hogy az apja mit érezhetett. Mindazok a dolgok, amiken keresztül ment, olyasmit tettek a lelkével, hogy nem a bokáján és csuklóján lévő vas uralkodott rajta, hanem a lelke lett olyan, mint a vas, és képes volt megtenni Isten akaratát. De hadd mondjak el nektek valamit. Ha valaki éli az életét, és nagyszerű hozzáállást akar, az olyasmi, amit céltudatosan kell kialakítani. Nem lehetsz közben passzív, céltudatosnak kell lenni hozzá, és ezt Isten dicsőségére tesszük, nem csak a jutalomért, hanem az Isten dicsőségére. Tudjátok, az én pozíciómban az emberek mindig megkérdezik, mi az, amit remélsz ezzel az évvel kapcsolatban? Mi lesz a tanításaid fő témája? Azt mondtam, valószínűleg az, ami mindig is, nőjetek fel. Mert hiszem, hogy ez az Isten akarata a gyülekezet számára. Azt akarja, hogy képesek legyünk kimenni a világba, és olyan életet éljünk, ami bemutatja őt. Nem számít, mit csinálunk itt, ha odakint nem tudunk változást hozni. És tudjátok, ez könnyű, amikor égnek a fények, és a zene nagyszerű, és fantasztikusok a prédikátorok, és csodálatos dolgok történnek. Jó dolog csak boldognak lenni, tapsikolni, de tudjátok, az igazság az, hogy haza kell mennetek. Bocsánat, de az alkalomnak vége lesz, és haza fogtok menni, és ott kezdődik a munka. Ott van a lényeg. Tud valaki erre elment mondani? Nekem tetszik, hogy a repülőgép helyzetét vagy magasságát a pilóta meg tudja változtatni egyszerűen egy döntés által. És ha orral felfelé vagy, akkor azt feltétlenül tartsd meg. Ha azonban az a hozzáállásod, hogy orral lefelé vagy, akkor bátorítalak, hogy hozz ma egy döntést, hogy nem fogsz orral lefelé tovább menni, és változtass a hozzáállásodon. Mielőtt elmész innen, egyszerűen úgy, hogy hozol egy döntést. Ez van, és én meg fogom tanulni, hogy hogyan lehetek mégis győztes. Szeretem azt a tényt, hogy Isten döntési szabadságot adott nekünk. Szeretem azt a tényt, hogy akárhogy is próbálkozik a gonosz, nem tud rávenni, hogy rossz legyen a hozzáállásom. Próbálkozhat, trükközhet, 100 különböző módon, de ha eldöntöttem, hogy jó lesz a hozzáállásom, akkor ő nem tud ebből egy rossz hozzáállást csinálni, képtelen rá, és ez nem csak rám igaz, hanem rátok is. Amen. És persze tudjátok, biztos vannak, akik azt gondolják, hát igen, könnyű neked ezt mondani, nem tudod, hogy mind megyek keresztül. Valóban nem tudom, hogy mind mész keresztül éppen ma este, de azt tudom, hogy valószínűleg többen ülnek itt ma olyanok, akik nagyon nehéz dolgokkal néznek szembe, és kevesebben vannak, akik úgy ülhetnek itt, az életem egy rózsakert. Sok dolgon keresztül mentem a múltban, és kicsit úgy érzem magam, mint József. Annyira fájnak ezek, hogy a lelkem vassá változott, és ez tett engem Isten erős asszonyává. Pedig úgy indultam, hogy az apám szexuálisan zaklatott gyermekkoromban. És visszanézek ma ezekre a dolgokra, és őszintén azok a dolgok, amik az ellenségeim voltak, azok lettek a legjobb barátaim, mert rajtuk keresztül Isten azzá tett, aki ma vagyok, és képessé tettek engem arra, hogy több embernek segítsek. Tehát ahelyett, hogy keserűek lennénk, mikor problémáink vannak, hagyjuk meg a problémákat keserű. Nem mondjuk, hogy szórakoztatóak ezek, vagy élvezhetőek. Azt gondolom, József valószínűleg nagyon nehéz időkön ment keresztül. Tudjátok, valahogy olyan, mintha Dániel az oroszlánok vermében nem lett volna még ideges sem. Mintha csak leheveredett volna egy kőre, és egész éjszaka aludt volna. Nekem azonban olyan érzésem van, hogy volt ott az oroszlán veremben egy kis remegés, egy kis idegesség. Céltudatosan akarnunk kell, hogy azzá válunk, váljunk, akivé Isten akar tenni minket. Hányan érzitek a különbséget, mikor a céltudatos és passzív emberekről beszélek? Tudjátok, időnként nem érezzük magunkat céltudatosnak. Tanítottam egy üzenetet néhányszor ebben az évben, és később a tévéműsorban is el fogom mondani. Az a címe, hová tűnt a lendület. Mikor eltűnik belőled a tett vágy, csak egy választásod van, az, hogy felkelsz és visszaszerzed. Ülhetsz naphosszat, és várhatsz arra az érzésre, hogy megtedd a helyes dolgot. Viktor Frankl, mialatt a németországi koncentrációs táborban volt, azt mondta, a végső emberi szabadság az, hogy senki sem veheti el azt a képességet, hogy valaki megválaszthassa a hozzáállását bármilyen adott körülmény közepette. Szóval ez az ember koncentrációs táborban volt, és ott hihetetlenül rosszul bántak velük, és ő azt mondta, egy dolog van, amit Hitler nem tud elvenni tőlem, és ez a döntésem, hogy megőrzöm a jó hozzáállásomat. Ez lenyűgöző, nem? Abszolút lenyűgöző. A hozzáállás kívülről mutatja meg, hogy mi van bennünk, a gondolatainkban. És tudjátok, a hozzáállásban az az érdekes, hogy nem tudod elrejteni. Tudjátok ezt? Mindig meglátszik az arcodon. Meglátszik a testbeszédeden. Ha mondjuk azt gondolod, hogy valaki mondott vagy tett valami hülyeséget, még ha ki sem nyitod a szádat, ezt csináljuk. Tudom, hogyha Dave olyasmit tesz, amivel nem értek egyet, ilyen leszek. Vagy mi van ezzel, amikor? Tehát mikor ott van a hozzáállás, az meg fog látszani az arcodon, a testbeszédeden. Még akkor is, ha a megfelelő szavakat mondod, a hangszíned rossz lesz. Emlékszem, mikor Isten annyit dolgozott rajtam, hogy engedelmes feleség legyek. És ó, Istenem, annyira nehezen ment ez nekem. S végül eljutottam arra a pontra, mikor Dave megkért valamire, amit nem akartam, azt mondtam, igen, drágám. Hányan tudjátok, hogy azzal, hogy azt mondtam, igen, drágám, azt úgy értettem, igen, megcsinálom, de biztos, hogy utálni fogom. Mózes első könyvének 4. részében az 5. verstől a 7. látjuk Kain és Ábel helyzetét. És akarok ezzel kapcsolatban mutatni nektek valamit. Szerintem érdemes megnézni. De Kainra és áldozatára nem tekintett. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Láthatod, hogy valami volt a szívében, és ez kiült az arcára. Látjátok? A szívében volt, de meglátszott az arcán. Haragos volt, és dühös, és emiatt szomorú lett, és csüggett. Képzelem, hány depressziós ember van kint a világban, aki, ha igazán őszinte lenne magával, rájönne, hogy igazából dühös, keserű, vagy neheztel valakire, talán nincs mindig így. Vannak testi dolgok is, melyek depressziót okozhatnak, de nagyon sokszor nem gyógyszerrel kell kezelni, hanem foglalkozni kell vele. Nem mindig van így, de nagyon sokszor. Nem mindig, de nagyon sokszor. Emiatt Kain nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Figyeljétek a 7. verset. Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik. De ezt figyeljétek, de te uralkodjál rajta. Tehát kinek a feladata uralkodni a kísértés felett? Kinek a feladata uralni a bűnt? A miénk, persze Isten segítségével. De nézzétek, tény, hogy Isten felszerelt minket arra, hogy helyesen cselekedjünk. Mondjátok, képes vagyok helyesen cselekedni. Sokan nem úgy mondtátok, mintha komolyan gondolnátok. Igazából az az igazság, hogy emberekként nem igazán akarunk ezzel szembesülni, mert azt akarjuk gondolni, hogy nem tehetünk róla. Jól érezzük magunkat? Két ember, igen. Rendben van, én jól érzem magam. A lányom mesélte a kislány unokámról, hogy a múlt héten egyik reggel a vejem, az apukája megkérte valamire, és az unokám nagyon hasonlít rám. Csak az én hátam mögött már van 70 év finomítás. Az unokám 12 éves, és teljesen a Joyce Meyer megtörtség és szenvedés nélküli változata. Még külsőleg is nagyon hasonlít rám. Emilynek hívják. Szóval az apukája azt kérte tőle, hogy ágyazzon be, és ő erre nemet mondott. Ezen vitatkoztak. És Emily soha nem kérne bocsánatot, egyszerűen nem. A lányom észrevette, hogy Emily egész nap csüggett, és nyomott hangulatban volt, egész nap szomorkodott. Végül délután 5-kor odament az apjához, és bocsánatot kért, és azt mondta, sajnálja. És Laura azt mondta, észrevettem, hogy az egész hangulata megváltozott, boldog lett újra. Mi itt az üzenet? Mivel Emily lelkében volt valami, ami nem volt megoldva, ti jöttök. Tudjátok, ha ma boldogtalan vagy, talán meg kéne nézned, mit tettél tegnap, amit még nem rendeztél el. Egyik éjszaka nem tudtam aludni, nem tudtam. Hajnali 5 óra volt, és általában elég jól alszom, szóval végül felkeltem, és azt kérdeztem, Istenem, mi a baj? Bár csak feltettem volna ezt a kérdést este 10-kor. Isten rögtön megmutatta nekem, mit tettem előző nap, amikor rosszul viselkedtem valakivel, és meg kellett ezt bánnom, és bocsánatot kellett kérnem. Azt mondtam, a lehető leghamarabb fel fogom hívni az illetőt, és bocsánatot kérek tőle. És ezután el tudtam aludni. Isten túlságosan szeret minket ahhoz, hogy benne hagyjon az űrjeinkben. És nem csak úgy nyaggat és nyaggat minket, hogy mindenképpen az ő útját kövessük. Isten eltervezett egy orral felfelé néző életet a számunkra, és ilyen hozzáállásúnak kell lennünk, ha élvezni akarjuk azt az életet, ami az ő akarata. Azt akarom, hogy mindnyájan magasabbra jussatok ebben az évben. Fej vagyunk, és nem farok. Felül vagyunk, és nem alul. Kölcsön adunk, és soha nem kérünk kölcsön. De nem az orral lefelé hozzáállással, hanem csak is akkor, ha a hozzáállásunk orral felfelé van. És minden egyes nap, minden egyes embernek közülünk döntenie kell, hogy sajnálja magát, vagy kialakít egy jó hozzáállást.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Manna Hits.
1: Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna morzsa.
2: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Jövőre visszatérhet a kataadózási forma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. Toroczkai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Toroczkai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Csaknem 200 ezer hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása, ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú.
0: Időjárás.
2: Kedden napos, gomoly felhős idő várható. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről írás a mai nap. Június 1-e van egyébként. 69 éve a tejvilágnapja mai. Magyarországon 1957 óta tartják, sokáig május utolsó kedje volt. Az ENSZ mezőgazdasági és élelmezési szervezete a FAO június 1-ét jelölte ki a tejvilágnapjának 2001-től. 115 éve alakult az első magyar filmvállalat a mai napon. A Hunnia Biograf Társaságot és filmgyárat a Víg Színház melléküzemágaként hozták létre Budapesten, a mai Pannonia utca és Radnóti Miklós utca kereszteződésénél. Műterme a Pannonia az első, akkor valóban korszerű csarnok volt, melyet eredetileg is a filmgyártásnak szenteltek. Az első magyar filmvállalat cégbejegyzése 1911. október 14-én történt meg. A filmgyár 11-12-ben működött, jó részt a Víg Színház szereplőgárdájával. Igazgatója a színház művészeti direktora Faludi Miklós, rendezője az ismert színész Gót Sándor lett. Összesen 14 egy-két tekercs hosszúságú filmet készítettek viszonylag rövid idő alatt. A filmgyár hamarosan csődbe ment, részben a szakmai dilettantizmus, részben pedig a külföldi filmek hazai konkurenseit nem jó szemmel néző forgalmazók miatt. 200 éve született Priel Cornélia színésznő, a Nemzeti Színház első örökös tagja. Eredeti neve Antónia, az erdélyi anyától és francia apától 1826-ban született Priel Cornélia volt az első a magyar színjátszás történetében, aki a Nemzeti Színház örökös tagja lett. Dériné Széppataki Róza oktatta. Petőfi Sándor feleségül kérte, de ő inkább a korünnepelt színészét választotta. 1847-ben hozzáment Szerdahelyi Kálmánhoz, majd több további férje is volt. 79 évesen nem sokkal halála előtt a színésznő újra férjhez ment, egy nála 45 évvel fiatalabb íróhoz, Rozsnyai Kálmánhoz. Budapesten, Pécsett, Debrecenben, Nagyváradon és más városokban is játszott. Az ünnepelt sokfelé szerepet eljátszani képes színésznő 1881. február 7-én kapta meg elsőként a Nemzeti Színház örökös tagja címet. 100 éve született Vámos Tibor, Széchenyi díjas villamosmérnök, kutató professzor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az MTA levelező tagjává 73-ban, rendes tagjává 79-ben választották. 10 évesen matematikus, fizikus szeretett volna lenni, de saját szavai szerint néhány igazi tehetség megismerése után váltott a matematikai, fizikai hátterűnek ígérkező villamosmérnöki tanulmányokra. 1945 tavaszán iratkozott be a Budapesti Műszaki Egyetemre, 49-ben szerzett diplomát. Részt vett az Inotai hőerőmű és a Dunai vasmű építésénél, a villamos erőművek és rendszerek folyamat szabályozásával foglalkozott, kandidátusi értekezését 1958-ban a dobos szénportüzelésű kazánok terhelés szabályozásáról írta. 100 éve született Gálcsiki János színész, szinkronszínész, a Fővárosi Operett Színház, majd a Vidám Színpad művésze volt. Sokat foglalkoztatta a rádió, később az induló televízió is. Rádiójáték és rádióoperettek mellett több korabeli nagysláger előadója is volt. 77 éve született Fehér Béla, író, újságíró a mai napon. Kedvenc írója Rejtő Jenőn és Jókai Móron kívül a német származású amerikai író Kurt Vonnegut volt. Vannak visszatérő szereplői a Görbekerti család tagjaiban. Kivételes gasztronómiai ismereteit is beépítette műveibe. Tárca novelláival, melyeket a Magyar Nemzetben publikált, Darásfészek, majd Szilvakék paradicsom címmel. Elrövid, mégis találó írásaiban olyan hétköznapi élethelyzetekkel találkozhatunk, melyeket általában hirtelenül történő szkifibe illő változás szakít félbe, majd onnantól groteszkbe hajlik a befejezés. És 65 éve született szintén a mai napon Cigány Ildikó biológus, író, pilóta, az első nő, aki Magyarországon forgalmú pilóta, majd parancsnok lett. Apukája Cigány György író, költő, zenei szerkesztő. 2005. április 4-én repült első parancsnoki útján a Malévnél. Könyveket is megjelentetett, ilyen volt a Zene a tengeren, Kék virág, 4000 napja a nyárnak, Kutya szívvel, Induló madár, Vadvirágok, Etüdök repülőre és Karatére.

0: FM, Budapest Update.
1: Nézzük, mit írnak az újságok a mai reggelen a főváros kapcsán. Arról olvastam, hogy új biztonsági átvilágító rendszert vezet be a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér, amelynek célja az utasok gyorsabb és gördülékenyebb ellenőrzése. A fejlesztésnek köszönhetően jelentősen csökkent a várakozási idő a biztonsági pontokon. A rendszer átalakítását holland és brit szakemberek bevonásával végezték el. A projekt a francia Vinci Airports irányításával valósult meg, amely a Budapest Airport egyik tulajdonosa és világszerte számos repülőtér fejlesztésében vesz részt, írta a hvg.hu. Az új ellenőrzőpont kialakításánál teljesen újra gondolták az utasforgalom szervezését. Külön előkészítő területet hoztak létre, így az utasok hatékonyabban készülhetnek fel az átvilágításra. Az új technológia gyorsabb tálcakezelést és nagyobb áteresztő képességet biztosít, az ellenőrzési idő pedig akár egy perc alá is csökkenhet. A fejlesztés az automatizálásra is nagy hangsúlyt fektet. A dolgozóknak kevesebb csomagot kell fizikailag mozgatniuk, ami gyorsabb és kényelmesebb működést eredményez. A rendszer kidolgozásában a londoni Gatwick repülőtér szakemberei is részt vettek. A cél egy egységes, modern, biztonsági szabvány kialakítása, amelyet a Vinci Airports több repülőterén is alkalmazhatnak a jövőben. Közben július 1-től megszűnik Budapesten a parkolóautomatás parkolás, csak elektronikusan, SMS-ben vagy appon keresztül lehet fizetni. Már ma is 90% felett van a mobilos parkolások aránya. Helyben már nem lehet majd készpénzzel parkolójegyet venni, tehát az autósok mobil alkalmazáson vagy SMS-ben indíthatják el a parkolást, írja a hvg.hu összefoglalója. A városvezetés azzal indokolja a változást, hogy az automaták fenntartása és üzemeltetése túl drága volt. Volt olyan budapesti kerület, ahol évente bruttó 100 millió forint körüli összeget emésztett fel az automaták működtetése. A cél szerint a rendszer egyszerűbbé és olcsóbban fenntarthatóvá válik. Az SMS alapú parkolás ugyanakkor megmarad azok számára is, akik nem szeretnének alkalmazást használni. A tervek szerint a parkolási övezetekben sűrűbben helyeznek kitájékoztató táblákat, akár 75 méterenként, hogy az autósok könnyebben észrevegyék, hol és hogyan kell fizetni. A parkolás készpénzes kifizetésére kizárólag utólag a parkolási társaságok ügyfélszolgálatain lesz mód a parkolás megkezdésétől számított 24 órán belül. A parkolóautomaták megszüntetése mellett arról is döntött a közgyűlés, hogy 25%-kal emelik a parkolási díjakat. Ez az intézkedés ugyancsak július 1-től lép érvénybe. Az ingatlan.com elemzése szerint a budapesti 40-60 négyzetméteres lakások medián bérleti díja a nettó bér 41%-át teszi ki, az 5. kerületben ez az arány 49%-ra rúg. A budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres társasházi lakások medián bérleti díja a kedvezmények nélkül becsült nettó bér 41%-át emészti fel, derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből, amely a kiadó lakások márciusi lakbéradatait vetette össze a becsült nettó átlagbérekkel. A korábbi években ez az arány 44-50% volt. Az egészségesnek tartott határ azonban szakértők szerint a jövedelem 1/3 körül húzódna. A főváros kerületei között komoly különbségek mutatkoznak. A legdrágább az 5. kerület, ahol a 310.000 forintos medián lakbér a budapesti nettóbér 49%-ának felel meg. Az 1. és 2. kerület 46-46%-kal követi, a 6. kerület 44%-kal. A skála a másik végén a 20. és 23. kerület áll, ahol ugyanez az arány 33%-ra mérséklődik. Itt a medián bérleti díj lényegesen közelebb van az egészségesnek tartott harmados határhoz. A vármegye székelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki egyaránt 44%-os arányjal. A megfizethetőség megítélésénél a kínálat összetételesen mellékes. Az ingatlan.com adatai szerint a fővárosi kiadó társasházi lakások között a 30-49 négyzetméteres kategóriák dominálnak. Az előbbi a teljes kínálat 21, az utóbbi 22%-át adja. Az 50-59 négyzetmétereseké 17, a 60-69 négyzetmétereseké 10%. Több kerületben, így a 10., a 4. és 15. kerületben a 40 négyzetméternél kisebb lakások aránya meghaladja a 30%-ot, ami lefelé húzza az adott kerület átlagos bérleti díját és torzítja a valós képet. 3 év után ismét Budapesten lép fel Lorena McKennitt. A világhírű kanadai énekesnő dalszerző a magyar fővárosban ad koncertet jövő tavasszal, március 19-én lép majd színpadra a Papp László Budapest Sportarénában. Lorena McKennitt 3 év után tér vissza Magyarországra, 30 állomásos The Mask and Mirror című európai turnéja keretén belül, közölt a szervező Green Stage Production kedden. Az énekesnő sikerlemezét, a 94-ben megjelent The Mask and Mirror című anyagot a középpontba állító koncertsorozat február 22-én indul a hollandiai Gröningenben, és április 30-án zárul Párizsban. A turné során fellép Németországban, Lengyelországban, Magyarországon, Ausztriában, Svájcban, Belgiumban és az Egyesült Királyságban is. A tavaszi koncertsorozat az évfordulós turné harmadik szakasza. Az album különleges módon ötvözi a különböző kultúrák zenei hatásait, a kelta, a spanyol és a marokkói hangzásvilág egyedi egységbe fonódik benne össze. A lemez világszerte több mint 2 millió példányban kelt el. Az énekesnő lemezeiből eddig több mint 14 millió példány kelt el világszerte, felvételei 4 kontinens 15 országában értek el arany, platina és többszörös platina lemez minősítést. McKennie-t kétszer jelölték Grammy-díjra, nyert 2 Juno Award-díjat, valamint a Billboard International Achievement Award elismerést is megkapta. Tavaly májusban bekerült a kanadai zenei hírességek csarnokába. Zenei pályafutása mellett számos jelentős jótékonysági kezdeményezéséről is ismert. Legutóbb 2024 márciusában az MVM Dome-ban adott Magyarországon koncertet. Közben jön az Only the Poets is Budapestre. Ők az Egyesült Királyság egyik legizgalmasabb feltörekvő alt-pop zenekara, amely őszinte, nyers és kendőzetlen vallomásos dalszerzéséről, valamint energikus élő fellépéseiről ismert. A Readingből érkező négyes az elmúlt években teljesen önerőből építette fel saját közösségét és rajongótáborát. Folyamatos turnézással, erős koncertélményekkel és őszinte dalaikkal jutottak el a kiskluboktól a nagy közönség elé. Mindezt úgy, hogy közben végig hűek maradtak önmagukhoz. Dalaikban gyakran foglalkoznak olyan témákkal, mint a szerelem, féltékenység, csalódás, mentális egészség és a felnőtté válás nehézségei, ami miatt erősen kapcsolódni tudnak a közönségükhöz. A zenekar szeptember 18-án tér vissza Budapestre, ezúttal az Aquarium Club Kishal színpadján játszanak majd. A Tommy Longhurst vezette zenekar stílusa igazán egyedi. Dalaikban ugyanúgy megférnek a szomorkásabb, melankolikus pillanatok, mint a felszabadult, ugrálós indie pop himnuszok. Nemrég megjelent debütáló albumuk, az And I Do It Again, pontosan ezt az érzelmi hullámzást fogja meg. A lemez egyszerre intim és nagyévű. 80-as éveket idéző szintik, óriási refrének, indis gitárok és érzelmes dalszövegek váltják egymást rajta. Az olyan számok, mint az Emotionally Hangover, a Gassy School vagy az I Keep On Messing It Up jól mutatják, hogy az Only the Poets miért lett ennyire szerethető zenekar az alternatív pop szintére. Hamarosan programajánlatok érkeznek a Budapest Update-ben.

0: Cross GPS.
1: A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: Cross GPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: AI és a jövő. A mesterséges intelligencia fejlődése szinte robbanásszerű. Egyre fejlettebb nyelvi modellek, valós idejű fordítások, személyre szabott tanulórendszerek jelennek meg. Egyes kutatók már olyan AI-kon dolgoznak, amik valóban megértik az embert, a szándékait, a hangulatát, sőt, a kontextust is. De a jövő nem arról szól, hogy a gépek átveszik az irányítást, hanem arról, hogyan használjuk őket bölcsen. A technológia önmagában semmit sem dönt el. Mi döntjük el, mire használjuk. És ha jól használjuk, az AI nem elidegenít, hanem közelebb hoz minket egymáshoz. És a tudáshoz.
1: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
4: 2026. június 1-e van, hétfő 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Júliustól jelentősen átalakul az éjszakai közlekedés Budapesten és az agglomerációban. Egységesítik a rollerek és a közbringa rendszerek gyűjtőpontjait Budapesten. Tovább bővült a digitális szoborpark a Fiumei úti sírkertben. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. Július 1-től átfogó változások lépnek életbe a budapesti és agglomerációs éjszakai közlekedésben. Az új rendszer célja, hogy gyorsabb, közvetlenebb és könnyebben átlátható kapcsolatot biztosítson a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. A fejlesztés részeként több új közvetlen éjszakai járat indul, és összehangolják a budapesti éjszakai buszok, valamint az agglomerációt kiszolgáló volánjáratok menetrendjét. A változtatások illeszkednek a metrók meghosszabbított üzemidejéhez is, így az utasok könnyebben tudnak majd átszállni az egyes közlekedési eszközök között. Jelentős újdonság, hogy Budaörs, Török-Bálint, Budakeszi és Zsámbék térsége közvetlenebb kapcsolatot kap a belvárossal. Az új 922-es és 988-as járatok a Deák Ferenc tér, a Kiskörút és a Móricz Zsigmond körtér érintésével közlekednek majd. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Gödöllő felé is. Az új járatok az Ösvezér terén, Cinkotán, Szilasligeten és Mogyoródon keresztül érik el a várost. A változások Szentendre, Budakalász és Pomász térségét is érintik. A 943-as éjszakai járat már közvetlenül a Deák Ferenc térről indul, emellett egész éjszaka sűrűbb kapcsolatot biztosítanak a települések felé. Pécel szintén gyorsabb összeköttetést kap a belvárossal. Az új 969-es járat óránként közlekedik majd a Deák tér és a település között. Fejlesztések várhatók Gyál, Nagykovácsi, Solymár és Szigetszent Miklós térségében is. Több helyen sűrűbb menetrend, jobb csatlakozások és új útvonalak segítik majd az utazást. Szigetszent Miklóson például az eddig csak Lakihegyig közlekedő járatok a jövőben a város teljes területét bejárják. A közlekedési fejlesztések célja, hogy az éjszakai utazás kiszámíthatóbb és kényelmesebb legyen a fővárosban és az agglomerációban élők számára, miközben a külső városrészek és a környező települések is könnyebben elérhetővé válnak a belvárosból. Megváltozik a forgalmi rend az M1-es autópálya Biatorbágyi csomópontjánál. Jelentős forgalmi változásra kell készülniük a közlekedőknek Biatorbágy térségében az M1-es autópályán. Befejeződtek ugyanis a munkálatok.

Csipka felhajtónál, ezért már új forgalmi rend lépett életbe az érintett szakaszon. Az MKIF tájékoztatása szerint a szükséges engedélyek kiadását követően ismét használható lesz a Biatorbágyi felhajtó. Ezzel párhuzamosan módosul a Budapest felé vezető oldal forgalmi rendje is. A Győr felől az M0-as autóút irányába közlekedők a 17-es kilométernél egy sávon térhetnek vissza az át nem terelt pálya részre. A Biatorbágyi felhajtóról érkező járművek ehhez a sávhoz csatlakoznak, majd a két forgalmi sáv egymás mellett halad tovább az M0-as csomópontig. Innen az autósok már az M0-as autóút és Budapest irányába is folytathatják útjukat. Az egyes főút felől érkezőknek érdemes figyelniük az új rendet, akik Budapest vagy Budaörs felé szeretnének tovább haladni, azoknak a felhajtás után a belső, át nem terelt sávot kell választaniuk, mert egyenesen csak innen lehet tovább menni a főváros felé. A Győr felől érkezők közlekedésében ugyanakkor érdemi változás nem lesz, nekik továbbra is az átterelt belső sávban kell haladniuk. Az MKIF hangsúlyozta, hogy a Hegyeshalom és Győr irányába közlekedőket az új forgalmi rend nem érinti. A társaság arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett szakaszon, és kövessék a kihelyezett jelzéseket. Egyre nehezebb saját lakáshoz jutni a nagyvárosokban. Az egyik ingatlan közvetítő legfrissebb elemzése szerint 5 év alatt gyakorlatilag megduplázódott a használt lakások ára Budapesten. A fővárosban és Debrecenben ma már 50 millió forint alatt alig lehet használt lakást venni. A fix 3%-os hitel sokaknak segít a vásárlásban, de felfelé hajtja az árakat. Egységesítik a rollerek és közbringa rendszerek gyűjtőpontjait Budapesten. Könnyebben használhatók és rendezettebbek lehetnek a közösségi kerékpárok és rollerek Budapesten. A fővárosi közgyűlés döntése értelmében a jövőben minden szolgáltató ugyanazokat a kijelölt mikromobilitási pontokat használhatja. A pénteken elfogadott rendeletmódosítás szerint valamennyi közösségi kerékpár és roller megosztó szolgáltató számára elérhetővé vált az úgynevezett mobipont. A változtatás célja, hogy egyszerűbbé váljon a közlekedés és a járművek használata, különösen a belvárosban és a sűrűn lakott városrészekben. A főváros szerint az egységes rendszer javíthatja a közösségi közlekedésbe integrált bubi elérhetőségét is. Emellett várhatóan csökken a közterületeken tapasztalható rendezetlenség, mivel a kerékpárokat és rollereket ugyanazokon a kijelölt pontokon lehet majd felvenni és leadni. A városvezetés szerint az új szabályozás hozzájárulhat ahhoz, hogy a mikromobilitási eszközök használata átláthatóbbá és kényelmesebbé váljon, miközben a közterületek is rendezettebb képet mutatnak majd. Játszótéren rejtette el a drogot, szabadnapos rendőrnő buktatta le. Nem mindennapi körülmények között fogtak el egy feltételezett drogdillert Nyíregyházán. A fiatal férfi éppen egy lakótelepi játszótéren ásott el csomagokat, amikor egy szabadnapos rendőrnő felfigyelt rá. A rendőrnő értesítette szolgálatban lévő kollégáit, akik perceken belül a helyszínre érkeztek, és elfogták a 19 éves budapesti férfit. A rendőrök a hátizsákjában több mint fél kilogramm, a játszótéren elrejtve pedig további csaknem 70 gramm droggyanús anyagot találtak. A gyors teszt alapján a lefoglalt anyag marihuána lehetett. A nyomozás szerint a férfi egy internetes, zárt csoporton keresztül szervezte az üzletet, és személyes találkozó nélkül juttatta el a kábítószert a vásárlókhoz. Budapesti tartózkodási helyén tartott házkutatás során további droggyanús anyagokat, növényi származékokat, gyantát és több tucat tablettát foglaltak le a rendőrök. A férfit kábítószer kereskedelem gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását. A rendőrség az ügy kapcsán ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a marihuána rendszeres használata függőséget okozhat, és hosszú távon káros hatással lehet az egészségre és a mentális állapotra is. Újabb 20 műalkotással bővült a Fiumei úti sírkert digitális szobor parkja. A kezdeményezés célja, hogy a látogatók modern eszközök segítségével ismerhessék meg a Nemzeti Emlékhely művészeti és történelmi értékeit. A Nemzeti Örökség Intézete az Európai Temetők felfedezésének hete programsorozathoz kapcsolódva bejelentette a bővítést. A QR-kódos rendszerrel működő digitális adatbázisban immár 120 szobor és síremlék története érhető el, amelyek a magyar szobrászat, építészet és emlékezet kultúra kiemelkedő alkotásait mutatják be. A látogatók olyan ismert történelmi és kulturális személyiségek sír emlékeiről is olvashatnak, mint Jókai Mor, Ady Endre vagy Blaha Lujza. A program célja, hogy a Fiumei úti sírkert ne csupán kegyeleti helyszínként, hanem szabadtéri

0: múzeumként is működjön. A látogatók önállóan felfedezhetik a sírkert művészeti örökségét, miközben történelmi és kulturális ismeretekkel is gazdagodhatnak. A kezdeményezéshez vezetett séták is kapcsolódnak, a résztvevők a magyar szobrászat jelentős alkotóinak műveit ismerhetik meg, valamint irodalmi témájú programokon is részt vehetnek. A Nemzeti Örökség Intézete szerint a fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy a Fiumei úti sírkert az európai kulturális örökség egyik fontos helyszíneként még szélesebb közönséghez jusson el. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: A Szecesszió Világnapja programsorozatát a többek között az építészet éjszakáját is jegyző Városi Platform szervezi, országszerte és határon túl is több helyszínen. A Szecesszió Világnapját hivatalosan június 10-én ünnepeljük, azonban június 6-tól egészen 14-ig részt vehetünk városi sétákon, kiállításokon, épületbejárásokon, valamint szakmai beszélgetéseken is, írja a Világ Budapest. A fővárosi kínálat mellett Szeged és Pécs is több programmal képviselteti magát, de a szabadkai zsinagóga is szerepel a helyszínek között, ahol különleges hangversennyel ünnepelnek. A budapesti programok közül az egyik legizgalmasabbnak a Városligeti fasor épületeit és történeteit bemutató séta ígérkezik, melynek része egy kis kitérő is a Dob utca 85-ös szám alatt található Erzsébet városi magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola és művészeti szakgimnáziumba, amely a város egyik legszebb iskolaépülete, ráadásul csak ritkán látogatható a nagy közönség számára. Egy ilyen programsorozatból nem maradhat ki a Zeneakadémia sem, amit június 11-én és 12-én is bejárhatunk, de a Fiumei úti sírkert és a Salgó-Tarján utcai zsidó temető szecessziós csodáit is megnézhetjük egy-egy vezetett sétán. Nem maradnak ki a villanegyedek sem. A Mátyásföldi villanegyed és a Diplomata negyed legszebb épületei között is kalandozhatunk, míg az egyik legnagyobb hatású építészünk Lajta Béla nyomába is eredhetünk egy június 12-i sétán. Az Összművészeti Városi Fesztivál keretében számos egyéb programon is részt vehetünk, amelyek között ingyenes és fizetős eseményeket is találunk, azonban valamennyire igaz, hogy érdemes minél előbb regisztrálni a helyek korlátozottsága miatt. Különleges ingyenes zenélő taxit indít a Füles Bagoly Alapítvány Budapesten. Június 9-én tehetségkutató zenészek adnak koncertet utazás közben. Kedden egy olyan különleges kisbusz áll forgalomba Budapesten tehát, amelynek utasterében négy gitáros énekes váltja egymást, élőben előadva saját szerzeményeit, valamint ismert dalok feldolgozásait. A rendkívüli szolgáltatásért az utasoknak egyetlen forintot sem kell fizetniük. A zenélő taxi délután 14 óra és este 20 óra között közlekedik majd Budapest utcáin. A járműben másfél órás turnusokban olyan előadók zenélnek majd, akik az elmúlt időszakban szólóban vagy aktuális zenekarokkal bejutottak a Füles Bagoly tehetségkutató országos döntőjébe. A közönség Hajdu Biankával, Lovas Jucival, Temesi Blankával, valamint az Ék formációból ismert Lee Oliverrel találkozhat a mikrofon mögött. A zeneélményt népszerűsítő akció keretében a kisbusz szinte bármilyen szállítás kérést teljesít, amennyiben az utasok előzetesen regisztráltak a programra. A szervezők tájékoztatása szerint a kapacitások függvényében igyekeznek minden igényhez alkalmazkodni, szívesen visznek várakozni induló baráti társaságokat, piacra igyekvő nagymamát és unokáját, de akár állatorvoshoz igyekvő gazdit is a házi kedvencével együtt. Három héttel tovább, június 14-ig látogatható az Öröklét őrei. Az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban látható. Eddig már csak nem 200 000-en látták az agyakkatonákat bemutató kiállítást, amelynek nyitvatartását három héttel meghosszabbította a múzeum. A világ leghíresebb régészeti leleteinek egyikét, a kínai terrakotta hadsereget és az első kínai császár korát fókuszba helyező, a kínai történelem több mint egy évezredét átfogó tárlaton több mint 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal, jelképekkel találkozhat a közönség. Az első császár agyakhadseregéből 10 eredeti példány bemutató tárlat kísérő kiállítása a Nagy Falon innen is túl. Nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában Freddie Mercury életéről, rajta keresztül a Queenről és a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjéről. A különlegességekkel teli látványos és minden eddiginél átfogóbb kiállítás közel egy évig, jövő év február 28-áig várja az érdeklődőket. Freddie Mercury a poprock zene egyik legnagyobb legendája, aki 1991 őszén hunyt el, pár évvel előtte 1986-ban jutott el zenekarával az akkor még szocialista Magyarországra. Ennek idén kereken 40 éve, de van egy másik kerek évforduló is. Az énekes dalszerző 2026-ban lenne 80 esztendős, ha annó nem fertőződik meg az AIDS-vírus által, ami aztán a halálát is okozta. A kiállítás apropóját e két kerek évforduló adja, de elsősorban a magyarországi koncert, amihez olyan emlékezetes események is kötődnek, mint Mercury pálinkaivása, gokártozás az akkor felépült Hungaroringen, illetve az, amikor Mercury a koncerttel elékelte a Tavaszi szélvizet áraszt című népdalt, amolyan baráti gesztusként a közönség felé. A koncertre 1986. július 27-én került sor a Népstadionban. A zenekar Bécsből érkezett a magyar fővárosba, szárnyas hajóval jöttek, és 5 egész napot töltöttek el nálunk. A turné, ami érintette Budapestet, a Magic Tour volt, a koncerten pedig 70 000 ember vett részt. Egy évvel az esemény után mutatták be mozikban Zsombolyai János koncert filmjét, Varázslat a Queen Budapesten címmel. A minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddie Mercury előtt tisztelgő World of Freddy címet viselő időszaki tárlat több száz eredeti személyes tárgy és történet segítségével mesél Mercuryról, a kiállítás narrátora pedig nem más, mint Peter Freeston, az énekes dalszerző egykori személyi asszisztense és barátja. A kiállítás a Zeneháza és a kiállítás címével megegyező nevű Mercury emlékét ápoló nemzetközi szervezet közös eseménye. A Freddy kiállítás tényleg kimerítő módon járja körbe a témája, hogy szolgáló egykori Queen énekest. Amikor a végére érünk a tárlatnak, nagyon alaposan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy vajon mi hiányozhat. De aztán rá kell jönnünk, hogy semmi. A 9 tematikus térből álló kiállítás nem csak részletesen kibontja és bemutatja az emberek fejében élő Mercury képet, hanem az ismert kép mögé is benéz, és ezzel Freddie Mercury kevésbé ismert személyes oldalát is érinti. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hullamánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre. Ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodom fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak. A csaknem 3000 négyzetméternyi ültető felületen több ezer növény kap helyet, emellett zöld fal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek. A több mint 200 éve létező Vörösmarty térnek rengeteg neve volt az idők folyamán, létét pedig Hild József édesapjának, Hildi Jánosnak köszönheti. Az építőmester javaslatára alakították ki úgy a szomszédos József Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja a világ Budapest nézet utána hátterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörösmarty térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlakók, mindössze három különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti, ki és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörösmarty Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le. Az alkotói pedig hárman voltak, két szobrász, Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános Kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első felében egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időpontot nullpontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hildi János aztán egy javaslattal élt a városvezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörösmarty, ami 1812-től színház tér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, Német Színház tér, aztán ismét színház tér, 1860-tól régi színház tér, Gizella tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörösmarty tér volt. Hild nevezte az általa elkészített terveken a teret színház térnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátóipari egység, a Vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpóra tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jó részt lecsoffat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzzanak fel. Az egyetlen kivételt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt pesti 36 hivatal jelentette, az viszonylag sokáig 1859-ig állt ott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték. Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazú zuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve két évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megfúrták.

0: Budapest Update.
1: A legendás német rockbanda a Scorpions idén ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját egy hatalmas koncerttel szülővárosukban, Hannoverben. Idén ismét turnéra indulnak, hogy megünnepeljék ezt a varázslatos sikerekkel teli 6 évtizedet. Természetesen a zenekar ezúttal is gondolt magyar rajongóira, így júniusban megrengetik az MVM dómot. Belegondolni is furcsa, hogy az elmúlt 60 év alatt mekkorát fordult a világ. A 60-as évek közepén alakult Scorpions olyan büszkeségévé vált Németországnak, mint híres márkáig, például a Mercedes vagy a BMW. A klasszikus rockzene keresztapjai mindig nyitottak voltak a kalandokra, és szerencsére a világ is tártkarokkal fogadta őket. Több ezer koncertet adtak a föld minden szegletében. 88-ban ők voltak az első nyugati rockzenekar, akik öt egymást követő napon adtak teltházas koncertet, a még szovjet Leningrádban, de első között játszottak Kínában és Dél-Kelet-Ázsiában is, megnyitva az ajtókat más nyugati zenekarok előtt. A banda emellett eladott több mint 100 millió lemezt, a kezdetek óta rendszeres szereplői a világ legrangosabb toplistáinak, arany minősítéseik számát szinte lehetetlen nyomon követni. Olyan zenekarok dolgozták fel dalaikat az évtizedek során, mint a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn vagy a System of a Down. A Scorpions öröksége, a rockzenére gyakorolt hatása vitathatatlan. A zenekar tagjait túl a 60. évfordulón is a közös koncertezés, a turnék és a közönség szeretete éltetik. A Scorpions a magyar rajongóival is megünnepli ezt a kerek évfordulót, így mindenki nagy bulira számíthat majd júniusban. A Vazarelli 120 című kiállítás augusztus 16-áig látható, közben a Szép Művészeti Múzeumban Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulója alkalmából. Az átfogó retrospektív tárlat időrendben és tematikusan mutatja be az absztrakció meghatározó alkotójának életművét, a magyarországi kezdetektől a párizsi kibontakozáson át a nemzetközi elismertségig. A kiállítás a budapesti és pécsi Vazarelli múzeumok anyagára épül, amelyet a Foundation Vazarelli kölcsönzése egészíti ki, így ritkán látható művek is helyet kapnak a válogatásban. A Margit-sziget lesz idén is Budapest kulturális központja, a nyári budapesti hangulathoz hozzátartozik a Margit-sziget különleges szabadtéri színházi atmoszférája. A Margit-szigeti színház idén is erre az élményre hangolja idei évadát. Májustól szeptemberig opera, musical, jazz, tánc, komoly és könnyű zenei produkciók váltják egymást a szabadtéri színpadon. Az évadnyitó sajtóeseményen Bán Teodóra ügyvezető és művészeti vezető kiemelte, hogy a Margit-szigeti színház továbbra is a minőségre és a nemzetközi színvonalú kulturális élményre építi programkínálatát. A sajtótájékoztatón jól kirajzolódott az a sokszínű programkínálat, amely a klasszikus operától a musicalen és a jazzen át egészen a nagyszabású komoly és könnyű zenei produkciókig terjed. A fesztivál idei sztárja között szerepel Mario Biondi, aki európai turnéja részeként érkezik Budapestre, valamint a kétszeres Grammy-díj Kurt Elling is koncertet ad. A hazai fellépők között ott lesz a László Attila Fusion Circus, a Budapest Ragtime Band és az Easy Jazz Band, miközben az ország különböző borvidékeiről érkező pincészetek gondoskodnak a fesztivál gasztronómiai hangulatáról. Az opera továbbra is a Margit-szigeti színház egyik legerősebb pillére lesz. Júliusban Verdi a Trubadur című operája érkezik a Margit-szigetre, augusztusban pedig visszatér Verdi monumentális Nabucco című operája is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
3: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül. Fogy a

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A hétfőkor pénzügyi hétfő, ez ma is így van. Arról beszélgetünk, időszerű ugye a dolog, hogy mennyire lehet előre megtervezni egy nyaralás valódi költségét vagy költségeit. Természetesen állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Köszönjük szépen, hogy itt vagy.
2: Szia Petra, üdvözlem a hallgatókat.
1: No, ugye a repülőjegy és a szállás ára csak a kezdet, de hogyan számoljunk az étkezéssel, a programokkal, a közlekedéssel, árfolyam kockázatokkal, illetve azokkal a bizonyos váratlan kiadásokkal?
2: Hát ugye ez egy nagyon-nagyon aktuális kérdés. A nyaralás költségeit sokan ott rontják el, hogy csak a nagy tételekkel számolnak, repülőjegy, szállás, esetleg autóbérlés, pedig ugye a valódi kiadás sokkal inkább a mindennapi apró költségekből áll össze. Egy fagyi, egy kávé, egy belépő, egy taxizás, egy spontán vacsora. Külön-külön nem tűnik soknak, de a nyaralás végére ezekből lesz az a mondat, hogy nem is értem, mire ment el ennyi pénz. Éppen ezért érdemes a nyaralási büdzsét három részre bontani. Az első a biztosan ismert költség, utazás, szállás, előre lefoglalt programok. A második a becsülhető napi költés, tehát étkezés, közlekedés, strand, múzeum, parkolás, kisebb vásárlások. A harmadik pedig a váratlan kiadás. Ugye ez lehet egy betegség, egy elhagyott podgyász, egy drágább transfer, vagy egyszerűen csak egy olyan program, amit nem szeretnénk kihagyni. A legjobb módszer az, ha napokra bontjuk a költést, például azt mondjuk, hogy egy napra fejenként ennyit szánunk étkezésre, programokra, közlekedésre, ez sokkal jobban kézben tartható, mint egy nagy összeggel elindulni. A külföldi utazásnál ehhez még hozzá kell számolni az árfolyam kockázatot is, mert egy gyengébb forint, most ugye nem, éppen nem erről beszélünk, hanem ugye egy nagyon erős forintunk van, vagy egy kedvezőtlen kártyás átváltás is könnyen megdrágíthatja az utazásunkat.
1: Mekkora tartalékot érdemes félretenni a nyaralásra az előre kalkulált költségeken felül, illetve mikor kezdjünk el gyűjteni rá?
2: A nyaralásnál a tartalék az nem egy luxus, hanem egy biztonsági elem. De szerintem mindenki megtapasztalta már, hogyha volt egy pici tartaléka, hogy az mennyire nagy biztonságot jelentett neki. Ahogy egy háztartásban is érdemes vésztartalékot képezni, ugye az utazásnál is kell egy olyan összeg, amihez csak akkor nyúlunk, ha valami nem a terv szerint alakul. Általános okőrszabály a teljes nyaralási költség 15-20%-át érdemes külön tartalékként kezelni. Ha például egy utazás összesen mondjuk 800 ezer forintba kerül, akkor jó, ha van még 120-160 ezer forintnyi mozgástér, tehát akkor 1 millió 100 ezerről beszélünk. De ha szükség van rá, akkor ne hitelkártyáról, meg kapkodásból, vagy rossz döntésekből alakuljon ki ez a váratlan helyzet, hanem tényleg tervezzünk, és gondoljuk meg többször, hogy egyáltalán mire költsünk. A tartalék különösen fontos gyerekes családoknál, távoli utazásoknál, autós nyaralásoknál, vagy olyan helyeken, ahol egészségügyi ellátás, a közlekedés, vagy a helyi szolgáltatások drágábbak lehetnek. Egy elromlott autó, egy lekésett csatlakozás, egy sürgős orvosi vizsgálat, vagy akár egy plusz szállási éjszaka, az jelentős költséget jelenthet.
1: A nyaralásunkat tervezzük pénzügyi-gazdasági szempontból ma a pénzügyi hétfőben. Állandó szakértőnk Iványi Ildikó pénzügyi elemző segítségével. Azzal folytatjuk majd, hogy mire figyeljünk utasbiztosítás választáskor, hogy ne csak legyen valami, hanem ténylegesen védjen is bennünket az a bizonyos utasbiztosítás. Ezzel folytatjuk, hamarosan jövünk vissza.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A hétfő, akkor pénzügyi hétfő, a nyaralást tervezzük. A mai műsorban állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy mire figyeljünk, amikor utasbiztosítást választunk, hogy ne csak legyen valamink, ugye, csak úgy tessék, lássék, hanem valóban védjen minket ez az utasbiztosítás. Mire kell figyelni ilyenkor, hiszen elég nagy a merítés.
2: Utasbiztosítást azt azzal kezdeném, hogy nagyon sokan arra hivatkoznak, hogy nem kell utasbiztosítást kötni, mert a bankkártyámhoz tartozik egy biztosítás. De most ez nem arra szolgál, amiről tulajdonképpen egy utasbiztosításnak szólnia kell. Az utasbiztosítás tipikusan az a tétel, amin sokan spórolnának, pedig baj esetén ez lehet a legfontosabb pénzügyi védelem. A legnagyobb hiba az, amikor valaki csak az árat nézi, és azt mondja, mindegy, csak legyen valami biztosítás. Nem mindegy, ahogy említettem is. Két biztosítás között óriási különbség lehet abban, hogy mire, mennyit és milyen feltételekkel fizet. Elsőként az egészségügyi fedezetet érdemes megnézni. Külföldön egy sürgősségi ellátás, kórházi kezelés vagy hazaszállítás nagyon-nagyon komoly összeget jelent. Nem elég tehát azt nézni, hogy szerepel-e benne orvosi ellátás, hanem azt is, hogy mekkora összeghatárig térít. A másik fontos kérdés ez a podgyász és úti okmányoknak a védelme. Elveszett bőrönd, ellopott iratok, megsérült műszaki eszközök, ezek nem ritka esetek. Érdemes megnézni, hogy a biztosítás pontosan milyen tárgyakra vonatkozik, van-e önrész, és milyen dokumentumokat kérnek kár esetén. A harmadik terület az az útlemondás, vagy útmegszakítás. Ez különösen akkor fontos, ha drágább utazásról, repülős útról, gyerekes családról, vagy idősebb utasokról van szó. Egy betegség, vagy egy családi váratlan esemény miatt könnyen bukhatjuk a szállás, vagy a repülőjegy árát, ha erre nincs fedezet. És még egy, a bankkártyához kapcsoló biztosítás jó kiegészítő lehet, ugye ezzel kezdtem, de nem szabad automatikusan azt gondolni, hogy mindenre elég. Meg kell nézni a feltételeket, hány napra érvényes, kikre vonatkozik, milyen országokban, és milyen limitekkel.
1: Az utasbiztosításnál az is nagyon lényeges, és azonnal felmerül az emberben, hogyha mondjuk valaki eltöri a tengerparton a lábát, ahogy egyébként egyszer a barátnőmmel történt, megérkeztünk Bulgáriába, fölmentünk a szállásra, lementünk a partra, a második hullám elkapta a barátnőmet, és oda csapta a kemény homokhoz, ottól visszaszívja a tengere vizet, és megkeménszik a homok, és spirálisan eltörött a szárkapos csontja, és úgy vitték be, és akkor ugye ott is ez a biztosítás dolog, hogy akkor elmenni, kiváltani, kivenni a pénzt, de igazolás, de a stb. És akkor folyamatosan azon gondolkodtunk, hogy akkor ezt most tulajdonképpen ő kifizeti, és aztán majd neki visszatérik a biztosító, tehát nem arról van szó, vagy van-e olyan biztosítás, és akkor a kérdésnek ez is egy része, ahol azonnal a biztosító fizet, nem kell nekem egy bizonyos tartalékhoz hozzányúlni ahhoz, hogy kifizessem az orvosi ellátásomat.
2: Ez, hogy nem utólag fizet, olyan van az esetben van, hogyha ugye sürgősségi ellátásról van szó.
1: Tehát mert akkor, egy perforált vakbél az
2: Tehát igen, mert akkor nincs idő tulajdonképpen arra, hogy a biztosítóval felvegyék a kapcsolatot, de a biztosítás az általában ugye számla ellenében, vagy szolgáltatás, megtörtént szolgáltatást fizet ki. Tehát ezt tudni kell. Ezért is érdemes, ugye, ahogy említettem korábban, hogy tartalékkal mindenképpen rendelkezzünk, tehát ne csontra legyen kiszámolva az az utazás.
1: Mert hiába van biztosítás, azt nekünk kell először befektetni, igen, azt a biztosítási pénzt.
2: Igen.
1: Akár egy gipszelésnél.
2: Igen, és azért azt is javaslom, hogy akik mennek külföldre, pontosan a sürgősségi ellátás miatt is az Európai Uniós biztosítási kártyájukat, azt mindenképpen váltsák ki. Nem egy nagy dolog, ugye ez a K1-es igazolvány, nem egy nagy dolog, de nagyon sok segítséget tud jelenteni egy külföldi utazás során.
1: Tervezzük pénzügyileg a nyarat, az utazásainkat, a nyaralásainkat. Állandó szakértőnk Iványi Ildikó pénzügyi jellemző segítségével azzal folytatjuk majd, hogy hogyan ellenőrizhető egy szállás, utazási iroda vagy egy online foglalási oldalnak a megbízhatósága, illetve hogy milyen jelek utalhatnak a kockázatra, vagy utalnak a kockázatra, és miért nem elég önmagában az, hogy valami jó áron van, vagy sokan ajánlják, vagy jaj, last minute, és szinte csak utánunk dobják a nyaralást. Ezzel folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai pénzügyi hétfőben időszerű, tehát, hogy tervezzük a nyaralásunkat pénzügyi szempontból, ahogy ezt tettük eddig is a beszélgetések során a mai napon. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy egy szállás, egy utazási iroda, vagy egy online foglalási oldal megbízhatósága hogyan ellenőrizhető, mire figyeljünk oda?
2: Hát az első szabály és a legfontosabb szabály az az, hogyha valami feltűnően olcsó, akkor nem biztos, hogy az egy jó üzlet. De találkozunk olyannal, hogy akciós út, vagy valami kupont lehet beváltani. Ez nem azt jelenti, hogy rossz a szállás, de érdemes azért óvatosnak lenni, ha jelentősen olcsóbb, mint a környéken levő szállásoknak az ára, akkor legyünk gyanakvóak. Ott valami biztosan, hogy nem fog stimmelni. A másik dolog, ugye, hogy ma már az internet világában nagyon-nagyon sok kommentet lehet olvasni, hogy milyen annak a szállásnak a minősítése, milyenek voltak a szolgáltatások, tehát ne random azért, mert most láttunk egy olcsó árat, úgy válasszunk ki egy szállást, hanem nézzük meg ezeket a kommenteket, tehát fektessünk bele energiát. Itt még nem a pénzről van szó, csak a saját energiánkról van szó, hogy ezeknek is utána nézzünk, vagy azt is meg lehet csinálni, hogy majdnem mindenhol van egy telefonszám, és akkor

0: ismerősöke beíratják, hogy nagyon klassz a hely.
1: Igen, nem. De a fizetésnél, tehát hogyha nem egy hivatalosan annak a szolgáltatónak fizetek, hanem valami közvetítőn keresztül, az már legyen gyanús. Tehát ez apróság. Ma már ugye van a banki védelemben is olyan, hogyha a bank sem találja megfelelőnek azt a fogadó felet, akkor megállítja az utalást.
0: Igen, tehát náluk vannak olyan algoritmusok, amik felismerik azokat a jegyeket.
1: És én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogyha tényleg hónapokkal előre foglalunk egy szállást, akkor próbáljunk meg olyan szállást foglalni, ahol nem kell előre fizetni, hanem majd bizonyos ideig, ugye ez lemondható. Ez két szempontból is fontos, nem ők használják az én pénzemet, amit én ugye megkerestem, a másik pedig az, hogy ha valami történik, és nem tudok mégsem elutazni, akkor legalább azt a pénzt nem fogom elbukni.
0: Hogyan tervezzük a nyaralásunkat? Erről beszélgetünk ma, és akkor még itt van egy fontos kérdés. Külföldön hogyan érdemes fizetni? Most már itt van a Revolut, a Wise, és az összes többi lehetőség. Bankkártya, több kártya, több bankkártya, digitális pénztársa. Mire figyeljünk oda? Hol lehetnek buktatók? Mivel érdemes fizetni? És te személy szerint mit ajánlasz?
1: Én azt mondom, hogy a legjobb megoldás általában a kombináció. Tehát legyen nálunk bankkártya, lehetőleg két különböző kártya, akár két külön számlához kapcsolódva. Legyen valamennyi készpénz is nálunk, főleg ugye kisebb boltokhoz, piacokhoz, borravalóhoz, taxizáshoz, vagy hát általában, hogyha el kell mennünk egy illemhelyre, ugye bárhol vagyunk, ott nem lehet. Az esetek nagy többségével kártyával nem lehet fizetni, tehát valamennyi készpénzzel kell, hogy rendelkezzünk. Van, aki ugye használja a digitális pénztárcáját, ugye, hogy az is egy megoldás lehet, de nagyon figyeljünk oda, hogy egyáltalán kinek fizetünk, mire fizetünk, és hogy ez nekünk mennyibe fog kerülni. Érdemes, mielőtt elutazunk, hogyha egy hosszabb útra megyünk, vagy Európán kívül megyünk, akkor a bankunknál bejelenteni, hogy most el fogunk utazni.
0: De és hogy fölhívjuk az ügyfélszolgálatot, és bejelentjük?
1: Igen, igen. Tehát, hogy akkor tudnak figyelni arra, hogy mi most ott tartózkodunk, de hát ott is lehetnek ugye kétes ügyletek. Tehát a limiteinket korlátozni, vagy beállítani, tehát lehet, hogy itthon ugye nagyobb összeget határoztunk meg, hogy egyszerre ki fogunk fizetni. Érdemes, hogyha külföldre utazunk, és tudjuk, hogy nem fogunk 300-400 ezer forintokat.
0: A készpénzfelvételi limit, a vásárlási limit.
1: Igen, ezeket ugye átállítani, mert ebből is lehetnek problémák, és nagyon-nagyon megfigyelni, hogyha bankautomatánál veszünk ki pénzt, akkor milyen automatánál, tehát érdemes itt is inkább bankfiókokba bemenni, és ott kivenni pénzt, mert azok több, mint valószínű, hogy nincsenek olyan helyzetbe, hogy ott le tudják olvasni azt, hogy most mi éppen milyen PIN-kódot fogunk beütni, a kártyánk meg a kártyaszámunkat, és olyan környéken megcsinálni ezeket a tranzakciókat, amik nem ilyen eldugott sikátorok és egyebek. Tehát, hogy sok mindenre kell figyelni, mert nagyon sok visszaélés lehet ebből.
0: Érdemes megszívlelni állandó szakértőnk, kíván Nyíldikó pénzügyi elemző, jó tanácsait a nyaralásunkkal kapcsolatban. Ez az adás is visszahallgatható természetesen a Mannának a honlapján, hogyha valaki lemaradt volna a jó tanácsok soráról. A mai pénzügyi hétfőben a nyaralásunkat terveztük meg pénzügyi szempontból állandó szakértőnkkel, Iványi Édikó pénzügyi elemzővel. Köszönjük, hogy jöttél.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98 pontot Manna FM a napközének az állatbarát rovata következik, amiből, ahogy ígértem, kiderül az, hogy ehetnek-e a kutyák macska eledelt, vagy ehetnek-e a macskák kutya eledelt. Van valami a macska eledelben, amitől gyakorlatilag tényleg ellenállhatatlanná válik a kutyák számára, nálunk is lopkodják a kutyák a cica eledelt, sőt, a legtöbb kutya a fajtától, életkortól és jól neveltségtől függetlenül kiszimatolja, sőt, nemhogy csak megkóstolja, rendesen ellopja a macska eledelt, ha az épp elérhető közelségbe kerül. Körültekintően kell viszont tervezni a táplálást. Több eledelt gyártó cég figyel erre, és folytatnak tanulmányokat ezzel kapcsolatban, és azt mondják, hogy a kutyák és a macskák ugyanazt a rituálét követik minden táplálékfelvétel során, hogy eldöntsék, hogy mennyire vonzó vagy ízletes számukra az az adott étel. Erre mutatott rá a táplálkozási szakértő a szakdokumentumban. Az ennivaló megválasztásának fő kritériumai a szag, illetve az ennivaló állaga, textúrája, és csak utolsó sor számít nekik ennek az íze. Nagyon érdekes egyébként, hogy a kutya és a macska egészségéhez hozzájáruló minden tápanyag, vitamin és összetevő az természetesen szerepet játszik abban a felmérésekben is, és abban, hogy hogyan állítanak össze újabb és újabb eledeleket a kutyáknak és a macskáknak is. A szakemberek azt emelték ki ezzel kapcsolatban, hogy mind a kutya, mind a macska táplálását alaposan és körültekintően, ha megterveztük, akkor pontosan jól fogjuk tudni, hogy a korának megfelelő mennyiségű táplálékot, tápanyagot megkapja-e a kutya és a cica, hiszen a kisállatok egészsége pont ugyanúgy folyamatos gondoskodást igényel és kiegyensúlyozott teljes értékű ételeket, mint ahogyan mi magunk is megpróbálunk így táplálkozni. Az utóbbiaknak egyébként 6 kategóriája ismert az összetevőknek: a fehérjék, a zsírok, a szénhidrátok, a vitaminok, az ásványanyagok, a makro és a mikroelemek, illetve a víz. Ezeknek mind szerepük van a növekedésben és a fejlődésben, az energiaellátásban és az egészség megőrzésében. A kutyák és a macskák tápanyag szükséglete és a táplálás iránti igényei azonban eltérőek más állatfajokhoz vagy az emberhez, de még egymáshoz viszonyítva is őket. A macskák és a kutyák táplálék iránti igényei sok tekintetben eltérnek. Az előbbiek alapvetően húsevők, a macskák, nekik nagyon sok húsa van szükségük, ez azt jelenti, hogy a táplálékuknak az állati eredetű tápanyagokat kell főként tartalmaznia, ami biológiai szükségszerűség számukra. Az állati eredetű fehérjék és zsírok a macska számára olyan nélkülözhetetlen eszenciális tápanyagokat tartalmaznak, amelyeket a szervezetük nem képes önmagában szintetizálni. Ezen eszenciális tápanyagok, például a taurin és az A-vitamin, elégtelen mennyisége a táplálékban számos betegség kialakulásához vezethet. Egyes hiedelmekkel ellentétben a kutyák viszont inkább mindenevők, így aztán a táplálkozási igényei kielégítéséhez olyan ennivalót kaphatnak, ami növényi és állati eredetű összetevőket egyaránt tartalmaz. A kutyuskák számára a magasabb fehérje és zsírtartalom viszont ízletesebbé, illatosabbá, és hát nyilván ezáltal csávítóbbá is teszi a macska eledelt. Na de mi a helyzet fordítva? A macskáknak a fehérjékben lévő 11 eszenciális aminosavra van szükségük az étrendjükben a minél egészségesebb táplálkozáshoz, míg a kutyáknak csak 10-re. Ez az egy plusz a már említett taurin. E nagyobb tápanyag szükséglet kielégítéséhez viszont a kereskedelmi forgalomban kapható macska eledeleknek nagyobb fehérje és taurin koncentrációt kell biztosítani a cicák számára, mint a kutya eledelnek, és ez azt is jelenti, hogy minden boltban kapható kutya eledel tápanyagban hiányos a cicák számára, úgyhogy ezért nem jó nekik a kutya eledel. Nyilván, hogyha egyszer-egyszer elfogyasztja vele, esznek egymás ételébe, semmi baj nem lesz, csak rendszeresen ne azzal etessük őket. Érdemes a macska etetőtáját magasabbra helyezni, a felnőtt cicák általában könnyedén felugranak, elérhetik egy magasabb felületen, ez nem okoz problémát az állat számára, viszont segít távol tartani a táplálékukat a kutyus elől.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Rájöttek az orvosok, hogy ahogyan a szemetest, vagy bármilyen túltöltött edényt, kosarat, ugye az agyunkat is üríteni kell, főleg idősebb korban. Nyilván, ahogy a háztartási szemetesünkben, a szennyes edényben, vagy bármilyen tároló edényben, ugye az agyunkban is felhalmozódnak olyan dolgok, amik tulajdonképpen hulladékok, amelyek fogékonyabbá tesznek a neurológiai betegségekre, olyan hulladékok, amikre már nincsen szükségünk, ez főleg az idősebbeknél jellemző. Egy új kutatási eredmény szerint viszont lehetséges az életkorral összefüggő hatások visszafordítása és az agy hulladék tisztítási folyamatának visszaállítása. Ugye hát még a telefonunkon is kiszoktuk dobálni az úgynevezett hulladékokat, vagy az e-mail fiókunkból a levélszemetet. No hát az agyban folyamatosan felhalmozódnak haszontalan salakanyagok, mérgező fehérjék, amelyek fiatalkorban szépen ki is ürülnek, viszont az idő múlásával ez a tisztítási folyamat lelassul, és a felhalmozódott káros anyagok fogékonyá tesznek, tehetnek olyan neurológiai betegségekre, mint a Parkinson-kor vagy az Alzheimer-kor. Amerikai kutatók felfedezése szerint viszont az agy időskori hulladék tisztítási folyamata is javítható, sőt, akár a fiatalkori szintre is visszaállítható. A Rochesteri Egyetem szakemberei kísérleteztek, és arra a következtetésre jutottak, hogy a nyaki nyirokerek működésének helyreállítása hozzájárulhat a salakanyagok gyorsabb eltávolításához az agyból még idősebb korban is. Fejlett képalkotó és részecske követési technikákat alkalmaztak, és így figyelték meg a koponya gerincvelői folyadékban lévő fehérje hulladék szállításának a mikéntjét, emellett monitorozták a nyaki nyirokerek ritmikus lüktetését is, ami pedig képes elősegíteni a hulladékanyag agyból való kilökődését. A szív- és érrendszerrel ellentétben, amelynek egyetlen nagy pumpája van, a szív, a nyirokrendszerben lévő folyadékot apró kis pumpák hálózata szállítja, és ezeknek a bonyolult kis mikropumpáknak, amelyeket nyirokcsomóknak neveznek, szelepeik vannak, amelyek megakadályozzák az ellenirányú áramlást, és egymás után összekapcsolódnak, hogy nyirokereket hozzanak létre. Ez nagyon fontos ebből a szempontból. Így magyarázták a kutatók. A vizsgálat azt is kiderítette, hogy ahogyan öregedtek a kísérleti alanyok, a nyirokerek összehúzódásainak a gyakorisága csökkent, és a billentyűk működése megszűnt. Emiatt aztán az idősebb kisegerek agyából 63%-kal lassabban ürültek a mérgező anyagok, mint a fiatalabbakéból. A kutatók pedig ezután megpróbálták újraéleszteni a nyirokcsomókat, és ez egy hormonszerű vegyülettel, a prostaglandin F2 alfa nevű gyógyszerrel sikerült is nekik. Ezt a gyógyszert egyébként gyakran használják a szülések megindítására. Kiderült, hogy e vegyület hatására a nyaki nyirokerek összehúzódásának a gyakorisága, illetve a hulladékanyag kiáramlási sebessége az agyból megnőtt, és visszatért a fiatalabb rákcsálók hatékonysági szintje. A kutatók szerint ez a megközelítés esetleg más beavatkozásokkal kombinálva akár az említett neurológiai betegségek jövőbeni terápiáinak is az alapja lehet. Tehát gyakorlatilag egy olyan felfedezésnek vagyunk most tanúi ebben a korban, ami segíthet a már említett betegségeket megelőzni, és nyilván, ha a nem említett betegségekre gondolunk, tehát amit nem feltétlenül, tehát nem Parkinson-kor vagy Alzheimer-kor, amire gondolunk, hanem egyéb neurológiai betegségekre, amik nem is okoznak olyan nagy problémát, mint az említett előző kettő, ha már ezek nem jelennek meg, mert működnek ezek a bizonyos kis pumpácskák idősebb korban is, akkor már óriási lépést tettünk az egészségünk érdekében, úgyhogy érdemes odafigyelni ezekre a kutatásokra, és érdemes egyébként a nyirokrendszerünket támogatni, táplálni, akár nyirokmasszázsra járni, odafigyelni arra, hogy ezek a megfelelő módon, tempóban és intenzitással működjenek továbbra is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb
1: pillanatok. Ismeretlen helyen a kutyák is rosszabbul alszanak, ez a 98 pontat Manna FM, Mannap közéjének az állatbarát rovata. Nagyon-nagyon fontos ezzel is tisztában lenni, mert sokan indulnak útnak családtagokhoz, vagy a család többi részéhez együtt karácsonyozni a kis kedvenccel. Az ELTE kutatói elsőként vizsgálták meg azt, hogy mi történik az alvó kutyák agyában, hogyha ismeretlen helyen alszanak. Egészen pontosan az alvás közbeni agyféltekei aszimmetriát figyelték meg. Miről is van szó? Hát arra keresték a kutatók a választ, hogy hogyan viselkedik egy kutya, aki ismeretlen helyen alszik, miként reagál az új helyzetre, és mennyiben hasonlít az agyi működése az emberéhez. A műszeres EEG alapú vizsgálat teljesen fájdalommentes volt a kutyusoknak, a kutatók pedig arra jutottak, hogy az új környezetben a kutyák az emberekhez pontosan hasonlóan felületesebben és nehezebben alszanak. A korábbi kutatásokból azt már tudni lehet, hogy egyes tengeri emlősök és a madarak is úgy alszanak, hogy csak az agyuk egyik fele pihen, a másik ébren is folyamatosan figyeli a környezetet. Az embereknél is megfigyelhető egyébként, mint folyamat, ez az úgynevezett első éjszaka hatás. Amikor egy új szokatlan környezetben töltjük az éjszakát mi emberek, és egyébként így a kutyánk is, akkor az alvás nem egy biztonságos magatartás, mégis valahogyan muszáj aludnunk is. Ilyenkor az agyunk valahogy jobban figyeli a környezetünket, és sokkal több időbe telik az ágyba való lefekvés és az elalvás között, sokkal több időbe telik el, bocsánat, így helyes, a lefekvés és az elalvás között, ami természetesen arra utal, hogy nem érezzük magunkat eléggé biztonságban, nem tudunk ellazulni. Ha ez az idő elég hosszú, akkor feltételezzük, hogy rosszabb az alvás minőség is. Az embereknél azt figyelték meg, hogy az elalvás idejének hossza és a gyengébb alvás minőség összefügg a bal és a jobb agyfélteke eltérő aktivitásával, és ez a jelenség az első idegen helyen töltött éjszaka során megjelenik, a második alváskor pedig már nincs jelen. Simor Péter kutató megállapította mindezt, és aztán, hogyha a komfortos vizsgálatot nézzük, amit az MTA alvás laborjában csináltak, akkor is egy érdekes jelenségnek lehettünk tanulni, és a tanulmány is nagyon érdekes dolgokat adott elénk. A kutyákat délutáni szundira hívták be a Magyar Tudományos Akadémia kutya alvás laborjába, gazdiaikkal együtt, és az alvás méréséhez bőrre ragasztható EEG elektroenkefalográfia vizsgálatnak az elektródáit használták az állatkísérleteknél egyébként, tehát ezeknél a típusúaknál. A beültetett elektródás vizsgálati módszert szokták alkalmazni, de az ELTE kutatói által használt módszer sokkal-sokkal humánusabb és valósabb eredményt is produkál. A kutyát nem akadályozza az ellazulásban az elektróda, és nem okoz neki kellemetlen érzést, meg hát ne ültessék már be a testébe, szóval na. A mérési eredmények alapján pedig egyértelművé vált, hogy ismeretlen helyen első alvási alkalom során a kutyáknál is megjelent az aszimmetria, a bal agyfélteke mélyebben aludt, mint a jobb. A második alkalommal már nem volt megfigyelhető ez a jelenség, ez pedig az embereknél is ugyanígy van. A jelenség azonban a kutyáknál nem függött össze az elalvás idejének a hosszával, sem pedig azzal, hogy mennyi időt aludtak a laborban. Az ELTE kutatását Reicher Vivien, Kis Anna, Simor Péter, Bódis Robert és Gácsi Márta végezte, és igazából az NRM Sleep in the Dog című publikációjuk a Scientific Reports folyóiratban meg is jelent, ami azért nagyon-nagyon fontos, mert egyrészt egy nagy dicsőség, másodszorra pedig, hogyha végig gondoljuk, egy nagyon fontos segítség azok számára, azoknak a gazdiknak a számára, akik a kutyussal gyakran utaznak, és gyakran töltenek kutyabarát szállásokon mondjuk ugye egy-egy éjszakát. Bár lehetséges, hogy hozzászokik ehhez az életformához a kutya egy idő után, de az is egészen bizonyos, hogy az első egy-két alkalommal az első alvásos tüneteket tapasztalhatjuk a kutyuson, úgyhogy erre mindenképpen érdemes figyelni, és ezzel érdemes számolni, hogyha utazni megyünk a kutyussal.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Tőzsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nagyon izgalmas és nagyon érdekes téma ma. Végre az AI-ról, vagyis az MI-ről, azaz a mesterséges intelligenciáról fogunk beszélgetni, hogy mi ez, eszik-e vagy isszák. Nagyon sokat hallunk róla, tudjuk, hogy ez létezik, tudjuk, hogy a technológiában ez már egyre fejlődik, tudjuk, hogy milyen messzire visz vagy vihet bennünket, de hogy tulajdonképpen mi is ez, hogyan is, miként és miért kezdtük el használni. Miben a legizgalmasabb az AI segítségét kérni, ezekről mindről szó lesz ma. A Manna délelőtt vendége Dimitrova Desztiszlava, villamosmérnök közgazdász, az Alphasonic vezetője, aki tulajdonképpen mondhatjuk, hogy AI szakértő és annak a nagy kutatója. Szia Deszti, jó reggelt kívánok!
2: Szia Petra, jó reggelt!
1: Na kezdjük onnan, hogy mi is az AI, vagyis az MI? Mi a mesterséges intelligencia? Miért fejlesztették ki? Mikor lett ez népszerű? Hogyan került ez a közember, a hétköznapi ember kezébe? Nyilván ez is katonai célokkal indult annak idején.
2: Uh-huh. A mesterséges intelligencia egy gépi kijelzőn megjelenő intelligencia, és a szimulálja az emberi viselkedés, gondolkodást, és speciális problémák megoldására lehet azt tanítani, mi és az üzleti világban, amivel foglalkozunk, napi szinten használjuk, illetve folyamatosan tanítjuk a cégeket, hogy azt a megoldást, amit szolgáltatunk, az hogy tud segíteni, hogy hatékonyabban tudjanak működni, biztonságosan, illetve a kollégáiknak az életét egyszerűvé lehetne tenni. Viszont én úgy látom, hogy a mesterséges intelligencia nem egy mai gyerek, 1900-as évek elején kezdődött, és bár a legnagyobb lépések az 50-es években, de anélkül nem jöhetett volna létre, hogy még az elődeink jó pár száz évvel vagy ezer évvel ezelőtt is nem gondoltak arra, hogy gépekkel vagy eszközök segítségével tudjanak elvégezni a feladatukat. Én szerintem nem kell félni a mesterséges intelligenciától, mert vagyis az emberek, mi vagyunk azok, amelyek létrehoztak, és inkább tanulni kell, kreatívan kell használni, és olyan célokra kell fordítani, amelyek segítik az életünket.
1: Uh-huh. A mesterséges intelligencia kérdés feltevéssel és az által tanul, tehát mi is tanítjuk őt, ez hogyan lehetséges, Deszti?
2: Hát ugye az, amivel mi foglalkozunk, ott úgy tanítjuk folyamatosan, hogy kap gépi adatokat, mondjuk képeket, illetve vannak azok a mérnökök, amelyek folyamatosan, mint egy kis kutyust, akkor abban az irányba indítják ezt a gépi tanítást, hogy a végén az eszköz a sokkal gyorsabban tudja is pontosan felismerni dolgokat, mert néha vannak olyan feladatok, amelyekhez mi emberek sokkal több időt vennénk igénybe megcsinálni, meg néha benne is bonyolódunk dolgokba. Pont az egyik ismerősöm nem rég írt, hogy egy programozó lehet, hogy előtte órákon át keresett egy hibát, de most beteszi a program sorokat egy ilyen szoftverbe, mondjuk legyen akár a ChatGPT-nek az egyik változata, és akkor az elég gyorsan megmondja neki, hogy hol van a hiba, és hogy lehet azt kijavítani, úgyhogy ebből a szempontból ugyanúgy, ahogy ma eszünkbe sincsen, hogy egy lovas kocsival elindulni a szomszédvárosba, hanem kocsiba szállunk. Én úgy gondolom, hogy érdemes megismerni és használni.
1: Uh-huh. Amikor elkezdjük használni a mesterséges intelligenciát, az nyilván ennek a következménye, hogy eldöntöttük, hogy nem félünk tőle, nagyon sokan félnek tőle, és bár mondtad itt az imént korábban néhány perccel ezelőtt, hogy nem kell tőle félni, azért mégiscsak az ember azt gondolja, hogy egyszer csak ez majd elkezd helyettünk gondolkodni, vagy döntéseket hoz, mint az elszabaduló robotok, ami nyilván egy utópia, de mégis egy valid félelem azáltal, hogy emberszerűen viselkedik egy gép. Hogyan lehet kibékülni ezzel? Mi az első lépés? Hogyan kezdjük el akkor óvatosan használni ezt? Azok számára kérdezem tőled, akik tartanak az AI-tól.
2: Igen, abban teljesen igazad van, és már léteznek olyan vállalatok, például Kínában van egy vállalat, amely a telekommunikációs piacon dolgozik, és ott egy ilyen mesterséges intelligencia robot a menedzsere annak a cégnek, aki tényleg az alapján nézi a dolgokat, hogy néznek ki a statisztikák, és nem, hogy szereti vagy nem szereti az egyik munkatársat, és ez alapján mit enged meg neki. Egyfelől ez mindenképpen én szerintem pozitív, mert egy vállalat, hogyha nem eredményorientált, akkor nem tud hosszú távon túljönni egy piacon. Másfelől meg azért mondjuk emberek és emberek között vannak olyan interakciók, ahol közbejátszik az affinitás, vagy egy pozitív kommunikáció is, esetleg olyat is megengednek nekünk, amelyre lehet, hogy egy gép nemet mondana, úgyhogy ebből a szempontból ezt a dualitás, hogy félni, vagy nem félni, vagy megtanulni, jól használni, én úgy gondolom, hogy ha megnézzünk akár egy okos telefont, vagy egy Facebookot, vagy más felületet. Ezek már nagyon régóta használnak a mesterséges intelligenciát olyan értelemben, hogyha egy e-mailt szeretnék begépelni, akár bediktálhatom, és akkor a telefonom begépeli, vagy pedig a Facebook az alapján mutat nekünk tartalmakat, hogy mit néztünk előzetesen. Én a cégek részéről úgy gondolom, hogy mondjuk akár szövegírásra, vagy kreatív képek készítésére az ilyen AI alapú asszisztenseket, míg a legkisebb cég, vagy egy magánember is el tudja használni. Legelső lépésnek.
1: Nagyon fontos dolgokról beszélgettünk, mesterséges intelligenciával és annak a használatával kapcsolatban a vendégem Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, az Alfa Sonic vezetője. Hamarosan folytatjuk, és a vásárlásokkal, illetve a nők által használt mesterséges intelligencia formákkal és fajtákkal fogunk foglalkozni egy kicsit.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök, közgazdász, az Alphasonic vezetője. A mesterséges intelligenciáról, vagyis magyarul MI-ről, angolul AI-ról beszélgettünk, és ígértem, hogy onnan folytatjuk a sok fontos információ után, amit Desszitől már megtudtunk ezzel kapcsolatban, hogy milyen formáját és milyen fajtáit használják a mesterséges intelligenciának a nők, és hogyan alakul és idomul a nők vásárlási szokásaihoz, kereséseihez a mesterséges intelligencia. Van-e egy olyan formája vagy fajtája, amivel kifejezetten és különösen a nőknek tud segíteni ez?
2: Én egyfelől úgy gondolom, hogy a mesterséges intelligencia segítségével, hogyha a nők megfelelően elkezdik használni és tanulják, akkor versenyképesebbek tudnak lenni, mert akkor jobb döntéseket hoznak, és mindenképpen globálisan fel tudnak zárkozni, mert a legutolsó kutatások azt mutatják, hogy kb. A 25% a felhasználóknak hölgyek, és a nagyobbik a 75% azok férfiak. Tegyük föl, legyen egy hölgy, akár Indiába is szeretne valamit piacra dobni, akkor a globális hálót tudja használni, egy ilyen szoftver segítségével le tudja fordítani a termékének a leírását különböző nyelveken, és akkor akár egy megosztott portálon keresztül tudja ezeket értékesíteni, így én azt gondolom, hogy ez mindenképpen segít, de hogyha megnézünk egy Instagramot, ahol nem csak ránk szabott tartalmakat fognak mutatni a felületek, de már egyre több olyan mesterséges intelligencia influencert is hoznak létre a cégek, abból a szempontból, hogy sokkal jobban idomó az üzleti elképzeléseikhez egy ilyen mesterségesen létrehozott valaki, mint egy mondjuk egy olyan influencer, aki szeszélyes lehet, vagy nem megfelelően viszonyul a termékéhez.
1: Deszi, anyaként egy nő, aki próbálja a gyerekét egészséges szintű eszközhasználatra, vagy mondjuk ebben az esetben a mesterséges intelligencia használatára tanítani, vagy kordában tartani, mire érdemes ügyelnie egy anyukának ezzel kapcsolatban?
2: Hát nagyon jogos a kérdésed, mert ugye nekem is van két gyerekem, az egyik tinédzser, és akkor mindenképpen saját tapasztalatból beszélve azt mondom, hogy értelmes és minőségi időt kell fordítani, akar úgy, hogy mondjuk naponta elmenni, sétálni, beszélgetni vele, társasjátékozni, mert a mai fiatalok annyira bele vannak bolondulva, ha lehet úgy mondani, a technológiába, hogy akár két gyerek úgy is tud játszani, hogy ugyanabban a szobában van, és akkor egy gépi játékon keresztül kommunikál a helyet, hogy mondjuk fizikálisan beszélgetne egymással. Így ez nagyon jogos kérdés, és itt szerintem vissza kell menni az alapokhoz.
1: Amikor visszamegyünk az alapokhoz, az mit jelent, Deszi? Mik azok a sarokpontok, amiket be kell tartani, ami nem csak a gyereknek az eszköz használatával, vagy a digitális térben való létezéssel, jelenléttel, vagy az ott töltött idő mennyiségével, hosszával kapcsolatos, hanem mondjuk a milyenkel is?
2: Mivel ma a technológia annyira sok lehetőséget ad, így magunk is bele vagyunk bolondulva, és így egyre kevesebb időnk áll rendelkezésre, a minőségi időtöltésre, és itt szerintem mindenki saját magának kell akarat erőt venni, egy mondjuk akar időmenedzsmentet, időtimingot bevenni, és akkor abba betenni azokat a momentumokat, amikor a természetben van, vagy olyan tevékenységet folytat, amelyen meg tudja őrizni a saját kreativitását, illetve a gyerekét is kreativitásra, munkára buzdítani, illetve megmutatni neki, hogy mi emberek ahhoz, hogy megvalósítsunk valamit a fizikai világban, annál több időkre van szükség, mint amikor mondjuk egy géppel játszunk valamit, és akkor innentől oda toljuk mondjuk egy labdát, miatt lehet, hogy a fizikai világban sokkal többet kell azzal gyakorolni, illetve nagyon-nagyon fontos, hogy megőrizünk azt, hogy egymással folyamatosan kommunikáljunk, illetve én a gyerekemet minden nap kérem, hogy 10 oldalt legalább olvasson el, mert ezek olyan skillek, amelyek nélkülözhetetlenek, és nagyon fontos például arra is kérni, hogy hogy írjon, mert mindenki a gépírást szereti, az sokkal egyszerűbb, gyorsabb, ki lehet javítani, de viszont, hogyha a saját magunknak a fejlődésünkre, illetve a szinttartásra nem figyelünk oda, akkor kevésbé leszünk képesek kreatívan és okosan használni a technológiát, én úgy látom.
1: Na hát ilyen és ehhez hasonló érdekességek még továbbra is az AI-jal, vagyis az MI-vel, azaz a mesterség és intelligenciával kapcsolatban. Vendégem Dimitrova Desziszlava szakértőként nagyon sok mindent tud majd nekünk még elmondani. Villamosmérnök közgazdász, az Alphasonic vezetője. Úgyhogy hamarosan folytatjuk azzal, hogy ezért megnyugtatjuk a hallgatókat, hogy nem ördögtől való a mesterség és intelligencia. És bizony, hogyha így használjuk, és így vezetjük rá a gyerekeket is ennek a használatára, mint ahogy Deszi az imént elmondta, akkor nagyon hasznos is tud lenni. Hogy mi mindenben jó, például hogyan segíti a tanulást, erről is szó lesz, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem Dimitrova Desztislava, villamosmérnök közgazdász, az Alfaszonik vezetője, aki AI szakértőként segít nekünk eligazodni abban a világban, ami a mesterséges intelligencia, vagyis MI, angolul AI világát jelenti, amiben vastagon és bőven benne vagyunk mindannyian. Van, aki tud róla, van, aki nem, de nagyon sok pontját az életünknek behálozza és meghatározza akár a mesterséges intelligencia. Mi az, amiben ez hasznos? Hogy ezért szóljunk mellette is, hiszen nagyon sok mindent lehet tőle tanulni, és nagyon sok mindenben lehet a segítségünkre, tehát nem ördögtől való dolog ez, de hát mindig ott van az emberi faktor, hogy magamnak mennyit engedek meg, és milyen határokat szabok. Miben hasznos a mesterséges intelligencia, Desszi?
2: Én úgy látom, hogy mondjuk a kreatív dolgoknak a létrehozásában mindenképpen, mert ugye manapság egy cégnek a értékesítését a PR, illetve a marketing támogatja, és ahhoz, hogy a saját iparágunknak megfelelő tartalmakat tudunk készíteni, mondjuk kevesebb idő alatt, hogy akkor a fennmaradó időt tudjunk inkább olyan munkára folytatni, mivel előre tud lépni a cég, így a marketingnek, a kreatív dolgoknak a létrehozásában, illetve a szövegírásban. Persze ez nem azt jelenti, hogy akkor egyszerűen copy-paste-tel felhasználjuk azt a szöveget, hanem mi magunk megszabjuk, hogy milyen irányba szeretnénk kérni segítséget, és akár kaphatunk egy rövid syllabust, amelyel meg tudjuk írni egy szöveget, akkor személyre szabott tanulásra is lehet használni, mert ugye mondjuk rengeteg ismerősöm van, aki a bilingó segítségével tanul nyelveket, és ezáltal még képesebb lesz. Vannak olyan programozók, amelyek egy adott nyelvet egy ilyen szoftver segítségével próbálják minél gyorsabban elsajátítani. Ne is beszélve arról, hogy hangasszisztenseket is lehet alkalmazni, ahhoz nem szükséges, hogy valaki ott legyen a telefon mellett, amennyibe előzetesen ugye fel vannak véve, illetve be vannak tanítva ezek a gépek, hogy milyen válaszokat adjanak az ügyfeleknek, de hogyha megnézzük mondjuk egy biznisz fiók a Facebookon, ott is lehet használni a Facebooknak a chatbot funkcióit.
1: Desszi, veszélyben vannak-e bizonyos típusú szakmák, állások az mesterséges intelligencia miatt?
2: Igen, én úgy látom, hogy ugyanúgy, ahogy mondjuk, hogyha visszamegyünk az időbe, és vannak olyan funkciók, vagy olyan feladatok, amelyekhez már gépek csinálják ezeket, ugyanúgy itt is én úgy gondolom, hogy azok, akik mondjuk call-centeresek, hogy vannak már olyan cégek, amelyek valamennyire kiváltják a call-centereket gépekkel. Én nemrég az egyik, hogyha megnevezhetem persze, a Tesla-nak az egyik interjúját hallgattam. Érdeklődök ugye a neten, beírek, hogy melyik kocsi iránt érdeklődnek, és egy ilyen chatbot felhívja őket. Meglepő volt számomra tapasztalni, hogy mennyire igaz emberhez hasonlítható az a beszélgetés, mennyire szerteágazó, és akkor annak megfelelően viszi az ügyfelet abba az irányba, amely az ő kérdéseinek megadja a válaszait. Én saját magam is egy amerikai légitársaságnak a chatbotjával beszélgettem nem olyan rég, és elég szépen tudtam elintézni az ügyeket, és csak a legvégén szükséges volt egy emberi beavatkozásra, ott értelemszerűen ugye volt várakozási idő. Na, ezzel azt szerettem volna mondani, hogy Az ilyen technológiák segítségével a cégek szerintem sokkal nagyobb ügyfélélményt tudnak biztosítani, kevesebb várakozási idővel és teljesebb körű szolgáltatással. Szóval igen, vannak azok a szakmák, amelyeknél igen, oktatni kell ahhoz, hogy még szofisztikáltabb feladatokat tudjanak csinálni, és akkor nem gépi robotokként ellátni őket.
1: Na jó, de azért végezetül annyit tegyünk hozzá, bárki, aki most megijedne, ne tegye, ember nélkül nem működne semmi, tehát, hogy bármennyire is léteznek olyan okos gépek, olyan önvezető autók, és annyi okos mesterséges intelligencia, ami tőlünk tanul, ott van mindig az emberi faktor és a tényező, az érzelmekkel, a létezés nagyszerűségével, amit kiegészíteni nagyon jól tud a mesterséges intelligencia, ha mi is intelligensen és okosan közelítünk hozzá, ugye igazam van?
2: Igen, én is pontosan így gondolom, hogy a mesterséges intelligencia nem létezne, hogyha mi magunk nem hoztuk létre. Szóval mi vagyunk az alap, az indító, mi vagyunk az a kreatív lény, vagy emberi lények, amelyek ezt csinálják, és tőlünk függ az, hogy hogy lesz alkalmazva, illetve milyen irányt vesz. Szóval én azt gondolom, hogy megvan adva nekünk a lecke, hogy még képesebbek legyünk, még ügyesebbek legyünk, és szálljunk időt a saját fejlődésünkre és a képességeinkre.
1: Deszi, nagyon szépen köszönöm ezt a sok fontos információt. Deszi még a vendégünk lesz többször, Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, akivel nagyon sok irányból tudunk közgazdasági és technológiai, digitális, illetve mesterséges intelligenciabeli kérdésekről és azokkal kapcsolatban beszélgetni. Köszönjük szépen az idődet.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Mikortól szőrtelenítsen egy kamasz, és hogyan a legkevésbé ártalmas megoldásokat gyűjtötték össze a díványon. Úgyhogy most jönnek a jó tanácsok. Szülőként nem feltétlenül dolgozza fel könnyen az ember, hogyha a gyerek, aki ezelőbb még bújós, aranyos kis gombóc volt, szőrösödő lesz, és segíteni kell neki, és el kell döntenünk, hogy mivel, és megváltozik a viselkedés, a hangja, a kinézete, és hát aztán nyilván, hogyha túl is éltük a kamaszkornak az első jeleit, akkor itt van a választás, hogy mihez kezdjünk a növekvő szőrszálakkal. Ugye most már sokkal korábban kezdenek el szőrteleníteni a lányok is. A felnőttek könnyen hoznak egy döntést, hiszen képesek rendelkezni a saját testük felett. Amíg mindig kiskorú gyerekek viszont hiába kamaszodnak, még nem biztos, hogy egyedül képesek eldönteni, hogy mihez is kezdjenek a bőrükkel és a rajta lévő sokszor nem kívánatos szőrzettel. Úgyhogy itt vannak a választási lehetőségek. Az első az az, hogy hagyjuk a szőrt úgy, ahogy van, hogyha nem okoz problémát, ha nem okoz gátlásokat, ha nem csúfolják emiatt a gyereket. Ez tűnik egyébként az első és legegyszerűbb, legolcsóbb megoldásnak, pedig nem biztos, hogy az, mert hogy először érdemes megvizsgálni, hogy mi magunk hogyan állunk a testen növő szőr kérdéséhez, melyik táborhoz tartozunk. Természetesen az ápolatlansággal és a higiénia hiányával azonosítják legtöbben a szőrt, mellesleg egyébként majd, hogy nem teljesen tévesen. Az ember azt gondolja, hogy aki ad magára, az minden nap borotválkozik, hát hogyha így van, akkor a kamaszunkat is hagyni kell, hogy hadd tegyen úgy, ahogy mi. Nyilván az ember igyekszik ebbe az irányba terelni, de hogyha a természetesség hívei vagyunk, ha beszéltünk bőrgyógyásszal a szőrtelenítés mellékhatásairól, vagy a fiatal bőrön alkalmazható eljárásokról, lehet, hogy a megtartás mellett érvelünk, főleg akkor, hogyha túl fiatalnak tartjuk a gyereket minden nemű eljáráshoz. Akárhogy is, meg kell látni az embernek a saját felelősségét ebben, és nem a gyerekre nyomni az elképzelésünket, hogy próbáljunk meg vele együtt közös döntést hozni, megkérdezni más szülőket, megnézni, hogy mit csinálnak a gyerek kortársai, de leginkább én azt javaslom, hogy a gyerekre figyeljünk, hogyha neki ez nyomasztó, hogyha ő ezt szégyeli, hogyha emiatt nem vesz mondjuk a kislány szoknyát, vagy rövid nadrágot, akkor mindenképpen egyszerűbb elmenni egy kozmetikushoz, és akkor azokat a nem kívánatos testszőrt, ami őt zavarja, azt leszedetni. Ma már egyébként olyan úszóruhákat is be lehet szerezni, amit akarja a lábszárat, hogyha az UV-sugárzás elleni védelmet akarunk, és nem akarjuk még leszedni például a lábszőrt, de hát nyilván ilyenkor az első kérdés az, ami felmerül akár a tiniben is, hogy mi történik akkor, hogyha leborotváljuk a szőrt, mert amikor a tinik megtudják, hogy melyik szőrtelenítő módszer mivel jár, a legfájdalommentesebb felé veszik az irány természetesen, és ez a borotválkozás még mindig. Nem kell kitépni a szőrt, csak zuhanyzás közben szépen eltávolítani. A mostanában kapható biztonságosabb borotvákkal, vagy esetleg szőrnyíró gépekkel a sérülés esélye is minimális. Ugyanakkor szembe kell nézni egy sor problémával, mert begyulladhat a még szokatlan eljárástól, főleg az intim területeken a szőrtűsző plusz ápolást igényel, fényérzékeny lehet először, kidörzsölődhet a szőr, visszanövése hamar megtörténik, a borostát ismét el kell távolítani, hogyha már az imént említett benövés megtörténik, vagy gyulladás keletkezik, akkor bőrgyógyászati probléma lesz belőle. Aztán ott van a gyanta és az epilátor, ami hasonlóan okozhat ilyesmi, de hosszú távú megoldásnak sokkal inkább ez az, ami beillik. Értelemszerűen fájdalommal jár, viszont pláne egy olyannál, aki maximum sebtapaszt letépésénél él, tehát hasonlót azelőtt, és soha nem epilált és nem gyantáztatott, nem is olyan könnyű művelet, főleg a hajlatokban, a vékony bőrfelületen, úgyhogy ezt is érdemes végig gondolni, és megmutatni olyan részen, ahol kell, kevésbé fájdalommentes. Ami fontos, és amit ne csináljunk a szakemberek szerint, krémekkel és habokkal a szőrtelenítési akciót, bár a gyanta sem kizárólag természetes összetevőkből áll, kivéve a cukorpasztát, mert az igen. Cserébe rövid ideig érintkezik a bőrrel, de a habok, krémek tele vannak vegyszerekkel, kemikáliákkal, erre utal a szaguk is, úgyhogy ezeket nem ajánlják a szakemberek a serdülő bőrön használni. Bár úgy tűnhet, hogy kényelmes megoldás, hiszen nem kell hozzá penge, a szőr mégis fájdalommentes módon eltűnik. A használat nem ilyen egyszerű, be kell tartani a kiszabott időt, és sokan akadnak, akik így sem tudnak megszabadulni a szőrszálaktól. Úgyhogy érdemes számot vetni, összehasonlítani a régi és az új módszert, és mindenképpen együtt dönteni a gyerekkel erről.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A hidrangé panikuláta Little Lime, a méltán kedvelt hidrangé panikuláta Limelight bukás hortenzia törpe fajtája, amit 2011-ben nemesítettek. Méreténél fogva, hiszen mindössze körülbelül 90-120 cm magasan nő, ideális kisebb kertekbe vagy dézsában való nevelésre. Kompakt, kerekdett habitusú, sűrűn elágazó, rendkívül dekoratív. Élénkzöld levelei, hosszúkások, fogazott szélűek, enyhén érdes tapintásúak, ősszel sárgás vagy bíboros árnyalatúvá színeződnek. Júliustól szeptemberi nyíló nagyméretű, kúpa alakú bugavirágzata apró, többnyire meddővirágokból áll, melyek színe kezdetben lime, majd az idő haladtával fehérré, végül rózsaszínűvé válnak, gyakran málna színű szeplőkkel. Szárítva kedves díszei lehetnek a lakásnak, vagy a szárokon hagyva a sivártéli kertnek. Félárnyékos helyet és laza szerkezetű, jó víz elvezető képességű üde, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén savas kémhatású talajt kedvel. Ami a metszését illeti, mivel virágait az évi hajtások végén hozza, ezért tavasszal az előző évi erős hajtásokat körülbelül egyharmaddal vágjuk vissza, a gyengéket pedig tőből metszük ki. A bukás hortenziák leginkább szoliterként érvényesülnek, de más cserjékkel, évelőkkel is kiválóan társíthatóak.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Változékony időre számíthatunk. Alaptörvénymódosítással távolítaná el hivatalából a köztársasági elnököt Magyar Péter. Jövőre visszatérhet a kataadózási forma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az alaptörvény módosítását kezdeményezi a Tisza párt annak érdekében, hogy leváltsák az államfőt. A részleteket a következő hetekben dolgozzák ki, de a hivatal tekintélye védelmében nem a megfosztási eljárást fogják alkalmazni, közölte Magyar Péter miniszterelnök, miután a Sándor palotában beszélt Sulyog Tamással. Torockai László a Mi Hazánk elnöke vezetheti a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ezt azután jelentette be, hogy Torockai László kifogásolta, hogy korábban a Tisza párt képviselői nem támogatták, hogy mint fogalmazott, a pártja kapja a végrehajtó maffia ügyeit vizsgáló bizottság elnöki posztját. Csaknem 200 000 hallgató előtt nyílik meg ismét az Erasmus Plus program. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában beszélt arról, hogy a brüsszeli megállapodás részeként 2,2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás válik hozzáférhetővé. Ennek részeként a magyar hallgatók teljes körűen vehetnek részt az Erasmus programokban. A kormány tervei szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széles körű elérhetőségét. Ezt az országgyűlésben ellenzéki képviselői kérdésre válaszolva közölte a pénzügyminiszter. Kármán András azt mondta, hogy olyan szabályozást szeretnének, amely egyszerű adminisztrációt, kiszámítható adóterhelést és tervezhető működési környezetet biztosít az érintett munkavállalóknak. Folytatódik a Nemzeti Kulturális Alaphoz és Hankó Balázshoz kapcsolódó anyagok átvilágítása. Ezt írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán közölte, hogy kikértek minden az NKA-hoz kapcsolódó dokumentumot, pályázatot. A tárcavezető arra a 24.hu-ban megjelent cikkre reagált, miszerint Hankó Balázs volt kultúrminiszter, legalább 400 millió forintot szórt ki egyetlen megyében olyan egyesületeknek, amelyek a Fidesz-KDNP-hez köthetők. Meghirdették a Bolygóbarát ízek hónapját. Elsősorban a fenntartható étkezésre hívják fel a figyelmet. A kezdeményezéshez éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek is csatlakozhatnak. A megfelelő fogások három kategóriába sorolhatók: növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú.
0: Időjárás.
3: Kedden napos, gomoly felhős idő várható. Keleten néhol zápor, egy-egy zivatar is előfordulhat. A hajnali 10-17 fokról 23-29 fok közé melegszik a levegő.
4: Manna Manna